0: nagyobb hibák nélkül, úgyhogy minden jót a kollégáknak, akik ebben majd munkát vállalnak és részt vesznek. Na, a 70-30. A 70-30, amiről nem tagadjuk, tehát nagyon régóta hallunk, erről már a századfordulón, ezredfordulón is hallottunk, hogy ez így van, és hát azóta is folyamatosan tartja magát. Az az ügy, amiben, ha jól sejtem, mind a ketten védőként működnek közre egyúttal, tehát ez egy kicsit nehezíti a dolgot, az az ügy az ezt szimbolizálja és teszi teljesen nyilvánvalóvá most?
1: Nem egészen, inkább azt mondanám, hogy erről is szól. Úgy, ahogy szerkesztő úr mondta, tehát aki a büntető igazságszolgáltatásban dolgozik, akár ügyvédként, akár ügyészként, de még talán bíróként is, az ilyen urbánus legendaként erről már nagyon-nagyon régen hallott. Gyakorlatilag a ismereteink szerint erről annó a két párt gazdasági pénzügyi vezetője állapodott meg x ezer évvel ezelőtt.
0: Simics Karajos az egyik oldalon, és Puk László a másikon?
1: Állítólag, hát nem voltam ott, tehát ezt én nem tudom hitelesen igazolni, de erről szólnak az urbánus legendák.
0: Aki éppen hatalmon van, övé a 70,
1: 70 és a másik a 30.
0: És aztán cserélünk, ahogy.
1: Most, hogy Micsi picit segítsek, nem csak egy terhelt vagy pentító, nevezzük pentítónak beszélt erről, hanem már kettő. Jó, ezt csak úgy zárójelbe jegyeztem meg. És hogyha ehhez, mert ugye erre még lehetne azt mondani, hogy jó, hát mi igazolja ezt? Hát mondani sok mindent lehet. De ha azt látjuk, hogy azok a cégvezetők, akik visszaosztott pénzt adtak, és valóban ilyen százalékban osztották meg a pénzt, azok vallomásait, ha ezzel egyben rakjuk, akkor már ez sokkal inkább, hogy mondjam, veszélyesebb. És talán még egy, azzal nem árulok el nagy védelmi titkot, nagyon sok nevet bemondott ez a két pentító, tehát én nem lepődnék meg azon, ha további gyanúsításokra kerülne.
0: További budapesti kerületek mondjuk adott esetben, hiszen ez a dolog, ez ebből robbant ki, aztán ki tudja, hogy hova jut el.
1: Többet hadd ne mondjak ezzel kapcsolatban, mert azt tényleg sérteném a védelmi titkot.
0: Pentító. Ugye ők azok, akik előzetesben vannak, és arra...
2: Már nem. Már,
0: na, jó, igen. És arra vár ilyenkor a nyomozó, hogy szólaljon meg, és akarjon kijutni. És hogyha ha beszél, akkor kijut.
2: Igen, csak mondjuk ez pontosan így van, és ez pontosan így is történt. Tehát azok,
0: tehát aki már szabadlábon van, róla lehet most akkor tudni?
1: Sejteni lehet természetesen, aha, hogy valamilyen,
0: bocsánat,
1: egyességkötésre került sor, ezt lehet sejteni, hogy mondjam, és hát Gerge is, én meg különösen nem ma kezdtük ezt a pályát, tehát sok újdonságot ebben nem tudunk.
0: Többi miért marad benne, hogyha pont ő kimehetett? Igen. Világos.
2: No, hát olyannyira lehet tudni, hogy megküldték nekünk azokat az iratokat, amelyekben olvasható, mert az egyik őjük az nem az egyességkötés keretében tette meg a vallomását, hanem a nyílt iratokban, és ilyen formán lehet látni, hogy ő mit nyilatkozott. De annyit az 70-30-ról, hogy ezt egyelőre egy valaki mondta, én úgy tudom, de lehet, hogy ketten is már akkor a Péternek ebben igaza van. Ennek az ügynek jelen pillanatban 2 milliárd forint környékén van az elkövetési érték, amiről beszélünk. Amiről beszélünk korrupciós szinten, az sok ezer milliárd forint. Ezt azért szeretném csak kiemelni, nem azért, mert hogy egyébként, hogyha kis korrupció van, azzal ne kéne foglalkozni. De egy jó lenne a nagyobbal is, tehát amikor a választási ígéretek voltak, akkor nem a kerületekről és a kerületi polgármesterekről volt szó, hanem arról, hogy egyébként kormánytagokat és olyan vezető üzletembereket fognak felelősségre vonni, akinek a felelősségre vonása most még nem történt meg, mert mondjuk az MNB ügyében sincs semmilyen előrelépés, egyetlen gyanúsított sem. És ebből az is következik az én számomra, hogy lehet, hogy egyszer korábban megköttetett ez a paktum, hogy ez a 70-30, de én szeretném azt látni, hogy ez általános ez a jelenség, vagy nem, mert nekem meggyőződésem, hogy már nagyon-nagyon sok éve nem, egy másfél évtizede nem. 2010 óta, mióta a Fidesz hatalomra került, lehet, hogy kerületekben, egyes önkormányzatokban ez még mindig élt ez a szabály, de biztos én azt tudom mondani, hogy a nyakam tenném arra, hogy mondjuk az MNB és 1000 milliárdokból nem részesült az ellenzék 30%-ban.
0: De ügyvéd úr, akkor ezzel azt mondja, hogy nem azért loptak, mert 70-30 is volt egy megállapodás, hanem mert loptak.
2: Így van, tehát a kerületekben volt, aki lopott, hogy ki lopott, és kik voltak ezek. Ez nyilvánvalóan a büntetőeljárás tisztázza majd, de például az én, hogy mondjam, ügykörömben annál az embernél, akit én képviselek, 10 millió forintról van szó. 10 millióról, nem milliárdról, millióról. Összesen, mint gazdagodás. Tehát volumenek mások, és lehetséges, hogy a kerületekben egyébként így folyt, majd meglátjuk az ügy végén, de hogy országos szinten biztos, hogy nem folyt így már nagyon régóta, azt merem állítani.
0: Nem akarok visszaélni azzal, hogy országgyűlési képviselője volt az MSZP-nek, tehát látszólag az egyik ebben érintett
2: pártnak. Próbáljunk meg visszaélni vele.
0: De jó, akkor megteszem.
2: Helyes,
0: az MSZP belül, a párton belül. Uh-huh. Ez mennyire volt köztudott?
2: Voltak városi legendák természetesen.
0: Tehát ott a párton belül lehetett sejteni azt, hogy ha van ez a dolog, akkor ki van benne?
2: Lehetett sejteni, igen, hogy ki az, aki érintett lehet benne, de azt is kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok esetben számomra a nevek meglepetések voltak. Tehát vannak ezekben az ügyekben olyan érintettek, akiről, hogy fogalmazzak, nem gondoltam volna, hogy érintett benne, és van olyan, akiről gondoltam volna, hogy érintett lehet benne. Igen.
1: Zárójelbe hagyj egyetem, meg párton kívül is ismertek voltak ezek a nevek. Tehát ez nem az MSZP-nek a belügye volt.
0: Igen, csak az ember azt gondolja, hogy ha valaki belül van, akkor jobban látja. Átlátja, eljut hozzá.
1: Szerintem éppen akkor nem látja jobban, mert hiszen nem minden információ szér úgy hozzá, mint egyetleg egy kívülálló. De ami ezzel ami a cél lehet, mert ez az ügy, most csúnya szót fogok mondani, ez a választások előtt már bekészített volt, tehát ezt nem most találta ki az ügyészség, jó? Tehát ezt azért jobb, ha tisztázzuk.
0: Sőt, tehát ugye az egyik érintett Molnár Zsolt egy másik ügyben már 2022
1: az óta. A parkolási ügy, abba is ellátok védelmet, de most nem is ez az, igen, valóban benne van, meg még egy másik, harmadik ügyben is érintett, szóval most ebben nem menjünk bele. Ezzel mi a lehet a cél, vagy miért lehet ez jó? Amikor valaki a mézes bödön közelébe kerül, miért kell rögtön belenyúlni könnyékig? Tehát miért nem lehet azt felfogni, hogy a köz pénze az nem az én pénzem, ahhoz nem nyúlok hozzá. Márpedig ez a betegség elég sok embert magával ragadott, és gyakorlatilag azt látjuk, na most, ha semmi másra nem jók ezek az ügyek, csak arra, hogy aki a közeljövőben majd ilyen közhatalom környékére, vagy bármilyen pénz, közös pénz közelébe kerül, tartson attól, hogy le fog bukni, mert itt a fő probléma az volt, hogy ezek az emberek nem gondolták azt, hogy valaha, valamikor majd számunk.
0: Igen, ilyen ügyekben nem nagyon vittek el senkit.
1: Nem.
0: Lehet, hogy ehhez a 30 miatt, mert még a végén a mi kutyánkölyke is bajba
2: viszont
0: kerül.
2: Egy dolgot szeretnék most egy nagyon határozott véleményként megfogalmazni. Voltak ilyenek. Mióta rendszerváltozás óta a politika működik, minden kormány esetében és minden ellenzéki erő esetében voltak ilyenek. Viszont azt a tendenciát, vagy azt a retorikát, ami ma megpróbálja azt sugallni, hogy ez az egész így működött, és mindenki, aki egyébként kormányon vagy ellenzékben politizált, vezető politikus volt, az érintett ebben és ludas ebben, és legcsekélyebb mértékben is bűnpártoló, én azt gondolom, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy vannak ezek a jelenségek, és valóban voltak emberek, akik érintettek ebben, nyilván ezt felfogja most a nyomozóhatóság tárni. De az, hogy egyébként számos olyan parlamenti képviselő, önkormányzati képviselő volt, és ez képezte a túlnyomó többségét az elmúlt éveknek, akik egyáltalán nem voltak ilyenben érintettek, és tisztességesen végezték a dolgukat, ez én azt gondolom, hogy kimondható. És ezt azért nagyon fontos megemlíteni, mert manapság nagyon, nagyon divatos az ellenzéket egyszerűen a Fidesz-szel operáló és a lopásban résztvevő ellenzéknek titulálni, ami én azt gondolom, hogy jogosan sért nagyon-nagyon sok embert. Azzal együtt, hogy természetesen, ha korrupció volt, akkor semmilyen párt, hogy mondjam, tagja ne legyen védett.
0: Egy pártagság nem ment fel.
2: Nem, ez semmilyen.
0: Viszont valamit még hadd kérdezzek én vissza arra, amit ügyvéd úr mondott az előbb, hogy hát olvasható a vallomás. És ha olvasható, akkor ugye azt a következtetés is levont, hogy nem áll meg ez az ügy ezeknél a neveknél, akiket most ismerünk. Ezek a történetek, amire Bárándi ügyvéd úr azt mondja, hogy hát miért csak ezeken a szinteken nyomoznak. Nem szól arról is, hogy majd valaki egyszer mond egy olyat, ahol kibomlik egy ennél sokkal nagyobb ügy is? Sokkal nagyobb nevekkel?
1: Nevek mondása nélkül annyit hadd rögzítsek, hogy mondtak. Jó? Tehát mondtak. Na most, ami a nyilvánosságra kerülés, és ebbe egy picikét hadd szakmázzam, nem tartom helyén valónak, és hogyha az elmúlt Fidesz érában is mindig tiltakoztam az ellen, hogy a Magyar Nemzetből, meg a Mandinerből, meg én nem tudom honnan olvashattam bizonyos nyomozások anyagait, ezt se tartom helyesnek, hogy egy folyamatban lévő nyomozás iratait egyszerűen a közvéleménynek kitesszük. Nem arról van szó, hogy nem tartozik a közvéleménynek, hogy egy folyamatban lévő nyomozás iratait egyszerűen a

0: elmúlt években a magyar nemzet gyakorlata volt, hogy megjelennek mindenféle nyomozati anyagok. Az ember azt gondolja, hogy néha jót tesz a nyomozásnak, mert hát, ha kiugrasztja a nyuszit.
1: Nem ugraszt ki semmilyen nyuszit, ez csak rosszat tesz a nyomozásnak. Én megértem, hogy egyébként sokan érdeklődnek iránt. Azért kell ebben egy picit jobban vigyázni, mert valóban a nyomozás érdekeit sérti, de ez egy ilyen nagy általános humbuknak tűnhet, amit most én mondok. De mi lenne még feladata egy ilyen nyomozásnak ezekben a korrupciós ügyekben? Az, hogy feltárja azt, hogy egyébként ez az egész rendszer hogyan működött. Ez pedig társadalmi érdek, méghozzá masszívan társadalmi érdek, sőt azt tudom mondani, hogy egy picit tovább menve még a történettudománynak, vagy a történelemtudománynak is érdeke, hiszen ezek a perek, legyen ez egy Nürnbergi per, nyilván nem akarom hasonlítani ezeket egymáshoz, csak a jellegét tekintve, vagy ha Biszku Béla túlélte volna az eljárását, akkor föltárják azt, hogy egy rendszer hogy működött, és erre csatolnék vissza, amit Péter mondott, hogy igen, nyilván neveket nem fogunk mondani, elhangoztak nevek ebben olyanok is, akik a nyomozás tovább folyhat. De még egy valami látszik. Az látszik ezekből a vallomásokból, hogy ez a rendszer hogy épült fel, hogy működött. Most van először az, hogy egyébként az igazmondási, vagy tanuknak van, de legalábbis még gyanúsítottaknak is, jegyzőkönyvbe foglalt vallomása, ami alapján mondjuk ő ügyészi egyességet kötött, vagy ami alapján ő egy beismerő vallomást tett, elmondta, hogy hogyan zajlott egy ilyen pályáztatás, hogy hogyan épült föl ez a rendszer, hogy kik voltak azok a megmondó emberek mondjuk budapesti szinten, annak a főnöke ki volt országos szinten, és egyébként hogyan és milyen metódusok mentén kellett ezeket a szerződéseket megkötni. Rendkívül érdekes, és erről ugyancsak hallani, mint a 70-30-ról, de most ezek is plastikussá válnak ebben az eljárásban, és valószínűleg ezeket is sikerül majd feltárni.
0: Egyszer lesz itt bírósági tárgyalás is, akkor valószínűleg sokkal okosabb lesz a közvélemény is, mert akkor előttünk
1: akkor már
0: is
1: feltárgyalás.
2: Egyszer az egy nagyon helyes megfogadás.
0: Majd egyszer, ahogy azt ismerjük.
2: Igen.
0: Zavesnyi Péter, Bárendi Gergely, köszönöm.
2: Köszönjük a meghívást. Szépen.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Feszült az amerikai-európai viszony ennek a hátterében és elemeivel küzdünk, hogy a hírek kapcsán, amelyek Ankarából érkeznek, Trump neheztel az európaiakra az iráni akcióban való részvétel elmaradása miatt, és ugye a csúcson Magyar Péter is részt vett először kormányfőként, erről és a helyzetről beszélgettünk Kis Benedek Józseffel. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Aki ugye biztonsági szakértő és hadtudományi doktor, nyugállományú ezredes. És hát az a kérdés igazából, Peszkovnak hallottam egy nyilatkozatát, aki elkezdte dicsérni Donald Trumpot amiatt, hogy ő tényleg nem olyan, aki napról napra változtatja a véleményét, nagyon érdekes volt, hanem képes arra, hogy meghallgassa Vlagyimir Putyint, és hogy integrálja. Tehát az oroszok szemében Trump egy progresszív erő, az európaiak szemében milyen?
2: Hát az európai szemében abszolút nem progresszív, sőt fölmerült olyan kérdés is, hogy egyáltalán megtartsák ezt a mostani ankarai csúcsértekezletet, sokan ellene voltak, mert annyira feszült a helyzet az európai szövetségesek és az Egyesült Államok között, amiből az következik, hogy nem biztos, hogy egy normális zárónyilatkozatot tudnak összehozni. Aztán persze az elején így szokott lenni, a végére összefog ez jönni, és lesz zárónyilatkozat is, ebből biztos vagyok, de azért látni kell az, hogy a Trump esetében olyan kérdéseket vetett fel, ami az európaiaknak nem tetszik egyáltalán, és hát ehhez ragaszkodik. Hát itt emlékszünk a Grönland csatolására, meg egyéb olyan kérdésekre, amiben hát nem biztos, hogy a Trumpnak volt igaza, és elég sűrűn változtatta a véleményét. Tehát én nem értek egyet azzal, hogy kiszámítható, én pont az ellentétét mondom, nem kiszámítható, és nagyon szomorú, hogy mindez az Egyesült Államok elnöke személyében nyilván meg. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az európai szövetségesek sem törték magukat össze azért, hogy a saját védelmükhöz hozzájárulnak. Hát Spanyolország, Nagy-Britannia, Csehköztársaság, Szlovénia, Magyarország például most le is írták, hogy nem teljesítette tavaly azt, amit elvártak, ugye 2035-re kell fölmenni az 5%-ra, és hát az el van osztva évekre, hogy évente...
1: Már mint a védelmi költségvetés arányára.
2: Mennyit kellene költeni évente, igen. És ezek az országok nem tették meg. Ugyanakkor Lengyelország, balti országok viszont, hát majd tudom, túl teljesítették ezeket a dolgokat. Nyilván a geopolitikai fekvés ezeknek az országoknak más. Aztán nem szabad elfelejteni azt, hogy technológiai téren is vannak problémák. Hát szoktak ilyenkor rendezni egy külön hadipari fórumot, most is meg ma kezdődik egyébként a hadipari fórum. Hát ott meg ugye az európaiak azt mondták, hogy hát mi európaiak vásároljunk európai fegyvereket. Hát nyilván ez érzékeny érinti az amerikaiakat, különösen akkor, ha megnézzük, hogy az európai hadipari vállalatok tulajdonosa részben az Amerikai Egyesült Államok. Uh-huh. Nem, európaiak mondják már meg, hogy honnan vásárolnak, tehát itt is vannak viták. Sok a repedés. Aztán ugye az európaiak közül jó néhányan azt mondták, hogy a Trump ügye, ez az egész iráni kérdés, oldja meg magának. Hol van itt a szolidaritás? Hol van itt az ötös cikke? Nem támadták meg Amerikát, de azért Amerika az európaiak érdekében is tevékeny.
1: Ami ugye kiemelt témája már, mint az ötös cikke a csúcsnak. Ugye, és van elég konfliktus, tehát az, hogy mondjuk valamilyen közös álláspont, tehát nyilván azért tartották meg a csúcsot, mert azért a konfliktus helyzetekben valamit tenni kell.
2: Hát azért van, végül is mindenképpen megtartják, megtartották, vagy igen. Megtartják, ez nem vita, de a helyzet az, hogy itt azért nagyon sok olyan nézeteltérés, amit valahogy ki kellene simítani.
1: Például ugye az egyik konfliktus az, hogy a NATO csúcs előtti napon jelentős és intenzív támadásra lehelyezték Kijevet, ugye az orosz erők. És ugye arról is szó van, hogy Trump találkozik Zelenszkijel.
2: Sőt, négy szemközt fognak beszélgetni arról, hogy hogyan oldható meg valamennyire ez a konfliktus, és mi ebben a Zelenszkijnek a véleménye. Tehát Trump odafigyel Európára, és odafigyel az orosz-ukrán konfliktusra.
1: Mit lehet ettől várni, hogy mondjuk talán, mert ugye ha már a kettejük fejlődés történetét nézzük, akkor is elég vegyes a kép, ugye honnan indultak és ahova érkeztek az amerikai elnöki teremben, ugye az a konfliktus, ez nagyon, még az amerikai közvéleményt is sokkolta. Mire lehet számítani abból, hogy ők személyesen találkoznak?
2: Hát, hogyha személyesen találkoznak, akkor nyilván a Zelenszkijről van szó.
1: Igen.
2: Hát valamit fog kérni a Zelenszkij, abban biztos vagyok, tehát légvédelmet mindenképpen.
1: Hát, mert itt szó van arról, hogy Ukrajnának jelentős segítséget nyújtson a NATO.
2: Az egyértelmű, hogy fog nyújtani, ebben meg fognak szerintem egyezni. Tehát ebben nincs vita, nincs ellentét az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Szövetség.
1: De régen azt hallottuk, hogy egyes államok kétoldalú segítség nyújt.
2: Az is megy. Megy a segítség, nem veszíthet ebben a háborúban a nyugat. Az azt jelenti, hogy Oroszország nem győzhet. Tehát addig nyújtják a támogatást, míg valamilyen módon ki nem merülnek a felek, és látszik most már az Oroszországi Föderáción is, hát ugye választások lesznek, amelyeknek a végeredmény nem kétséges senki számára, de azért látszik, hogy Oroszország is gyengül. Tehát itt a benzinhiány, Putyin ellenes hangok is vannak, amiket ugye elég gyorsan igyekeznek elnyomni, de azért azt lehet látni, hogy Oroszország nem rendelkezik azzal a képességgel, még akkor sem a háromszoros erőfölénnyel bír, hogy Ukrajnát mondjuk óresre tanítsa, mert itt arról volt szó, nem elfoglalni, nem akarta a Putyin elfoglalni a területeket a Donbass kivételével. Igen. De most már azért egy kicsit kinyílt a csipája, tehát azért halad nyugodt felé.
1: Tegnap Anton Bendazsevszkivel beszéltem reggel ugye arról, amit ön is mond, hogy ugye háromszoros a humán erőforrás előny is, tehát hogy mennyi ember tud havonta mozgósítani a két fél, ugye 15 000-35 000 az arány, elég látványos a különbség, de azt mondja a szakértő, hogy ezt tulajdonképpen az ukránok egyfajta technikai fölénnyel, vagy technikai pótlással tudják ellensúlyozni. Mit jelent ez gyakorlatban a harctereken, hogy, hogy tartják a lépést.
2: Közvetlen hadszélítkezés elkerülik, és mélységi csapások vannak, azt világosan lehet látni. Tehát szerintem a Putyin álmában se gondolta volna, hogy az orosz légvédelmet egészen Moszkvát is beleértve, vagy Szentpétervárt is beleértve át tudják törni az ukránok a drónokkal. Tehát nagyon fejlett drónokat alakítottak ki. Én mindig azt szoktam mondani, hogy jó mérnökeik vannak az ukránoknak, az is volt, még a Szovjetunió idejében is, és ezt most kihasználják. Ezen kívül ugye, hát Afrikába szállítanak. A NATO-ban, nálunk ugye kitiltották azt a magyar származású szemét, aki a drónok fejlesztését felelős. NATO-ban meghívtak, jöjjön ide, mondja el, mit csinálnak, vigyék az eszközöket, részt vesznek közös gyártásba. Hát ebből mi lesz, megint kalamajkát fog jelenteni, de látszik az, hogy szoros az együttműködés. És egyértelműen ebben a NATO-ban nem lesz vita. NATO-ban most, amiben vita lesz, az a hozzájárulás, az anyagi hozzájárulás. Miért ennyit, miért nem, ki, és itt szerintem végig fognak menni az országokon. Kicsit kellemetlen lesz, hát nyilván ez zárt ülésen fog megtörténni, de el fogják mondani, hogy ki az, aki ehhez nagyon aktívan hozzájárul, és ki az, aki nem. És ne felejtsük el, ott van Törökország. Törökország a második, katonailag a második legerősebb ország a NATO-n belül. Na most nyilván Erdoğant ismerjük, tudjuk, hogy ezt nagyon ki fogja használni Törökország menedzselésére. És ugye Törökország a NATO-ba ugye nagyon komoly szerepet játszik, az EU-ba ugye nem vették fel, ezért betart mindenütt, ahogy csak lehet az EU esetében, de ez nagyon jó lesz ez a csúcsértekezlet Ankarába a török vezetésnek is.
1: Zárásképpen nézzük meg a magyar szerepvállalást. Milyen dilemmákkal küzd Magyar Péter, amikor ugye megpróbálja helyreállítani, vagy más pozícióba helyezni a magyar álláspontot a NATO kapcsán, ugye?
2: Hát egészen biztos vagyok abban, hogy most is jó néhány vezetővel fog találkozni, akik ugye eddig még nem kerültek személyes kapcsolatba vele. Biztos, hogy ki fogja fejezni ezt, hogy mi nem fogunk oponálni. Hát gazdasági területen vannak problémáink. Tehát látszik, hogy nálunk is lassabban megy a fejlesztés. El kell dönteni a kormánynak, ami nem egy könnyű feladat, hogy most mire adnak többet. Az utak építésére, vagy a hadsereg fejlesztésére. De ezt van, ahol össze lehet kötni. Tudnélik az 5%-ban ugye van 1,5%, amely infrastruktúrális fejlesztés. Hát nyilván nekünk erre kell rámenni, hogy utakat építsünk, hidakat hozzuk rendbe, ez egyben megfelel a NATO igényeinek is. Na most, ami a missziókat illeti, ugye nem sok helyen vagyunk, de nem sok missziója van a NATO-nak, mind a két helyen komoly szerepet játszunk, tehát biztos vagyok benne, hogy a miniszterelnök úr ezt meg fogja erősíteni, és azt fogja mondani, hogy ránk számíthatnak, és nem fogunk oponálni. Hogy most ide hány amerikai katona fog jönni, most is vannak, de ezt nem verték nagy dobra. A helyzet az, hogy lehet, hogy itt is erősíteni fognak. Tehát nem feltétlen azzal kell számolni, hogy most Amerika kivonul. De az is egy vita téma lesz, hogy meg fogják mondani, hogy képzeli ezt az amerikai elnök? Honnan vonnak ki? Hány főt? Mikorra? Ez kell egy menetrend, mert valahogy pótolni kell. Védtelen terület nem maradt. Tehát nagyon sok megbeszélni való van ezen a csúcson, és valószínűleg meg is fogják.
1: Egy rövid választ szeretnék kérni, hogy az nagyon laikus hozzáállás lenne a magyar miniszterelnökről, hogy egy derogációt kérni a védelmi költségvetés emelése kapcsán azért, hogy a gazdaságot felhozza?
2: Nem biztos, hogy meg fogják ezt adni, mert erre van egy tavalyi határozat, aminek alapján ugye 2035-re megvan, hogy 5%-nak kellene. Tehát, hogyha adnak egynek, akkor mindjárt jön a másik ország, aztán jön a harmadik, miért kaptak a magyarok, miért nem kaptunk mi.
1: Hát tehát csak itt egy jogállami helyreállításról is szó van.
2: Tehát. Jogállami helyreállítás
1: az nem érdekli
2: fontos, őket. Nem érdekli a NATO-t, ez nem NATO téma.
1: Oké. Nagyon örülök, hogy itt volt.
2: Köszönöm.
1: Máskor is köszönöm.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ma kezdődött a kétnapos NATO csúcs Törökország fővárosában, ahol Magyar Péter is ott van. A csúcson kell részletesen ismertetniük a tagállamoknak, hogyan is érik majd el a védelmi kiadások növelését. Mark Rutte főtitkár ennek a szükségességét hangsúlyozta. Vendégünk Kaiser Ferenc.
2: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, biztonságpolitikai szakértő, estét kívánok!
3: Szép este!
2: Azt mondja Donald Trump, hogy hát neki ez a világos semmi kedve nem volt. El se jött volna a NATO csúcsra, hogyha nem a barátja rendezi, Erdogan. Azért ez egy erős nyitás.
3: Hát a közös demokratikus értékek szoktam volt mondani, hogy Erdogan a csúcs előtt egy rakás ellenzéki politikust, újságírót lecsukatott, LMBTQ aktivistákat, nyilván ők nagyon keményen a NATO csúcs ellen voltak, illetve hát egy csomó nyugati sajtót, mindenféle médiumok be se engedett. Tehát, ha úgy vesszük, Trumpnak ez egy csodálatos, erőskező vezető, ugye Putyinnal is kiválóan megérti magát. Most ehhez képest nyilván az európai politikusok nem ilyen erős vezetők, mert tényleg demokratikus országokat vezetnek. Szerencsére Trump is csak szeretné átformálni a saját képére. Majd holnapra esetleg meggondolja magát, tehát nála ez nem mindig tart sokáig.
2: De neki vannak valódi a NATO-val ténylegesen meglévő konfliktusai is, például a különböző országok részvétele a NATO erőfeszítéseiben, a ráköltött összegek, akár nemzetenként, ugye ezügyben nekünk magyaroknak is van egy tennivalónk, mert 5%-ra föl kéne vinnünk a költést a hadászati kiadások tekintetében, na most attól mi is messze vagyunk. Ő meg azt mondja, hogy amíg a többiek nem, addig mi sem fizet.
3: Ez ugye 3,5 + 1,5, és ebben a másfélben nagyon sok minden beleszámít. Például az a pénz is, amit Ukrajna támogatására fizetnek, a közúti, meg vasúti infrastruktúra fejlesztése, különösen a vasúti, mert ugye relatíva kevés olyan fővonal van Európában, amin a modern harckocsikat, ezeknek a többsége 65-70-75 tonna pőrekocsival képesek szállítani, tehát vasútfejlesztéstől kezdve nagyon sok mindent bele lehet szuszakolni abban a 1,5%-ba, de például a kiberbiztonsági intézkedéseket is, a 3,5%-ot pedig nagyon sok ország eléri.
2: Mi most hol tartunk ebben?
3: Hát 2,1 volt a tavaly évben. Ez részben azért is alakult így, mert volt ennél sokkal több is, csak a Zrínyi haderőfejlesztési és korszerűsítési programnak a nagy beszerzései lecsengtek. Tehát korábban ezt a magyar beszerzések, a Leopard 2 A7, a Panzerhaubitze, a Gidrán, tehát ezek emel, vagy a Lynx, tehát ezek a mindenféle modern zömmelarejmetáltól beszerzett haditechnikai eszközök emelték meg a magyar kiadásokat.
2: Mennyire szól ez a NATO csúcs Iránról, amellyel kapcsolatban Trump megint fenyegetőzött, hogyha sokat ugrál Irán, meg a Hormuzi szorosa sok mindent próbál, akkor ismét megindítja a háborút, és mennyire az orosz-ukrán háborúról?
3: Hát egy picit oldalvágása, mennyire bejött neki eddig is Irán megtámadása, ugye gyakorlatilag azt adta el hatalmas eredményként, ami visszatérés ahhoz a helyzethez, ami a háború előtt volt. Nyilván Iránról is szól, az elégedetlenségének ez az egyik oka, hogy szerinte a szövetségesek nem adtak neki ebben elegendő támogatást, amit ő egyébként nem is kért. Mondta ugyanazzal a mondattal, hogy nem adtak nekem, de nem is kértem.
2: Hát illetve volt, aki azt mondta, hogy
3: a spanyolok,
2: nálunk nem szállnak le az amerikai gépek.
3: De a légtérhasználatot megkapták, a CIA használta a brit bázisokat Cipruson, és a többi üzemanyagot kaptak, tehát a NATO sok mindent adott ahhoz képest, hogy az amerikaiak egyáltalán nem avatták be a NATO-t a tervekbe. Azt hiszem a német védelminisztert azt úgy kellett kimenekíteni a Perzsöbölből, mert éppen ott volt, csak nem szóltak Németországnak, hogy hoppá, bombázni fogunk. Tehát azért ez egy nagyfokú udvariatlanság a saját katonai szövetségeseimmel szemben, ráadásul úgy, hogy az iráni kérdés, meg az energiabiztonság Európának sokkal jobban fájt, mint az USA-nak, tehát ez inkább Európa bőrére ment, hiszen miután levált az orosz forrásokról, Európa is egyre nagyobb mennyiségben vásárolt a Közel-Keletről. Ukrajna egész más kérdés, nyilvánvaló, hogy az ukrajna háború lesz az egyik legfontosabb kérdés, ezt jól jelzi, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is ott van Ankarában. Európa nyilván erre igyekszik helyezni a hangsúlyt. Trumpot sokkal jobban érdeklik a védelmi költségvetések, meg az új fegyverbeszerzések, és itt Európa hiába jelentett be egy csomó valóban nagy volumen beszerzést, több mint majd 5 milliárd dollárért globál áj légtér ellenőrző gépeket a SZÁV-tól. Ebben relatíve kevés az amerikai fegyver, mert Európa nyilván igyekszik a saját lábára állni, és Európának nem érdeke az, hogy amerikai cégeknek fizessen olyan termékekért, amit ő maga is le tud gyártani. Nyilván vannak olyan eszközök, például pont a nagy hatótávolságú pilóta nélküli felderítő gépek, ahol amerikai Triton felderítő gépeket vettek horribilis összegért, tehát ezek drónok, de darabja közel 500 millió dollárba kerül.
2: Hogyha Ukrajna, akkor itt van Zelenszky mondata, hogy havonta 30 ezer orosz katonát semmisítünk meg, és mindegyikről van drónfelvételünk. Ott van az a tény, hogy mielőtt elmegy a NATO csúcsra, Trump másfél órát beszél Putyinnal. Ez például nem tudom, jelez-e valamit. Tehát az egyik azt próbálja felmutatni, hogy pusztít, ő is, és nem csak pusztul, a másik pedig megpróbál valahogy Trumpnál valamiféle külön utat kitaposni saját magának. Hogy lesz ebből béke?
3: Sehogy. Tehát jelen állás szerint Ukrajna már nagyon meg akar egyezni, de nem bármi áron. Tehát Ukrajna abban már nagyon régen, legalább egy éve belemenne, hogy ahol most a front van, vagy hát igazából az már inkább harcérintkezési zóna, mert nagyon nehéz egy határozott vonalat húzni. Ez egy olyan kb. 15-20 kilométeres senki földje, ahol ilyen kisebb lövészrajok, 3-4 fős, 5-6 fős kötelékek küzdenek foltszerűen egymással. De az oroszoknak ez nem elég. Tehát Moszkva még jóval többet akar, Ukrajna pedig miután nem győzték le, érthető okokból semmit nem hajlandó többet
2: elég. Az, amit Ukrajna Oroszország nagy mélységeiben, akár az Urálon túl most már, vagy éppen Moszkvával tesz, tehát egyrészt, hogy lehetetlené teszi a kőolaj utánpótlást, a kőolaj feldolgozást Oroszország számára, másrészt egy folyamatos fenyegetés jelent most már a moszkvaiaknak. Az vezethet eredményre?
3: Nehéz megmondani. Normális esetben el kéne kezdeni, rég el kellett volna kezdődni egy tárgyalásnak, de ugye itt jön be a diktátor faktor. Tehát egy demokratikus politikus igyekszik a lakosságát megóvni, az életszínvonalát fenntartani. Egy autoritár vezetőt ez nem érdekli.
2: Ez a NATO csúcs ezügyben akkor a világon semmi újat nem hoz majd.
3: Dehogy nem, valószínűleg az európai államok, meg Kanada, meg néhány NATO globális partner, vagy japán képviselők is lesznek, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland, tehát ez nem csak maga a NATO, ki fog állni Ukrajna mellett, valószínűleg további forrásokat és támogatást fognak megszavazni, és ez üzenet Oroszország számára, hogy kár arra várni, hogy Európa el fog fordulni Ukrajna.
2: Magyar Péternek és vele Magyarországnak mi dolga van most ebben?
3: Bizalmat vissza kell nyerni. Tehát az a különutasnak nevezett politika, amit az előző kormány folytatott, az nagyon sok, mondjuk úgy kérdőjelet hagyott a NATO vezetőiben, politikai és katonai vezetésében, és Magyarország megbízhatóságát illetően. Ezt a bizalmat vissza kell szerezni.
2: Kaiser Ferenc, köszönöm szépen.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Az ATV műsora az Aktuálra folytatódik, mert nálunk van műsor. Szazsászky Ferenc a következő műsorvezető, és itt is van már. Szervusz Feri.
4: Szervusz Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Az egyik témánk, hogy átmenetileg elsötétült az állami televízió hírcsatornája. Az új vezetők bocsánatot kértek az elmúlt évek hazugságaiért. Magyar Péter szerint ez egy történelmi nap. Beszélünk zsebbevágó ügyekről is. Jól alakult az inflációs adat, a kereskedők már is az árréstop kivezetéséről beszélnek. Aztán ismét heves vita volt a parlamentben Súlyog Tamás elmozdításával kapcsolatban. A Fidesz, Orbán Viktor önként emlegetés tüntetést szerveznek csütörtökre. És egy nagyon érdekes interjú részletből is beszélgetést fogunk generálni. Torockai László egy podcastban azt mondta, hogy szerinte egyre növekvő az a társadalmi igény, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz közösen takarítsák el a Tiszapártot, és ő a maga részéről Orbán Viktort történelmi személyiségnek, államférfinak tekinti. Holoda Attila, Nagy Attila Tibor és Szakonyi Péter lesznek a vendégek, hamarosan kezdünk.
2: Jó munkát nektek, Feri, jó beszélgetést, önöknek szép estét, jó éjszakát, holnap este remélem találkozunk ismét, viszontlátásra.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kicsit jogászkodni fogunk. Két ügyvédül a stúdióban. Köszöntöm Gatter Lászlót, korábban a Fővárosi Bíróság elnöke volt 13 éven keresztül.
2: Igen, te meg a Pest megyei bíróságon volt.
1: Így van. Most meg ügyvéd kollega, és hát Budapesten ugye elsősorban Óbudán, majd a kerületekben is parkfenntartás és város üzemeltetési megbízások közül vagy körül működhetett egy korrupciós rendszer. Erre vonatkozólag ugye az ügyészség 2026 júniusára tette azt, hogy 32 személyt hallgattak már ki. Tegnapi fejlemény, hogy Ceglédi Gergő, MSZP-s óbudai alpolgármester előállt azzal, hogy pártokon átívelő korrupciós rendszer volt. A Fidesz-MSZP együttműködésről 70-30%-os leosztásról beszél. Ugye ezt már korábban egy volt igazságügyminiszter is emlegette, Dávid Ibolya, de hogy ugye ebben az ügyben más kerületekben is történtek kényszerintézkedések, sőt, hát bírói döntések is ezekről. Ugye az a kérdés, hogy el tudjuk-e helyezni helyi értékben, hogy mit jelent ez a vallomás, mert ugye ő is a terheltek között van, mármint aki erről beszámol.
2: Jó reggelt kívánok! Azt kell mondanom, hogy talán az ügyvédek között lehet, hogy kivétel leszek, de én nem nagyon szeretem ezt a vádalkú intézményt, bár nyilván attól függ, hogy az ember milyen pozícióban van egy büntető eljárásban, és ez jó szokott lenni az érintetnek, de azért nem szokott mégse szerintem nagyon jó lenni, mert az ügyészséget egy olyan kényelmes helyzetbe hozza, hogy konstruál. Igenis, azt kell mondanom, konstruális, és ne rossz értelembe vegyük ezt a szót most, hanem van egy elképzelése, mondjuk így eszebb, van egy elképzelése egy ügyről, ahhoz fölállít egy tényállást, és nem nyomoz, hanem megpróbál valamilyen gyanúsítotti vallomást mellé tenni, alátámasztani. És akkor egy ilyen úgynevezett vádalkú esetében az történik, hogy az érintett az nem vitathatja már se a minősítés, se a magát ezt a történetet, a tényállást, és akkor szépen át fog menni az egész eljáráson akkor is, hogyha a valósághoz, vagy az igazsághoz, megközelítő igazsághoz sincs semmilyen közese. Tehát itt is nyilván vannak vallomások, abból kialakított egy képet, valamilyen képet magának az ügyészség, abból fölállított egy tényállás, és akkor ahhoz próbál tenni ilyen típusú egyességeket, ami annak, aki ezt meg tudja kötni, annak nyilván nagyon jó, mert akkor ő egy viszonylag kedvező büntetéssel fog tudni kiszállni az eljárásból. Aki pedig azt mondja, hogy hát ez nem így történt. Vagy tagad, mert azt mondja, hogy én ártatlan vagyok. Ilyen is lehet egyébként, azért ne tételezzük fel, hogy ez teljesen kizárt. Az pedig küzd, az egész eljárás végéig, a bíróság előtt is küzd, és nagyon nehéz helyzetbe kerül, amikor ezen eljáráson végén.

0: kimenni.
1: Igen, a vallomás ez nem ítélet, ezt most kell hangsúlyoznunk, és a gyanú az nem bizonyítottság, tehát az ügyészségnek van itt szerepe, hogy ezt a vallomást más bizonyítékokkal összevesse, ugye? De mit jelent egy ilyen részletes beismerő vallomás? Hogy lehet ezt más bizonyítékokkal együtt helyre tenni?
0: Szerintem úgy lehet helyre tenni, és talán azért most rosszat mondtam, ugye, vagy látszólagosan rosszat mondtam, de azért nyilván úgy lehet helyre tenni, hogy olyan részleteket is megkérdeznek, vagy olyan részleteket is elmondatnak azzal, aki ezt a beismerő vallomást teszi, ami más apró bizonyítékokkal alátámasztható. Azért, mert ennek azért van jelentősége, hogyha valaki elmeséli, hogy hol találkoztunk, milyen körülmények között találkoztunk, tehát részleteket tud elmondani, akkor az azt jelenti, hogy feltehetően igaz, amit állított, hiszen azt körbe lehet tenni más apró bizonyítékokkal, és akkor valósághű lesz az ő előadása.
1: Az, hogy az ügyészség ezekre a részletekre egy ilyen beismerés után, hogy mondjam, nem fordít elég figyelmet, finoman fogalmazunk, ugye, az azt jelenti, hogy a humán erőforrás oldalon nincs meg a megfelelő feltétel, vagy azt jelenti, hogy ez így kényelmes, mert hogy tulajdonképpen van egy konstrukció, amihez tartja magát a nyomozóhatóság.
0: Is. Igen. Azt mondom, hogy is. Tehát nyilván mindig panaszkodik minden hatóság, hogy kevés az ember, kevés az idő, tehát sietünk. És én azt is látom, hogy nagyon egyszerű, egy főszabály szinte a BL-ben, hogy szembesíteni kell, hogyha ellentétes előadások vannak.
1: Igen.
0: Én ugye nem nagyon régóta vagyok ügyvéd, 13 év vagy 14 éve, na most a 14 éves ügyvédi tevékenységem alatt egyetlen egy büntetőügyben nem láttam szembesítést a nyomozás során. Azért ezért el kell gondolkodni, hogy akkor valami hiba van, tehát állít valaki.
1: Már a bírósági eljárásban ott van.
0: Ott van, csak akkor igen. Már ugye esemény után vagyunk, szokták volt mondani, mert addigra már lefolyt a sok-sok-sok éves igen. Nyomozati eljárás, a bíróságon való szembesítés az meg már ugye nem ér semmit sem, de a nyomozás során, amikor van egy nagyon súlyos állítás valaki részéről, legyen az beismerés persze, és van egy másik, aki azt mondja, de nem, hát nem így történt, és akkor összeereszteni ezt a két embert, hogy egymás szemébe nézzen, és valóságosan azt mondja,
1: és
0: hogy
1: ő szerint ez miért marad el?
0: Hát azért, mert ugye azt is látom, hogy az enyhítő körülményeket, vagy pedig azokat, amik a bűnösséget megdönteni látszó bizonyítékokat, azokat nem nagyon szeretik beszerezni a nyomozás során. És el van a dolog odatolva, hogy majd akkor a bírósága előtt majd ott lehet mondani, de ott már mindig késő ott az igazságát bizonyítani valakinek. Tehát én most azok érdekében beszélek, inkább úgy tűnik, akik tagadnak, és nem azok érdekében, akik ugye beismernek. De ez egy nagyon fontos szempont, mert azért az jó lenne, hogyha megközelítőleg úgy, és azért ítélnék el azokat, akik elkövettek valamit, ami jó valóság.
1: A beszélgetésünk apropóját jelentő ügyben, ugye a nyilvánosság előtt egy pártokon átívelő korrupciós tevékenységről van szó. Ez valamiféle szervezettebb bűncselekményi struktúrára utal, vagy ez valami politikai megfogalmazás, ami egyszerűsítésbe nyomja ebbe a sávba az ügyet?
0: Hát ugye nagyon hosszú időt jelölt most már, a legutolsó valószínűleg szinte 2006-tól említi, ugye egy ilyen hosszú folyamat volt, ami fölveti nyilván annak a kérdését is, hogy elévülés vagy nem évülés. Közben már új büntetőtörvénykönyv is keletkezett 2012-ben, tehát ez egy nagyon hosszú. Bár én azt gondolom, hogy itt nem évül el, mert az ilyen korrupciós cselekmény, ez egy mondjuk szakszerűbben, mondjuk folytatólagos elkövetés, ahol ugye a sértettnek a sértett az ugyanaz, és akkor itt nem beszélünk elévülésről. Tehát nyilvánvaló ez valamilyen szervezet, lehet bűnszövetség vagy bűnszervezet mostani fogalmak szerint. Ez biztos, hogy így van. Egy kicsit azért féltem a nyomozóhatóságokat és az ügyészségeket is, mert úgy látszik, hogy el fog veszni a sok ügyben. Most fog fölállni ugye szeptemberben, ha minden igaz, ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal is, ahol ennél sokkal nagyobb ügyeket kell földeríteni. Tehát én attól tartok, hogy a hatóságok nyakára fog szakadni hirtelennyiben rengeteg olyan ügy, amiben el fog veszni. És most ez egy szép látványos cselekménysor, ugye ez a kerületeken átívelő, éveken átívelő, pártokon átívelő, igen, nyugodtan mondhatjuk, ez egy szervezet elkövetés. De hát mégiscsak apró pénz, hát itt, hogyha jól hallom, 2 milliárd forint körüli vesztegetési pénz folyt ki ennyi sok-sok év alatt, ami nagyon sok, nyilván, de hát azért nem ez lesz az ország legnagyobb büntető, ugye az biztos.
1: Mit ér a részletes beismerő vallomás, hogyha politikusokra vonatkozik? Az ügyészség számára ez egy plusz érték, hogy tulajdonképpen a politikusokra nézve terhelő adatokat közöl valaki?
0: Ja, hát én nagyon bízom benne, hogy nem plusz értéket. Bocsánat, nekem darab az elkövető is, meg a szereplők is. Tehát itt azt kell nézni, hogy ez a bizonyíték, ez áll, vagy nem áll.
1: Nem tartja elképzelhetőnek, hogy mondjuk ettől egy legfőbb ügyészi karrier függ, hogy eredményeket produkálnak ezekben az ügyekben az ügyészek.
0: Hát tetszettek volna produkálni eredményeket az 2006 óta, mert azért én nekem az ügyészség, mint szervezetnek a működésére végtelenül rossz fényt vett az, hogy hirtelen most felgyorsultak az események, és vannak gyanúsítások. Én azt gondolom, hogy ez maga a bizonyíték arra, hogy nem működött a szervezet.
1: Uh-huh. Egyébként a legfőbb ügyész milyen dilemmával küzdött mondjuk az előző időszakban, mert ugye ő csak fél év óta legfőbb ügyész.
0: Hát egy gyenge évvégét elmúlt.
1: Igen. Tehát, hogy...
0: Hát, hogy mivel
1: nem azt, tehát, hogy neki ezt mérlegelni kellett amúgy, hogy az utolsó fél évben kerülje ezeket a látványos akciókat, mint ez az ügy is?
0: Hát, én nem szeretnék a legfőbb ügyész fejével gondolkodni, bár ismerem egyébként, mert fogalmazónak még én neveztem ki annak idején a fővárosi törvényszékre a legfőbb ügyész urat. Nem szeretnék az ő fejével gondolkodni. Nincsen könnyű helyzetben, az egészen biztos, mert valóban egy rövid az időszak. Ő mondhatja, hogy azóta föl is gyorsultak az események. Ez igen. Tény és való, mert föl is gyorsultak. Hallani, de azért a választások igen. Óta gyorsultak föl az események.
1: Hogyne, de azt hallani, hogy szakmailag rendben van, tehát hogy egyébként ő ért hozzá.
0: Én azt gondolom, igen. Persze. Hogyne. Hát miért a Pót Péter is értett hozzá? Nehogy azt gondoljuk, hogy ő nem értett a büntetőjoghoz.
1: Igen, csak mindig azt mondják, hogy ugye politikai alapon kinevezett embereknek menni kell, de ugye itt azért szakemberekről van szó, és nyilván ez egy nem egyszerű dilemma.
0: Hát azért én nem tudom, hogy a jelenlegi legfőbb ügyész urat milyen szempontok alapján nevezték ki ebbe, én most nem mennék bele, mert nem tudom.
1: Értem. Örülök, hogy itt volt, és hogy ennek az ügynek a jogi hátterét megpróbáltuk együtt elemezni. Nyilván a büntető eljárás sok elemből áll, és azért ezt a beszélgetést is nagyon sokáig lehetne folytatni. Várom Önt legközelebb is. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a meghívást.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Nap benéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a vakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

92.9. Az alternatív zenék specialistája.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

bármerre indulok, egy részem mindig elhagyom valahol. Azt mondják, válasz, és menj már, aki mindent hurcol.

دوتا csodák a teszel az örömöd, az nem egy múlmámol. Szürke siker felváltotta a szín, a haláltűn maradt az élő víz. Tudod kaptam én ezt, tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tartsz, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigasz, minden hibá.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Igazság vagy bosszú? Politikai fegyver az MVVH. Harc az életért. Elzárják az abortuszipar pénzcsapjait. Isten a pályán. Miért vállalja egyre több sztárfocista hitét?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Üdvözlöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időbe. Ezúttal 2025. augusztus 7-éig, ezen a napon a Nemzetközi Büntetőbíróság határozatban állapította meg, hogy Magyarország nem teljesítette a nemzetközi szerződéssel összefüggő kötelezettségeit, amikor megtagadta Benjamin Netanyahu elfogató parancsának végrehajtását az izraeli miniszterelnök magyarországi látogatásakor. És ezen a napon a Spirit FM Veszik vagy Iszák című műsorában Rónai Egon vendége Rókusfalvi Pál volt.
3: Folytatjuk a Veszik vagy Iszákot, ami a borműsor itt a Spirit FM-en. A nevet egyébként Rókusfalvi Páltól kaptuk, aki a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos. Amikor először beszéltünk róla, hogy legyen egy ilyen műsor, akkor merült fel, hogy de mi legyen a címe, ez lett. Na de tudjuk-e már, hogy mit és hogyan iszunk, hogy vesszük, isszuk-e? Ezt kérdezem Rókusfalvi Páltól, mert ő volt az MCC Festen egy beszélgetés, aminek az volt a címe, hogy így isztok ti. Hát hogyan?
4: Így van, köszöntöm én is a hallgatókat, szervusz Egon.
3: Szervusz,
4: hát izgalmas, és így eszembe jut ez az időszak, hogy ezt veszik vagy isszák, ugye ez nagy dilemma, nekem el kell adni, de ezért fontos, hogy igyák is, tehát ez a fontos a borászoknak is általában. És a fiatalok nagyon érdekes helyzetbe hoztak, nagyjából a valóság azt tükrözte, amit egyébként nem csak feltételeztünk, gondoltunk a borral kapcsolatban, hanem látva ezt a generációt, mi is így érzékeltük, vagy így gondoltuk. Hogy a fiatalok nyitottak, de nekik kell valami plusz, valami innováció, hogy egy picit megállt a világ úgy általában, és az új dologra nyitottak, a színesre. Tudod, az olasz fiatalok úgy fogalmazzák meg azt magukban, hogy Olaszországban, ha bedobnak egy pohárba egy erdei gyümölcsöt a tetejére, akkor az a bor az biztos, hogy könnyebben megy el. Egy kis buborék van benne, akkor a szintén vizuálisan is. Tehát fontos, hogy valami újszerű legyen, és ez nyilván generációnként változik, de közben elhivatottak a minőségre. Én azt látom, hogy az MCC fesztiválon is nagyon nyitott társaság volt ott, és igazából talán az idő ment el, hogy régen elég volt egy borkostolón, amikor a borász elmesélte, hogy mennyi a glicerin tartalma, vagy a sav tartalma, vagy hogy éppen milyen musfokkal szüretelte, és ezekről szólt egy borkostoló. Ma nem érdekli őket a tudomány, nem az érdekli, hogy volt-e a Chardonnay-ban almasak bontás, hanem az érdekli, hogy mi a sztori, a valós sztori.
3: Hát az élményt keresik mindenben.
4: Így van, azt az élményt, ami a való világba visszarántja az embereket, és ha valahol, akkor ez az agráriumban, a borászok világában ez abszolút megvan. Úgyhogy ezekről beszélgettünk, és egyébként én azon gondolkoztam, hogyha szabad erről még egy mondatot mondani, hogy olvasva a nemzetközi sajtót is, éppen most nyáron történt egy élmény, amit szeretnénk megosztani itt a Spirit FM-en keresztül a hallgatóiddal is, mert van két olyan szakértő a világban, Jancis Robinsonnak hívják a hölgyet, ő olyan Master of Wine, aki gyakorlatilag az egyik legismertebb a szakmában, és van egy blogja. És olvasói levélként egy másik nagy ágyú, Hugh Johnson bejelentkezett, aki arról értekezett neki, ez önmagában két ilyen borszakértő a világ legjobbjai közül értekezik, az nagyon fontos és nagyon jó, de mindez a magyarokkal kapcsolatban történt meg, mert azt írta Hugh Johnson, hogy ha van a magyaroknak egy olyan itala, ami gyakorlatilag a fiatalok egészségtudatosságára is válasz lehet, és ezért gondoltam ezt most megosztani, ez pedig fröccs. Ugyanis ez egy olyan ital, mert minden nemzetnek van hasonló spritzere, meg cooler, meg ilyenek nevezik, ahol általában ezt a savas vizet meg bort összeraknak, és abból lesz valamilyen ital, de ez a fröccs, ez egy kultúra. 104 féle létezik belőle, és annak megfelelő, hogy mennyire akarod az alkoholt magadnak beállítani, a borban lévő alkoholszintet csökkenteni, megtalálod magadnak a nagy fröccsöt, ami szintén nyáron üdítő lehet, egy sóher fröccsöt, ahol 9 adag szóda mellé egy adag bor jön, ott meg akár még egy 6 éves gyerek is ihatja, mert az szinte tényleg csak egy ilyen szódavíz, nagyon pici színnel. És erről értekeztek, hogy ez... Ugye Jedlik Ányos a szóda feltalálójához kötjük az 1840-es évekbe, tehát ez gyakorlatilag majd már lassan 200 éve velünk van, és ezt a kultúrát ismerte föl ez a mi emberünk Hugh Johnson, és ami érdekes, hogy ezt persze neki onnan jutott el, hogy a bor.hu oldalon talált egy olyan fröccs lexikont, amit pont a Magyar Bormarketing Ügynökség állított össze, és innen jött neki az okos gondolat, hogy ezen kezdett el az egészség vonatkozásában értekezni, hogy megmarad a bor íze, zamata, de te magadnak el tudod dönteni, hogy mit tegyél be, és amíg hozzáteszük azt is, ami a cikk végén kiderül, hogy a magyaroknak van egy kedvenc nyaralóhelyük, egy nagy tó, amit ők Balatonnak hívnak, és a Balatonnál szinte mindenhol találsz pincét, ahol meg tudod venni ezt a balatoni fröccsnek való nagyon jó bort.
3: Azonnal fel kell venni marketingesnek.
4: És közben megírta azt, ami a mi dolgunk meg feladatunk, és gyakorlatilag az olasz rizlingtől a fröccsig minden olyan kulcsszó elhangzott benne, ami nekem nyilván, hogy egy zene volt a füleimnek, és ez azért meséltem el, hogy ez a fiataloknál is kijött, hogyha van valami sztori, valami élmény, ahogy te mondtad, hogyha tudunk olyat találni, ami az egészséghez is köthető, hogyha egy kicsi innováció van benne, és ehhez fejben kell csak változtatni, mert a minőség az tökéletes a magyar bornál, ezekkel a pici pluszokkal lehet még érdekesebbé tenni. Nagyon jó volt, és nagyon jó beszélgetés volt, ráadásul ott volt Miklós Csabi borász velünk, ott volt a Krenyba a Herbirtoknak az egyik olyan kereskedelmi vezetője, aki tudja, hogy a magyar pezsgő, ami egyébként tényleg világbajnokságokat nyer évek óta mindenhol a világban, mitől kell, hogy jó legyen, és egyetértettünk szomelié bajnokunkkal is, aki szintén ott volt a beszélgető partnerek között, a közönség meg tényleg nyitott volt rá, tehát az érdeklődés, a nyitottság abszolút megvan a következő generációban. A mi dolgunk, hogy ezt megfelelő módon tegyük is eléjük, prezentáljuk ezt az
3: élményt. Hát egyébként, ha meg mellett vagyunk a nyár kellős közepén, a fröccs igazából nyári ital, persze bármikor lehet. Ugye a legenda úgy szól, hogy Vörösmarty Mihálytól származik a szó maga, hogy fröccs, és ő például egy pincében egyáltalán nem nyáron adta ezt a nevet neki, de mi leginkább a meleg ellen tiltakozva isszuk a fröccsöt. És itt a fesztivál időszak. Mennyire elterjedt a fröccsözés manapság a fiatalok között? Meg az idősebbeknél is nyilván.
4: Igen, az idősebbre hívják fröccsözésnek, a fiatalok inkább ezeket a más elnevezéseket, akár az előbb említett spritzert, vagy a coolert használják, de a lényeg ugyanaz, hiszen valahogy hígítják a bort valamilyen, vagy üdítővel, vagy sparkling waterrel, ment, mi ez, savasvízzel, bocsánat, mert hogy egy picit olyan, hogy a szódával az a legjobb, amit Jedlik Ányos kitalált. Egyébként ez 1842 októberében egy délutánon történt Vörös Martival, Jedlik Ányossal és Fáji András
5: íróval.
4: Ők hárman voltak együtt, és csak azért tudom, mert ott összevonta a szemöldökét Vörös Marti, mert elégedetlen volt ezzel a spritzer elnevezéssel, és akkor találta ki ezt a szót.
5: Milyen mérges lenne, hogy ez visszajött megint? Látod?
4: Na hát nekik jött vissza, nekünk a fröccs az én feladatom, meg az, hogy megtanítjuk a világnak a fröccs szót. Szóval egy szó mint száz, van feladatunk vele, és egyébként a fiatalok megcsinálják, mert a fiatalok meg keresik ezeket az élményeket, ezeket a történeteket. Biztos vagyok benne, hogy a következő idő erről fog szólni, hogy ezt hogy tudjuk még inkább a köztudatba eltenni. És bár igazad van abban, hogy a nyári időszak itala a fröccs, azért hála Isten jó tapasztalat alatt van az, hogy a borfogyasztás az gyakorlatilag működik, nem csak az MCC fesztiválon, hiszen a buborékok nyara kapcsán mi Balaton körül vagyunk egész nyáron, még további eseményekkel is, illetve mellette voltak olyan események, ami akár a tusványosi jelenlétet, meg a többi olyan fotón való jelenlétét mutatta a magyar bornak, tehát megyünk, és ha haladunk egészen a szüret irányába, ami úgy néz ki, hogy idén hát nálunk itt Tecseken például valószínűleg egy augusztus 20-a környékén fog indulni, de az azt jelenti, hogy mivel meleg nyarunk volt, bár most az utóbbi időben egy picit így hűvösebb idő, ami nagyon kellemes tud lenni, mondom, ma még ez így van, ezért úgy néz ki, hogy egy picit talán el tudjuk későbbre húzni a születkezést a tavalyhoz képest. Ez egy gyors időjárás jelentés volt, csak hogy éppen, hogy
5: köszönjük szépen, a következő 10 napban olyan 30-35 fok lesz, úgyhogy igazából ez nem sokat segít azon a időhúzós taktikában, amivel szerintem a legtöbb igen. borász most töri a fejét. Egyébként sokat számít egy-két hét ilyen szempontból?
4: Igen, ebben az időszakban feltétlen sokat, mert ilyenkor van a végén az, amikor már a zsendülésnél mindenről kiderül, hogy a cukorfok hogy alakul, mennyire megy, és a 30-35 fok az annyira már nem lesz jó. Én azt gondolom, hogy ez a mostani időszak, ami éppen most is zajlik, ez abszolút egy ideális a szőlő szempontjából, kis csapadékkal néha megtüzdelve, de hát ez most sajnos borvidékenként változik. Szerencsésebb borvidékeken volt most az elmúlt időszakban valami csapadék, ez sajnos ez a vízhiány az jellemző az idei évre.
5: Te a nemzeti bormarketingért felelsz, és nem azért, hogy bizonyos borászatok hogyan születelnek, és mi lesz annak a végeredménye, de nyilván az már számít, hogy milyen bor születik belőle, nyilván. Kapsz erről jelentéseket? Tehát, vagy egyszerűen csak a beszélgetések azok, amik ebben neked információkat adnak?
4: Hát az a szervezet, amelyik ezzel foglalkozik, a hegykörségek nemzeti tanácsa, nagyon szoros partnerünk, együttműködő, ugye mi turizmusban, a turisztikai ügynökséggel, borszakmai dolgokkal, az agrárminisztériummal, a szakmaközi szervezettel, hegykörséggel dolgozunk együtt, tehát nagyon sokrétű ez a kapcsolat, mindannyian, akik valahogy a borban, borturizmusban érdekeltek vagyunk, egymással dolgozunk, és szerencsére most már megtörténtek azok a bormarketing kerekasztalok, ahol ezek a szervezetek együtt dolgoznak, akár mondjuk a juniborosokra gondolok, vagy a fanonbormívesekre, tehát azok a nagy, vagy a borakadémiára, vagy a borászok borásza csapatra, tehát minden egyes csapat így együtt tud gyakorlatilag ezt az ügyet szolgálni, mert mindannyiunknak a közös ügy a magyar bor ügye, és én nem tudok akkor jó bort a marketingelni, hogyha nem készül el ebbe az évbe, ezt el kell adni, az én feladatom pedig az, hogy ezt az eladást próbáljuk a lehető leghatékonyabban segíteni.
5: Köszönöm szépen, hogy beszámoltál például arról, hogy mikre jutottatok, de azt még mindig nem tudom egyébként, hogy isznak ők? Ugye így isztok ti, ez volt a kerekasztal beszélgetés címe.
4: Élményre vágyva, csillogó szemmel, és nagyon-nagyon keresik a jót, a minőséget, úgyhogy abszolút nyitottak, és szerintem jó esélyünk van, hogy ezt a generációt meggyőzünk, csak valódi, valid történeteket kell nekik ehhez a borhoz adni, meg valódi élményt.
5: Adjunk, és jó bort főleg, persze, mert azért végül minden ott dől el. Rókosfavi Pál, a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos volt itt a vonalban. Pali, köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm, szervusz.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Zirgalom.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását, párat lapozunk a naptárban 2025. augusztus 11-éig. Ezen a napon Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy Oroszország az augusztus 15-ére hirdetett alaszkai találkozó előtt csupán meg akarja téveszteni az Egyesült Államokat. És 2025. augusztus 11-én a Spirit FM vendégváró című műsorában Róna Jegon Siófokra kalauzolta a hallgatókat, Szemesi Nécsek Kata, helytörténeti könyvtáros, és Kövecses Varga Lajos, a Siófoki Ásványmúzeum tulajdonosának segítségével.
3: A vendégvárót hallják, tehát itt a Spirit FM-en, Róna Jegon vagyok, jó napot kívánok, a mai szerkesztő Lőrinc Dorothy, a helyszín pedig a balatoni déli part, annak is a fővárosa elsőként, Siófok, és hát ugye az északi parton annyit mászkáltunk már, hogy talán ideje is, hogy így a nyár kellős közepén, vagy a kánikula kellős közepén megismerkedjünk Siófok múltjával. Siófoké valamelyik valójában, amióta az emberi történelem visszatekinthető itt nekünk, mindig is lakott hely volt, csak hát éppen nem nyaralóhely, hanem valami egész más funkciót látott el. Szemesi Nécs Kata mesél nekünk erről, Siófok helytörténeti könyvtárosa. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, azért Siófok ugye a Balaton egyik nyári fővárosa, gyakorlatilag a második legnépszerűbb buticél nyaranta a vendégek vagy az utazni vágyók szempontjából. Ennek egyik része, hogy már mondtam, hogy a Balaton, Siófokon nagyon jó programok vannak, nagyon jó nevezetességek, régi villák, és hát ugye ott van köztük például ugye az emblematikussá vált víztorony. Na most én annyit szeretnék csak elmondani a víztoronyról, hogy egy 1912-ben épült, Gut Árpád és Gergely Jenő tervei alapján egy 41 méter magas épületről beszélünk. Ez a második világháborúban tüzérségi állomás is volt, megsérült, aztán újjáépítették. 1970-ig volt szerepe a vízellátásban, majd utána évtizedekig üres volt, és 2012-ben átesett egy nagy felújításon, amikor kávézó és egy turisztikai iroda kapott helyet benne, majd egy pár évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy kiállító helyeket hoznak létre, az alsó szinten Varga Imre a város szülöttének a kiállítása van.
3: Ő ahol ugye szobrászművész.
4: Így van, egy nagyon gyakorlatilag egy világhíres szobrászművész volt, és az ő gipszszobrai, használati tárgyai, személyes tárgyai tekinthetők meg, és fent az emeleten pedig egy helytörténeti kiállítás van, ahol Siófok múltjával ismerkedhetnek meg. Tehát például ilyen információkat találnak ott a látogatók, hogy ugye már a római korban is lakott volt a település, először a Tihanyi alapítólevélben jelenik meg a Fuk, mint patak, majd majdnem 100 évvel később már a Fuk, mint település név is megjelenik, és igazániból az 1790-es évek óta ismerik a Siófok szó összetételt, de valójában a település csak az 1800-as években indult fejlődésnek, méghozzá, amikor megalakult a Balatoni Gőzhajózási RT, vízre bocsájtják a Kisfaludit, majd nem sokkal később Kelént és a Helkát, és megindul a gyakorlatilag a hajóközlekedés a tavon. A Kelénről és a Helkáról még annyit szeretnék elmondani, hogy ők mind a mai napig szolgálatban lévő hajók.
3: Igen, tehát hát ugyanúgy, ez 1890 körüli időszakról beszélünk, tehát
4: így van, igen.
3: Történelmi darabok. És hát büszkesége a Balatonnak, hogy ezek működnek most is, bizony.
4: Igen, mind a mai napig működnek. Ugyan átestek több felújítás a motor cserén, de nem is ez a lényeg, hanem tényleg a kezdetektől ők működnek. 1863-ban elkészült a déli vasút, nem sokkal később rá a vasútállomás, majd megépült az első hajókikötő és a zsilip. Ugye a zsilipnek nagyon nagy szerepe van a vízszint szabályozásban, és innentől indult meg a szállodák építése, ugye a Sió, a Hullám, a központi szálló. Majd amikor megalakul a Siófoki Balatonfürdő RT Glac Henrik vezetésével, akik 50 évre bérbe vették a Káptalantól Zamárdi és Balaton világos közötti szakaszt, elkezdték feltölteni, parcellázni, és elkezdték eladogatni őket, és ugye elkezdtek megjelenni azok a bizonyos villák. Például Támor villája, Vágó Pálé, Feledi Flej, Stivadari, vagy Tölgyesi Artúré, és ugyanakkor egyre több jómódú vendég jelent meg Siófokon, és választotta Siófokot a nyári utazásának a célpontjává. Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy már akkor gyógyhatást tulajdonítottak a Balatonnak, és ebben az időben Siófok Magyarország 11. gyógyfürdője volt. Ugye ilyenkor már itt már voltak kertek, sétányok, parkok, ahol el tudták ütni az időt a fürdőzés mellett az ide látogatók. Majd az első világháború után az Ertől fivérek vették át az RT-nek a vezetését, és nagy beruházásokat hajtottak végre. Az ő céljuk az volt, hogy ne csak mint nyári fürdőváros legyen Siófok bent a köztudatban, hanem téli programokat is nyújtani tudja nyújtani is. Nyáron ugye volt lóversenypálya, étterem, teniszpálya, golfpálya, sőt, igazából a Siófoknak hidroplán leszálló pályája is
3: Hoppá.
4: Volt. Igen.
3: Ilyen érdekes lenne, ha például ez újra működne.
4: Igen. Ezt tudomásom szerint nincs tervben, de nem lehet tudni, mit hoz a jövő. és ugye térre pedig olyan programokat kínáltak, hogy mit tudom én, fakutyázás, vagy jégvitorlázás, de persze ott volt a korcsolyázás, mint
3: meg ott volt a rendes tél, amikor befagyott a tó.
4: Így van, amin ugye lehetett jókat korcsolyázni, ami sajnos ma már nincs meg. Meg hát azért ott a nagy szállodák rendszeresen estélyeket tartottak. Aztán ugye jött a második világháború, mint az ország sok településehez hasonlóan Siófok és nagykárokat szenvedett, de az államosítások idején azért a szállodákat felújították, és gyakorlatilag szót üdülők lettek belőle. Azt mondták, hogy Siófok a munkás üdültetés fellegvára volt ebben az időben. Ugye 1968-tól Siófokot várossá avatják, és gyakorlatilag azóta is folyamatosan fejlődik és szépül a városunk, és tényleg mindent próbálunk megtenni azért, hogy minél több nyaraló válassza Siófokot üdülési.
3: Hát ugye volt egy korszak, amikor nagyon zsúfolt volt, azt hiszem, hogy ebben is sikerült lassacskán valami egyensúlyt találni. Meg hát találkozási pontja volt az NDK-NSZK turizmusnak, ami egyfajta családegyesítés volt, még hogyha csak két hétre is szólt. Szóval van ebben a történelemben számos olyan dolog, ami külön-külön fejezetet igényel. Viszont ahogy mondta, hogy a víztorony már csak egykori víztorony, bár ott áll a város kellős közepén, és ma a város történetet szolgálja. Mennyi minden látnivaló van, vagy mennyi maradt, amit meg lehet nézni?
4: Például a Kálmán Imre Emlékház tematikus sétákat tart. Az egyik sétánk az augusztus 15-én lesz, ez a siófoki villasoron megy végig, bemutatja az épületeket, a hozzáfűződő történeteket, valamint augusztus 20-án szintén a Kálmán Imre Emlékház szervezésében egy ugyanilyen tematikus séta, ami viszont a közlekedés történetet öleli fel. Nálunk a könyvtárban ugye 200 éves született Jókai Mór, tehát van egy a szívem, egy a párom, így ért Kálmán Imre címmel egy időszaki kiállítás. Akkor ugye a Jókai kiállítás, ami most a könyvtár épületében található, valamint szeptemberben lesz Pósa Lajos kiállításunk, ugye aki Jókai Mórnak volt barátja, de ezeken kívül például kisgyerekeseknek tudom ajánlani, amit szintén a könyvtárunk tart, lépcsőmesék, kézműves foglalkozások, és most lesz Mokány Johannának egy délutáni zenés programja, de mondhatom a Nastandon található Beach Tools kapáját, vagy az óriás kereket, a Dodgemet, ezeken kívül ott van például a Bella Állatpark, a Lego kiállítás, a Töreki tanúsvény, vagy akár a Vizek háza, ott van az interaktív hashtag Toi Kalandpark.
3: Van itt mindenféle. És amit még nem is említett, mert majd az Ásvány Múzeumról is beszélünk, igen, az állatparkról is. És mindjárt hívjuk a Lego kiállítás elképesztő tárgyainak megálmodóit. Úgyhogy igen, itt sok minden van azon kívül is, hogy hát jó fürdés napozást kívánunk mindenkinek, és jó időtöltés Siófokon. Lemesiné Csekata, köszönöm szépen. Ritkán fordul az elő, hogy egy ember magánszenvedélyéből, a hobbiából, vagy éppen a gyűjtőszenvedélyéből egy egész múzeum jön létre. Márpedig, ez Kövecses Varga Lajos esetében így van, a Siófoki Ásványmúzeumnak, ugyanis ő a megálmodója, a tulajdonosa, és hát az ásványoknak is ő a tulajdonosa. És itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, köszönöm a bemutatást.
3: Hogy kezdődött? Gondolom, ezt rengetegen megkérdezik, de megvan az az első, amire úgy gondol, hogy azért valami itt indult el?
0: Igen, hát ez a gyerekkori gyűjtőszenvedély, de mégis az első érdekes dolog, ez őszmaradványokat gyűjtöttem. Az első, most őszmaradványomat a nagyapámtól kaptam, az első ásványomat pedig a nagymamámtól. Ez nagyon fiatalon történt, és teljesen véletlenszerűen, és nem mesélem el, mert nagyon hosszú a történet, de valahogy őszmaradványokkal kezdődött, hogy a Bakonyi faluban fölnőttem, több helyen is éltem a Bakony környékén, mindig, ahogy a hóolvadás után lehozott egy kis törmeléket a patak, akkor összegyűjtöttem ezeket a fosszilis kagyló és tigamaradványokat. Aztán, amikor működtek még a bányák a Dunántúlon, hiszen nagyon sok bauxitbányánk volt akkor, meg még szénbányánk, azoknak a meddőhányúin ősmaradványokat és ásványokat lehetett gyűjteni, de érdekes módon az ásványok gyűjtése valahogy akkor még elmaradt, és igazából, amikor egyetemre kerültem, akkor láttam először ásványgyűjteményt Szegeden, Kocs Sándor gyűjteményét, és akkor határoztam el, hogy az ásványok felfordulok az ősmaradványok felől, ami nem jelent teljes elfordulás, hiszen mai napig is szeretettel gyűjtöm a Magyarországon lévőket, de inkább az ásványokat gyűjtöm már.
3: Mi varázsolta el? Mi az, amit az ásványok tudnak, amitől ön számára különleges?
0: Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen az ásványgyűjtés maga egy összetett dolog, hogy egyrészt sport, először megnézzük, hogy hova megyünk, hogy szoktunk mondani régen, hogy bővülnek a földrajzi ismereteim, mint földrajztanárként mondom ezt. Nyilván meg kell néznünk a térképen, hogy hova megyünk, bepakolni a hátizsákba gyerekként, ez egy kicsit egy rendszer is, és kalapács, fölmenne a hegyre, megtalálni azt az üreget, ahol az ásvány van, és azt úgy kiszedni, hogy ne sérüljön meg, hiszen egy ásvány akkor tartja meg igazából az értékét, ha sérülésmentesen sikerül kiszedni. Tehát föl kell oda vinni papírt, becsomagolni, gyűjtőeszközök, véső, hegyebek. Hazajöttünk azt megtisztítani, mert néha hát azért nem egészen tiszták ezek az ásványok, főleg ha agyagbányába gyűjtünk mondjuk gipszkistályokat, és utána kerülhetnek csak a vitrinszekrénybe cédulázva. A cédulázás is fontosnak tartom, és mindig elmondom a tanítványaimnak, mert például a gipsz esetében, amikor sok gipszbányánk működött, és nagyon hasonlóak voltak ezek a megjelenések, én is sokszor hazavittem egy zacskót, és letettem csak ugye a garázsba a szüleimnél. Aztán néhány év múlva, amikor előkerült, jé, ez most honnan van? Bajnáról, Magyarorsbányáról, Gántról, ami nagyon hasonló egy környék, és mégis hasonlók a megjelenések. Tehát fontos ezeket rendszerezni.
3: És hát ez a rendszerezéshez az ember, hogyha eljut, akkor utána már a következő lépés csak az, hogy egy múzeumi rendszer is létre tudjon ebből akár jönni. 1986 óta látogatható az magángyűjteménye. Az akkor még ritkaság számba ment, hogy valaki egy magángyűjteményt az emberek elé tudjon tárni.
0: Ez így van. Akkor csak államilag védett gyűjteményt lehetett kiállítani, ami 1986-ban meg is történt, ez a védettség. Ezért sikerült akkor már a múzeumi minősítést megszerezni, és Siófokon bemutatni a gyűjteményem, ami akkor 3000-es volt, és most körülbelül olyan 12000-es. Több helyen is látogatható a gyűjteményem egy része az országban, de sajnos hát én sem láttam még egybe, mert éppen most a szobámban vagyok. Itt a 16 vitrénszekrényem is fullig van ásványokkal, meg a fiókjai. Azon kívül szobámban rengeteg doboz van, és a dobozokban több van, mint a vitrénszekrényem. Ez itt van, szobámban költem egy 5000 darab lehet. Aztán még egyéb helyeken is van. Ez csak a törzsgyűjteménye, mert több, persze sokkal több ásványom van, de ezek, amiket...
3: Na, ezt akartam kérdezni, hogy ennek hogy lesz az a sorsa végül, hogy egy helyen lesznek? Lehet-e egyáltalán az a sorsa?
0: Hát most rá van egy kis esély, ugyanis éppen a tavaly évben minden pénzt összeszedve, hát nagy kamatokkal és 5 évig törlesztve megvásároltam Siófokon az egykori volt gyerekkönyvtárnak az épületét, ami 180 négyzetméter, és nem messze van a mostani múzeumtól, ami sajnos egy pince rendszer, egy 85 négyzetméteres csak. Igaz, hogy 54 vitrinszekrényben van 3000 ásvány, de nagyon zsúfoltan. Itt úgy szeretném, majd ha létrejön ez valamikor, ez még csak egy nagy terv, hiszen ezt a házat renoválni kell, utána csodás vitrinszekrényeket szeretnék beszerezni, és a vitrinszekrényeket nem zsúfoltan, hanem tényleg mindenféle dokumentációval, ami most sajnos nincs a jelenlegi kiállításon, ásványokról leírni azt, amit fontosnak tartok.
3: Hát akkor ehhez sok erőt, meg hát nyilván ezek szerint pénzt is kívánok, mert nyilván azért ez emészti a vagyont. Addig pedig azt, hogy a Kálmán Imre sétányra látogassanak el azok, akik arrafelé Siófokon töltik az idejüket, mert ott találják az Ásványmúzeumot. Köszönöm, hogy mesélt róla, és hát nyilván egy csomó dolgot látni kell, így aztán tényleg azt kívánom, hogy sok látogatója legyen a múzeumának. Kövecses Varga Lajos, a Siófoki Ásványmúzeum tulajdonosa volt a vonalban. Köszönöm én is ennek, viszontlátásra.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: sorozatokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok is. Megkezdődött a NATO csúcs Törökországban. Újra nyilvánosak a MÁV késési adatai. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. A szóvivői feladatokat Teszárisára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek az itthoni tiltó listán. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV a havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tisza-Tóabáth-Szalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amurikagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versenyen és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket holnaptól szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest látogatói részt vehetnek a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjain is. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Napközben a felhős ég mellett több órás napsütésre van kilátás. A szél országszerte megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő este 15-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Töreget kívánok! A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányba sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert burkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál, mától péntekig megburkolatot javítanak, a 93-as és a 200E autóbusz Kőbánya Kisvárd felé a Csévéző utca megállóban nem áll meg. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt lezárták a külső sávot elektromos közmű javítása miatt. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán a Városhatár és a Pünkösfürdő utca között, kifelé 7 órától 14 óráig, befelé 10 órától 16 óráig csatornajavítás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start, köszöntöm Önöket szeretettel. A legfontosabb politikai döntés tegnap meghozta az országgyűlés 2026. július 7-én, ugye a teljesítmény értékelését a pedagógusoknak felfüggesztették az idei tanévre ezt a rendszert. A beszámolók szerint a döntés nyomán ugye a 25-26-os tanévben már nem folytatják le az értékelést, ugyanakkor a korábban megállapított illetmények változatlanul megmaradnak. Köszöntöm a stúdióban Gosztonyi Gábort, a pedagógusok szakszervezetének alelnökét, aki eredetileg orosz töri szakos tanár, de hát ugye középiskolában tanított történelmet, később ugye közoktatási vezető is volt, úgyhogy egyszerre van jelen az esetében a szakmai és az intézmény irányítói tapasztalat. Ki is használom, ugye? Jelenleg ugye a pedagógusok szabadságon vannak nagy részben, ugye vége vannak a Havel-féle értekezleteknek, hogy a szomszédokba összehívták a tantestületet, ugye?
2: Így van, jó reggelt kívánok, igen. Talán most már az adminisztrációval is mindenki elkészült, és azok a kollégák, akik nincsenek beosztva különböző ilyen napközi ügyelet tartására, illetve éppen nem táboroztatnak, ők most már a jó megérdemelt szabadságokat töltik.
1: Az, hogy ez megtörtént, ez a döntés, a pedagógusok számára konkrétan milyen változást hoz?
2: Gyakorlatilag egy részüknek egy kis bosszúságon kívül más probléma nincsen. Ugye messzebbről indítanék, amikor erről a térről először másodszor volt szó, a pedagógusok szakszervezete jelezte, hogy biztos, hogy rossz a koncepció is. Hagyjuk most az értékelési szisztémát, mert az úgy volt katasztrofális, ahogy volt, tehát az a teljesen szubjektív értékelés az mindenre alkalmas volt, csak a pedagógusok teljesítmények értékelésére nem. De eleve már azt kifogásoltuk, hogy nem lehet egy ilyen teljesítményértékelésre adott pénzt ilyen örökélet ingyen sör szintre odaadni a kollégáknak. ha valami, akkor ez nyugodtan mehetne pótlékformában, és akkor annak lenne értem, hogy évente ezt mondjuk az intézmény vezetők újra osztják. Nem ez történt, és ami legfelháborítóbb, hogy mi ezt 2025-ben már nyártól, de aztán ősszel erőteljesebben jeleztük az akkori oktatási irányítás felé, hogy nem találjuk a költségvetésben ennek a fedezetét. És mint kiderült, nem is volt benne, tehát nekünk volt igazunk, bár nyilván Maruza Zoltán akkor államtitkár ezt tagadta, de hát tudtuk, hogy hazudnak. Tehát itt mondjuk azok a kollégák most, akik szívvel, lélekkel megcsinálták a 2025-26. Tanévnek a feladatait, és ugye például azt a három vállalást teljesítették, na ők most egy kicsit rosszul érezhetik magukat, hoppon maradnak, ezért mondom azt, hogy...
1: Mármint milyen hármat?
2: Hát volt ugye ez az értékes szempont, hogy három olyan ingyen munkavállalást kellett betenni, ami egyébként a kötelező feladatokon túl van, és hát ezt ilyen hozomra bevállalni, hogy ezt megcsinálom, aztán vagy 80 pont fölött kapok, vagy nem, vagy kapok érte pénzt, vagy nem.
1: Ez a módszer, ez végig jellemezte amúgy a nemzeti együttműködés rendszerét, hogy valamit beígért pozitív változásként, de ugyanakkor olyan státuszba kényszerített a pedagógusokat, ami a korábbi jogálláshoz képest kevesebb jogot adott nekik, ugye? És tulajdonképpen kiszolgáltatottá tette ismeretlen intézmény irányítási szempontoknak, amelyeket centralizált a szakma.
2: Ez teljesen pontos megírása volt a rendszerben.
1: A tér az maga az a teljesítmény értékelési rendszer, csak a néző kedvéért mondom. Ez nem egy oktatási reform, hogy ezt leállították, ugye? Hanem ez gyakorlatilag egy konfliktusnak a kivétele a rendszerből.
2: Így van, és nagyon jó mondja, hogy leállították, tehát nem megszüntették.
1: Igen.
2: A jogszabályban is az, hogy felfüggesztették, tehát biztos, hogy lesz valami mérés értékelés. Ezt kell majd kidolgozni, akár a nyár folyamán, akár a jövő tanév folyamán. Mindenképpen elvárja a pedagógusok szakszervezete, hogy a szakszervezeteket is bevonják, de mi azt is elvárjuk, hogy különböző olyan civil szakmai szervezeteket vonjanak be, akik esetleg mondjuk ebbe a témába jártasabbak, és mondjuk tudnak segíteni a jelenlegi oktatási irányításnak.
1: Azt a tüntetések meg az érdekeegyeztetés, hát mondjuk egyoldalú rohamai mutatták, ugye, hogy ott vagyok az oktatási minisztérium előtt, ami nem volt, csak az épület, az mutatta, hogy a szakma részéről van egy igény, hogy ezeket a törekvéseket beemelje az oktatási irányítás, de ez nem történt meg. Az új miniszterelnök viszont már megígérte, hogy rehabilitálják azokat a pedagógusokat, akiket kár ért ugye az előző rendszerben. Erről lehet-e tudni valamit, illetve hát arról, hogy ezeket a szakmai kifogásaikat jelezték-e az új kormányzatnak, mert ugye Lannert Judit nem olyan régen foglalt el hivatalát, és ha jól a háttérinfóim jók, akkor ugye jelenleg ugye a struktúra kialakítása meg az intézményirányítási felsővezetés foglalja el a pozíciókat, amelyre szükség van.
2: Ez így van, úgyhogy nem tisztem megvédeni nekem itt a jelenlegi kormány, de valóban nincsenek könnyű helyzetben. Most egy teljesen új struktúrát kell létrehozni. Hála Istennek van külön oktatási és gyermekügyi minisztérium. Ugye itt az elnevezés is nagyon fontos, mert itt a bölcsödétől az egyetemig, tehát gyakorlatilag tényleg a fiatalok kezdeti életpályát végig lehet kísérni, és egy minisztériumban tudnak ezzel foglalkozni, ez nagyon jó. Hát jelenleg még a struktúra kiépítése zajlik, még nem állt föl teljesen, ami tapasztalataink szerint a rendszer, és nagyon várjuk, hogy végre most már egy olyan intézményesített, egy érdekegyeztetési rendszer is fölálljon, amivel aztán egy kicsit gördülékenyebbé lehet tenni a munkát.
1: Önnek biztos van mondjuk benyomása arról, hogy mire lehet számítani az új minisztertől, tehát ő egy ismert név a szakmában, tehát tudjuk, hogy mit csinált eddig, vagy legalábbis ott, akik ebben mozogtak, tudják, de hát lehet róla olvasni, tehát azért a neten tele van az ő módszertanával az internet. Egyrészt mire lehet számítani, másrészt ugye több ezer meghirdetett állás van pedagógusból. Az a kérdés, hogy ugye azt a szaktanár hiányt, ami mondjuk a kémia, fizika, matek, hogy erre vonatkozólag tudunk-e valamit mondani, hogy ez megváltozik esetleg?
2: Hát meg kell változni, mert különben katasztrófa elé nézünk. Miniszterasszony személye önmagában akár garancia is lehet, de tudjuk, hogy hát azért egy fecske nem csinál nyarat, egy miniszter kevés, tehát mindez attól függ, hogy mekkora szakmai önállóságot és ezeknek a megvalósítás, az ötletek megvalósítása, mekkora anyagi fedezetet biztosítanak számára, mert mind a kettő elengedhetetlen. Szakmailag azt gondoljuk, hogy teljesen rendben van, tehát Lannert Juditot régóta ismeri a szakma, és a pedagógusok szakszervezete is többször dolgozott már vele együtt különböző kutatásokban, előadásokra hívtuk, és ő el is fogadta a meghívást, legutóbb 2025 őszén volt, amikor a népes fogyással kapcsolatban tartottunk egy előadást, ahol ő is meghívott vendég volt, és elmondta a véleményét. Úgyhogy ezzel nincsen probléma. Itt még az a probléma, hogy kinek meddig terjed a hatásköre, milyen jogköröket kapnak ténylegesen, nem csak a miniszterasszony, hanem az államtitkárok. Tehát ez még... Ez
1: ne felejtjük el, hogy a Klebersberg központ az megszűnt, ugye?
2: Tehát, hát nem.
1: Nem?
2: Még nem, még létezik. Ezt se fogjuk tudni egyik napra a másikra megszüntetni. Az a probléma, vagy hát az a helyzet, hogy azért ezt egyik napra a másikra így átalakítani nem lehet. Tehát el kell keserítsem azokat, akik azt hitték, hogy a 2026-27-es tanév az úgy indul, hogy akkor mindent vissza az önkormányzatnak és egyébeknek. Ez egy hosszú folyamat lesz. Egyébként éppen ma megyek Csömörre, ahol pont egy ki az iskola, egy ilyen szakmai oktatási fórum lesz. Ott is ezt a kérdést fogják körbejárni a felkért előadók. Én hozzászólóként lettem megszólítva, vagy meghívva. Úgyhogy ez azért még egy kicsit képlékeny, és itt még azt gondolom, hogy kell egy olyan szakmai előkészítés, ami azt gondolom, hogy így az oktatás szereplőinek, kezdve a fenntartóktól a fizetés, az iskola használók, tehát a diákok, a szülők, az oktatásban dolgozók között egy ilyen nagyobb konszenzusra van szükség. Ez biztos, hogy nem lehet egyik napra a másikra így 13-14 évet visszaállítani.
1: Én megelőlegeztem a Klebersberg központ megszűnését, de akkor amikor megszűnik, akkor is visszatérünk, de remélem hamarabb is visszajön hozzánk.
2: Köszönöm a kívást, amikor hívnak.
1: Köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm.

0: És már is egy újabb tanár a vendégünk, aki Miklóssy László, a Történelem Tanárok Egyletének elnöke.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! Ugye hosszú évek óta meghatározó szereplője a történelem tanítás és oktatás kérdéseiről szóló nyilvánosságnak. Ugye ebben a beszélgetésben nyilván nem történészként van jelen, hanem tanárként és civil megszólalóként. Egy fontos hír a tegnapi napról, ugye, hogy az országgyűlés elfogadta az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvénymódosítást, amely alapján létrejön egy ilyen minősített iratfelülvizsgálatot segítő tanácsadóbizottság, és hát a testület hozzáférhet továbbra is minősített állambiztonsági iratokhoz, javaslatot tehet a titkosítás feloldására, és a nemzetbiztonsági szolgálatoknak teljes körű tájékoztatást kell adniuk a náluk őrzött dokumentumokról, amelyek érintik a szolgálatok működését. Ez a háttér. Nem is erről fogunk beszélgetni, hanem inkább arról, hogy mit gondol, hogy ez a munka, amely nyilván az október 23-i események köré csoportosul, hogy akkor valamiféle szimbolikus gesztusként megvalósulhat egyfajta jogi szabályozás, ez segíti-e azt, hogy a jövő generációja többet tudjon a múltról?
1: Én nagyon remélem, hogy igen. Jó néhány évtizede, hogy megtörtént a 89-es rendszerváltás, és máig nincs a tankönyveknek egy olyan szemelvénygyűjteménye, pedig lehetne, amely bemutatja ezt az állambiztonsági rendszert. Ebben például helye lenne egy olyan ügynök történetének, aki önként is lelkesen lépett be, tényleg. Míg egy másikat bezsaroltak, egy harmadik meg valami egész extrém módon keveredhetett bele, három különböző történet, és mindegyik csak arról szólna, hogy ők miként lettek ügynökök. És akkor nem szóltunk arról, hogy ki mit csinált, vagy nem csinált ebben a helyzetben. És a történet itt még izgalmasabbá kezd válni, mint a beszervezés pillanatában. Én azt gondolom, hogy ezt nem csak a felnövekvő nemzedéknek, diákjainknak kell megismerni, hanem a magyar társadalomnak is. És éppen ezért egy megkésett, de roppant fontos lépésnek tartom, hogy végre ez a kérdés kikerül az asztalra. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy roppant hézagosak az anyagok. És az értelmezés az nem egyszerű. Tehát egyáltalán ne arra számítson a kedves néző, hogy na, 22-én leülök a gép elé, és mindent tudni fogok. Ez ennél sokkal nehezebb és bonyolultabb, de el lehet kezdeni nézelődni és gondolkodni a kérdésen, és utána nézni. Szerintem épp ideje.
0: Ugye az 1994-es jogszabály az elég megkésett volt ahhoz képest is, hogy az első szabadon választott országgyűlésnek a negyedik évében született meg az átvilágítási törvény, amely részben valósította meg ezeket a célokat. Az országgyűlés utolsó napján állt fel az átvilágító bizottság április 7-én 94-ben, amely elvégezte a fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését. Ez egy háttéradalék. De ez jól mutatja, hogy maga az első országgyűlés is hogy küzdött ezzel a témával. Ugye 90-91-ben volt egy Dembski-Hacks-féle javaslat, amely megpróbálta gyakorlatilag behatárolni az iratok körét, és azt, hogy milyen szolgálatokra vonatkozik az állambiztonsági iratok mennyisége ebből az átvilágítás, illetve hát az, hogy a feltárás. És akkor született egy összvér megoldás, hogy bizonyos kutatók számára hozzáférhető a levéltár, a történeti levéltár, és valakik, akik kérelmet nyújtanak be, ők megismerhetik a rájuk vonatkozó részeket.
1: Hát igen, és akkor arról még nem is szóltunk, hogy mi az az iratmennyiség, ami egyáltalán akár csak a kutatók rendelkezésére is áll. Számos irat, akár ha tetszik, nekem személyes anyagaim is, annak is csak egy töredékét láttam. A töredék töredékének a töredékét.
0: Hogy honnan vajon tudjuk, hogy van még?
1: Hát Például nem kaptam meg azt a jegyzőkönyvet, amelyet 88. november 15-én 5 példányban vagy 6-ban írtam alá, amikor bevittek egy szétvert tüntetésről, 6-unkat vittek be. Hova lett az a 6 példány? Szóval csak egy apróságot mondom. Tehát, és rengeteg más dolgot nem kaptam meg, hát az vagy a belügyminisztériumban üldögél, vagy máshol van, félreértés ne essék. Természetesen rengeteg iratot annak idején megsemmisítettek, ugye az égetések, láttuk, Dunagét botrány. De nem adtak át minden anyagot, én úgy gondolom. Azon kívül, amit átadtak, ahogy ez nagyon helyesen elhangzott, ezt egy jelentős körben a történészek kutathatják. De például az érintettek, akár jó magam is, hogyha bemegyek, akkor a rám vonatkozó, számomra tálalt anyagokat láthatom napjainkban, és egy csomó hátteret és kapcsolódó anyagot nem. Tehát ez egy rettentő dzsungel, de azért a kedves nézők már most is, ha nem bírnak várni október 22-ig, a rendszerváltás nagy tüntetéseinek rengeteg háttéranyagát és BMS jelentését megnézhetik a tüntetésekről szóló honlapon, az ABTL oldaláról is elérhető. Ezt közösen csináltuk az ABTL-lel ezt az
0: oldalt. Ez a történeti levéltár.
1: Így van.
0: Így van.
1: És ez azért roppant izgalmas, mert néhány példán keresztül bele lehet látni, hogy hogy működött a rendszer. Nem csak megfigyelt, manipulált. Ők értek el bizonyos döntéseket.
0: Hogy kérdezem meg, hogy hogy lehet ezt tanítani, ezt a kérdést, mert ugye az elkerülendő, hogy itt most boszorkányüldözés legyen, tehát ezt a szélesebb közvélemény számára mondom, de a fiatalok számára nagyon sok jó feldolgozás van, könyvek, filmek, amelyek bemutatják, hogy ez a rendszer hogy működött. Ezek segítségével, vagy más módszerrel?
1: Én úgy gondolom, hogy rengeteg lehetőség van, nyilván művészeti alkotások, filmek, könyvek, egyebek, személyes visszaemlékezések, személyes történetek, családi történetek, és így tovább. És ami nagyon izgalmas, és ez napjainkig hiányzik, hogy ezeket a személyes történeteket ütköztetni lehessen. Ez megtehető egy osztályteremben, amikor mondjuk ugyanarról az eseményről két különböző történet jön be az osztályban, megtehető a médiában, megtehető a nyilvánosság különböző terein, és azt gondolom, hogy ezt társadalmilag is végre el kéne kezdenünk.
0: Gyors kérdés, egy szavas választ szeretnék, ha lehet. A fiatalokat érdekli ez?
1: Én úgy gondolom, hogy igen.
0: Nagyon köszönöm, hogy befáradt.
1: Köszönöm.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spiritfm.hu.
1: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. Újra bombásza iránt az amerikai hadsereg. Hamarosan lejár a felsőoktatási felvételi módosítási határideje. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Iráni légvédelmi rendszereket és a forradalmi gárda hajóit támadta éjjel az amerikai légierő. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett, és erőteljes válaszcsapásokat ígért az amerikaiaknak. Elindul a jövő évi francia elnök választáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a párizsi felleviteli bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viselésétől való eltiltását. A francia szélső jobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel elektromos nyomkövető viselése mellett. Marine Le Pen továbbra is tagadja a hűtlen kezelés vádját. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Bertalan Zsoltot nevezte ki vezérigazgatónak, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Megkezdte munkáját a közmédia új, ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófé az online igazgatóságot. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata, egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipodgyászszállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másod többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Reggelt kívánok! A fővárosban, a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai-Gedeon utcánál mától péntekig sávlezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt csatornát javítanak. A 2. kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt tart a vízvezeték javítása, itt egy sáv járható. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tér előtt lezárták a külső sávot elektromos közműjavítása miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljáron szintén lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányba sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni a villamospálya karbantartása miatt. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
7: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Auto. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Ez a mai műsor a Tanárok blokkja. Üdvözlöm a stúdióban Horn Gábort, aki egyébként közgazdász végzettségű tanár, és korábban koalíciós koordinátor, aki egyébként közgazdász végzettségű tanár.

0: rá a közmédia, hogy a közmédia nem hazudhat, és egy elnézést kérő mondat is megjelent a képernyőn. Ez nyilván valami olyasmi lehet, amit az összes olyan szakma felé tesz az új hatalom, bár a közmédián keresztül ugye elvileg nem szabad kommunikálni a hatalomnak, ez is egy érdekes dolog, amely ugye arról szól, hogy az elmúlt 16 évben nagyon súlyos érdeksérelmek keletkeztek.
1: Igen, hát a magyar közmédia, királyi televízió és rádió, ami, ha jól emlékszem, napokban voltam ott bent, ami ritka az én életemben, ugye 16 éve elég ritkán, de éppen talán tegnap előtt, vagy mikor voltam, az utoljára még benne, mind a Kossuth rádióban, mind a Magyar televízióban. Azért tényleg, hogy mondjam, az igazi szócsöve volt annak, mindannak, amit Orbánék jelentettek. Kritika nélkül, propagandisztikusan, tényleg el lehet mondani, hogy hazudtak reggel, délben, este. Tehát ha valamiről el lehetett mondani, akkor erről a média felületről mindenképpen el lehetett mondani. Ami egészen elképesztő volt, hiszen közpénzből, méghozzá nem is kevés közpénzből, hogy legutóbb azt hiszem 164 milliárd forint volt az idei költségvetési kerete a magyar közmédiának, ami döbbenetesen nagy pénz. A nagykereskedelmi televíziók ennek a harmadából működtetnek ennél több csatornát, mint ami a köztelevíziónak például van. Tehát döbbenetes pénzből folyt a hazugság, a gyűlöletkeltés. Én azon csodálkoztam egyébként, hogy miért nem április 13-án következik ez be. Hogy a három hónapnak kellett eltelnie, hogy ezt a tegnapi számomra is fontos feliratot meglássuk. És fontosnak tartom egyébként, hogy minél előbb legyenek azért hírek a köztelevízióban, közrádióban, Kossuth rádióban, mert azért ezek, hogy mondják, igazodási pontok. Fontos ez, hogy legyen érdekes ebből a szempontból, épp előtt erről így beszéltünk, hogy a Hír TV kiírta, hogy egyedül maradtunk, most már csak mi vagyunk jobboldali. Ezek szerint a Hír Televízió munkatársai szerint a köztelevízió egy jobboldali televízió volt, tehát nem a köztelevíziója, az enyém nem volt, mert én például egy liberális ember vagyok, hanem a jobboldaliak televíziót, és most elbukott. Úgyhogy, hogy mondjam, haladunk előre, ez tényleg úgy tűnik ez az egész, mintha itt egy igazi rendszerváltás kellős közepén lenne.
0: Pontosan ismeri Orbán Viktort, ugye ő is kiírta, hogy irány a Hír TV, és hogy az igazság ott van, de Orbán Viktor amúgy az pontosan tudja elméletileg, hogyha nem, nehéz nem nézni az ő kormányzását, de elvileg pontosan tudja, hogy egy közmédia ezt nem csinálhatja meg, amit csinált.
1: Igen, de nem számított. Tehát egy végtelen gátlástalan időszakot éltünk át az elmúlt 16 évben, de jó ezt kimondani, ezt az elmúlt 16 évet, hogy ez már nincs, ahol bármit és annak az ellenkezőjét is megengedhették az urak és hölgyek maguknak. Mi 2025-ben egy éven keresztül figyeltük a Magyar Televízió főhíradóját. Döbbenetes adat volt, csak egyet.
0: Mármint a Republikon?
1: A Republikon Igen. Intézet. Az egy év alatt 1800 valahányszor szerepelt személyesen Orbán Viktor, mind az 1800 valahány szereplése, nem emlékszem az utolsó két számra, azért mondom a valahányt, kizárólag pozitív kontextusban volt, tehát még csak neutrális se volt, mind az 1800. Ehhez képest ugyanebben ebben az egy évben...
0: Na de Gábor, hát ha valakinek nincsen negatív lépése...
1: Persze, akkor... de hagyd tegyem hozzá, okay. Ugyanebben az egy évben Magyar Péter 2100-szor szerepelt, és mind a 2100 kizárólag negatív, tehát még az se volt, hogy neutrális lett volna. Tehát egy igazi hazugsággyárral álltunk szembe, teljesen gátlástalanul, ahol az a Németh Balázs, aki most ugye bennül a Fidesz frakcióban volt, a Hír beolvasója, aki odáig el tudott menni, hogy kiirdette, hogy kire kell szavazni. Tehát a magyar közfinanszírozatokban működő televízió, rádió közvetlenül szolgálja ki az aktuális politikai hatalmat. Ilyen, hogy mondjam, ez nem egyszerűen arcátlan, és nem csak cinikus, hanem választási csalás az én értelmezésemben, hiszen arról van szó, hogy közpénzből egy politikai akaratot, az állampártot szolgálom ki. Önmagában ezért fel lehetett volna függeszteni akár egy választás eredményét. Természetesen sajnos mondom, és föl sem merül, hogy 2014-ben, 18-ban és 22-ben ezekkel az eszközökkel tulajdonképpen Orbánik elcsalták a választást. Tehát nem arról van szó, hogy olyan jól kormányoztak, hogy nyertek kétharmaddal, ugye magát a választási rendszert is átalakították. Arról van szó, hogy egyszerűen a médián keresztül, az óriás plakátokon keresztül, a propaganda gépezeten keresztül elcsalták ezeket.

0: a választásokat. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon komoly politikai és kommunikációs teljesítmény, hogy ennek ellenére tudott 2026-ban nyerni Magyar Péter és pártja.
1: Sőt, hát ugye működött egy egypárti médiahatóság, ugye? És egy panaszbizottsági eljárásban azt a műsort, ahol ő Németh Balázsról van szó, ahol ő állást foglalt kommentatíve, azt el is marasztalta. Tehát az esti híradónak azt a műsorát, azt konkrétan elmarasztalta ez a panaszbizottság. Nagyon kevés ilyen döntés született az elmúlt 16 évben, ez egyik ez.
0: Igen, de láthatóan ez a éppen most a demokráciáért agódó Németh Balázst egy kicsit se zavarja. Ugye egészen elképesztő, ahogy talán pont ő volt, aki a parlamentben azt mondta, hogy tüntetni fogunk talán holnap ugye azért, hogy megmaradjon, hogy végre legyen, hogy mondjam, diktatúra Magyarországon, nagyon emlékszem pontosan, hogy fogalmazott.
1: Stop önkény, mondja Orbán Viktor.
0: Igen, de Németh Balázsnak azt sikerült mondani, hogy az önkény mellett fog tüntetni. Tehát, csak azért mondom, hogy időnként őszinte mondatok is kijönnek a rendszerből.
1: Ugye ez a tüntetés, amelynek a képeit néha bejön a híradóban, ez ugye elvileg tegnap este lett volna az MTV a Kunigunda utcai székházánál. Hárman vagy négyen voltak azok, akik hát mondjuk előre úgy tűnt, hogy a Fidesz és a Védvonal hirdeti a tüntetést, de aztán kiadott egy közleményt a Fidesz és a Védvonal, hogy nem ők. Nem ők, tehát az észak-pesti szervezete a Védvonalnak, ami nincs egyébként, de az jó. Nézzük azt, hogy szakmai értelemben mit lehet mondani erről a megoldás, hogy átmeneti időszak van a közmédiában. Tehát ez hogy kell elképzelni, hogy majd bead valaki egy elnöki pályázatot, és akkor azokat a vezetőket, akik most ezt az átmenetet levezénylik, fel fogják cserélni egy másikkal?
0: Hát nyilván ez egy nehéz időszak, ugye valakinek el kell végezni a piszkos munkát, rendet kell teremteni. És nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy a rendteremtő egyben a folytató is. Tehát ez egy nehéz feladat, ugye itt egészen újra kell építeni valamit, a semmiből. Tehát annyira, én beszéltem olyan televíziós munkatársal, köztelevíziós munkatársal, nem mondom a nevét, aki egy ilyen, miközben kint vártunk a folyosón, azt mondta neki, milyen nehéz lehet ma jobboldali újságírónak, azt mondta nekem, hogy a Gáborkám propagandistának még sokkal nehezebb lenni, mondta őszintén a szememben nézve. Tehát, hogy itt a megtisztulás, a mértékek, meddig jut el ez, mert nyilván nem kell mindenkit kirúgni a magyar televízióból, a magyar rádióból, hiszen tisztességes munkatársak, gyártásvezetők, operatőrök, és így tovább, lehetnek a tömegével, nyilván baromi sokan, tehát egy túlméretezett apparátus van. Döbbenetes az a gyár, ami a Kunigunda utcában felépült, méretében, kinézetében. Egy kicsit sem emlékeztet egy ilyen kulturális intézményre, sokkal inkább egy ilyen üzemre, ahol igen, valamit gyártanak. Tehát a légköre se igazán jó. Én néhányszor mondom, voltam, hogy el lehet tévedni, nem tudja az ember, hogy hol van. Na de mindegy, minden esetben azt gondolom, hogy kell egy átmeneti idő, hogy ez a rendteremtés, ez az újragondolás megtörténjen, és egyáltalán ez nem azt jelenti, hogy akik most elkezdték csinálni szerkesztőként, hírműsorvezetőként, ugye Bodasz Balázs például, aki legutóbb vele beszélgettem ugyanebben, már ő ült a teszékedben, és én meg itt. Ugye ez a változás nem azt jelenti, hogy ők nem maradhatnak, hanem azt jelenti, hogy valaki kell majd, ami biztos, hogy változás kell, hogy legyen, hogy az MTVA élén nagyon fontosnak tartom, hogy nyilvános pályázat útján kiválasztott vezető kell, akiről el tudja képzelni a szakma, tehát az újságíró szakma, meg mi is, akik laikusan szemléljük ezt az egészet, hogy tud csinálni egy igazi, működőképes, hiteles, független köztelevíziót és közrádiót.
1: Mi a garanciája annak, hogy ez nem egy ellenkező jelű közmédia lesz, amely szintén aláfekszik a kormánynak, illetve hogy ez egy fajta politikai átváltása lesz a közmédiának egy új szelek, hogy mondjam, üzeneteinek közvetítésére?
0: Hát ugye láttuk ezt, hogy azért a éppen aktuális politikát valamennyire mindig kiszolgálta a 2010-ig is az aktuális média, közmédia. De a mérték azért az itt nagyon lényeges, hogy ennek milyen mértéke van, mennyire jelent ez, hogy mennyire van függetlenség. Azt gondolom, hogy a biztosíték az, hogy ezt várjuk a Tiszától.
1: Én azért hadd mondjam el, én ott dolgoztam 2005 és 2010 között, a Századvég készített elemzést arról, hogy a 2009-es EP kampányban melyik a legobjektívebb műsorszolgáltatás, hír műsorszolgáltatás, és a közmédiát hozta ki. Kert Attila szerintem többször volt raporton Gyurcsány Ferencnél, soha nem hajlott meg.
0: Ez így van, Kert Attilát én is egy kiváló munkatársának, vagy újságírónak gondolom, aki akár alkalmas is lehetne erre a feladatra, de azt gondolom, hogy az, hogy valamennyire az éppen aktuális kormányzat számára biztosíthat felületet az éppen aktuális közmédia, ez rendben van, hiszen a kormány tevékenysége az egy megismerendő dolog. De az, hogy végtelenül elfogultan egy pártot szolgáljon ki, ez egyszerűen azért nem fordulhat szerintem még egyszer elő, mert amire a Tisza vállalkozott, amit Magyar Péterek ígértek, az pont az ellenkezője. Tehát ha ez történik meg, akkor az a biztos bukásukat jelenti. Tehát azt kell mondanom, hogy mi vagyunk a garancia, a választópolgárok, hogy azt várjuk, hogy ez újból ne ismétlődhessen meg. Ezért fontos szerintem a nyilvános pályázat, ezért fontos az, hogy ahogy most az új médiatörvény keretei között ugye a szakma is jelen van, hogy az ellenzéki politikai erők is egyharmadnyi szerepet kapnak, tehát hogy helyreállni látszik az a fajta helyzet, ahol igenis vannak garanciák, ahol nem az aktuális politikai hatalomtól függ minden, ettől persze lehet, mert nyilván lesznek olyan újságírók, akik így gondolkodnak a világról, úgy gondolkodnak, de mégis alapvetően a függetlenség, a közszolgálat az, ami meghatározó, és én nagyon bízom abban, hogy még egyszer nem fordulhat velünk elő az, ami előfordult az elmúlt 16 évben, aminek egy ilyen zászlós hajója volt az én szememben a magyar közmédia, a magyar televízió és a magyar rádió.
1: Ne feledjék el, hogy 2006-tól kezdődően szinte minden utcai megmozdulást az MTV élőben közvetített, ugye a hírműsorokban a kormány elleni lázadást gyakorlatilag, raportra hívtuk a minisztereket, tehát azért hívtuk be az estébe, a híradóba, hogy őket kérdezzük, tehát hogy a kritikát megfogalmazzuk. Tehát én azt gondolom, hogy az az időszak, a 2005-2010, az nem arról szólt, hogy kiszolgálja a közmédia az aktuális hatalmat.
0: Bár megint ezt élnénk meg, én is voltam raporton annak idején a Magyar Televízióban, ismerem ezt az időszakot, amikor még az újságíró volt, és nem propagandista, most egy más időt éltünk, és abban bízom, hogy megint egy olyan időt élünk, ahol az újságíró újból lehet újságíró a Magyar Televízióban, a Magyar Rádióban is.
1: Igen, egyrészt Horn Gábornak köszönöm, hogy beszélgethettünk, másrészt, ha úgy tűnt volna, hogy én egy személyes szállat hozok be, az csak azért van, mert én kapom azért az üzeneteket, hogy álljak ki az egykori kollégák mellett, akik tudják, hogy mi a közszolgálatiság étosza, és tudják, hogy az újságírás nem propaganda. Úgyhogy ha ezt érezte a néző, akkor ez azért volt. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Sós Eszter Petronella politológus, Franciaország szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Francia nyelv és irodalom szakos bölcsész, okleveles politológus, úgyhogy üdvözlöm a stúdióban. Vele fogjuk értékelni azt a fejleményt, amelyet már felkonferáltam nevezetesen, hogy a Felvételi Bíróság tegnap úgy döntött, hogy bizony az elsőfokú bíróság helyesen látta az Európai Uniós pénzekkel való visszaélést Marine Le Pen esetében, viszont ugye azt az eltiltási időszakot lecsökkentette, amely őt tulajdonképpen kizárta volna egy elnökválasztási küzdelemből, és hát 2027-es választás szempontjából ennek az ítéletnek van jelentősége.
1: Abszolút fölfüggesztette az eltiltás jó részét a másodfokú bíróság. Ráadásul egy egyéves letöltendő börtönbüntetést adott Marine Le Pennek, amit a francia szabályok szerint nyomkövetővel házi őrizetben kell letölteni. De van itt egy trükk, kettő is. Az egyik az, hogy kb. 6 hónapra ez lecsökkenthető. Tehát jó magaviselet esetén ez 6 hónap. És a másik, hogy Marine Le Pen bejelentette, hogy a semmitőszékhez, tehát a kuria francia megfelelőjéhez fellebbez, és az ő értelmezése szerint ez halasztó hatályú. Tehát, hogy nem fogják neki felrakni rögtön ezt a nyomkövetőt. Vannak olyan jogászok, akik azt mondják, hogy ez így nem igaz, ezt majd nyilván le fogják boxolni, de Marine Le Pen azzal számol, hogy a semmitőszék eljárása vagy eltolható a választás utára, és akkor nem kell nyomkövetőben kampányolnia, mert hogy itt ez a fő kérdés, vagy pedig, hát ez egy ilyen 19-re lapot húzás, mert hogy a semmitőszék azt mondja, hogy nagyon gyorsan, még a választás előtt ítéletet tud hozni, úgyhogy itt azért van egy kis bizonytalanság, hogy eljön-e az a pillanat, hogy Le Pennek esetleg a lakásából Zoomon kell kampányolni, de hát láttunk már ilyet amerikai elnököt is, aki így nyert választást.
0: Másrészt nem tudom, hogy erről mi a véleménye, de lehet, hogy az ő nézőpontjából ezt ki lehet használni, hogy ugye ellene valamiféle politikai leszámolás folyik, és ugye ennek része az, hogy neki nyomkövetőt kell viselni. Tehát elvileg ezt kihasználhatná, nem?
1: Vannak ilyen narratívák természetesen, de ugye magát a dolgot, hogy mi történt, azt nem vitatja Le Pen sem. Amit vitat, hogy ennek mi a jogi minősítése, tehát hogy ő azt megtehette vagy nem tehette. Ugye most már két szinten is kimondta a bíróság, hogy ez jogtalan volt. Ugyanakkor itt a másodfokú bíróság érdemben enyhített. Amikor az elsőfokú ítéletről kérdeztek, akkor mindig azt mondtam, hogy van az okoslány féle megoldás, a hoztam is, meg nem is, és a másodfokú bíróság pontosan ezt az okoslány ítéletet hozta, tehát elítélte, bűnösnek mondta ki, de nem akadályozza meg, hogy a választáson induljon. Egyébként az alkotmánybíróság maga, az alkotmánytanács adott iránymutatást a bíróságoknak ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, és azt mondta, hogy a bíróságnak mérlegelnie kell azt, hogy mennyire avatkozik bele a demokratikus folyamatokba, tehát ennek szempontnak kellett lennie a mérlegelés során. Tehát nyilvánvalóan itt ezen a ponton belép egy politikai kérdés, és nyilvánvaló, hogy Marine Le Pen ezt politikai kérdésként kezeli, hiszen politikus.
0: Ez egy sikkasztás volt ez az ügy, ugye? Tehát, hogy ezt a tényállást állapítottam.
1: Röviden arról van szó, hogy a Nemzeti Tömörülés brüsszeli asszisztensei a franciaországi Nemzeti Tömörülésnek dolgoztak. Le Penék arra hivatkoznak, hogy munkáltatói jogban ők arra utasítják a munkavállalókat, amire gondolják, az Európai Parlament szabályzata pedig ezt nem teszi lehetővé.
0: De ez más tagállamban nem probléma?
1: Azért nagyon-nagyon sok, inkább úgy mondom, hogy Franciaországban biztosan probléma. A többi tagállamhoz azért nem tudok hozzászólni, mert nem ismerem a joggyakorlatot, de Franciaországban sokaknak van ilyen ügye. François Bayrou volt miniszterelnök. Őt egyébként fölmentették, Le Pen erre szokott hivatkozni, csak neki pártelnökként más volt a státusza, mint Bayrounak pártelnökként, mert hogy Bayrou nem volt képviselő. Szóval érdemes hát esetenként, pártonként figyelni még Franciaországban is az ilyen típusú ügyeket.
0: Ugye beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen politikai térben kell Marine Le Pennek küzdenie. Ugye Macron már nem indulhat ugye a következő választáson. Nem. Na most ugye a legutóbbi választáson, ugye 2018-ban beszélünk RN-ről, tehát Rassemblement National, ugye?
1: Igen.
0: Előtte volt ugye a Front National, ugye? Még az édesapához kötődően.
1: Papa korszakban.
0: Így van. És hogy tulajdonképpen az utóbbi választáson 20 akárhány százalékot szerzett Le Pen, ugye?
1: Most valószínűleg sokkal jobban fog szerepelni. Az ő számai is 30% fölött vannak, és a pártelnök Jordan Bardella számai is. Ma reggel ellenőriztem a második fordulós számokat, ez talán érdekes lehet a nézőknek. A legfrissebb számokban Édouard Philipp centrista jelölttel szemben ilyen 48 és 52 között oszillál a második fordulóban Marine Le Pen. Intézete válogatja, hogy mit mernek, de Szibá határon belül van, tehát nagyon szoros a választás, nyitott. És Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldal jelöltje, ő viszont olyan 33% körül áll a második fordulóban Le Pennel szemben. Tehát azt lehet mondani, hogy a Le Pen-Bardella páros, és ezt kimondta tegnap Le Pen, hogy továbbra is párban igyekeznek indulni, és Bardella miniszterelnök lesz, ha őt megválasztják. Tehát a lényeg az, hogy ennek a párosnak a számai soha nem voltak ennyire jók az első fordulóban, és a második fordulóban is esélyesek. Azért nem menjünk ennél tovább, mert a választási kampány mindig egy dinamika. Tehát tegnap este az ellenfelek megtudták, hogy mivel állnak szemben, erre fogják rátervezni a kampányt, tehát itt most egy teljesen új dolog fog
0: történni.
1: Igen.
0: A Le Monde-ot olvasó baloldali 68-as örökséget vállaló értelmiség és a Libération-t olvasó liberális értelmiség számára azért Le Pen egyfajta szélsőjobboldali populista politikus, ugye? Akitől óvni kell Franciaországnak azt a demokratikus közösségét, amely jellemző volt évtizedeken át. Mennyiben van ez veszélyben, ez a Franciaország? Mennyiben változott, szelidült Marine Le Pen?
1: Nagyon sokban, és a Le Pen-féle erősödés egyik magyarázata az, hogy ezt nem nagyon követték le az ellenfelek. Tehát a Marine Le Pen ugye 2012-ben lett pártelnök, már 15-ben kizárta a papát, és egyébként akiről valamilyen vállalhatatlan dolog kiderült, antiszemitizmus és a többi, ezeknek rendre utána ment, kizárta. Ugye azt szoktam mondani, hogy az egész pártot nem tudta lecserélni, ez tény. Tehát azért mindig kiderül
0: a borzalmas tagság.
1: Önkormányzati szinten, nem is talán a tagság, hanem inkább a tisztviselői, akkor mondjuk így, hogy a borzalmas alsó tisztviselői kör. Tehát vannak mindig olyan jelöltek, akiről azért 10-15 évvel ezelőttről elő lehet halászni a Twitterről ezt, azt, amazt. De ezt hát igyekeznek mindenféle ilyen erős átvilágítási folyamatokkal kezelni, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a Nemzeti Front Jean-Marie Le Pen idejében egy echte rasszista és antiszemita párt volt. Marine Le Pen bevitte a köztársasági konszenzus alá, sőt, ami még ennél is érdekesebb, próbálja tolni a gólista hagyaték felé. Na, ott ugye nagy a tolongás, mert nagyon sokan szeretnék De Gaulle hagyatékát elfoglalni, de Le Pen köztük van. Tehát elvitte a pártnak a gazdaságpolitikáját egy nagyon erőteljes baloldali etatista irányba. Tehát ez egy nagyon érdekes ideológiai dolog. Visszavette az EU ellenességet. Ugye 10 évvel ezelőtt még Frexitről beszéltünk, most pedig azt mondja, hogy hát csökkentsük a francia hozzájárulást. Szóval, hogy más a program is, nyilvánvalóan ez egy radikális párt, egy szuverenista párt, tehát hogyha a között kell választani, hogy az Európai Parlamentben dőljenek el dolgok, vagy Párizsban, akkor Párizst fogja mondani, de hogyha mondjuk megnézzük Jacques Chirac 78-as beszédét, ami egy ilyen nagyon kemény EU ellenes beszéd volt, akkor azért ott nagyon mérlegelni kéne, hogy akkor most ki a radikálisabb, szóval Le Pen azért erőteljesen mérsékelte a nemzeti tömörülésnek a radikalizmusát, és ez egy nagyon fontos, nem kommunikációs, hanem ideológiai változás.
0: Nagyon érdekes lesz a 27-es választás. Egy gyorsat hadd kérdezzek, ugye Mbappé kapcsán volt egy megjegyzés egy paraguayi tisztviselőtől, amely elég rasszista volt. Ugye szóvá tették, hogy a francia válogatott milyen színes etnikai szempontból. Ez még mindig valahogy a fociban tartja magát, ez a szalonképtelen hozzáállás.
1: Azért Franciaországban ilyeneket nem nagyon lehet hallani, és tegyük hozzá, hogy Franciaországnak vannak tengeren túli területei, tehát sok száz éve francia színesbőrű állampolgárai, ezeket általában keverni szokták. Nagyon sokszor olyan focistákat támadnak, akik Franciaországban születtek. Nagy fölhördülés volt egyébként emiatt, a megjegyzés miatt Franciaországban, talán mintha valami feljelentés is született volna.
0: Ezt fontolgatja a Francia Szövetség. Nagyon örülök, hogy itt volt, és hogy tudtunk egy picit beszélni erről, és szerintem mivel 27-ig azért van idő, biztos, hogy nem utoljára tettük. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Én is.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintetére hallgatható.

0: Az ankarai NATO csúcs fő témája, hogyan lehet egyben tartani a szövetséget úgy, hogy Donald Trump erős nyomást helyez az európai tagállamokra. Mark Rutte NATO főtitkár azt mondja, hogy transatlanti védelmi ipari forradalomra van szükség, és hogy a tagállamok ugye azzal küzdenek, hogy a védelmi képességeiket hogy tudják növelni. Köszöntöm a stúdióban Gálik Zoltánt, aki a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense, a Globális Tanulmányok Intézet oktatója. Ugye NATO biztonságpolitika témában hívtuk, köszönöm, hogy itt van.
1: Jó reggelt, köszönöm.
0: A felvezető alapján mi lehet ennek a tanácskozásnak a jelentősége, és hát nyilván a hármas téma kapcsán azért még az ukrán kérdés is a napirenden van.
1: Ugye a NATO, vagyis az Észak-Atlanti Tanácsnak évente szoktak lenni gyűlései, és ebből vannak olyanok, amelyek korszakos jelentőségűek. Ez most nem egy olyan, ez most inkább egy átmeneti ülés. Ugye volt 2022-ben egy nagy fordulat, amikor a NATO 10 évre megalkotta a stratégiai koncepcióját, majd pedig Hágában nemrég, ugye egy évvel ezelőtt eldöntötték azt, hogy a GDP-hez viszonyítva 5%-ra emelik a védelmi kiadásaik az országok, és hát gyakorlatilag ennek a NATO csúcsnak hármas üzenete van. Egyrészt, hogy hogy tudnak megfelelni ennek a tagállamok, hogy tudják a NATO-nak a központi funkcióját, a védelmet, ugye ez az 5. cikkhez kapcsolódik, erősíteni. Másrészt, hogyan lehet Ukrajnával valamiféle, ha nem is intézményesült, de valamilyen kapcsolatokat erősíteni, és hogyan lehet nem csak azt megüzenni, hogy a NATO elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, hanem hogyan lehet együttműködni, hogyha nem is intézményi keretek között. És a harmadik pedig, hogy a hogyanra hogyan lehet válaszolni, tehát a védelmi ipari együttműködést hogyan lehet megerősíteni, és hogyan lehet új ipari kapacitásokkal, különböző védelmi képességekkel megígérni az Amerikai Egyesült Államoknak azt, hogy az Európai Unió sokkal nagyobb mértékben tudja kivenni a részét a védelmipari együttműködésekből. És hát ugye szimbolikus a helyszín is, Ankara, hiszen Törökországnak ez egy nagyon fontos csúcs találkozó, ahol meg tudja üzenni a világnak, hogy nem csak periférikus NATO tagállam, bár ugye a hadseregét tekintve az egyik legerősebb, hanem ugye a geostratégiai pozíciójából kifolyólag a NATO számíthat arra, hogy akár a közel-keleti műveletekben is valamilyen módon kiveheti részét. Ugye ebben a NATO jelenleg nem jeleskedik.
0: Igen, mondjuk a török vezetésnek a lobby képessége az legendás, ugye az Európai Unióval kapcsolatban a migrációs ügyben ugyanígy ugye egy fokozottabb érdekérvényesítésnek voltunk a tanúi Erdoğan részéről, és eredménnyel, ugye?
1: Igen, ugye ez nem csak itt, ugye NATO-ban egyébként is Törökországnak a kérdése az mindig is megkerülhetetlen, hiszen nem csak hogy a Közel-Keletnek a kapuja, és ugye, ahogy mondtuk, egy nagyon erős NATO tagország, hanem stratégiailag is ugye Oroszország irányába, a Fekete-tenger térségébe, a közel-keleti országokkal való kapcsolatokba, de ugye most éppen F-35-öseket akar eladni az Amerikai Egyesült Államok, és ugye Izraelnek ez most nem tetszik, tehát mindenféle módon a védelmipari tervezésbe is figyelembe kell venni.
0: Mennyire tekinthető kihívásnak a NATO szempontjából Donald Trump politikája? Az ő személyisége, az ő, hát nem tudom, beszélhetünk-e egységes amerikai politikáról, mert ez azért naponta változik, de hogy ez mennyire befolyásolja a NATO hozzáállását?
1: Hát hogyne, persze, ugye kifejezetten fontos és megkerülhetetlen kérdés, hiszen ugye tudjuk azt a konfrontatív politikát, amiben hát Donald Trump és az amerikai külpolitika az európai integráció irányába, de ugye a NATO transatlanti kapcsolatok irányába is azért megpróbál új szeleket fújni. Ugye tudjuk, hogy nagyon konfrontatív az a külpolitika, amit a NATO képességek, a NATO partnerségnek az ügyében visz. Ugye nagyon sokszor megkérdőjelezi egyáltalán a transatlanti kapcsolatokat. Itt Európának a védelmi képességeit az Amerikai Egyesült Államoknak elkötelezetté kell tenni hosszú távon is, bizonyítani kell, ugye egy kicsit provokálja az európai integrációt azzal, hogy emelje meg a védelmi kiadásokat. Ugye tudjuk, hogy ez az 5%, ez 3,5%-os védelmi kiadás elérést képest 2035-ig, illetve egy másfél százalékos egyéb védelmi képességemelést, akár kiberbiztonság, akár kapcsolódó beruházásokat jelent. De ugye az Amerikai Egyesült Államok egyébként is kifejezetten fontos ebből a kérdésből, hiszen megpróbálja az utóbbi időben, ez a védelmi stratégiájából látszik, a távol-keletre és Európából elmozgatva az amerikai haderőket átcsoportosítani. Most van éppen a Védelmi Minisztériumnak, vagy ahogy most hívjuk ugye a Háború Minisztériumnak egy felülvizsgálata, egy 6 hónapos felülvizsgálata, amiben az európai jelenlétnek a kérdését vizsgálják. Úgyhogy ez a csúcstalálkozó is hozzájárulhat ahhoz, hogy ezen a területen bebizonyítsuk, hogy az európai védelmi ipar képes bekapcsolódni az Amerikai Egyesült Államoknak az elvárásaiba.
0: Ugye a biztonsági stratégiában már láttuk az amerikaiban, hogy megváltozott egy kicsit a hangsúlya az amerikai politikának ezzel kapcsolatban is, hogy mit gondol az európai biztonságról, mit gondol az európai országokkal való kapcsolatról. Azt hadd kérdezzem már meg, hogy mit jelent ez az ipari forradalom, vagy védelmi ipari forradalom a NATO számára? Több fegyvert?
1: Igen, ugye a NATO-t, hogyha a korszakolni akarjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a hidegháború alatt egy klasszikus területvédelemre rendezkedett be. Az Amerikai Egyesült Államoknak nagyon nagy volt az elkötelezettsége. Utána következett ugye a hidegháború után egy olyan, amikor az úgynevezett területen kívüli műveletek, a védelmi képességek egy elsősorban a megelőzésen és hát a területen kívüli missziókon, gondoljunk csak Irakra, Afganisztánra érvényesültek. Most pedig visszatér a NATO egy klasszikus területvédelmi koncepcióhoz, és ehhez szükség van arra, hogy a védelmi képességek azok emelkedjenek. Ugye az európai államok több lőszert, dróntechnikákat, egyáltalán felderítési képességeket, operatív képességeket és elrettentő képességeket is tudjanak felmutatni. Ugye ennek van egy nagyon nagy fokú NATO szintű koordinációja, és ez nem most alakul ki, hanem akár az 50-es évektől lehet látni, hiszen a NATO-nak az intézményesült parancsnoki rendszere, a beszerzési rendszer, a standardok, ugye a STENEG, ami a NATO-n belül van, ezek éltek korábban is, de ezeket nagyon szorosan megpróbálják összefogni, és emellett ugye az Európai Uniónak is vannak programjai, ami az európai védelmi képességeket erősíti. Tehát azt lehet mondani, hogy itt valóban nagyon konkrét dolgokról van szó, lemeltünk akár a lőszergyártási kapacitásoknak a növeléséig is.
0: Szerintem a hét második felében már tudni fogjuk, hogy az Ukrajna politika szempontjából hozott-e ez a tanácskozás valami elmozdulást, nyilván a személyes találkozó kapcsán, de inkább hadd beszéljek a magyar vonatkozásokról, mert az utóbbi évtizedben Magyarországnak a NATO biztonsága, mint garancia, az egy kétoldalú dolog volt, mert az orosz kapcsolat az dinamikusabb volt, mint korábban, és ilyen szempontból talán, minthogyha a vezetés, a magyar vezetés egyensúlyozott volna a két érdek között. Ez hogy változhat meg az új kormány felállásával?
1: Én azt hiszem, a transzatlanti elkötelezettség ugye azért megkérdőjelezhetetlen volt, annak ellenére, ugye, hogy a külpolitikában voltak elfordulások a transzatlanti iránytól, illetve az európai integrációtól, de ugye egy nagyon megbízható NATO szövetségesek voltunk, és ugye azok is maradunk. Az igaz, hogy 2,1% most ez a bizonyos 3,5-re emelendő GDP arányos hozzájárulás, tehát óriási nagy elvárások is vannak, és nagyon nagy dolgokat kell tennünk ahhoz, hogy ezeket elérjük. Ugye ez azt jelenti, hogy a védelmi-ipari tervezésben, a NATO együttműködésben mondjuk azt, hogy az elkövetkezendő évek arról fognak szólni, hogy hogyan tudjuk ezeket a kapacitásokat kialakítani és az elvárásoknak megfelelni.
0: Megkíván ön szerint a magyar kormány felelni ennek a számnak, vagy azt mondja, hogy inkább koncentrál a szakpolitikákra, ami nem a védelempolitika?
1: Hát én azt hiszem, hogy ez elvárás, ugye itt nem csak felénk, hanem az összes NATO tagállam felé, tehát ez egyszer, mint a többieknek is egy cserben hagyása lenne, hogyha nem felelnénk meg. Nagyon nehéz lesz, ugye itt ez azt jelenti, hogy a nagyon rossz helyzetben lévő költségvetést az ugye ilyen célokra is kellene majd fordítani, de ugye ehhez nagyon nagy segítséget is kaphatunk az Európai Uniótól, hiszen ott külön programok indulnak arra, hogy az európai védelmi képességeket a tagállamok jobban föl tudják használni. Ugye önálló költségvetési fejezet nyílt, és hát a mostani következő költségvetési időszakra, amit most terveznek az Európai Unióba, lehet, hogy lesznek külön ilyen források is, ezeket is be lehet kapcsolni majd.
0: Gálik Zoltánnak köszönöm szépen az értő elemzést.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. NATO csúcs találkozót tartanak Ankarában. A Tanú című filmmel indult újra az M1 műsora. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani. Jelentette ki a külügyminiszter Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Ukrajna uniós csatlakozási folyamata továbbra is szigorú, méltányos és teljes mértékben az érdemeken alapuló marad, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Strasbourgban az Európai Parlamentben. Márta Kosz felhívta a figyelmet arra, hogy a kijevi vezetésnek folytatnia kell a korrupció elleni küzdelmet, meg kell erősítenie a jogállamiságot, biztosítania kell a demokratikus intézmények hatékony működését, és végre kell hajtania a közigazgatási reformokat. Új cselekvési tervet fogadott el a kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról az Európai Bizottság. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az Európában használt EMI modellek biztonságát, valamint hozzáférhetőségét és erősítsék a kibertámadásokkal szembeni védelmet, valamint fejlesszék a szövetség saját mesterséges intelligenciára épülő kiberbiztonsági képességeit. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófé az online igazgatóságot. Szimbolikus időpontban tegnap 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. Úgy fogalmaztak, Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A pénz egy részéből kártalanítják Marajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál észak irányban, a pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton a Barostértől, de telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert burkolatjavítása kezdődött. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai-Gedon utcánál sávlezárásra kell készülni, szintén burkolatjavítás miatt mától péntekig. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, ezért a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányból sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, mert csatornát építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Gyere velem, még egy kicsit, gyere velem. Ugye?
2: Így van, ez a nyár ma ránk kacsint.
1: Ugye? Köszöntöm a stúdióban Balázs Palit. Azt gondoltam, meglepem, de mondjuk a nézőket besokkoltam ezzel, inkább szavalok, nem éneklek.
2: Szerintem ez egy jó út neked, Andris. B-verziónak a műsorvezetés vele. Köszöntöm a kedves nézőket is, téged is. Köszönöm a lehetőséget, és gratulálok, hogy ilyen gyorsan megtanultad. Bocsánat, még mielőtt feltennéd a kérdést, egy kedves barátom tegnap pont mondta, telefonban beszéltünk a dalról, hogy figyelj, Pali, megszületett a nyár világslágere, most már csak mindenkinek ismerni kéne a bolygón, úgyhogy köszönöm, szóval, hogy ilyen gyorsan megtanultad az első
1: sorot. Istok zicsi, hogy nem új babérokra török, de tényleg jó a dal, tehát, hogy egyrészt ugye a Palitól mindig megszokták önök is, hogy a romantika egyáltalán nem áll távol tőle. Meg fogom kérdezni a klippet természetesen, de hogy honnan a dal, tehát, hogy ugye volt egy olyan kezdeményezés a pop szakmában, hogy ha indokolatlan kabriót vagy terepjárót lát valaki, akkor azt el kéne törölni a pop szakmából. Ez nem egy indokolatlan cucc, mert ugye értem egy Pali, aki már
2: üzletember.
1: Rövid... Igen.
2: Ez üzletházban van először.
1: Igen.
2: Aztán benzinkutas, aztán fagyjárus, igen, felszolgáló, és a végén pedig a színpadon énekel a mai, mostani...
1: Igen, szóval nem tudom, hogy jól látom-e, de én egy picit egy trollkodásnak találom, hogy nehogy kibontakozhasson a jó csávó, mert hogy jön egy ellenállhatatlan benzinkutas a kis sapkában, majd a pincér, ugye?
2: Igen, igen.
1: Aki azért nem biztos, hogy le tudja kötni a sárga blúzos lány figyelmét, de azért megteremti az alternatívát.
2: Igen. Hát egy nyári dalról van szó, ugye most jelen meg 10 napja. Szándékosan erre az időszakra terveztük a megjelenést, és sokat gondolkoztunk, hogy több mint 55 klipet készítettem már álltam tengerparton, tó mellett, folyó mellett úsztam, kenúztam mindent a klipbe, hogy mi legyen, és az alapötlet az tőlem származik, hogy egy kicsit visszaidézzük a 2019 előtti arculatomat, a hosszú hajas verziót, és akkor az, hogy lemegyünk a Balatonra, egy fiatal pár, ugye elindul mondjuk Budapestről, és akkor menet közben megáll, tankol, kávézik, odaér a partra, vacsorázik egyet, egy romantikus vacsora, aztán egy kis parti hangulat, itt ugye látszik hátul a Badacsony.
1: Igen.
2: Ugye próbáltuk ezt a mostani időszakot képekben és hangulatban a dalnak segítségével megvalósítani, és hát nagyon örülök, hogy eddig én nem tudom, hogy mi történt, de igazán nem kaptunk negatív visszajelzést, úgyhogy csodálkozunk is, hogy ebben a viharokkal teli világban ilyen is van. Hát jövő héten fogjuk először a zenekarral Ásott Halmon, majd azt követően Balatonon, Bonyarcvashegyen a hónap utolsó szombatján élőbe is előadni, úgyhogy úgy fogjuk előadni, hogy nem próbálunk a zenekarral, és ez az első ilyen dal, ugye mindig komoly próbák előzték meg a koncerteket, és ez így volt a szezon elején, próbáltunk, de mondtam a srácoknak, hogy gyerekek, mindenki tanulja meg, én is felkészülök, és ott egyszer el fogjátok a koncert előtt a hangválásról játszani, és aztán, amikor jön a repertoárba, belecsapunk közösen, úgyhogy ha belesülünk, akkor elnézést kérünk, de remélem erre nem.
1: A nézőknek mondom, hogy aki nem volt Balázs Pali koncerten, az nem tudja, de én voltam is, tudom.
2: Az első sorban is megvan a pillanat, igen, amikor integettetek.
1: Hogy van egy dinamikus fiatal banda a Pali mellett, ugye? És igen, ilyen szempontból persze adaptívak, tehát könnyen tanulják az újdonságot. Ez is egy új technika, ugye, a mesterséges intelligencia. Igen. Ők ugye nem létezők.
2: Ők nem létező személyek, és Jánbor Gál Andrea készítette a videóklipet, aki a kolléga barátnőm, és most kezdett egy fél évvel ezelőtt foglalkozni ezzel. Szentkirály Jani barátom készítette a dalt, ő volt a zenei producere, ez egy közös szerzeményünk. Ez a videó gyakorlatilag egy 2016-os fotóból készült, amikor még hosszú volt a hajam, és az összes pedig a technikának köszönhető. Ez egy elég hosszadalmas munka volt, de nagyon aprólékosan és hát türelemmel kellett készíteni, úgyhogy nekem ez nagyon nagy könnyedség.
1: Most indul a fesztivál szezon, említettél két koncertet, igen. Te hogy készülsz erre?
2: Mi készülünk nagyon, és már 11 koncerten túl vagyunk, és még körülbelül egy 15-16-20 vár ránk egészen október végéig. Még van 2-3 olyan helyszín, ami Magyarországon és a határon túlon még nem rendezett. Megyünk a Balaton környékére. Tavaly kóstoltunk bele az igazi balatoni hangulatba itt a 2025-ös évben. Nagyon magával ragadott, és leszünk Vonyarcvashegyen, leszünk valószínűleg Balatonfüreden, leszünk Balaton elén augusztus 7-én, amit fel is fogunk venni 10 kamerával, úgyhogy tavaly már voltunk ott, remélem, hogy hasonló lesz a hangulat. Nagyon jó a nyári szezonunk, élvezzük a pillanatot, stábbal együtt közösen jó kis csapatot sikerült építenem, úgyhogy 14-en vagyunk a Balázsfalvi produkcióban, 5-en csak a színpadon, de jó energiák vannak, és ezt azt gondolom, hogy vissza is kapjuk a nézőtérről, hogy amit mi megpróbálunk átadni, sok jutalommal vagyunk.
1: Hát Palikám, nyilván a focinak köszönhető, hogy ilyen fizikumban itt tudsz lenni gyakorlatilag évről évre, te nem változol, csak mi öregszünk.
2: Nem. Csak a szekerünk halad, remélem jó irányba. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, Pali.
2: Köszönöm.
0: Július hónap a nevét Julius Cézár római hadvezérről és államférfiról kapta. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kinek sikerült foglyul ejtenie Julius Cézárt? Start 1. Gall katonák. Start 2. Kalózok. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy az Edda Művek a Kör Musical estjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
1: Köszöntöm a stúdióban Gálhidi Lászlót, a WWF Magyarország erdő programjának vezetőjét, ugye a természetes erdők védelme, az erdőgazdálkodás természetvédelmi szempontjai, az élőhelyek megőrzése, ugye ez a témánk most, ugye látjuk a képeket a híradókban, de ugye ez minden nyáron így van, és mind a mellett, hogy a helyi hatóságok általában már a megelőzés terén egy élénk felvilágosítást próbálnak elérni a lakosság körében, ez nagyon nehéz, mert hogy a szárazság, a gyúlékonyság nem változik. Ugye?
3: Jó reggelt kívánok! Jó. Hát változik annyiban, hogy a klímaváltozás a gyúlékonyságot is fokozza. Tehát ugye, ahogy látjuk Dél-Európában...
1: Pozitív irányban nem változik.
3: Pozitív
1: nem
3: irányban nem?
1: Nem.
3: Igen. Tehát minden évben égnek az erdők, Dél-Európában, leginkább Portugáliában, Spanyolországban, Görögországban, de Horvátországban is akár. Ennek vannak természetes okai, tehát a mediterrán klíma, ugye télen esik az eső, nőnek az erdők, nyáron nagyon nagy szárazság van, tehát az ottani növényzet hozzá van ehhez szokva egyébként. De hát nagyon sok helyen lecseréltük ezeket az erdőket, például eukaliptusz ültetvények vannak Portugáliában, nagyon sok helyen fenyő ültetvények. Tehát aki például Horvátországban szokott nyaralni, gyakran lát fenyőt, hol ott az eredeti növényzet az egy ilyen örökzöld tölgy. Ugye a magyar tölgy, például Ráp-szigetén látni még ilyen erdőket, ezek nem annyira gyúlékonyak. Uh-huh. Tehát ezzel a cserével nagyon sokat hozzájárulunk vagy járultunk hozzá, most már azért nyilván az erdőgazdálkodás is igyekszik alkalmazkodni. De a másik az pedig ugye, ahogy mi emberek viselkedünk, ugye az erdőtüzek nagy részét nem csak Magyarországon, de ott ezekben a déli országokban is az emberi gondatlanság okozza.
1: Uh-huh. 40 fok felett van a legnagyobb, vagy legmelegebb időszakokban a hőmérséklet tartósan, ugye? Én amikor tavaly előtt voltam Provence-ban, ott például egy tavas vidéken voltam, és ott lezárják a strandokat, és nem engedik oda a fürdőzőket. Ennek is nyilván az oka, hogy ugye legalábbis a mesterséget, nem az öngyulladás, hanem a mesterséges tüzeket ne okozzák a strandolók.
3: Hát így van, így van. Tehát utazás közben is nagyon sok esély van arra, hogy tűz keletkezzen, egy eldobott cigaretta, vagy kempingezés közben valamilyen gondatlanság, ugye a tűzrakóhelyek, stb. De ugye vidéki környezetben akár az elektromos infrastruktúrának, elavult infrastruktúrának, tehát például Görögországban olyan sok ilyen tűz van, amit ilyesmi okoz, tehát valamilyen szikra. Igen, tehát hogyha az ember nincs jelen, akkor kisebb a tűznek az esélye.
1: Ezt lehet-e különböző vízmegtartási technikákkal, intézkedésekkel csökkenteni ezt a veszélyt? Magyarországon ugye májusban volt tűz a budai hegyekben, de hát nyilván ez összefügg azzal is, hogy kevés a víz itt is.
3: Kevés a víz, mondhatni, hogy kiszárítottuk az országot sok szempontból. Hegyvidéken egyébként most már egyre többet próbálkoznak az erdőgazdálkodók azzal, hogy megtartani a víz egy részét, tehát itt a patakokban lehet elhelyezni olyan természetes ilyen kis akadályokat, ami segíti, hogy a víz az ne rohanjon le. De hát a tüzek azok gyakran olyan helyen keletkeznek, én például a Széchenyi hegyen lakom, és ott is valamelyik, talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt egy ilyen fél focipályányi területen leégett a növényzet, hát ott nincs víz gyakorlatilag. Bizonyos helyeken ez nem lehetséges ezzel
1: kapcsolatban. Magyarország miben különbözik a mediterrán országoktól ebből a szempontból, mennyire vagyunk kitettek ennek a jelenségnek?
3: Hát ugye nekünk kontinentális klímánk van, nem annyira jellemző, volt eddig jellemző a nyári aszály, de most már ugye haladunk ebbe az irányba, amit mutatnak egyébként, vagy mutat az is, hogy egyre gyakoribbak a tüzek. Tehát idén is most, ahogy például olvastam, ugye a bugaci ősborókás, az a 2000-es évek elején égett le óriási területen, tehát majdnem 10 000 hektáron, ez most megint ég. És hát ez évről évre egyébként a tavalyi év volt ilyen szempontból az egyik legrosszabb, meg hát a híres 2022-es, tehát a nyaraink haladnak a mediterrán irányba, úgyhogy nekünk is erre fel kell készülni.
1: Most a klímaváltozás ezt a veszélyt mennyiben fokozza? Hogy tud rátenni erre?
3: De elsősorban úgy tud rátenni, hogy kiszárad a növényzet, tehát ugye ezek a forróságok, aszályos időszakok kiszárítják, és hát itt nálunk is a legérzékenyebbek ebből a szempontból a homokra telepített fenyvesek, tehát ezek ugye gyanta tartalma, ugye aki karácsonyfát már szedett szét, ugye tudja, hogy ez a gyanta, ez nagyon ott van, és hogyha valamilyen hőhatás éri, az nagyon könnyen belobban. Ugye koronatüzek keletkeznek, amit rendkívül nehéz eloltani. Az eredeti növényzet, ami Magyarország is lenne, az ilyen szempontból sokkal kevésbé problémás.
1: Ha ön lenne az, aki a kormány környékén ezt a jelenséget anyagi értelemben kezelni tudná, akkor mire összpontosítaná az anyagi erőforrásokat?
3: Hát én azt gondolom, hogy itt a tűzoltóság, rendőrség, önkormányzatok, illetve a nemzeti parkigazgatóságok együttműködését, állami erdőgazdaságok együttműködését kellene jobban koordinálni, hogy minél hamarabb el lehessen oltani a tüzeket. Ugye minden évben 100 számra keletkeznek tüzek, és hogyha sikerül ezeket eloltani, lokalizálni, azzal nyerünk a legtöbbet.
1: Egyébként az segít, hogy most tulajdonképpen, ha jól értem, akkor ez az ágazati csúcsszerv, vagy minisztériális szint, az tulajdonképpen most kifejlettebb lesz, mint korábban. Tehát, hogy lesz külön tárca, akihez ez tartozik.
3: Igen, az élő környezetért felelős minisztérium, mint olyan, az ezek közül sok területet egybefog.
1: Ez segíthet?
3: Azt gondolom, hogy igen.
1: Aha. Ez miben segíthet amúgy? Mert csak lehet, hogy csak egy elnevezés kérdése, vagy egy miniszter, egy hivatal, egy sóhivatal is lehet.
3: Sóhivatal is, bár én azt gondolom, hogy egy ilyen minisztériumnak a felállítása azt a szándékot tükrözi, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak például a természeti területeknek a megőrzése, és ebbe az is bele tartozik, hogy ugye itt szó volt arról egyébként a miniszter úr nyilatkozataiban, hogy a nemzeti parkok igazgatóságait meg kell erősíteni. Tehát ugye az ő egyik alapfeladatuk az, hogy az ilyen típusú veszélyeket elhárítsák.
1: Hát és nyilván a vízgazdálkodási szakemberekkel, vagy a vízügyi szakemberekkel együtt kell működni, nem?
3: Természetesen.
1: Mert ezt a területet azért a politika is erősen visszanyomta az utóbbi évtizedekben, és az, hogy kevés a víz, az nekik is köszönhető, vagy a politikusoknak.
3: Igen, hát egy újfajta koordinálásra lesz szükség ezek között az ágazatok között, szerintem jó irányba haladunk, igen.
1: Egyébként a WWF keretében mennyire van együttműködési lehetőség, vagy az európai best practice-ek tanulmányozására mód?
3: Van rá mód, tehát mi ugye, mint WWF különböző országokban működünk, tehát én is rendszeresen veszek részt olyan workshopokon, konferenciákon, ahol például a tűz is előkerül, tehát például a bolgár kollégák is nagyon egyre többet hozzák elő ezt a témát. Ugye Görögország egyébként ilyen szempontból az egyik ilyen tanulóterep.
1: És tulajdonképpen felfigyelt olyan megoldásra, technikára, vagy egyébként koncentrált anyagi eszköz ráfordításra, ami áttörést hozhat, vagy...
3: Én azt gondolom, hogy itt azok az eszközök, amiket régóta használunk, ezeket kell, hogy igen, hát koordináltabban alkalmazni, tehát nyilván be kell szerezni azokat az eszközöket, helikoptereket, repülőgépeket, stb., ami a déli országokban már kéznél van hosszú évtizedek óta.
1: De akkor ebből a szempontból Magyarország nincs nagy hátrányban? Mert
3: én nem gondolom, hogy nagy hátrányban lennénk, nagyon jó szakembereink vannak.
1: Világos. Mi az az egy szabály, amire most nyáron, ugye többen mennek a természetben, mint télen. Mi az, amire figyelni kell leginkább?
3: Hát ugye a tűzgyújtási tilalom az egy fontos dolog. Ez, én, ha jól tudom, június 25 óta életbe lépett, tehát ilyenkor nem illik tüzet gyújtani természeti területen különösen, de hát ugye itt a vikendházas környezetben való napi tevékenység az is egy fontos dolog, az ember saját telkén is próbáljon odafigyelni rá kicsit, hogy tűz ne keletkezzen ilyen körülmények között, barbecue, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel már ne dobáljunk ki az ablakon mondjuk égő csikket, ezek ilyen minimális alapvető.
1: Hát igen, a szabadidő eltöltése, a baráti társaságok vonzzák az ilyen és ehhez hasonló incidenseket. Reméljük, hogy sikerül ezt elkerülni.
3: Hát igen, még talán a tűzi játékot itt a végére megemlíteném, ugye a Gellért hegy minden évben leég, csak hadd asszociálják erre.
1: Uh-huh. De ezen a téren lehet változni?
3: Én azt gondolom, hogy ezt meg kéne gondolni, hogy ilyen jellegű szórakozásokkal a jövőben is éljünk-e.
1: Világos. Nagyon örülök, hogy itt volt, és köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen én is.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András. Július hónap a nevét Julius Cézár római hadvezérről és államférfiról kapta. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kinek sikerült foglyul ejtenie Julius Cézárt? Start 1. Gall katonák. Start 2. Kalózok. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy az Edda Művek a Kör Musical estjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
1: Hát, focikázunk, tehát azok, akik mondjuk a közélet iránt érdeklődnek, azok egy pici türelmet kell, hogy tanúsítsanak. Mindjárt jön a fórum, de most előtte azért még üdvözlöm a stúdióban Cségál Andrást, az Index főmunkatársát.
2: Mi... A foci is a közélet része valahol.
1: Igen, ilyen új főszerkesztője van a Nemzeti Sportnak, ezt is olvastam.
2: Megbízott.
1: Megbízott?
2: Igen.
1: Aha. De ilyen szempontból, hát a foci VB a témánk, megkérdezem inkább azt, mert ez a lényeg, hogy te hogy látod, hogy ez a kibővített torna, sok csapatos torna, ahol 104-105 meccs van, ez mennyiben szolgálja a sportág érdekeit, hogyha lehet erről beszélni?
2: Hát most sokan megköveznek engem, de nekem nincs problémám ezzel a megnövekedett létszámmal. Hát olyan csapatok, mint Egyiptom tegnap, fantasztikus meccset képesek játszani, vagy a Zöldfoki Szigetek válogatottját is említhetnénk. Ki gondolta róluk, hogy tudnak futballozni? Aztán milyen remekül futballoznak? Argentinát majdnem kiütötte mindkét csapat.
1: 150 ezres lakosságú Zöldfoki Szigetek, ahol gyakorlatilag 5000 ember elment ugye a tornára, és kísérte el a csapatot. Hát sok milliós országokat szorongatnak meg.
2: Kétségtelen, de a diaszporájukból táplálkozik a válogatott. Majdnem mindenki külföldön született, tehát az emigránsok alkotják a válogatottat.
1: Ugye ez a VB a nagy búcsúkról szól, amellett persze, hogy nyilván most az egyenes kiesési szakaszban a dráma fokozódik.
2: Az olyannyira fokozódik, hogy aki látta a tegnapi Argentina-Egyiptom meccset, az egy olyan drámát látott, amit Shakespeare se tudna írni. Én egy szabadtéri kocsmában néztem a meccset, hatalmas kivetítőn, és rendkívül érdekes volt a közönség hangulatának változása. Ugyanis mindenki Messi rajongó volt az első percekben, és ahogy telt múlt az idő, és a bíró, legyünk őszinték, segítette az argentinokat, úgy változott a hangulat a kocsmában, és a végén már mindenki sajnálta az egyiptomiakat.
1: Uh-huh. Ez miben fogható meg, mert ugye az egyiptomi edző is ezt emelte ki, igen, hogy elvették tőlük tulajdonképpen a továbbjutást. Ennek én nem láttam csak a végét a mérkőzésnek, 2-2-nél kapcsolódtam bele. Akkor is nagyon izgalmas volt, de ez kézzel fogható volt, hogy a bíró elvette tőlük?
2: Hát én ezt nagyon fájdalmasan vallom be, mert nálamnál nagyobb rajongója nincs Messinek, de reggel elolvastam José Mourinho kommentárját. José Mourinho azt mondta, hogy nem csak 11 emberrel kellett megküzdeniük az egyiptomiaknak, hanem a sípszóval, a varszobával és a világbajnokság előre megírt forgatókönyvével. Tehát nagyon karakán módon kimondta a lényeget, hogy úgy érzi, hogy az igazán nagy csapatoknak és a nagy sztároknak el kell jutni a végküzdelemig. És az semmi nem akadályozhat.
1: Na de látod, hát a norvégok tulajdonképpen úgy jutottak túl Brazílián, az igazi favorit és sztárcsapaton, hogy nem volt kérdés, hogy ők fogják nyerni azt a meccset.
2: Igen, de Brazília az a mostani brazil csapat, és ezt azok után mondom el, hogy a világ legnagyobb brazil rajongójával beszélgettem egy órát, Hegyi Ivánnal, ez már csak halvány lenyomata a régi Brazíliának. Szerintem már a FIFA is ejtette Brazíliát az esélyesek közül.
1: Világos. A búcsúzókra térjünk vissza, ugye? Volt egy spanyol-portugál, és ugye az volt a felütés, hogy a last dance, vagyis az utolsó tánc, egyik oldalon Modric, másik oldalon Ronaldo. Igen. Semmelyikük nem mondta azt, hogy el fog köszönni a VB, a válogatottól, de a VB-ktől igen.
2: Hát igen, mert ugye 4 éves időszak következik. Bár én még mindig nem mernék nagy összegbe fogadni arra, hogy Ronaldo 45 évesen nem fog megjelenni a következő világbajnokságon, de valakinek azért szólni kéne neki, hogy most már egy picikét leépíti a saját szobrát, lerombolja. Szóval kellene tudni, hogy mikor kell és érdemes visszavonulni. Persze Messi ennek az ellenpontja, mert ugye mindössze 2 évvel fiatalabb Ronaldonál, és úgy játszik, mint fénykorában.
1: Sőt, hát 5 meccsen 8 gólt rúgott, ugye? Igen. És ha már itt tartunk...
2: 21 gól összesen, VB-ken.
1: Egészen elképesztő történet, és minden, sőt a passzokban és a gólokban az összesített pontban is vezet, ugye?
2: Igen.
1: Mit lehet arról tudni, hogy kik az esélyesek? Most 8 csapat van ugye a porondon, te mire számítasz?
2: Hát ez már majdnem Európa-bajnokság, 6 európai csapat, plusz Marokkó és Argentina. Nehezen tudom elképzelni, hogy Franciaországot bárki is megállítsa. Olyan minőségi fölényben vannak, és olyan csatársoruk van, hogy 3 csatársort simán ki tudnának állítani világklasszisokból. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy őket megállítsák.
1: Beszéljünk egy kicsit a franciák kapcsán erről a paraguayi francia ellentétről. Ugye Mbappé kapcsán, meg a francia válogatott kapcsán ugye a származást helyezték a kritikák a fókuszba. Chilavert, ugye a paraguayi kapus, ugye azt mondta, hogy ez már nem egy igazi francia csapat.
2: Hát most mi az igazi francia csapat? Hát most a magyar válogatott igazi magyar válogatott? Hát vannak benne olyan játékosok, akik nem beszélnek magyarul. Szóval...
1: Már Négó Lajos azért beszél.
2: Igen, igen.
1: Nem?
2: Igen, igen. Szóval manapság az a döntő, hogy megvan-e az útlevele az illetőnek, és ha az megvan, utána nincs vita. Hát Franciaország egy ilyen multikulturális ország, senki ne csodálkozzon azon, hogy fekete bőrű játékosok alkotják az ömét a válogatottnak.
1: Szerintem egyébként a legtechnikásabb francia csatár, Désiré Doué, nem is fér be a kezdőbe.
2: Nem fér be. Néha ott van, de...
1: Igen.
2: De hát tudjuk, hogy a Paris Saint-Germain csapatában milyen fantasztikus dolgokat tud művelni.
1: Abszolút, abszolút. András, hogy mondja, órákig tudnék veled beszélni, meg együtt is dolgoztunk sokat, ezért örülök, hogy újra láttalak.
2: Én hasonlóképpen.
1: És hát egyeztessünk majd, hogy mi a tapasztalat a következő legjobb 8 közötti meccsen.
2: Én bármikor szívesen jövök hozzátok.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is.
1: Önöknek pedig köszönöm a szerdáig tartó figyelmüket. Szlazsánszki Ferenc lesz önökkel a következő 2 napban. Azt nem tudom, hogy én még visszatérek a startba, de hogy állítólag nyáron többször lehet, hogy itt leszek önökkel. Mármint itt reggel. Aztán meglátjuk. Szép napot, viszlát!
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos felhős idő lesz, néha zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Van elég és jó minőségű a magyar dinnye. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti betisztségét. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Új funkciót kell találni a Mezőhegyesi Ménes birtokon épülő luxus hotelnek, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a szálloda beruházás mintegy 3,5 milliárd forintba kerülhet, de nem készült tanulmány arról, hogy az épületeket hogyan lehetne kihasználni. Hozzátette, hogy Mezőhegyesnek vissza kell adni az oktatási és mintagazdaság funkcióját. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat, ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű és képes fedezni a hazai igényeket, nincs szükség importra. Itthon csak nem 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Letartóztattak egy drogdílert a fővárosban, elfogásakor kokaint találtak nála, a lakásában tartott házkutatáson pedig több mint 5 kg amfetamint, kokaint és más kábítószert foglaltak le. A férfi több ügyfelét is gyanúsítottként hallgatták ki, miután pozitív lett a gyors tesztjük, és az otthonukban kábítószert is találtak a nyomozók. A fogás 30 milliós. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Jó napot kívánok mindenkinek, ez a Kultóra, a Spirit FM-et hallgatják. Én Rónai Egon vagyok, a mai szerkesztője a műsornak, Somodi Solymos Eszter és Nyulasi Attila rendezővel beszélgetünk. Az Anti-Stigma díjat is elnyert Anya csak egy van című előadásról. Éppen a mai napon vette át a díjat, úgyhogy igazán megvan az apropója ennek a beszélgetésnek. Aztán eltölthetnénk egy napot Handel-lel, 340 éve született a komponista, a Műpa egy zenei maratont szentel neki, a Műpa pedig saját maga is egy évfordulót ünnepel, úgyhogy ebből a kettős alkalomból hívjuk majd K.L. Csabát. Beszélgetünk Konstantinovics Milánról, az MCC szakmai és oktatási igazgatójával arról, hogy az MCC egyetemi programja is bemutatkozott az edukáció kiállításon, hogy az egyetemi program mit kínál a fiataloknak, ez lesz az én kérdésem, nyilván megkapjuk rá a megfelelő választ. De akkor először is Vámos Miklós Anya csak egy van című regényéből készült Kultúrbrigád előadásról szóljunk Nyulasi Attilával, az előadás rendezőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Jól mondtam, ugye, hogy éppen a mai napon kapta meg az Antistigma díjat ez az előadás, és hát valójában ön?
3: Igen, illetve hát ma reggel kaptuk meg Vámos Miklóssal, Ivanics Tamással, közösen külön-külön a díjat, illetve maga az előadás és annak az alkotó is kaptak még egy külön díjat, tehát így összesen négy díjjal jutalmaztak minket az Ébredések Alapítványtól.
2: Ez a könyv, ami Vámos Miklós könyve, ez egy olyan mentális problémákkal élő anyáról szól, és az ő gyermekéről szól, ami hát nem mondható egészen különlegesnek a mi társadalmunkban, mert hogy itt egy mániás depresszióval küzdő édesanyáról szól az előadás. Nagyon nehéz ezt valószínűleg úgy megragadni, hogy ne tűnjön sarkosnak, ne tűnjön túlságosan elrajzoltnak a karakter, amiről beszélünk és akiről beszélünk.
3: Igen, ez valóban nem volt egy egyszerű folyamat. Ivanics Tamás talált meg minket egyébként azzal az ötlettel, hogy ezt vigyük színpadra. Én akkor csak így hallomásból ismertem egyébként a Vámos Miklós regényét, és ezután olvastam el. Iszonyat nagy feladatnak tűnt, ez valóban így van. De az végig nagyon fontos feladat volt előttünk, meg tényező, hogy úgy nyúljunk ehhez a témához, és úgy ragadjuk meg ezt a regényt, hogy végig az embert, az emberi viszonyokat és a kapcsolatokat lássuk mögötte. Tehát, hogy ne igazából nagyon konkrétan azt kell mondjam, nem is persze beszéltünk magáról erről a mániás depresszióról, mint létező pszichés vagy mentális betegségről. Sokat foglalkoztunk vele, de igazából azt próbáltuk megtalálni, hogy hogy működik mögötte az ember, és olvasva most Miklós regényét, ami egyébként nagyon, nagyon pontosan adja vissza, azt gondolom, ennek különböző állapotait. Végig valós emberi reakciók és helyzetek vannak mögötte. Az adja a dolognak a nehézségét, hogy az iszonyatosan szélsőséges. Tehát, hogy ő úgy mondja, hogy fent és lent, tehát amikor megzuhan a főszereplőnek az édesanyja, azt hívja lentnek, és amikor egy ilyen nagyon felfokozottan jókedélyi állapotban van, de ez a jókedélyiség, ez elmegy odáig, hogy gyakran minden képes kiforgatni magával, azt hívja fentnek, és ezek gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra is képesek átfordulni teljes végletekig. De emögött nagyon érdekes, hogy igazából tényleg olyan mondatok, reakciók és gondolatok vannak, amik én azt gondolom, hogy ez mindannyiunk fejében átfutnak, csak nem ilyen töménységben, meg nem ilyen hirtelenséggel. Tehát, hogy egyszerűen úgy él, mint egy gyors vonat, ehhez képest mi sokkal lassabban. És ez azért sokszor kívülről nézve komikus, szórakoztató, de ha az ember így mögé néz, vagy belegondol, hogy mi van, hogyha ez vele történik, meg mondjuk, akkor hát ez legalábbis nyomasztó és kilátástalan. És ez a kettőség, ez egyébként bármi furán hangzik, hogy végig nagyon izgalmas feladat volt és játék, de ez nyilván nagyon fontos volt, hogy egy pillanatig se forgassuk ki ezeket a helyzeteket magukból, ne váljon véletlenül is erőhelyessé az egész, de mégiscsak legyen valami humor az előadásnak.
2: Lehetséges egy picinkét igazságtalannak tűnik a kérdés, de egyáltalán nem annak szánom. Egy fiatal rendezőnek egy ekkora kihívás az mekkora lépést jelenthet előre a pályáján, hogyha ennek meg tud felelni, és azért mondom, hogy ez egy talán kicsit fura kérdés, mert hogy persze ez is csak egy előadás, majd egyszer, ha visszatekint a rengetegre, akkor azt fogja mondani, hogy igen, hát ez is volt.
3: Azt gondolom, hogy ez majd utólag eldől, ha egyáltalán beszélhetünk majd pályáról, vagy ez releváns.
2: Miért az kérdés?
3: Ez a megfogalmazás. Nem tudom, ez igazából nekem a talán negyedik rendezésem, ha lehetett, vagy talán ötödik, tehát hogy nem hosszú ez a sor, tehát én még ezt nem tekinteném rendezői pályának, de talán mondjuk monodrámát sem rendeztem még, tehát hogy ez minden szempontból ez egy hatalmas feladat volt, és hát nyilván monodráma az abból a szempontból színésznek, rendezőnek, mert mindenkinek fokozottan nehezebb szituáció, hogy nincs több lehetőségünk, mint egy darab színészen keresztül kifejezni mindent, és nincs az a tulajdonképpen könnyített helyzet, hogy az embernek legalább két színésze van, akik között létrejön valami interakció, amivel tudnak menni a nézők, hanem itt konkrétan néző és színész között születik meg valami, ha megszületik. Az úgy tűnik, hogy itt azért valami csak megszületik néző és színész között, és igazából azért is esett nagyon jól nekünk ez a díj, azt gondolom, hogy mindenünk nevében mondhatom, mert hogy ez egy olyan alapítvány és olyan emberek adták, akiknek ez a téma ez valóban téttel bír.
2: Mert hogy érintettek ebben az ügyben, tehát pontosan tudják, hogy mi ez a dolog.
3: Igen.
2: És igaznak látták, és őszintének azt, amit láttak.
3: Igen, és a dologhoz hozzátartozik, hogy egyébként magát a regényt, ha jól tudom, amikor én képzésen, tehát ahol ilyen mentálhigiénés képzés folytatnak, ott egyébként a regényt fel is adják, mint tanulmányi anyag. Tehát, hogy ez valóban egy meglehetősen alapos munka.
2: Ilyenkor az ember szakember segítségét kéri ahhoz, hogy tanácsokat kapjon, hogy mit és hogyan mondunk, mutatunk, hogy hogyan ábrázolunk? Tehát mit tudom én, pszichiáter, pszichológus segítsége szükséges egy ilyen előadáshoz?
3: Én azt gondolom, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor ez fontos is előre viszi a próba folyamatot. Itt annyi segítség, mi nem kértünk ilyen külön segítséget. Maga a mű azért egy elég pontos mankó volt, illetve Imadics Tamásnak van személyes kapcsolódása is ez a témához. Tehát, hogy ebből a szempontból tudtunk miről beszélgetni bőséggel. Másrészt meg nekem tényleg egy ilyen fixa ideám volt, hogy én azt láttam, hogy ebben semmi nincs más, hogy mint egy ilyen betegség ellen küzdő ember életében, tényleg csak olyan töménységben, ami tőle speciálisnak mondható.
2: A Kultúrbrigád produkciója ez, én ezt mondtam itt az elején, és a Kultúrbrigáddal kapcsolatban ebben a műsorban már többször is esett szó arról, hogy hogyan állnak a dolgai, meg hogy hogyan nem állnak már a dolgai, és lesz vége a Kultúrbrigád ma ismert történetének, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan mennek tovább az előadások, de például az Anya csak egy van, hogyan tud tovább menni, ha nem lesz Kultúrbrigád?
3: Sehogyan, és nincs is annak most így, tehát mi tulajdonképpen április 30-al ezt valóban befejezzük a színházi működésünket a RAM-ban, és ezek az előadások nem lesznek láthatóak. Tehát, hogy nincsenek ilyen...
2: Tehát a 12 dühös embertől a Mephistoig, az 1-2-3-tól az Őrült Nők Ketrecéig mindennek búcsút mondhat a közönség. Ameddig van, addig nézze.
3: Ez egész pontosan így van, és olyannyira így van, hogy például februárban lesz az Öldöklés Istenének az utolsó előadása az újpesti UP rendezvénytérben. Nem sokára nyilvános lesz a márciusi műsorunk, ott is már búcsúztatunk előadásokat, és áprilissal a többi előadásunktól is elköszönünk.
2: Mennyire vérzik a szívük? Mennyire lehet ezt kifejezni kerek mondatokban?
3: Ezt nem nagyon lehet. Ezt sokan kérdezik tőlünk, meg tőlem is, hogy hogy vagyunk. Én általában azt mondom, hogy nem tudok igazából válaszolni, mert ez szerintem nagyon nehéz felfogni, hogy az ember nem tudja azt csinálni, ami a legjobban érdekli, és amit a legjobban szeret, és ebből a szempontból ez a díj is egy nagyon jó kor jött, hogy azért egy visszacsatolás arra, hogy azért olyan rossz úton nem járunk, vagy nem jártunk, de a realitás meg azt mutatja, hogy ennek így jelenleg nálam nincs jövőképe, és nem fenntartható.
2: Ami azért is furcsa, mert azért magánszínházak, magántársulatok vannak, alakulnak most is, lehet hallani színházról, amelyik a körúton most nyitja meg a kapuit, ugye a Bástya majdnem sokára. Szóval, hogy a teljes független színházi széna nem dől össze. De ez már másodjára valójában.
3: Hát, vagy talán sokadjára nem dől össze, vagy úgy tűnik, hogy nem dől össze, aztán kiderül, hogy mikor érkezik el az a pont, hogy valójában ez összedől. A mi működésünk ebben a formában nem fenntartható, tehát hogy mi azért döntöttünk így, mert ugyan ez a rendszer így ezekkel az előadásokkal egyébként viszonylag működőképes, de az, hogy például új bemutatót hozzunk létre, ami élteti a színházat, és attól színház a színház, és fontosan újra termeli önmagát, arra például nincsen semmilyen lehetőségünk, és azért döntöttünk úgy, hogy most ezt befejezzük, mert így legalább a mi kezünkben van az erről való rendelkezés, és nem azzal sodródunk, hogy 1-2-3 év alatt szépen elhal ez a dolog. Az erővaló rendelkezés, és nem azzal sodródunk, hogy

0: ez csak mit hoz a jövő, de, de jelenleg azt látjuk, hogy abban a jövőben abban nincs színház csinálás.
1: Hanem mi lesz? Ugye én előbb egy színházi pályáról beszéltem, ennek egyik állomása lesz ez egyszer majd, és akkor erőt ott eszembe, hogy rákérdezzek egyébként a Kultúrbrigádra, mert erre volt egy olyan fél megjegyzése, hogy hát ki tudja, hogy lesz-e színházi pálya. Ha nem, akkor mi lesz?
0: Erre te nem tudok válaszolni. Ezt nagyon, nagyon konkrétan mondom. Ezen dolgozunk, tervezünk, de igazából nem tudunk még erre a kérdésre válaszolni, hogy mit fogunk csinálni április 30-a után.
1: Lehet, hogy májusban kimeri mondani, ki tudja mondani, hogy többé nincs színház az életében?
0: Én azért nagyon remélem, hogy ezt véglegesen nem kell temetni, de és te is szeretném ezt kimondani, mert nyilván ez egy elég fájó dolog. Bár, hogy 2012-ben kezdtük el így a saját produkciók létrehozását. Tehát ez viszonylag azért már egy ideje az életünk része, legnagyobb része, és rengeteg időt, energiát, és mindent áldoztunk rá, de nyilván ez nem teher, amíg az ember ezt élvezi, és azt látja, hogy működik. De lehet, hogy ezt muszáj lesz kimondani május elsőjével a munka ünnepén, hogy ez a munka, ez nincs.
1: Ez azért elképesztő egyébként, most már igazából csak beszélgetünk persze, és ez egy másik helyzet, mint amikor az Anya csak egy van című előadás sikeréhez gratuláltam. Szóval, hogy most itt, ahogy beszélgetünk, ránéztem a Kultúrbrigád előadásainál a jegyvásárlás pontoknál, hogy lényegét tekintve a közelebbi előadásokra nem lehet jegyet kapni, vagy csak vadászva egy-egy helyet találni. Van a későbbire, egy hónap, másfél hónapra előre, persze még igen. Szóval azért azt nem lehet mondani, hogy a közönség ott hagyta volna, cserben hagyta volna a Kultúrbrigádot, mert nagyon nem.
0: Nem, ez valóban így van, de állami támogatás nélkül magánpénzből fenntartani egy színházat, érdemes megnézni, hogy mondjuk a Európa többi országaiban, ahol magánszínház van, magánszínházi rendszerek, például Londonban mennyibe kerül egy jegy ár, vagy egy jegy. Ahhoz képest egyébként nálunk ez töredéke.
1: 4-5-ször annyi, igen.
0: Igen, valóban. És abból az összegből egyébként valóban fenn is lehetne tartani egy magánszínházat, ami mögött valóban nincsen állami pénz. De ilyen pályán, piaci pályán nem sikerült, vagy nem lehetséges ezt kivitelezni.
1: Hát valószínűleg a Kultúrbrigádról beszélgetünk majd még ebben a műsorban valamilyen körben, és hát nyilván még április 30-a előtt lehet, hogy utána is érdemes lesz egyébként, mert ennek azért vannak tanulságai ennek a történetnek szép számmal.
0: Igen.
1: De most minden esetre az Antistigma díjat nyert az Anya csak egy van című előadás kapcsán hívtuk Nyulasi Attila rendezőt, úgyhogy még egyszer elmondom, hogy gratulálok a díjhoz és az előadáshoz, amit Ivanis Tamás játszik. Ez egy kamera előadás, egy személyes darab, és nagy munka, nagy vállalás, és ezek szerint nagy siker. Gratulálok.
0: Igen, nagyon szépen köszönjük még egyszer. Köszönjük. Viszontlátásra.
1: Minden jót.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset történt Kispesten az Ady Endre úton a Baross utca közelében. A 42-es villamos nem közlekedik, a 142-E autóbusszal lehet utazni. Tart a baleseti helyszínen és a Szentendrei úton a Mátyás Király után, illetve a Nagykőrösi úton a Hoffer Albert utca közelében sávlezárásra készüljenek. Továbbra is lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, illetve a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, a Budai alsó rakparton a Petőfi híd és a Margit híd közelében. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Baross tértől. A 13. kerületben a Béketéren áramszünet miatt nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délig a forgalmat rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert burkolatot javítanak. Az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt tart még a csatorna építése. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Én tudom, hogy a legtöbb emberben nem merül fel a kérdés, hogy vajon hova tűnt a művészettörténet oktatás, de azért, hogyha beszélünk róla, akkor azért szerintem nagyon sokakban valóban megfogalmazódik, hogy jé, tényleg. És hát nem ok nélkül, és erről fogunk beszélgetni Révész Emesével, aki maga is művészettörténész, ráadásul a modern és jelenkori művészeti tanszék vezető docense az ELTE-n. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van velünk.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy beszélhetünk erről a témáról.
2: Szóval amikor én majdnem gyerek voltam, még a középiskolában is volt olyan tantárgy, hogy művészettörténet, nem volt feltétlenül kötelező, de lehetett. Ez ma nincs.
3: Így van, tehát mostanában sem volt kötelező, szerintem soha nem volt kötelező középiskolában. Itt arról van szó, hogy pár évvel ezelőtt az új NAT, az úgynevezett 2020-as NAT kivezette annak a lehetőségét is, hogy művészettörténetet lehessen választani. Olyan tömegesen valóban nem éltek ezzel a lehetőséggel, de 2023-ban, amikor erre utoljára lehetőség volt, még 50 gimnáziumban érettségiztek hallgatók ebből a tárgyból. Tehát, hogy hangsúlyoznám azt, hogy itt egy lehetőséget szüntettek meg, és ami külön elgondolkodtató, hogy nem csak a tárgy tanulásának a lehetősége szűnt meg, hanem a belőle való érettségi lehetősége is. Na most ez első pillantásra logikusnak tűnik. De ha belegondolunk, hogy a szakgimnáziumokban, és itt elsősorban a művészeti szakgimnáziumokra gondolok, amiből jó néhány van országszerte, mai napig a tanterv része a 4 éves művészettörténet tanulás, akkor elgondolkodható, hogy számukra is lehetetlenné vált az ebből a tárgyból való érettségi, tehát azok számára, akik kifejezetten valamilyen művészeti ágat tanulnak most szakgimnáziumban.
2: Mi van akkor, hogyha valakiben az a kérdés merül fel, és ez tudjuk az elmúlt évtizedben a filozófiával kapcsolatban is sajnos felmerült, hogy hát mi haszna van ennek? Hát nem e felé megy a világ, beszéljünk erről egy kicsit, értessük meg, jó?
3: Ez egy nagyon jogos kérdés. Próbálok néhány jól megfogható érvet hozni amellett, hogy milyen fontos ismeretanyagról van szó. Ha arra gondolunk, hogy sokan mondjuk a nyaralások célpontjának választják Atént, vagy Párizst, vagy Firenzét, vagy arra gondolunk, hogy csak végig utazik valaki a 6-os villamoson a nagykörúton, akkor folyamatosan találkozik az európai képzőművészeti örökséggel, épületekkel, festményekkel, szobrokkal. Egyrészt ennek van egy nagyon jól megfogható, üzletileg, pénzben is kifejezhető haszna. A turizmus iparágának egyik motorja a kulturális turizmus. Márpedig abból lesz kulturális turista, aki valamilyen módon tudja értelmezni azt a műtárgyanyagot, amit lát, és nem bután botorkál a Louvre vagy az Uffizi képtárába. Tehát azt mondhatjuk, hogy közös célunk vagy érdekünk lenne az, hogy olyan művelt polgárokat engedjünk ki érettségivel, akiknek valami fogalma van arról, hogy ha mondjuk a Szépművészeti Múzeumban bemegy, akkor mit nézzen, miért nézzen, mire figyeljen. Ugyanis ha nincs meg ez a háttéranyag, ismeretanyag, akkor teljesen elveszetten témfergünk ebben a hatalmas műtárgyanyagban. Tehát egyrészt itt van a turizmus, mint egy jól megfogható üzleti érdek. Ugye Európa szerte a múzeumok, a kulturális turizmus az egy kifejezetten jövedelmező iparág. Ha nagyon leegyszerűsíthetem, onnan is megfoghatom a dolgot, hogy művészettörténetben járatlan fiatalokkal tömegesen vesztjük el a közönségünket, a Szépművészeti Múzeum közönségét, a Nemzeti Galéria közönségét és számtalan vidéki múzeum közönségét. De tovább megyek, hogy elvesztjük azt a tudást is, ami a jövendőbeli döntéshozók kezében van. Egy építető, amikor egy épületről dönt, hogy az hogy nézzen ki, milyen stílusú legyen, ami majd meghatározza a városképünket. Egy üzleti megrendelő, aki plakátokról dönt, és 10 benyújtott pályázatból a minősíthetetlen vizualitásot fogja választani, mert nincs vizuális minősége, műveltsége, akkor azt mondhatom, hogy olyan tudásanyagról van szó, ami közvetve az egész vizuális kultúránkat befolyásolja. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy most tudjuk, hogy ennek a műnek Leonardo vagy Tiziano a festője, Székely Bertalan vagy Munkácsi Mihály. Fontos, de nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy ez egy olyan ismeretanyag, ami a vizuális műveltségünket formálja, és mondok még egy sokkal egyszerűbb hétköznapi példát, amikor a saját környezetünket alakítjuk egy lakásba. A fal színéről döntünk, a bútorok elhelyezéséről. Ne adj Isten, a falakra képeket vásárolunk. Akkor olyan aspektusról van szó, amiben nagyon jól megragadható az, hogy valakinek van-e rálátása több ezer éves vizuális kultúránkra, vagy nincs. De még egy ilyen terület például a divat. hogy milyen ruhákat aggatunk magunkra, milyen színösszeállításba képesek vagyunk-e kifejezni magunkat vizuális módon, ezek mind-mind olyan területek, amikre hatással van a művészi történeti tudás. És még egy utolsó pillanat, hadd mondjak, ugye az kevésbé szoktuk vitatni, hogy az irodalom tanítás, az irodalmi ismeretek részei az általános közismeretnek, középiskolai ismeretanyagnak. És az is ugye azért fontos, nem feltétlenül azért, hogy be tudjuk azonosítani Shakespeare vagy Petőfi műveit, hanem azért, hogy biztos kézzel tájékozódjunk az irodalmi nyelvben. Tudjuk azt használni. Tulajdonképpen az olvasottság egy bármilyen, akár hivatalos levél megfogalmazását is elősegíti, és segít értelmezni az irodalmi szöveget, és nem utolsó sorban megteremti az irodalom vásárló közönségét. Tehát ezek a döntések, mint egy tóba-dobott kő, olyan módon közvetve nagyon sok mindent befolyásolnak. És amikor a szakma részéről évek óta kérjük, hogy gondolják újra a döntéshozók ezt a döntésüket, akkor nem önmagában a tárgyi ismeretanyag mellett érvelünk, hanem amellett, hogy elveszjük a vizuális kultúránk alakító és értő közönségét.
2: Hát és elveszítjük a tudásbázisunk egy lehető részét. Tudtam, hogy egy olyan fiókot nyitok ki a kérdéssel, amit aztán hosszan nem tudunk becsukni, és köszönöm szépen, hogy ilyen plasztikus példákkal hozta ide elénk, hogy miért fontos a művészettörténet. Na de nem értem véget a beszélgetésünk, mert most jön a fordulat. Ahogy a gimnáziumi művészettörténet oktatással az lett, ami lett, azt megbeszéltük. De hát a MOME, amelyik a művészettel foglalkozik, amelyik a művészet felkent tudását próbálja átadni, ehhez képest megszünteti az ezzel foglalkozó elméleti intézetet, az egészen döbbenetes.
3: Egy picit pontosítanék, én úgy tudom, hogy itt egy szerkezeti átalakításról van szó, amelyben az elméleti intézet elveszti az eddigi autonómiáját, tehát önálló tanszékként nem lesz jelen, de maga a tudás anyaga.
2: Az oktatókat átveszik?
3: Igen, az oktatók is megmaradnak, és amennyire tudom, az oktatás struktúrája, tehát a ismeretanyag is. Itt egy strukturális átalakításról van szó, amennyire én tudom. De az kétségtelen, és ez viszont a konkrét ügyön túlmutat, hogy egyre jellemzőbb nem csak nálunk, hanem Európa szerte, hogy kulturális ügyekben nem szakemberek, hanem bürokraták, politikusok döntenek, és olyan gazdasági, illetve politikai szempontok írják felül a szakmai érveket, amik nem odavalók. És a legszomorúbb az, hogy azok, akik a szakmai oldalt képviselik, a legritkább esetben tudnak értelmes párbeszédet folytatni erről. Egy ideje megy egy beszélgetés a szakmán belül arról, hogy ki kell lehetne leülni a döntéshozók felől, azért, hogy beszéljünk, beszélgessünk erről a témáról. És nagyon jellemző hazai viszonyainkra, hogy nem tudjuk megtalálni azokat az embereket, akik felelősen tudnák képviselni a saját döntéseiket. Hát az a baj, hogy beláthatatlan erők mozgatják ezeket a folyamatokat, ami nagyon elveszetté tesz mindenkit, és szerintem ilyen példákat nagyon sokan tudnak hozni a saját szakterületükre.
2: Nem tudnak rámutatni a szakmabeliek arra, hogy hozzátartozik a területünk? Tehát hívjuk fel őt, vagy menjünk el hozzá?
3: Nem. Ugye annyira,
2: hát nincs ilyen minisztérium, amelyik a kultúrával, művészettel foglalkozna.
3: Pontosan erről van szó. Tehát én nagyon szívesen leülnék én, vagy gondolom kollégáink közül is jó páran, egy értelmes, kiegyensúlyozott beszélgetést, vitát folytatni erről, ami nem politikus, hanem pusztán szakmai érveken nyugszik. De nem tudunk olyan szemét, aki egyáltalán szóba állnánk velünk, és hangsúlyoznám, hogy ez nem csak a mi problémánk, hanem attól tartunk, hogy nagyon sokan elmondhatják ezt a maguk részéről.
2: Egészen furcsa helyzet, de hát az egész magyar kultúra ebben a fura helyzetben van, hogy voltak éppen úgy tűnik, mintha gazdátlan lenne, miközben döntések születnek, lásd a könyvkiadók sorsát, a színházak helyzetét, és ezt akkor most végtelenül hosszan lehetne nyilván sorolni. Az
3: És ugye ez, bocsánat, ez igen. Azért szomorú, mert hiába mondom én itt önnek az érveimet, és a rádióhallgatóknak, sem ön, sem a rádióhallgatók többségének erre nincs ráhatása. Tehát csak így forgatjuk magunkba ezeket a sírámokat.
2: Hát a nagyobbik baj, hogy önöknek sincs a saját szakterületükre ráhatásuk ilyen módon. Nyilván a diákok az ELTE-n kapnak művészettörténeti oktatást, de például a Károlin már nem.
3: Így van, ez viszont egy nagyon súlyos strukturális problémára mutat rá. A Károlin sok egyéb bölcsész szakkal együtt szüntetik meg a művészettörténész képzést, ami előtt azért állnak sokan értetlenül, mert újfent egy üzleti, vagy Isten tudja milyen alapokon megszületett döntésről van szó, ami mögött nincs semmiféle szakmai párbeszéd és évrendszer, senki nem érvel semmivel, hanem egyszerűen hoz egy döntést egy tucat vagy egy-két ember egy irodában. És ugye, csak hogy visszacsatoljak egy picit a művészettörténész képzésre. Ezt tisztázzuk a hallgatók számára, hogy ma Magyarországon, egyetemen, ha valaki ezt a tudományt szeretné tanulni, akkor szabad bölcsészképzésre kell, hogy jelentkezzen, nincs önmagában művészettörténész képzés, és szabad bölcsészképzésre jelentkezve egy év után szakosodhat művészettörténetre. De hát ugye ugyanúgy fölmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség egyáltalán több tucatnyi művészettörténészre ebben a kis országban. Itt hadd érveljek megint amellett, hogy kifejezetten jók az elhelyezkedési foglalkoztatási statisztikáink a mi területünkön, hiszen a művészettörténeti tudás az egyre értékesebbé válik, pont azért, mert nem része már az általános tudásnak. Tehát nagyon értékes az az ember, akinek ma rálátása van, mondjuk így az antikvitástól a kortárs művészetig, az elmúlt pár ezer év vizuális hagyományára. És helyet fog találni a műkereskedelmekbe, a magángalériákba, a múzeumokba, és nagyon kiemelném a műemlékvédelmet, ami elvileg már csak koraiban létezik Magyarországon, de írtó nagy szükség van azokra a szakemberekre, akik az épített örökségről tudnak szakszerűen beszélni, és amellett érvelni, hogy mondjuk hogyan helyezzünk el egy szellőzőcsövet egy műemléki épület külsejében. Tehát, hogy ez egy nagyon értékes tudás piacilag is.
2: És hát ráadásul akkor most azt is meg tudtam mutatni, hogy a fiataloknak miért lenne érdemes művészettörténésznek menniük, hogyha ez a világ, a művészet maga vonza őket, mert hogy ez piacilag is egy értelmezhető terület.
3: Igen, és ugye nagyon sok oldalú, tehát nehogy azt higgyék, hogy aki művészettörténésznek tanul, az majd feltétlenül egy könyvtárban üldögél és kutat. Persze szerintem ez a szakma csúcsa, hogy kutatunk és publikálunk, de ez egy nagyon ütőképes szakma, amiben a műtárgy szakértéstől kezdve a művészetről való írásig nagyon sok minden benne van, és nagyon fontos a művészet közvetítő része. Tehát az, hogy ebben a mai ínséges helyzetben legyenek fiatalok, akik tudnak gyerekekhez, középiskolásokhoz, felnőttekhez közérthetően is érdekesen beszélni művészetről. Mi tavaly indítottunk egy szabad egyetemet, az ELTE-n, művészettörténeti szabad egyetemet, és mi magunk is meglepődtünk attól az óriási érdeklődéstől, ami ezt követte. A döntéshozók igazából ezen a helyzettel csak azt érték el, hogy felértékelődött ez a tudomány, mert megnehezítik a hozzávaló hozzáférést.
2: Jó, hogy ezt elmondta, és köszönöm, hogy ezeket végigbeszélhettük, szerintem hallgatók. Én bízom benne, hogy bár dönteni nem tudnak, és magam sem valóban, de fontos, hogy értsük együtt, hogy mi ennek a súlya és jelentősége.
3: Az adódó magánvitában tudnak érvelni mellette.
2: Ugye? Révész Emese, köszönöm szépen. Művészettörténészt hallottak a művészettörténet oktatásról. Azt hiszem, hogy jó helyre fordultunk. Köszönöm.
3: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Köszöntöm Önöket, a kultúrát hallják itt a Spirit FM-en, Rónai Egon vagyok, Somodi Solymos Eszter a mai szerkesztőnk. Új főszerkesztője van viszont a Móra kiadónak, mindjárt megismerkedünk Lovász Andreával, meg a Móra terveivel is nyilván. Aztán beszélgetünk a Fitkaland tehetségversenyről is. Ez egy fiatal tehetségprogram, és úgy gondolom, hogy ilyenekről azért is érdemes mindig beszélni, mert hogy fel kell hívni a figyelmet nem csak a fiatalok számára, hanem az idősebbek számára, akik szólhatnak nekik, akik mentorálhatják őket. Na, ezt tesszük majd nem sokára, utána pedig Cutor Zolival beszélgetünk arról, hogy koncertre készül ő is a Starbox után, meg a Belmondo a zenekara is, úgyhogy visszatér a boxolás után talán a zenéhez, de lehet, hogy ez megy párhuzamosan is, na majd elmondja. De először a Móra kiadó és Lovász Andrea, akinek gratulálok új főszerkesztői kinevezéséhez. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen!
1: Szerkesztőként már... Igen?
2: 5 év múlva gratuláljon, jó? Akkor térjünk erre vissza.
1: Miért pont 5 év múlva? Azt hát látja, az egy ilyen főszerkesztői
2: hát igen,
1: ciklus?
2: Igen, addig már, hogyha igen, hogy addig, ha lesznek változások, akkor már talán érezhető vagy. Igen, körülbelül.
1: Mert hogy úgy érzi, hogy ha már kapott egy ilyen bizalmat a kiadó tulajdonosától, akkor változtatni is érdemes?
2: Hát bárki gondolom, aki egy ilyen új helyre kerül, vagy új funkcióban, annak vannak tervei, és hát nekem most vannak, tehát így egy kicsit szeretném frissíteni a portfólióját a kiadónak.
1: Ugye a kiadó büszkélkedhet azzal, hogy olyan portfóliója van, hogy ezt a szót használjam én is, amelyik rengeteg klasszikus tartalmaz. Rengeteg magyar klasszikust is tartalmaz, Kormos Istvántól Szabó Magdáig és Janikovszki Éváig, és ezt most akkor hosszan Fekete Istvánig lehet sorolni, de úgy érzi, hogy kevés a friss anyag?
2: Nem kevés, tehát hogy folyamatosan van, de ezt szeretném mindenképpen úgy megerősíteni, hogyha ma azt mondjuk vagy gyereknek, vagy felnőttnek, hogy Poldi bácsi, vagy a Piszén-Pisze kölyökmackó, ugye nagyjából tudjuk, hogy kire gondolunk. De ha mondjuk a következő generáció tudná ugyanúgy, hogy kicsoda Kövér Lajos, vagy ki a Csízió a varázsló, vagy Minna, tehát hogy a kortárs szerzőket is felépíteni egy olyan rangra, ahol most a már az ön által említett klasszikus szerzőink vannak, ez azért egy kellemes kihívás, hogy így fogalmazom.
1: Hát ez egy nehéz kihívás, mert hogy ez egy, amikor mi megismertük Fekete István könyveit, például, csak az ő példájánál maradjunk, de mondhatnám Janikovszkit is, akkor nyilván eléggé egyablakos volt a világ. Szóval, hogy volt a magyar televízió, ahol volt mondjuk a Tüskevár sorozat, minden gyerek azt nézte. Volt a Móra kiadó, ők adták ki, önök adták ki akkor is a gyerekkönyveket, de mindet. Más nem is nagyon adott ki gyerekkönyvet. Szóval az egy sokkal egyszerűbb helyzet volt, mint ma, amikor amerre néz egy fiatal, mindenhol talál valamit, ami más is adott esetben, mint az ön által kitalált irány vagy szerző.
2: Hát igen, és hogy gyerekkönyvkiadóban is sokkal több van. Tehát a piac meg egyre szűkül, vagyis hát eleve elég kicsi az a piac, amiben ennyi gyerekkönyvkiadót el kell tartson. De hát ezért is örülök ennek a feladatnak, hogy így meg elég finnyás vagyok irodalom tekintetében, tehát hogy tudok válogatni, vagy szeretnék válogatni, és már ez körvonalazódik úgy 2000-es évek eleje óta, hogy kik azok a szerzők, akik nagy eséllyel pályázhatnak a jövő klasszikusai címre. Tehát őket mindenképpen érdemes felépíteni a kiadónak is.
1: Felhigította a gyerekkönyvek mezőnyét az, hogy hát valójában tényleg boldog-boldogtalan döntést hoz, hogy gyerekkönyvet ír és megírja. Aztán ki is adja, vagy kiadják. Tehát, hogy igazából a szülő, ha bemegy egy könyvesboltba, elég nehéz helyzetben van, hogy mi a minőségi tartalom, és mi az, amit megbán, mire hazaér.
2: Igen, ez egyértelműen felhigította, és hát azért is jó dolog, hogy van Móra kiadó, és hogy 75 éves idén a Móra könyvkiadó, hogy mégiscsak egyfajta rangot jelent, vagy egyfajta emblémát, ha úgy tetszik, a minőségre garanciát kell jelentsen a kiadó neve. És hogy ez igazából a feladat, ami most előttem áll, vagy a szerkesztőséget, tehát folyamatosan ez áll előttünk, hogy egy támpontot is jelent az, hogy egy adott könyv a Móránál jelenik meg.
1: Mennyire lehet kitekinteni a világba egy ilyen névelő móra kiadó, amelyik nyilván a magyar irodalmat kellene, vagy gondoljuk, hogy tükrözi elsősorban a gyerekirodalomban, de hát a világban is számos olyan könyv születik, ami kifejezetten divatos a gyerekek körében, és mondjuk rá tudja szoktatni őket az olvasásra, ez manapság nem könnyű.
2: Igen, tehát hogy ez nem könnyű itt lavírozni, mert hát vannak azok a könyvek, amiket mi értékként tartunk számon, és egyfajta ilyen adatbankként szeretnénk a kiadót működtetni folyamatosan. Másrészt ott van az igény a gyerekek részéről, hogy vannak sikerkönyvek, amikkel szintén napra késznek kell lenni. Tehát így is épül fel a kiadó könyvkorpusza ma, hogy mind a kettőt igyekszünk kiszolgálni, mind a két irányból érkező igénynek megfelelni.
1: Önöké például, hogy hozzak egy példát, önöké a Mancsőrjárat sorozat, ami tök cuki, de hát azért legyünk őszinték, nem egy irodalmi tartalom.
2: Igen, nem egy irodalmi tartalom, és hát hogy is mondjam, csak ez a jobb kéz, bal kéz. Tehát, hogy mind a kettőnek valamiképpen meg kell találni a helyét, és igyekszünk azért nem elfeledkezni a többiről, tehát én ezzel tisztán vagyok, de hát most nem tudom, hogy mit válaszoljak erre.
1: De én ezt nem leszúrásnak mondtam, hanem pont azt mutattam fel vele reményeim szerint, hogy mennyire komoly kihívás ma egy könyvkiadónak úgy kínálatot nyújtani a gyerekek számára, hogy vonzó is legyen, izgalmas is legyen nekik, és minőségi is legyen egyúttal.
2: Igen, hát ugye ez a kisovisoknál, mint a Mancsőrjárat, vagy a Gabi, vagy a Kisvakon, ezek adva vannak, hogy melyek éppen az aktuális divatrendek, nem biztos, hogy 10 év múlva is lesz Mancsőrjárat, bár a Kisvakon az elég stabilan tartja magát az óvodások körébe, és reméljük, hogy még sokáig fogja tartani magát.
1: A Kisvakon örök.
2: És mondjuk. De a kamaszoknál is létezik ez az áramlat, tehát hogy arra is kell figyelni, hogy mit olvasnak a kamaszok, mit szeretnek olvasni, mi az, amit be lehet jó szívvel, jó lelkiismerettel vállalni, hogy is legyen. Tehát ez inkább nehezebb feladat.
1: Azt hogy látja, mennyire velünk felnőttekkel van dolga ilyen ügyekben a mórának, és mennyire közvetlenül a fiatalokkal, meg a gyerekekkel? Nem minket kell valamilyen módon arra felé vezetni, hogy de nézd meg, hát ez jó, ez kéne a gyereknek igazán.
2: De igaz, igen. Tehát ez a másik nagy feladat, ugye, hogy alapvetően a gyerekeknek gyártjuk a könyveket. Tehát azt szeretnénk, hogy ők olvassák el, de hát a könyvesboltba, vagy a könyvtár, vagy bárhol a szülők veszik meg a könyvet. És hát a gyerekek ízlése egészen más, mint a szülőké, tehát a gyerekek szeretik a szürreális könyveket, szeretik a kicsit polgárpukkasztó könyveket, másfajta humort szeretnek, nyitottabbak az extrémebb grafikákra, a szülők sokkal inkább konzervatívabbak, mint a gyerekek. És hát ezért kell ilyen könyvet is gyártani, meg olyat is, vagy megkeresni azt a közös halmaz, azt a keresztmetszetet, amit még a szülő is el tud fogadni, de a gyerek is tud még élvezni. Na hát ez így hitvallásnak sem.
1: Ez így van, ez egy nagyon komoly feladat. Na erre visszatérünk 5 év múlva, tényleg.
2: Nagyon köszönöm.
1: Van Szíve Csücske szerzője, akit nagyon szeretne egy varázskalapból előhúzni, és azt mondani, hogy na tessék, hát őt kell olvasni.
2: A kortárs, ez klasszikus.
1: Igen, kortárs.
2: Kortárs. Kerté szerzőt nagyon szeretném, és Klackvit, és Mészáj Ágnes, Laci Jánost, és Mészáj Ágnes, tehát ezt a hármat szeretném, hogyha 10 év múlva minden gyerek tudná, hogy kik voltak ők, vagy kik ők, még nem voltak, mert nagyon fiatalok, hanem hogy kik ők.
1: Úgy legyen. Most viszont az jutott eszembe, hogy szóba hozom, hogy Fekete István 125. jubileumát ünnepli a Móra kiadó is, és most lesz egy közös élménynapjuk a Magyar Színházzal. Erről éppen ma kaptam egy tájékoztatót, úgyhogy nem bírom ki, hogy ne szóljak róla. És egészen friss, mert a január 14-i a kezdet.
2: Igen, ez holnap lesz a Magyar Színházban, igen. Sok-sok foglalkoztatóval, színi előadással, kisebbeknek és nagyobbaknak is, kvízjátékkal, kézműves tevékenységgel. Tehát egy ilyen ünnepeljük Fekete Istvánt. Körülbelül így lehetne összefoglalni.
1: Ez a Mórának az egész évét valamilyen módon meghatározza?
2: Nem, sokkal inkább az, hogy 75 éves az idén a Móra könyvkiadó, és ennek ennek szenteljük ezt az évet, ami első dolog, hogy megjelenik egy ünnepi állatos antológia, Mancsok és Szárnyak néven, ez a ünnepi móra antológia, és hát nagyon sok új sorozatot indítunk el az idén, és mindenféle rendezvényeket ennek a 75 éves születésnapnak ajánlunk.
1: Boldog szülinapot a Mórának, jó munkát önnek, Lovász Andrával beszéltünk, aki a Móra kiadó új főszerkesztője, és abban maradtunk, hogy 5 év múlva megbeszéljük, hogy volt-e okom arra, hogy gratuláljak. Én azért most még egyszer megteszem, úgyhogy minden jót nagyon önnek szépen. Az új munkában.
2: Köszönöm szépen, köszönöm, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Olcsóbb lett a kötelező, de drágult a kaszkó. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. Ezerint egyebek között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma. 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában az igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvénymódosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig tartó átmeneti időszakban biztosítsa a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz közölte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az elfelvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az elfelvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkó árak emelkedtek a második negyed évben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek. Ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csak nem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Mint írta, ezért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdonyszolgálati információ oldalát, és indították újra a vonatinfót is. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en a Több-kevesebb című műsort. Szakál Erzsi a szerkesztője. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Ritkán van jó hírünk a magyar gazdaság állapotáról, de ha van, akkor éljünk a lehetőséggel, és adjuk hírül, kürtöljük világgá, beszéljünk róla Csillag István közgazdásszal, korábbi miniszterrel, akivel most megbeszéljük, hogy magára talál-e a magyar ipar, és hogy minek köszönhet, hogy ilyen kiválóak az inflációs adatok. Örülök, hogy itt van, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok.
1: Áprilisban 2,1% volt, már ott is azt mondták, hogy ej, de jó. Aztán májusban 1,8, és most júniusban 1,7% az éves infláció. Magyarországon lassan elfogy az infláció.
2: Ja, hát ennek alapvetően azért kell, hogy örüljünk, mert az elmúlt 4 évet az jellemezte, hogy a kormány, Orbán rezsim az újraválasztás érdekében irtózatos pénzt szórt ki, és nyilván ennek egyenes következménye lett az áremelkedés felgyorsulása, sőt az árszint rögzülése egy nagyon magas szinten. Ehhez képest annyi történt az elmúlt néhány hónapban a belső tényezők szempontjából. Igaz, hogy ugyanazt megismételte a kormány, mint amit 2021 végén, 2022 elején, tehát továbbra is kiszórta a pénzt, de ehhez, tehát a költségvetési kiadások növeléséhez és a nominál bérek emelkedéséhez nem párosult a jegybank által folyósított rendkívül kedvező kamatozású kölcsönöknek is a kibocsátása, tehát emiatt a pénz mennyisége az nem olyan hihetetlen tömegben nőtt ebben az első negyedévben, mint 4 évvel ezelőtt. A másik fontos tényező talán, amit érdemes megemlíteni, hogy azok a várakozások, amelyek egy nagyon magas inflációt vetítettek előre, elsősorban a szénhidrogének piacán a hormuzi szorosban történt incidensek nyomán, azok valamelyest megnyugodni látszottak, tehát a külső hatások legalábbis ezen a részpiacon már korántsem voltak olyan erősek, a 100 dolláros olajár az valahova a 70 dollárra ment vissza hordónként, ami megint segítette ezt a folyamatot. A harmadik egy politikai tényező, óhatatlanul attól, hogy nem folytatódik az az egyébként az én véleményem szerint is, de az elemzők szerint is katasztrofális gazdaságpolitika, ami Orbán-Matolcsi párosát jellemezte, ez megkönnyebbülést jelent, és forint erősödésben öltött testet, aminek nyilvánvalóan az egyik legfontosabb hatása volt, hogy az importból származó árucikkek árszintje az nem lökte meg a magyarországi fogyasztói árakat. Végül a harmadik, hogy azért a kínálat is bővült, ha nem is döntő mértékben, de valamelyest igen, hiszen ugyan nem valami borzasztó, dübörgő ütemet látunk, de Magyarországon a feldolgozóipar is valamelyest magához tért, és ugyanakkor ugye még egy dolog történt, nevezetesen, hogy a rendkívül magas reálbérszint most kivételesen nem a megtakarítások növekedését eredményezte, hanem a fogyasztás bővülését, és ennek is van egy egyfelől gazdaságélénkítő, másfelől árszint mérséklő hatása.
1: És akkor ez még hozzátartozik, hogy nagyon sokan szeretnék úgy látni, és akár láttatni ezt a folyamatot, ami gyakorlatilag semmi mással nem lenne magyarázható, mint a kormányváltással, egy új gazdaságpolitika megjelenésével, ami egyelőre ugye nyilvánvalóan leginkább ígéret, de a piacokra valóban hat, hát a kötvénypiacokon is lehet látni, az árfolyam piacon is lehet látni, szóval valóban van egy várakozás, hogy majd valami jó lesz.
2: Regéket regélni, aminek egyetlen egy mozzanata van, ami talán igaz, ugye az előző kormány az monopóliumokat épített a piacon, és kifejezetten letörte, utálta a versenyt. A verseny az ugye mindig segíti az ár alkalmazkodási képességet, az ár szinteknek valamelyest a mi vásárló közönségünk vásárló erejéhez való hozzáigazódás. Tehát az a jó hír, hogy lényegében az, hogy egybeépült Mészáros és Orbán zsebe, az megszűnik, az mindig jót tesz a versenyre vonatkozó várakozásoknak. Ha van versenyre vonatkozó várakozás, akkor talán nem lehet attól sem tartani, hogy mesterségesen a profit motívumokat, amit Mészáros táplál a kormányzatba, kiszolgálva, tartsanak magasan árakat, és ez azért többé-kevésbé ez a józan gondolkodásmód például abban is testet öltött, hogy ahogyan természetesen a világpiacon csökkentek a szénhidrogénárak, a benzinárak, ugye az úgynevezett védett árhoz történő ragaszkodás, azaz a nem piaci, kifejezetten piac ellenes fellépés is megszűnt.
1: És akkor itt van még az ipari termelés, amely növekedni kezdett, ami talán az európai adatokat ismerve némi meglepetést is okoz. Nincs olyan mérési módszer, aminél ne az látszana, hogy nőtt az ipari termelés. Az éves bázison mért munkanaphatástól megtisztított, mert ugye két munkanappal kevesebb volt idén, mint tavaly. Szóval az 5,4%-kal nőtt az előző hónaphoz képest, 2,3%-kal, szóval valami elindult. De mitől?
2: Hát azt hiszem, hogy három tényezőről beszélhetünk. Az első, hogy ugyan nagyon enyhe mértékben, de az a nyomás, ami az európai gazdaságon a Trump-féle kísérletek, beavatkozás, állandó akciózása vámokkal kialakult, és másfelől ugye a kínaiaknak a hihetetlen tömegű beáramlása, ami visszavetette az európai autóiparnak a kibocsátási hajlandóságát és képességét, az valamelyest megszűnt. Javult például a számunkra fontos Németországban is az ipari kibocsátás és a várakozás. A másik, ami ehhez legalább ennyire hozzátartozik és fontos tényező, hogy ugyan nem ehhez legalább ennyire hozzátartozik és fontos tényező,

0: szeretnék még szólni, hiszen mi egy ilyen kommunista barát ideológiát mondunk, hogy az ipar mindenek előtt, és hogy 30% meg 40%, ugye a mi ipari kibocsátásunk a teljes GDP-ből 20-22%-ot tesz ki, mert egy normális fejlett országban inkább a szolgáltatások igénybevétele jelenti azt a húzóerőt a kínálati oldalról, és ez is bekövetkezett, és ennek pillanatnyilag azért kell örülni, mert természetesen az olyan ágazatok, mint a telekommunikáció, az olyan ágazatok, mint a pénzügyi tanácsadás is valamelyest beindultak, és ezeknek az elhanyagolt infrastruktúrája, hiszen ezekre nem nagyon költöttek, mi hiszen volt mindenütt ársapka, volt mindenütt egy nemzeti bajnok kijelölése, ezek mind azt eredményezték, hogy az olyan jellegű beruházások és ezeknek az ágazatoknak a fejlesztése, amelyek nagyobb hozzáadott értéket jelentenek, mint mondjuk például az akkumulátorgyártás, az is nagyon-nagyon finom mértékben, de beindulhat. Meglátjuk, hogy ez az egész évre kitart-e, vagy esetleg visszaáll az a korábbi időszakban 2021-ig megszokott növekedési modell, hogy 4-5 hónapig jobban húzott az ipar néhány ágazata, aztán 4-5 hónap után visszaállt egy kicsit, és egy ilyen fura lüktetés van, ami részben persze lehetne természetes is, de akkor is arról beszéltünk, hogy nem a saját természetes endogén bázisán tudott növekedni az ipar és a gazdaság, hanem az állandó beavatkozási kényszer határozta meg, hogy mi történik. Tehát aminek most örülnünk kell, hogy így ebben az új gazdasági felállásban néha az is jó, mint amikor az ember szöget üt a falba, és néha nem az ujjára üt, mint ahogy a kormány állandóan ugye ráütött az ipar és a vállalkozásoknak az ujjára, hogy szünetet tart, és ez a felélegzés, ez hozzájárul egy viszonylag szerény, de mégiscsak biztató gazdasági növekedéshez is.
1: A korábbi gazdasági miniszter, mondanám, elég gonoszul, állandóan arról beszélt, hogy elindul a gazdaság, hát ehhez úgy látszik, az kellett, hogy ne ő legyen a gazdasági miniszter, és nem csak igaza lett.
0: Nézze, én ezt régóta mondjuk, én 70-kedni kellene, hogy így fogalmazzak az életkorom miatt, és én ezt a jelenséget ismerem a kádári időkből is, hogy amikor az elvtársak elmentek nyári szabadságra, és ez így volt a 80-as években, akkor egyszer csak jobban teljesített a gazdaság. Amikor Nagy Marci elment vélhetően nagyon tartós szabadságra, ez egy nagy felélegzés, sokkal jobban fog teljesíteni a gazdaság.
1: Köszönöm szépen, Csillag Istvánt hallották az előzőekben.
0: Viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Ecseri úton, az Üllői út után a belső sávban. Helyszínelnek a 19. kerületben az Ady Endre úton a Baross utca közelében. A 42-es villamos nem közlekedik. A 142-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lassú a haladása a Széll Kálmán tér környékén. A Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál és a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a belső sávot, mert javítják a burkolatot. Sötétek a jelzőlámpák a 13. kerületben a Béketéren áramszünet miatt ma délig. A forgalmat rendőrök irányítják. A 10. kerületben a Noszlopi utcában a Sárosi utca közelében ma félpályás lezárásra kell számítani, mert elektromos közművet javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint. Miklós László mérnök közgazdász a vonalban, az MVM felügyelőbizottságának volt elnöke, és alapvetően arról beszélgetünk, majd így is terveztük, hogy a különadó kivezetésével miért és mire vár a kormány, de hát van itt egy friss hír, és nem merek elmenni mellette, úgyhogy rá ne kérdezzek. Mai napon felmentette ugyanis Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, és Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét, tehát voltak éppen az MVM két legfontosabbnak mondható vezetőjét. És hát, hogyha egy egykori MVM-es felügyelőbizottsági elnök van a vonalban, akkor hát csak megkérdezem már erről a véleményét. Úgyhogy jó napot kívánok, mit szól hozzá?
3: Jó napot kívánok. Egy állami vállalat esetén természetes, hogy kormányváltásnál a legfelsőbb vezetést cserélik. Különösen indokolt ez Cepek Gábor esetében, aki hát a kormány propagandistákkal versenyzett abban, hogy mit tud a közönség számára előadni az előző kormány érdemeiről. Tehát egy természetes dolog, nem kell belőle különösebb, hogy mondjam, csodálkozást csinálni.
2: Az, hogy kijön utánuk, az jelent majd annál többet, mint hogy talált két új vezetőt Kapitány István?
3: Nem hiszem. Az energiaiparban elég sok olyan ember van, aki képes és alkalmas az NBN vezetésére, az biztos, hogy újra kell gondolni a stratégiát, hiszen talán nem a Mátrai Károly szándékából adódóan, de az NBN meglehetősen túlterhelt lett. Bizonyára meg kell szabadulni a portfólió egyes részeitől. Valamit kell kezdeni a veszteséges energiaértékesítéssel, és így tovább. Tehát az új vezetés az mindenütt meg fogja oldani ezeket a gondokat.
2: Nyilván a kormánnyal kell együtt, mert bizonyos dolgokat gyakorlatilag ráerőszakolt a korábbi kormányzat az MVM-re, lásd például az energiaárakkal kapcsolatban. Na, de akkor nézzük a másik témát, azt az eredetit, ami arról szólna, hogy az előző kormány bevételt generál és büntet is egyúttal az különadók bevezetésével. Nagyon sok esetben. Most itt a büntetés talán kevéssé érdekes, mert az új kormány semmi ilyet nem tett eddig, de nem is vezeti ki egyelőre ezeket a különadókat. Vajon miért nem?
3: Hát ugye, hogy egész pontos legyek, kivezeti azokat, amit az Európai Bíróság is felmeszelt, amelyeknek csak az volt a célja, hogy megszerezzék a tulajdonát ezeknek a cégeknek, így különösen a Pétini fogénművek, a cementgyárak és bizonyos építőipari vállalkozások, ezeket ki fogja vezetni. A többi különadó tekintetében pedig azért korlátozott a mozgástér, mert ezek az úgynevezett különadók, ezek az adórendszer szerves részei lettek, hogy nagyságrendet mondjak, amíg a társasági adóbevétel évek óta 1000 milliárd körüli, néhány milliárddal haladja meg, addig ezek az úgynevezett különadók, így különösen a tranzakciós illeték, a kiskereskedelmi adó, a biztosítási adó, ezek összesen 1800 milliárd forint költségvetési bevételt jelentenek. Tehát a számtan nem bírná el, hogy ezeket az úgynevezett különadókat kivezessék.
2: Már csak azért is, mert hát maga a költségvetési hiány is olyan magas most, hogy ez önmagában is egy újabb terhet jelentene.
3: Igen, igen, igen, tehát egyszerűen nem engedheti meg magának az új kormány, hogy ezeket kivezesse. Ráadásul egy részüket nem is indokolt kivezetni. Hogy egy példát mondjak, az úgy, ugye igazából extra profit adó a MOL orosz olaj után, orosz olaj beszerzése után fizetett extra profit adója, meg a bankoknak egy bizonyos jövedelme után fizetett adó, ezeknek a kivezetése nem is indokolt. Ezek klasszikus olyan extra profitok, ami nem a cég ügyességéből vagy eredménytermelő képességéből fakad, hanem olyan világpiaci folyamatokból, amihez csak a hasznait élvezi az adott cég, ahogy én szoktam fogalmazni, az orosz olaj árkedvezménye, amit a Brenthez képest a MOL realizál, az egyfajta háborús járadék. Korábban is volt különbség egy-két dollár, de aztán 22-ben ez majd 25 dollár volt, aztán 20, most már kisebb a különbség, tehát ezeket nem is szabad kivezetni. Hát ugyanígy igaz ez például a magas szénhidrogén árak esetén a bányajáradék megnyölelt mértékére, tehát ezeket adózási szempontból is indokolt bent tartani a rendszerbe. Hát a tranzakciós illeték pedig a nagyságrendje miatt nem vezethető ki. Ha majd 600 milliárd forint. És hát ugye tulajdonképpen oly mértékben épült be az adórendszerbe, ahogy az előző, az ex-miniszterelnök fogalmazott, ez a pénzforgalom áfája, hogy ma már nem nagyon lenne külön előnye azon kívül, hogy persze lehet, hogy csökkennének a banki költségek, hiszen ezt csak úgy, mint a kiskereskedelmi adót és minden más ilyen forgalmi típusú adót, az érintett cégek nemhogy áthárítják a vevőkre, vagy hát a szolgáltatást igénybevevőre, hanem ezeknek az adóknak, az úgynevezett forgalmi típusú adóknak eleve ez volt a célja. Az csak egy kommunikációs fogás volt, hogy ezt múlti adónak nevezte el az előző kormány, de hát ugyanúgy a nettó árbevételre kellett számolni és fizetni a kiskereskedelmi adót, a biztosítási adót, vagy a távközlési adót, mint az áfát. Tehát ez egy félrevezető kommunikációs fogás volt, hogy multiadó volt, nem. Ez a szolgáltatást és a terméket igénybe vevő embereknek az adóztatása volt, csak hát ugye itt könnyebb volt eladni.
2: Hát nyilván ez kommunikációs trükkök garmada volt, ami az előző időszakban ezeket a termékeket és a különadókat hozzá kísérte, de ha jól értem a szavait, akkor itt ezzel most azért mégiscsak együtt kell továbbra is élnünk, mert nincs abban a helyzetben a kormányzat, hogy megszabadítson tőle minket. Lehet, hogy nem öröm, de marad.
3: Igen, ez így van. Nem is fogalmazott úgy sem a pénzügyminiszter, sem Kapitány István, hogy úgymond hamar kivezetik, hanem inkább az átalakításáról beszéltek, és hát bizony a kényszer az nagy úr, és hogy mondtam, szervesen a magyar adórendszer részévé vált, tehát évek kellenek ahhoz, hogy ezek érdemben mozdíthatók legyenek.
2: Köszönöm, hogy elmondta, megyünk tovább, és figyelünk tovább, és jelentkezünk önnél újra, hogyha valami friss hír van. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Autópiaci első féléves összegzés következik Nezsik Istvánnal, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökével. Milyen volt az első fél év 2026-ban a magyar autópiacon? Ez tehát a kérdés. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát én úgy gondolom, hogy mi egy örömteli első fél évet zártunk. Az eddigi adatok szerint fejlődik a piac legalábbis személygépkocsi oldalán. Van némi visszaesés a kis haszongépjárművek világában, de reméljük, hogy a második fél évben ezt a 11%-os hátrend még talán be tudjuk hozni.
1: 13,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet a forgalomba helyezett új autók száma. Ez ránézésre rengetegnek tűnik, nagyon nagy különbségnek, de nagyon mélyről jövünk?
2: Hát nézzük reálisan a világot, én mindig szeretnék, álmodok arról, hogy Ausztriában éljünk, hasonlítsuk össze az osztrák értékesítési adatokkal. Ugye Ausztriában 8 millióan élnek, és 340 ezer új személygépkocsit vesznek évente. Ehhez képest ez a 128-9 ezer új személygépkocsi Magyarországon, ez talán a harmada annak, ami talán egyszer majd reálisan elérhető. Egyébként a legtöbb értékesítés 225 ezer volt. Ez volt a legboldogabb éve a magyar gépjármű értékesítési piacnak. Én álmodok arról, hogy 300 ezer fölött legyen 9,7 millió magyarnál az új autóvásárlási kedv.
1: Hát a kedvünk az biztos megvan, a pénzünk az, ami nincs. De hát most ugye pont azzal küzdenek az importőrök, hogy ezzel a forint árfolyammal elég sokan befürdenek. Mekkora ez ügyben az ő bajuk? Mert nekünk olcsóbb lesz az autó, az jó. De nekik?
2: Hát gyakorlatilag ugye egy ilyen folyamatosan változó kérdés. Azért én nem gondolnám, hogy olyan nagyon drága lenne ma egy új autó, hisz 6 millió forintért Volkswagen Polót lehet kapni, 6 millió forint alatt Dacia-t, tehát én azt gondolom, hogy eljött az az idő, amikor olyan áron is lehet autóhoz hozzájutni, annak ellenére, hogy ennek az autónak, ugye mindig megbeszéljük, tartalmazni kell, ugye az Európai Unió zöld átállási adókat, díjakat. Én azt hiszem, hogy 6 millió forintért új autót venni, már nem a mai világban és a mai árak mellett, nem annyira lehetetlen.
1: Jó, hát ez ugye az alsó kínálat, de összességében is az történt, hogy 20%-ot javult a forint árfolyama, nyilván ez valamilyen módon visszaköszön a gépkocsik árában. Remélhetjük, hogy arányosan?
2: Hát ugye egy nagy kérdés van, hogy meddig fog tartani ez az árfolyam. Ugye különböző importőrök különböző féleképpen áraznak. Van olyan importőr, aki azt mondja, hogy az átadás pillanatában lévő árfolyamon kell, vagy a kifizetés pillanatában kell az árat számolni az aznapi középárfolyammal. Van olyan importőr, aki forintba köti a szerződést. Ez ahány kereskedés annyiféleképpen történik. Én azt látom most a piacon, hogy ugye egy aránylag magasabb euró árfolyam idején lévő árakat az importőrök elsősorban kedvezmények bevezetésére használják ki, addig, ameddig tart az árfolyamnak ez a fajta előnye, addig különböző akciókkal ezt az árfolyam különbséget a vevőknek továbbadják annak érdekében, hogy minél több új, biztonságos, környezetkímélő jármű kerüljön Magyarország útjaira.
1: A kínai autógyártók és az európai autógyártók együttélése mennyire tűnik gondmentesnek itt Magyarországon?
2: Hát gyakorlatilag ugye mindig mondjuk, hogy kínaiak, de ugye két gyártó kivételével mindegyikben van európai tulajdon. Tehát ez a nagy volumen gyártókat nézve, tehát én azt látom, hogy ugye van egy nagyfokú árverseny, nagyon jó árakkal jönnek a kínaiak, de van egy nagyfokú bizonytalanság is, mert nincsen tapasztalatunk, nincsen semmilyen fajta gyakorlati életről szóló olyan jellegű tapasztalat, hogy ez a jármű valójában meddig tart, mit tud, mi lesz az élethossza, mi lesz a megbízhatósága. Ez a kettő vívódás zajlik jelen pillanatban, de kétségtelen, hogy végtelenül versenyképes ára jöttek a piacra, és hát a vevő eldönti, hogy ő a hagyományos, ismert modellek gyártók közül fog választani, vagy vásárol egy kínai terméket, aminek a megbízhatósága lehet, hogy hasonló, mint az európai gyártóké.
1: Igen, ez ügyben óvatosan kell fogalmazni, mert hát minden állítás aztán évek múlva igazolható, csak pro és kontra. De mostani adatok viszont egészen egyértelműek. Még egy témát hadd hozzak fel, az elektromos autók szegmensét. Úgy tűnik, hogy valami növekedés szépen elindult.
2: Hát ugye ez talán a hormozi szorossal van összefüggésben, ugye ebben a meddig van, mennyiért van fosszilis üzemanyag, meddig van kőolaj és milyen áron, és mennyi lesz a benzin ára. Ugye többször megbeszéltük ebben a műsorban, hogy a vásárlók, a felhasználók, a közlekedők azt a fajta technológiát fogják választani, ami számukra a legelőnyösebb, ami valójában a mindennapokban a megfizethetőség határán van, illetve rendelkezésre áll. Amikor ugye felreppent a hír, hogy nem biztos, hogy lesz, ugye volt a barátságkőolaj vezetékkel kapcsolatos probléma, hogy nem érkezett kőolaj. Itt van ez a hormuzi iráni válság, hogy mennyiért és hogyan tud Európa üzemanyaghoz jutni, ilyenkor az elektromos autók, és mindenkinek azt mondom, hogy ez egy csodálatos technológia. Nagyon szép dolog, a saját közlekedési szokásait kell megvizsgálni, többször elmondtam, hogy legalább 50 ezer kilométert érdemes menni egy évben az elektromos autóval, hogy megtérüljön a befektetés, hogy az árát visszahozza, mert ma még ez egy drágább autó, és nagyjából 10-12 évet látunk, és ebben sincsen tapasztalat, hogy az akkumulátor biztonsággal a kapacitás felvevő képességét megőrzi, de lehet, hogyha én olyan távolságokat megyek, és ma már azért 4-500 kilométereket is tudnak az elektromos autók, ezen a távolságon belül én otthon napelemmel biztonsággal tudok tölteni, vagy a munkahelyemen, és megéri, akkor ez is egy alternatíva lehet. Mindenki dönts el, hogy neki mi a szimpatikus az ő szokásaihoz, az ő megszokásaihoz, az ő felfogásához melyik áll közelebb. Valóban növekszik a tisztán elektromos és plug-in hibridek világa. A nap végén majd ki fog derülni az év végén a számokba, hogy ezek az emelkedések valójában mennyi százalékos piacosztásra lesznek alkalmasak.
1: Igen, hogy ez egy hullám volt-e, lásd, ahogy említette is, a hormuzi szoros miatt, vagy így maradunk. Meglátjuk és megbeszéljük. Knezsik István, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke állt rendelkezésünkre. Szokás szerint számítunk erre máskor is. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm az önök figyelmét is Szakár Erzsi szerkesztő nevében is. Róna Jégont hallották, ez volt a Gazdasági Magazin ma, itt a Spirit FM-en.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten hétfőtől csütörtökig este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mosógép. Mega Árpa Rádé. Telefon. Mega Árpa Rádé. Vasaló. Szintén Mega Árpa Rádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádéval. Áza.hu. Az akció július 20-áig tart.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Hamarosan megtartják a magyar Péter Volodymyr Zelenszkij kétoldalú találkozót. Sok gyereket vár idén is az Erdélyi Erzsébet tábor. Jó napot kívánok, Seyfrida Adél vagyok. A NATO csúcson már egyeztettek, de hamarosan kétoldalú találkozó is lesz az ukrán államfő és a miniszterelnök között. Az Ankarában tartózkodó Magyar Péter újságíróknak megerősítette, hogy a kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni a területét. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt az ukránoknak, de fegyvert és katonát nem küld Ukrajnába. Újabb orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Két helyszínen még mindig oltják a raktárépületekben keletkezett tüzet. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában Görög Márta igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvény módosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig biztosítsák a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. 1500-an nyaralhatnak augusztus végéig az erdélyi Erzsébet táborban, az elmúlt években felújított 2,5 hektáros területen, játszótér, kötélpálya, kalandpark, új közösségi épületek, mezitlábas park és felújított sportpályák is várják a gyerekeket és kísérőiket Magyarországról és Erdélyből egyaránt. Az egyhetes szállás, a napi 5-szöri étkezés, az egészségügyi ellátás, az összes program és az utazás mindössze 1000 forintos kiadást jelent a családoknak. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
8: És elvitte a fókuszt az Extrán, de hát nyilván a tegnapi plenáris ülésre reflektálunk. Egyrészt annak a kereszténydemokrata néppárt képviselője által tett felszólalásra, amely a gyermekvédelmi ügyben a sértettektől egy elnézéskérés keretében hát mondjuk egy megkövetés történt, és mint ilyen nyilván jut is marad is alapon, Juhász Hajnalka kifejtette, hogy egy karaktergyilkosság az egész ügynek a tálalása azok részéről, akik nyilván politikai hasznot kívánnak kovácsolni, vagy húzni ebből az ügyből, és nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból hát mondjuk a bocsánatkérésnek a reakciója sem mellékes, mert a Tisza párt képviselői megtapsolták a kereszténydemokrata néppárt politikusát. A második témánk az alaptörvény módosítása, ugye a 17. módosítás az részben mandátumok végét jelenti, részben mondjuk 3 ciklusban maximálná a képviselői mandátumok határidejét is, és még van számos eleme, de azt most nem részletezem, és akkor itt van a harmadik témánk, az óbudai korrupciós ügy, amelyben Ceglédi Gergő, MSZP-s alpolgármester egyfajta vádalkú keretében történt beismerő vallomásának a részleteit ajánlom az önök figyelmébe. Ugye ez egyfajta pártokon átívelő korrupciós ügynek az elemeit sejteti, amelyről nem tudunk többet egyelőre, csak azt, hogy emblematikus politikusokat vittek el a második kerületben is, és a harmadik kerületben is volt korábbi szála ennek a történetnek, többek között az óbudai polgármester is, ugye közvetlenül a megválasztása után mondjuk azt, hogy terheltje lett ennek az ügynek. És ez a vallomás, Ceglédi Gergő alpolgármester vallomása említi ezt a 70-30-as fideszes ellenzéki, vagy tehát akkor még ellenzéki megegyezést, amely ugye felosztotta egymás között a befolyó pénzeket. Gabriella, itt van-e?
9: Nem, András.
8: Halló?
9: Itt vagyok.
8: Nagyon rosszul hallom, de azért megpróbálom.
9: Húha, akkor most jobb?
8: Igen.
9: Jó. Ezzel az elszámoltatással kapcsolatban szeretnék az én gondolataimat elmondani, ha ez lehet.
8: Igen.
9: Tegnap is néztem a fórumot, és a jobb oldalból betelefonált egy úri ember, és tényleg úri, tehát ATV kompatibilisen beszélt, és nekem úgy tűnt, hogy szóval olyan igazságosan látja a dolgokat, és az elszámoltatásról annyit mondott, hogy na de akkor mindenkit nézzünk meg, és rögtön megemlítette dr. Erős Pált, ugye, aki annak ide, hát a Magyar Péter nagypapája volt, ha én jól tudom.
8: Igen.
9: És ugye az Ablak című műsorban, hát én azt is imádtam, azt is mindig néztem, és ezzel nekem azt sugallta, hogy na hát akkor majd Magyar Pétert is szedjük elő. Na és akkor nekem meg az jutott eszembe, hogy valószínűsítem azt, hogy hát akkor Magyar Péter még igen kis gyerek volt. És én azt gondolom, hogy azért ezzel az elszámoltatással, meg vagyis hát ezzel az aktáknak a nyilvánosságra hozatalával azért nagyon csinyán kéne bánni, mert ezek az emberek, akikről ez szól, vagy ki fog derülni bármi, azoknak szerintem a nagy része ma már nem is él. És én azt nem tartom helyesnek, hogy akkor a most életben lévő gyerekek, unokák, ne adj Isten, dédunokákon csattanjon ez a úgymond akták kinyitásával kapcsolatos, nem tudom, mit fognak kiderülni. Ön erről mit gondol, András? Vagy érti, amit mondok?
8: Hát persze, hogy értem. Nem nagyon van más választás, mert ugye tudunk egy pár olyan ügynök ügyről, ahol én szerintem nem a leszármazókon csattant ez a történet, hanem az ő tisztánlátásukat segítette. Tehát, hogy ha mondjuk megnézi azt a témát, amit Eszterházy Péter a javított kiadásban feldolgoz, vagy mondjuk Pokorni Zoltánnak a politikai karrierje szempontjából elég releváns dilemma volt, hogy ugye mit kezdjen ezzel a történettel, ami az édesapjáról kiderült, hogy én nem gondolom azt, hogy ezen tudás nélkül ugyanazok az emberek lettek volna azok, akik mondjuk ennek a múltban történt, hát nem is tudom, hogy kellemetlenségnek, vagy takargatnivalónak a részleteit megtudták, és kénytelenek voltak ezzel együtt élni, de én azt gondolom, hogy ez a tudás, ez szükséges ahhoz, hogy az embernek reális képe legyen a felmenőiről.
9: Hát avval én egyetértek, mert én is most, hogy már rá is érek, és tudok ezzel kicsit foglalkozni, mert én azt már egyszer mondtam önnek is, hogy sajnos én ugye 58-ban születtem, és én körülöttem csak titkok voltak, és ez minden, ami az én családomról egy részéről tudható volt, az akkor derült ki számomra, amikor a nagymamának a lakását, házát szét kellett szedni, mert eladásra került, mivel meghalt a nagymama, és például akkor került elő az a igen mélyen elrejtett fénykép a nagyapámról, mert őt a Horthy ugye vitézi érdemrenddel kitüntette, ez ma már fönn van az interneten is. Tudom, hogy erre nem illik büszkének lenni, de én ezt a képet bizony kiteszem a falamra, őrzöm az ő kitüntetéseinek garmadát, és én ezt tovább fogom a gyerekeimnek adni, mert ez marad belőle. Én a nagyapámat úgy ismertem meg, aki mesélt, mert egy székely ember volt. Soha én nem, azt se tudtam, hogy ő megjárta a háborút. Ez titok volt a mi családunkban. Ezek mind már akkor derültek ki, akiktől én már megkérdezni se tudtam, mert nem éltek, és az én apám sem mesélt róla. Illetve amikor mesélt volna, akkor én pont abban a hülye kamaszkorban voltam, hogy mindig leintettem, hogy hagyjuk már ezeket a régi dolgokat. Most meg szeretném tudni, de már ő se jön. Úgyhogy egy szempontból igen, egyetértek ezzel, hogy derüljenek ki dolgok. És mondom, én most nagyon, most éppen egy ilyen családfát szeretnék magamról, mert nem tudom, honnan jövök, kiből vagyok összerakva, és én nem egy nagy családba születtem, egyszem gyerek vagyok, és ma már egy darab 85 feletti nagynénivel rendelkezem, hát aki olyan sok mindent meg nem tud az én felmenőimből. Még évszámokat se, hogy ki mikor élt, bár én még például a déd nagyanyáimat az apai részről ismertem. Úgyhogy ez egy tényleg egy érdekes dolog, csak mondom, én olyan szempontból gondoltam ezt, hogy ha mondjuk az én családomról kiderülne valami, hát nem tudom, hogy nézne rám az a szomszéd, aki még a mai napig is nem vette tudomásul, hogy kormányváltás történt, és teszi nekem a megjegyzéseket. De én viszont válaszul mindig azt mondom neki, hogy mint ember, szeretlek, örülök, hogy a szomszédom vagy, az meg, hogy politikailag mit gondolsz, az a te dolgod, nem az enyém. Úgyhogy, hát igen, ez egy érdekes dolog.
8: Nagyon.
9: És a másik, amit szerettem volna mondani, amikor a Klári betelefonált, a manöken Klári.
8: Igen.
9: És elmesélte azt a sztorit, hogy ő ott volt, amikor a Sztálin szobrot ledöntötték. Hát az én szüleim is ott voltak, és az apám az anyámat húzta el, amikor az a szobor elmozdították, mert különben ő is sérült volna. De én a Klárinak nem tudok erről semmit elmesélni, bár tehetném, de annak meg viszont nagyon örülök, hogy az a darab, amit kikerült a Sztálin szoborból, az ma az én lelkemnek megnyugvás, hogy tudom, kinél van, és én kinek adtam. Ezt maga is tudja, ugye, András?
8: Igen, az irodámban van.
9: Hát gondoltam, hogy ön megőrzi, a gyerekeimnek meg egy darab fém lett volna.
8: Igen.
9: És nem tudnának vele mit kezdeni, szemétre kerülnek.
8: Nagyon örültem neki. Tényleg.
9: Azt gondolom, hogy ez tényleg a történelem egy darabja, de nem az én történelmem őkültetlen.
8: Virágos.
9: Tehát, na erről ezt gondolom, és akkor még egyet szeretnék, ugye ez a... én most, hát érem, ez tényleg nem volt jellemző, de úgy nézem a parlamenti közvetítést, mintha kötelező lenne, mert érdekes, és érdekel, és időm is van rá. Nem kell azt nézni, mert közben tudok főzni, jönni, menni, főhangosítom, hallom. De én azt látom a Fidesz oldaláról, abból a maréknyi emberből, hogy igen, szóval nekem úgy tűnik, hogy a fuldokló maréknak a kapálózása, mert én más nem látok, mert mindig kitalálnak valamit, hogy most miért mi nem jó, meg 50 nap alatt miért nem történt meg minden ígéret, ami a kampányban megvolt. Hát én ezt meg úgy értékelem magamba, hogy ugye nagyon könnyen, nagyon gyorsan, nem tiszta úton, nagyon nagy vagyonokhoz jutottak egyes emberek. Nagyon jól megszokták azt a jólétet, és onnan visszazuhanni. Hát, az kicsit. Nem kicsit, az nagyon fog fájni.
8: Igen, igen.
9: Úgyhogy, hát csak ezt szerettem volna most így hirtelen elmondani, és még egy kérdésem lenne, mert most itt új arcok jönnek a fórumba. Például a Paprika Kinga, ő marad?
8: Hát én úgy tudom, igen.
9: Jó, oké, mert most mostanában nem láttam, de gondolom szabadságomban, mert úgy... Jönnek, mennek, de ez az Angéla is nagyon helyes, és én nagyon örülök, hogy két nő is lett a fórumba akkor ezáltal. De ugye maga nem megy el, András.
8: Hogy még egyszer?
9: Hogy ugye maga nem fog eltűnni a képernyőről.
8: Hát nem tervezem, hogy eltűnjek.
9: Jó, okay. Hogy ugye maga nem fog eltűnni a képernyőről.

0: én majd leadom a portán, az megvan, vagy olvassa, miért veszítettünk, Oci?
1: Hogy még egyszer?
0: Miért veszítettünk, ez foci, ez itt maradt a múlt.
1: Miért veszítettünk, ez a 86-os?
0: Hát András, annyira jól nem látok, de mindjárt kiböngészem magának.
1: Jó, majd akkor kiguglizom.
0: Istenem, mert hát azért még nagyítóval küszködök.
1: De... Szerintem nincs meg.
0: Akkor leadom a portát valamikor, amikor kőbányán járok, ami elég sűrűn fordul elő.
1: Gabriella, hálás vagyok, köszönöm szépen a véleményét, és hívjon máskor is, jó?
0: Fogom, fogom. További szép napot, viszont hallásra.
1: Önnek is, Miklós van velünk.
2: Jó reggelt kívánok, Kovács Miklós vagyok.
1: Üdvözlöm.
2: A reggel az M1-en hallgattam, vagy figyeltem a parlamenti közvetítést, és hát döbbenetes dolgok mennek itt. Bocsánat. Azt mondta Gulyás Gergely, hogy az európai kultúrában nincs ilyen, mint amit a Tisza kormány művel.
1: Igen.
2: De európai kultúrában olyan se volt, hogy 19 óta rendeleti kormányzás van.
1: Hát igen.
2: És éjszaka meghoztak rendeleteket egy pillanat alatt, hogy tehát valami elképesztő ez az arcátlan cinizmus, amivel hozzáállnak a dolgokhoz. A másik dolog, ami nagyon nem megütötte a fülemet, az a Torocskai László, hogy a vízfogyasztással kapcsolatban, hogy ilyenről még először is azt mondta, hogy a kapitány István be akarja szabályozni, hogy az emberek mikor, hogy éljenek, és mikor használjanak áramot, és mikor nem. Hát az a helyzet, ahogy én látom a dolgokat, tehát az a populista politizálás, és ellenségben ez persze baromi könnyű csinálni, hogy mindent adjunk meg a népnek, nem számít, hogy nincs, akkor is adjuk meg. Tehát miközben persze mindent tönkretett a Fidesz kormány, mert hogy felújításra semmit nem költöttek, vagy nagyon minimális a feltétlen muszájt. Úgy a villamos energiában, mint a vízművekbe.
1: Igen.
2: És ez elég sok problémát okoz, azt hiszem, hogy az energiaellátásba és a vízellátásba is.
1: Miklós, egy pillanat türelmét kérem, egy pici reklámot adunk, és jövünk vissza.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé tart a villamospálya karbantartása, sáv elhúzással a két külső sáv járható, illetve egyik irányból sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Tart a burkolatjavítása a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron, itt a külső sávot lezárták. A 13. kerületben a Béketéren sötétek a jelzőlámpák áramszünet miatt, a forgalmat rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatot javítanak mától, itt sávlezárásra kell készülni. Az Alkotás utcában kifelé csak a belső sáv járható a Királyhág utca előtti szakaszon, mert csatornát építenek. A Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál a külső sávot lezárták, mert gázvezetéket javítanak. A fasorból nem lehet jobbra a Kútföldi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
2: Miklós.
3: Köszönöm szépen szót. Szóval kapitány István nem rendeletet hozott, hogy már pedig ettől eddig nem lehet használni áramot, hanem megkérte a lakosságot, hogy ebbe a kritikus időpontban lehetőleg.
2: Igen.
3: Tehát azt gondolom, hogy ebbe a globális felmelegedés, amit magával hoz, nem az a felelős politizálás, hogy arra biztatom a népet, hogy pocsékoljuk az áramot, pocsékoljuk a vizet, pocsékoljuk a benzint, hanem arra, hogy tudatosan használjuk, ami igen, van, és becsüljük meg.
2: Igen.
3: És főleg az, hogy becsüljük már meg, amink van, amíg lehet. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindenki felfogja, hogy mekkora értékez, és nem, hogy folyik a csap, megnyitom, aztán hadd folyjon. Ez a hozzáállás nekem valami elképesztő, és nekem nagyon tetszik az, ahogy a Tisza ehhez hozzááll pillanatnyilag, és odafigyel a természetre. Szerintem ez nagyon jó. A másik dolog, ami megütötte megint a fülemet, ez azt hiszem, hogy szintén a Gulyás mondta, hogy az, amit a Tisza csinál, ez a szuverenitás megszüntetése. Hát pont a Fidesz beszél erről, szóval amikor azt hiszem, hogy akkor szüntette meg a szuverenitásunkat, amikor a Lavrovnak és a Putyinnak fényesre nyalta a talpát, megcsókolgatta a talpát Szijjártó Péter és Orbán Viktor.
2: Akik ugye úgy látták, hogy ez nem egyfajta fényese csókolgatás, hanem egy gazdasági racionalitás, ugye?
3: Hát az. Egy gazdasági irracionalitás, nem?
2: Inkább. Nem, tehát hogy ők ugye szentül meg voltak győződve.
3: Igen.
2: Hogy ahogy... Azt nem tudom pontosan, hogy hogy lettek ennyire racionálisak gazdaságilag, de ugye mert Orbán Viktor egészen 1989. június 16-ától kezdve egészen 2009-ig ugye eszébe nem jutott, hogy az Oroszországgal való gazdasági együttműködést hangsúlyozza politikai kiemelt célként, de hát azóta mindig is, tehát hogy a gazdaságért és az országért való felelősség jegyében, ugye Orbán Viktor ezt abszolút szükségesnek találta, hogy az energiabiztonságunk, meg a geopolitikai helyzet, nem tudom, tehát hogy a nagyhatalmakkal való jó viszony, rugalmas párbeszéd, meg mondhatok ilyen elveket, ami alapján ő szükségesnek érezte ezt, hogy ez így legyen.
3: Hát ha találgatni kell, akkor én szerintem azért érezte ezt szükségesnek, mert azt mondták nekik, hogy ügyet szükségesnek érzed. Tehát én nekem az az érzésem, hogy itt kőkeményen, ha érdekel minket Orbán Viktor véleménye, akkor kérdezzük meg Putyint.
2: Igen.
3: Ez a fölállás volt szerintem, hogy miért ezt nagyon jó lenne tudni.
2: Igen.
3: Ez a kérdés nagyon izgat, hogy suhant át egyik oldalról a másikra hirtelen Orbán Viktor, és hogy az egész kormánya hogy ment utána.
2: Igen, Józseffel az első telefonálóval épp ezt boncolgattuk, ugye ő azt mondta, hogy ennek valami fajta ügynök ügyhöz van köze, hogy Orbán Viktor átsuhant a másik oldalra, de én mondtam, hogy ugye legalább olyan erővel tartja magát ez a Szeva bácsis történet és a kampánypénzek összefüggése.
3: Igen, igen. Hát ez egyelőre csak találgathatjuk, de biztos, hogy valami sötét dolognak kell lenni a háttérben, mert ekkora párfordulatot csinálni azért az emberes dolog.
2: Hát igen. Hát igen.
3: És amit én végig soha nem értettem meg, hogy a Fidesz tábora,
2: igen?
3: Akik ugye annyira 2015, sőt, még utána is egy darabig, annyira orosz ellenesek voltak, tehát az 56-os ősök, a pesti srácok, meg a nem tudom mi, és akkor a végén azért csak csúfot üsztek az egészből.
2: Aha.
3: De hogy az egész tábor ezt a párfordulatot hogy tudta megcsinálni, mert az, hogy egy-két ember áruló lesz, mondhatom így, az egy dolog, de hogy az egész tábor... Én ezt nem tudtam fölfogni egész végig, és azért a mostani apadásból azért azt ítélem, hogy azért lassan-lassan csak fölébrednek a Fidesz szavazók is, hogy itt miről is van szó.
2: Igen, szóval ugye a Fidesznek van egy helyzetelemzése, miszerint ugye 2,3 millió polgár szavazata, az mégiscsak egy kellő háttér ahhoz, hogy az ember saját arcélt formáljon, illetve a párt elveit hangsúlyozza, elvek alatt értse a demokratikus jogállam iránti elkötelezettségét és a függetlenség védelmét. Mondjuk azt így, jó? Tehát, hogy ne nézze az arcomon a mosolyt, de mondjuk értsünk egyet ebben.
3: Igen. És a parlament plafonja is értsen egyet ennek.
2: Abszolút, egyébként az túl szép az ülésterem, hogy ilyenekkel kísérletezzünk, de mindegy, tehát, hogy ez a 2,3 milliós szavazói réteg is elkezdett olvadni. Mondjuk ez egy pillanatfelvétel, mert ugye ezek azok a trendek, amelyek könnyen fordulnak, tehát egy-két ilyen bocsánatkérés, mint Juhász Hajnalka esetében, és lehet, hogy minden megfordul. És elfelejtjük azt, hogy mi volt itt 16 évig.
3: Hát én azért azt remélem, hogy nem nagyon felejtik el, és ami a legfontosabb, amire lehet ráébredni lassan, hogy az egész egy bődületes hazugságra alapul, egy bődületes szempényvesztésre alapult, tehát a Fidesznek a kormányzása és politikája, tehát ez akkor a sócsövük volt, hogy alig fért el az országba, és erre ment el az a pénz, amit nem költöttek luxushajókra.
2: Tehát, igen.
3: Azt remélem, hogy az emberek azért csak kezdik észrevenni, hogy hát ezek hazudtak nekünk, hát be vagyok csapva. Én ezt nagyon értem, hogy ezeknek az embereknek ez egy nagyon rossz értés, hogy hittem valamit, és hát lehet, hogy ez mégsem így van, ezt elfogadni nem könnyű. De úgy tűnik, hogy egyre többen elfogadják. Nekem egyébként, ami nagyon tetszik, és amiért nagyon örülök, hogy az M1-en nem szüntették meg a híradást, mint ahogy a Magyar Péter ezt beígérte, mert a mai híradás az M1-en az nem hasonlít egy cseppet sem a április 12-e előtti híradásra. És azok az emberek, akik az M1-ből táplálkoznak szellemileg, azok most szerintem iszonyú nagy zavarban vannak.
2: Igen, egy másik világ bontakozik ki. Igen, igen.
3: És ez nekem nagyon tetszik. Én beszéltem Fideszessel, egy gyerekkori barátommal, nagyon jó barátom volt, és választások előtt beszéltem vele, és hát nem igazán értettünk egyet. És kérdeztem, hogy ne haragudj, de honnan informálod, és akkor mondta, hogy az M1-ről. Hát most annyira kíváncsi vagyok a véleményére ma.
2: Na, Miklós, örülök, hogy beszéltünk, köszönöm, hogy hívott.
3: Köszönöm szépen.
2: Én is. Egyébként a nézők kedvéért mondom, hogy beszéltem egy igazi szakértővel, egy olyan nem bot csinálta, hanem valódi szakértelem van mögötte, és ő mondta, hogy meghívták a Kossuth Rádióra, hogy adjon szakvéleményt. Ez milyen felfedezés lehet, amikor beköszönt egy olyan világ, amely elképzelhetetlen lett volna, ugye? Most már csak azt várom, hogy Bródy János elmondja, hogy ő is bement a közmédiába. Csak mondom. Péter!
4: Jó napot kívánok, adásban vagyok?
2: Péter!
4: Jó napot kívánok, adásban vagyok?
2: Igen, jó napot!
4: Kraj Péter vagyok, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm!
4: Nem ezekhez a témákhoz szeretnék hozzászólni, hanem egy kérdésem, illetve egy javaslatom lenne.
2: Igen.
4: Hogy a forint-euró árfolyammal kapcsolatban rendszeresen figyelem az önök adását, és nem hívtak be olyan szakértőt, aki elmondaná az eredőket, az okokat, hogy mi indokolta például körülbelül egy évvel ezelőtt ezt a 430 forintos euró árfolyamot, mi indokolja most ezt a 353 forintos euró árfolyamot. Ugyanis az én véleményem szerint, műszaki ember vagyok, nem közgazdász, az a véleményem, ha beérkezik ez a 16,4 milliárd euró Magyarországra,
2: igen,
4: ezt forintosítani kell. És az abszolút nem mindegy, hogy milyen árfolyamon váltják át. Ugyanis az árak, a költségek jelentős része forintban értendő Magyarországon,
2: aha,
4: és az ekkora összegnél jelentős különbség lenne, sokkal több lenne, ha mondjuk 400 forintos euróval váltanák át ezt a pénzt, sokkal több fejlesztési lehetőség lenne akár az egészségügyben, akár a közlekedésben, vagy bárhol. Érthetetlen számomra, hogy most mitől ennyi, akkor mitől volt annyi. Vannak sejtéseim, hogy bizonyos bennfentesek értesülések alapján ide-oda váltogattak, amivel jelentős pénzösszegeket tudtak keresni.
2: Igen.
4: De ez volt az előző nevezük rendszernek, de azt nem értem, hogy most ez most mitől nem áll még helyre. Hogy esetleg, ha be tudnának hívni olyan szakértőket, akik ezt elmondanák, másként mondom, a turistákon kívül ez az olcsó árfolyam, nem tudom kinek jó. Mondjuk üres a Balaton, az biztos, mert mindenki Horvátországban megy ennyi pénzért, ez tapasztalat. A turistáknak ez nagyon jó, viszont az importból azt mondanák azt, hogy viszont az import termékek ára is olcsó. Ez sajnos a boltokban és a üzletekben ezt nem tapasztalom.
2: Igen.
4: Úgyhogy ez valahogy elmaradt ez az érték árcsökkenés, ami az árfolyamból adódna. Az exportáló cégeknek pedig kifejezetten rossz. Nagyon rossz adózási szempontból az államnak.
2: Igen.
4: Tehát nem mindegy, hogy milyen forint összeg után fizetik be a fizetendő adókat. Én úgy gondolom, hogy ez az állam számára deficites. Szóval sok olyan szempontot tudnék én magam felsorolni, ami alapján ez az államnak se rossz. A lakosság egy részének jó, de úgy gondolom, mivel az elmúlt évtizedek tendenciája az volt, hogy az emberek bizalma egy kicsit a forinttól eltávolodott.
2: Igen.
4: És hát egyre többen próbáltak euróban, vagy hát devizában, de zömmel euróban megtakarításokat eszközölni. És hát tudok olyat, aki 400 forintos árfolyamon, meg 400 fölötti árfolyamon vásárolt eurót, mert nem bízott a forintba, nem bízott a politikába, nem bízott a jövőben, és ilyen kiindulásokból hát ezt, ilyen eszközöket választott. Ezek sajnos mind a jelen viszonyokon, jelen értékekhez képest rosszabbul jártak.
2: De világos.
4: Ami számomra érthetetlen, hogy ez az államnak miért jó. Mert most ugye egy tisztességesebb világot fogunk élni remélhetően, mint ami eddig volt. Nem tudom összeegyeztetni a kettőt.
2: Péter, én szívesen folytatom ezt a beszélgetést a déli fórumban, most viszont véget kell vessek neki, mert a műsoridő lejár, úgyhogy ha jó önnek, visszahívnánk.
4: Szépen jó lesz, igen. Jó, köszönöm szépen, akkor várom a visszahívást.
2: Folytatjuk, 12:20 várom önöket szeretettel, a híradó összebeszédben, és aztán pedig az adásban. Viszlát!

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Több ukrán várost is támadtak hajnalban az oroszok. Kritikus a tatai öreg tó vízszintje. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország hisz a NATO erejében és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni. A védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel. Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Irakban folytatódott Ali Hamenei többnapos gyászszertartása. Irán volt vallási és politikai vezetőjének halott imáját a síta iszlámban szent városként jegyzett Nedzsefben tartják. A szertartás után a koporsót Kerbelába viszik. Az Iránt 37 éven át irányító Hamenei, akivel február végén amerikai légicsapás végzett, holnap szülővárosában a szintén spirituális jelentőséggel bíró mesedben helyezik végső nyugalomra. Több mint 10 órán át tartotta az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi közt megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában Görög Márta igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvény módosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig biztosítsák a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugye megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Tegnap 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
4: Üdvözlöm Önöket! Péterrel fejeztük, vagy hagytuk félbe a beszélgetést, és itt van újra. Péter, halló!
5: Jó napot kívánok! Igen, itt vagyok.
4: Figyelek, Péter, figyelek!
5: Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy visszahívtak. Hát én úgy gondolom, hogy elmondtam a gondolataim egy részét. Az ön véleményére lennék kíváncsi, hogy hogy látja ön ezt a kérdést, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ma reggel a műsorban volt a MBH, ha jól emlékszem, az MBH banknak egy szakértője, aki részletezte a különféle megtakarításokat.
4: Igen.
5: És ha jól emlékszem, akkor 80, egy emelkedő megtakarítást említett, nem tudom mihez viszonyítva, ha jól emlékszem a pontos számra, 81%-ra mondta azt, hogy a lakosság 81%-ának van megtakarítása. Nem részletezték, nem kérdezték, nem részletezték.
4: Igen.
5: Hogy ez a megtakarítás, ez csak most például mondom ingatlanban, devizában, részvényben, pénzpiacon, hogy miben vannak, mert ez is azért lényeges lett volna ennek a témakörnek a átbeszélése szempontjából. Ha, és az lett volna a kérésem az adás elején, hogy ha behívnának olyan szakértőket, akik ezeket elmondanák és véleményt formálnának, hogy ez mitől alakult ki, hogy alakult ki. Én a délelőtti műsorban elmondtam, hogy nem értem a logikát ebbe, ugyanis most közben kiszámoltam például, amit a közlekedési tárca most valami 3 milliárd euróról beszél, hogy annyit kaptunk az Uniótól, ott csak a különbség a 350 és a 400 forintos euró között 150 milliárd forint. Na most tudom, hogy ezeket a szerelvényeket, amit vásárolnánk, ez zömmel, hát nyugatról jön, tehát devizába kell fizetni, de nagyon nagy jelentős részét például Szolnokon gyártják, ami viszont forintban értendő. Uh-huh. Tehát összetett kérdés ez, és bonyolult, és nem pontosan látom az arányokat és a mit miértjét. Igazából annak örülnék, hogyha ezt egy kicsikét bővebben taglalnák ezeket a kérdéseket, hogy a lakosság jobban tudja ezt értékelni, vagy érteni ezeknek a hátterét. Amit elmondtam már délelőtt, hogy azt nem értem, hogy úgy nagyjából ez a gazdaság beállt az elmúlt években erre a 400 forintos euróra. Ami most, és mondtam azt is, hogy ez a magyar turistáknak jó, akik utaznak, mert tényleg nagyon jó, hogy sokkal olcsóbban tudják megúszni a nyaralásukat. De nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nagyon sok külföldi jön ide, aki viszont ugyanennyiért váltja át az euróját, ami ennek az országnak, hát a 400-hoz képest egy jelentős vesztességet okoz. Akkor a következő a cégek. Hát a nagyon sok cég az elmúlt években ugye ráutalások voltak, hogy az állam részéről, hogy devizában, euróban vezették a könyvelést és az elszámolásokat. Tehát euróban vásároltak, euróban számláztak, keletkezett egy euró eredmény, amit tavaly leadóztak, lényegesen magad december 20-áig, ugye a 90%-os feltöltéssel, lényegesen magasabb árfolyamon befizették azokat az összegeket, ami viszont idén mínuszban jelentkezik ehhez képest. Tehát az államnak, én úgy gondolom, hogy most majd decemberben, amikor megint feltöltések lesznek, lényegesen kevesebb lesz a befizetés, sőt, még ez mínuszban fogják helyezni. Tehát egyszerűen nem értem, hogy mitől van ez általa mesterségesnek tartott erős forint, amit úgy gondolom, hogy a gazdaság nem indokol. Hát nekem ilyen gondolatai vannak, és most csöndben leszek, várnám az ön véleményét ezzel.
4: Nézze, az, hogy mikor milyen gazdasági szakértővel beszélgetünk, az egy szerkesztői kérdés. A műsorvezetőnek persze van javaslattételi joga, tehát bármikor felvethető, hogy beszéljünk akár a különböző időszakokban mért forint-euró konverzió hátteréről, a gazdasági hátteréről. Nyilván ez sok tényezős kérdés, hogy éppen a forint miért van ott, ahol, és ez nem független a Magyar Nemzeti Bank ugye forint stabilizátori működésétől, de nyilván bármilyen eltökélt is volt a Nemzeti Bank egy időben, nekem az volt az érzésem, hogy inkább spekulálnak a forintra, mint nem azok, akik egyébként az árstabilitásért feleltek, hanem inkább azok, akik emögött üzleti körként mondjuk hasznot húztak a mesterségesen gyengén tartott forintból. Nem tudom, hogy ez az ön elképzelése szerint hogy volt, de úgy éreztem, hogy ugye a Fidesznek volt ellenzékben egy deklarált célja, nevezetesen, hogy rávilágítson arra, hogy a szocialiberális kormányok alkalmatlanok azért, mert hogy folyamatosan gyengült a forint, és ehhez képest ugye a benzinkutakon is hány 100 forintért drágábban lehet tankolni. Na most innentől kezdve, hogy kormányra kerültek 2010-ben, ugyanazt láttuk, csak Pepitában, vagy hogy mondjam, még nagyobb mértékben.
5: Hatványozottabban érhetik.
4: Hatványozottabban ez a helyes kifejezés, úgyhogy az igaz, hogy mindig az álláspontom, vagy az üléspontom határozza meg az álláspontomat, de azért szerintem ez nem volt egészséges és természetes folyamat, amit láttunk. Viszont amit kérdezett a reggeli megtakarításokkal kapcsán, reggeli beszélgetés kapcsán a megtakarításokról, ugye az MBH befektetési banknak a vezérigazgató helyettes, a Nyitrai Győző volt itt, és ő mondta, az ő kutatásuk mutatja azt, hogy az embereknek a 4/5-e, ugye a 81% az tulajdonképpen 4/5, valamilyen formában tud félrerakni a következő hónapra kis pluszt. Azt, hogy ez milyen formában van neki megtakarításként, tehát le is kötötte-e, vagy ingatlanban van, vagy egész egyszerűen csak hever a folyószámláján, ez általában jellemző, ez az utóbbi, azokra, akik nem határozzák el azt, hogy mit szeretnének kezdeni a le nem kötött tartalékukkal, vagy állampapírba fektették, szóval ezt így nem részletezte, hogy milyen megoszlásban van, csak annyit, hogy a teljes megtakarítások kétharmada van értékpapírban lekötve, ami egy érdekes adat ahhoz képest, hogy ez a réteg, aki értékpapírt vásárol, ez a teljes megtakarítóknak csak bizonyos szűk rétege.
5: Ha jól emlékszem, 5%-ot mondott, igen.
4: Így van, így van. Úgyhogy ezért volt érdekes a beszélgetés, hát nyilván mindenre nem tudtunk kitérni, meg összesen volt azt hiszem, hogy 6-7 perc az egész témára, de ez egy érdekes kérdés, és szerintem majd javasolni is fogom, hogy nézzük meg, hogy mi az oka ennek, hogy a forint ilyen jól teljesít mostanában.
5: Ennek én nagyon örülnék, és valószínűleg sokan örülnének, és köszönöm szépen előre is.
4: Én köszönöm, hogy felhívott minket, kedves Péter, és akkor az a kérdés, hogy Lászlót szólíthatom-e?
6: Jó napot,
4: László, háló!
6: Jó napot, itt vagyok, szerkesztő úr.
4: Üdvözlöm!
6: Én is önt, és a kedves nézőket is. Na kérem tisztelettel, alaptörve, hogy politikai bosszú vagy elszámoltatás, hát az inkább is. Nem vagyok tiszás, mert nem vagyok fideszes se. De a másik, amit akarnék ezzel kapcsolatban mondani, amikor a Fidesz a demokráciáért meg a jogállamért aggódik, az körülbelül én nekem olyan, mint amikor Sztálin megjel, mintha Sztálin vagy Hitler oktatná ki demokráciából az embereket.
4: Tényleg olyan?
6: Igen, pontosan. Hát, ők voltak azok, akik embereket aláztak, meg akik nyugdíjas hölgyek, rendőröket küldtek, csak azért már megosztott egy kormány, egy Orbán ellen, és posztot. Hát és például lehetne még sorolni, hogy miket műveltek, hogy embereket tettek tönkre, meg rugadtak ki a munkahelyükről. Na, szóval ezért mondom azt, hogy ennyit, az is igaz, hogy a Súlyok Tamás urat el kéne távolítani, csak a módszer az, amelyik. A módszer az, ön ezt, mint jogász biztos, hogy jobban tudja. És jogászra nem vitatkozok hazai pályán, meg orvosra se. De hát gondolom az önvéleménye is nagyon fontos lenne ebbe az ügybe, hogy ez mi. Akkor a korrupciós, én nem budapesti vagyok, nem óvodai, de hát az a véleményem, hogy nincs, hogy baloldali korrupció, meg jobboldali korrupció, meg jobboldali bűnözés, meg baloldali bűnözés, hanem korrupció, meg bűnözés van. Föl kell deríteni, és hogyha elkövették a bűncselekményt, illetve azt a cselekményt, amivel megvádolták őket, akkor tessék őket felelősségre vonni. Ez az én hülye véleményem. Na, ennyit. Ezt azon kívül, amit még akarok mondani. A Kecskeméten ellopott MIG radarokról, MIG alkatrészekről még mindig semmi hír. A kézigránátos balesetben mind a két karját elvesztett hölgyről még mindig semmi ír. Tudom, hogy az új miniszter úr vizsgálatot indított, de még nem tudunk róla semmit. Erről is szeretném. Meg a másik, miért engedtek neki gránátot dobni, amikor rajta kiderült, hogy a gyakorló gránátot se tudta eldobni addig, amíg kellett. Hát én is voltam katona, igaz, éres gránátot nem dobtam, de a gyakorlót ezt igen. De olyanok, akik dobtak, azok mondták, hogy aki a gyakorlót nem tudta eldobni, azt nem tudom, hogy 20 vagy 25 méter, nem tudom, az előli távolságon nem engedték. Na, ennyit. Ez a másik gyermekvédelmi dolgot pedig éppen a DK derítette föl, amit Magyar Péter szépen lenyúlt. Na, mindegy, ennyit akartam, hogy csak mondani, más is szóhoz akar jutni, de az ön véleményére nagyon kíváncsi vagyok.
4: Melyik ügyben?
6: Mindegyikben.
4: Hát a kézigránátos ügyben szerintem itt lenne az ideje, hogy feltárják azt, hogy pontosan mi történt, és ki lehetett az, aki ezt az egészet kitalálta, utasításba adta, végrehajtatta, mert szerintem ez az értelmetlen katonai elvakultság, szemlélet, a civilekre kiterjesztett értelmetlen katonai szemléletnek a szörnyű tragédiája. És szerintem jó érzésű ember ezt nem hagyhatja el csendesedni ezt az ügyet, mert hogy szerintem a közvélemény joggal háborodott fel. Micsoda baromság ez az egész, hogy irodai alkalmazottakat, vagy irodai munkát végzőket tulajdonképpen akár önként jelentkezők formájában is erőszakosan kiképeznek arra, hogy az ők formájában is erőszakosan

0: tervezet, amelyet mondjuk fél éven keresztül meg lehet vitatni. És most Súlyog Tamás Zákson ott van háromnegyed évig még a Sándor palotába, egy-két koktélt még megiszik a magyar állam pénzén. Hát most, és akkor mi van? És akkor mi van? Hát most ott van még egy picit, aztán kezdődik egy új korszak, egy új alaptörvény elfogadásával, ahol a magyar köztársaság államfőjét másképpen hívják majd, és az egész közjogi struktúra újra indítható lesz. Szerintem ez lett volna a legjobb megoldás, de nyilván az, hogy én erről mit gondolok, az aztán egyrészt senkit nem érdekel, másrészt meg, hát nyilván Súlyog Tamás egy szimbólum. A teszetoszaság, a nem cselekvés, a rosszul felfogott lojalitás és az elvtelenség szimbóluma igazság szerint.
1: Pontosan, ahogy mondja. Így volt. Csak hát meg tartok attól, hogy Magyar Péter a saját aláíró emberét fogja beültetni oda. Na bocsánat, hogy...
0: Hát igen, de akkor Magyar Péter lemond arról a lehetőségről, hogy egy olyan államfője legyen az országnak, akit ne csak az ország egyik fele fogad el, hanem akit mindenki elfogad.
1: Igen, éppen ez lenne a megoldás, hogy a közvetlenül választák az államfőt. Egyszerűen annak én azt hiszem, nem tudom, 2019-ben, vagy valamikor be is terjesztett, azt hiszem az DK vagy az MSZP egy olyan módosítás, hogy az önkormányzati választással együtt választák meg az államfőt.
0: László, egy picit türelmet kérek, mert most el kell mennünk reklámra, és utána jövünk vissza, és folytathatjuk. Jó.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az Alkotás utcában kifelé csak a belső sáv járható a Király utca előtti szakaszon, mert csatornát építenek. A Szilágyi Erzsébet hasorban befelé a Városmajor utcánál tart a gázvezeték javítása, a külső sávot lezárták. A fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsából tudnak tovább haladni. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert burkolatot javítanak. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé a villamospálya karbantartása miatt sávelhúzással a két külső sáv járható, illetve egyik irányból sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tér előtt a külső sávot lezárták, mert elektromos közművet javítanak. Korlátozásra kell készülni a 17. kerületben a Ferihegyi úton a 18. utcánál, illetve Pesterzsébeten a Jókai Mór utcában kifelé a Munkácsi Mihály utcánál, mert csatornát javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
2: Elkezdődött a társadalmi egyeztetés arról, hogy a Tisza kormány a vármegyéket és a főispánokat újra megyéknek és kormány megbízottnak nevezni. Magyar Péter kormányfő ugye korábban szimbolikus, de fontos ügynek nevezte ezt, mondván, hogy a modern közigazgatás dolga, hogy tisztességesen magas színvonalon és minden magyar embert egyformán kiszolgáljon. Ez fog tekintélyt adni, nem a történelmi díszlet. És tulajdonképpen ugye a 17. alaptörvény módosításnak ez része, hogy visszahozza ugye a megyét, és hogy a kormány honlapján azt írják, hogy a névváltoztatás vagy változás nem érinti a szervezetrendszert, ami a közigazgatási szervezetrendszert, az egyes feladat és hatásköröket, és hogy ez pusztán csak valami közérthető fogalomhasználati ok miatt fontos, nyilván szimbolikus is. Július 11-ig szombatig társadalmi egyeztetés része lesz egy hatásvizsgálati lap, amely szerint az intézkedés nem hoz létre új közfeladatot. A cél a közigazgatási terminológia közérthető, átlátható és egységes erősítése, valamint annak biztosítása, hogy az elnevezéseknek megfeleljen a korszerű ügyfélközpontú közigazgatási követelmény. Ez egyébként is itt a friss adat, ami miatt ezt az egészet felolvastam, hogy a Tisza kormány számítása szerint ez a költségvetésnek, mármint az, hogy lecserélik a táblákat, 577 millió forintos kiadást jelent majd. A Népszava arra emlékeztet, hogy a fideszes többség a módosítást azzal indokolta, amikor bevezették a vármegyéket, hogy a szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti. Az újabb átnevezés miatt az alaptörvény újabb módosítása mellett csaknem 180 jogszabályt kell majd átírni, de például közúti jelzőtáblákat, hivatali feliratokat, pecséteket le kell majd cserélni. A magyar közútnál a régi megyés táblákat már felhasználták, számításaik szerint csaknem 50 millió forintba kerülne az 589 új megye határ jelző elkészítése. Van-e bárki a vonalban? Még várunk arra, hogy bárki megérkezzen. Hát nyilván van egy érdekes cikk arról a 24.hu-n, hogy kedden megtartották a védőbeszédet 38 éves ír marketinges ügyében, aki szerint konszenzuálisan folytatott játék közben egy baleset következtében folytatta meg 31 éves Mackenzie Elizabeth Michalskit 2024 telén. A férfi az előző tárgyalásokon elhangzottak alapján megkötözte, bántotta, majd megfojtotta az amerikai nőt, a tettéről pedig felvételeket készített. A mai tárgyaláson az áldozat édesanyja is megszólalt. Magyar György a keddi tárgyaláson azt mondta, hogy ez az ügy kizárólag a szexualitásról szól, egy férfi és egy nő egymással megegyezve határozott elképzeléssel felment a lakásba, amelynek ez volt a célja. Tessék? Éva?
3: Üdvözlöm.
2: Nem folytatom.
3: Üdvözlöm.
2: Éva, háló?
3: Itt vagyok, hall engem?
2: Igen.
3: Itt vagyok. Nem tudom, hogy először is üdvözlöm Önt.
2: Én is Önt.
3: Én nem a megadott témákhoz szeretnék hozzászólni, ha megoldható. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy létezik az, hogy a Fidesz frakcióba megnéztem, 22 listán bekerült személyül, akire senki nem szavazott. Tehát,
2: ha nem?
3: Listáról kerültek be.
2: Aha.
3: Nem ők, tehát valaki helyére beültek, aki visszalépett.
2: Igen.
3: Ami engem mélységesen felháborít, hogy egy Szűcs Gábor, egy Németh Balázs, who the fuck Németh Balázs, tehát olyan elmebeteg dolgokat mondanak és művelnek, és ők mernek beszélni jogállamiságról, amikor 16 évig két lábbal tiporták. Tehát hogy? Hogy létezhet ilyen?
2: Uh-huh.
3: Egyszerűen nézem a parlamenti közvetítést, és 286 lesz a vérnyomásom, mert megőrülök, köpködöm a tévét. Tehát egészen elképesztő, hogy azt merik mondani, hogy amit most a Tisza véghez szeretne vinni, hogy két lábbal tiporják a jogot. Hát, Atya, Úristen, mit csináltak 16 évig? Mit?
2: Uh-huh.
3: Valaki magyarázza már meg nekem, mert az lenne a korrekt, oké, üljetek be a parlamentbe, de előbb álljatok ki a választók elé, méressétek meg magatokat, hogy kit fognak onnan beültetni. Mert hogy egy Németh Balázs elbukott, egy Szentkirályi Alexandra elbukott, tehát hogy? Senki nem szavazna rájuk. Hogy kerül oda a 280. helyről Szűcs Gábor? Aki uh-huh. Megafonba nyomta a hülyeségeit. Ez hogy?
2: Hát igen. Hát igen.
3: A másik, hogy a...
2: Egyébként az volt az érzésem mindig, amikor benn volt Szűcs Gábor, hogy ő egy képességes valaki, tehát egy viszonylag gyorsan vág az egy agya, és gyorsan tud reagálni. Tulajdonképpen az a módszer, hogy bármiről bármi is állítható, és ennek van valamiféle logikai íve, azt ő szerintem remek szintre fejlesztette.
3: Remélem ez a műsor azért van, hogy... Halló?
2: Itt vagyok.
3: Remélem ez a műsor azért van, hogy ellenvélemények ütközhessenek, mert én egész másképp látom ezt a fiatal embert. Én
2: aha.
3: Úgy látom, akinek...
2: És ő hogy látja?
3: Én úgy, hogy baromi nagy köd van a agyába, meg a szeme előtt. Tehát jogalapja nincs, hogy ő bármit mondjon, két dolog miatt, mert ő felnőtt a Fidesz alatt, és fogalma nincs arról, hogy milyen volt az előző rendszer.
2: Igen.
3: Sajnos én már nem vagyok Spring Chicken, tehát pontosan tudom, hogy milyen volt a Kádár rendszerbe felnőni, aztán mennyire örültünk a rendszerváltásnak,
2: igen,
3: és mennyire szétbarmoltak mindent. Viszont most már a gyermekemet, meg az unokáimat féltem attól, hogy mit örököltek ők meg, micsoda adósságot. A dédunokáink fogják fizetni azt, amit a Fidesz a nyakunkba vart. És hogyha a sok agymosot nem látja, és nem tehát nekem a legnagyobb bajom az, hogy nem tudnak gondolkodni. Észsel gondolkodni.
2: Aha.
3: Tehát akkora adósság van Magyarországon, hogy nem is tudom, hogy valaha ebből ki fog-e lábalni. És hogy tényleg annyira fölhúztam magam ma a parlamenti ülésen, hogy néztem, hogy egyszerűen nem akarják tudomásul venni, hogy vége van. Tehát vége, menjenek el, lehajtott fejjel kérjenek bocsánatot, és tényleg, aki méltatlanul ül benne a parlament, egy Pócs János, hát így kérem magamnak. Tehát nincsenek szavak arra az emberre. Nincsenek szavak. Tehát megpróbálok urinő maradni, és nem kimondani, amit gondolok róla, mert hát valószínű nem bírná el a képernyő. Nem normális. Nem normális, ahogy viselkedik. A saját magukat járatják le, különben, hogy a telefontokját nézi. Hülyének nézi az embereket. A Németh Balázs meg tüntik kézni, és hogy is mondta, a miért tüntetnek?
2: Nem hallom.
3: Nem jut eszembe, hogy miért tüntet a Fidesz, és milyen baromságot mondott a Németh Balázs.
2: Ja, azt nem tudom, hogy mit mondott, csak azt tudom, hogy Stop Önkény, ez a címe.
3: Igen, de valami olyasmit mondott, hogy annak a fenntartásáért fognak tüntetni. Fent van a Facebookon, meg különböző oldalakon, hát fél óráig röhögtem, hogy senki nem szólt, hogy milyen hülyeségeket beszél.
2: Igen. Nem hallottam Németh Balázs interjúját erről, bár kétségtelen, hogy bármikor szívesen megnézem Németh Balázs interjúit.
3: Hát, hogyha nagyon jót akar nevetni, ez a Facebookon van rajta egy Reels videóba, amikor felszólal a... De nézze meg, mert tényleg visítva röhögtem.
2: Megfogom.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott, egy kicsit lement a mérgem. De tényleg méressék meg magukat, mert jogtalanul ülnek benn, szerintem. Ez az én véleményem.
2: Köszönöm, Éva, hogy hívott minket. Remélem, hogy hamarosan jön bárki a vonalba, vagy nem. Még nincs. Akkor közzétették Súlyog Tamás Velencei Bizottsághoz küldött beadványát. Az államfői kezdeményezés kiemelt jelentőségére, valamint a közérdeklődésre tekintettel a Sándor Palota ezt tette, hogy milyen kérdéseket intézett Súlyog Tamás a Velencei Bizottsághoz még május végén. Azután kérte ugye az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének az állásfoglalását, hogy Magyar Péter miniszterelnök többször is lemondásra szólította fel őt, és több más állami tisztségviselőnél hasonló módon járt el. Magyar Péter korábban a Sándor Palotánál arról beszélt, ha önként nem mond le Súlyog Tamás, akkor alaptörvénymódosítással fogják elérni az elmozdítását. A Sándor Palota hétfői közleménye fontosnak nevezi, hogy közjogi intézmények között párbeszéd megteremtődjék, és hogy a Velencei Bizottság delegációja múlt héten Budapestre látogatott. A köztársasági elnök hivatala ugyanakkor azt felrótta a kormánynak, hogy bár nyitottságot jelzett a Velencei Bizottsággal való együttműködésre, július 6-án a sürgős eljárás... Tessék? Sándor, itt van?
4: vagyok.
2: Jó, Sándor nincs. Ugye nincs?
4: Gondolom, hogy kevés időnk van.
2: Haló?
4: Igen, üdvözlöm, én Sándor vagyok, itt vagyok, üdvözlöm.
2: Jó napot, Sándor, nagyon rosszul hallom, természetesen.
4: És hát az elég baj, hogy természetesen rosszul hall.
2: Nem, hát végig az adás folyamán egy ilyen háttérbarlangból. De most már egy kicsit jobb, köszönöm.
4: Na, akkor melyek arrafele, még arrafele.
2: Igen, figyelek.
4: Na, hát én fölhívtam önöket, én önnel nem beszéltem sohasem, ez az első alkalmam, hogy az ATV-t fölhívom. Úgyhogy valahogy úgy szeretném, nem a mai témákhoz szeretnék hozzászólni, inkább öntől segítséget szeretnék kérni egy bizonyos dologban.
2: Jó, akkor maradjon vonalban, mert közben elköszönök a nézőktől, és akkor jó, remélem a kollégák azért itt tudják tartani a fülemen. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, ez volt a déli fórum, és akkor jelentkezik délután Szlazsánszky Ferenc.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Véradásra hív a Vörös Kereszt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Magyarország hisz a NATO erejében is abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit, egy utas a helyszínen meghalt. 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Tegnap 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk, sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
4: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Nem Oké című műsort látják, hallják, hogyha YouTube-on követnek minket, akkor látják is, hogyha csak a rádióban hallgatnak minket, akkor szeretettel köszöntjük a hallgatókat. A Nem Oké kampány az iskolai zaklatás ellen jött létre, és ezt a célt is szolgálja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem oké. De hogy ne csak a gyerekekről beszéljünk, bár a gyerekekről is szót ejtünk természetesen a mai napon is, ezért felnőtt vendégeket hívunk, akiknek megvan a saját tapasztalatuk, saját életükből is talán, meg mások példáiból is. Úgyhogy Bombera Krisztinát köszöntöm, először televíziós újságíró kollégámat, épp úgy, mint Erős Antóniát, szerbusztok, és itt van velünk Hegyes Berci, aki meg táncos, és akit meg különféle táncműsorból szerintem mindenki ismer ma Magyarországon. Szerbusztok, örülök, hogy itt vagytok.
5: Sziasztok.
6: És köszöntjük a nézőket, meg a hallgatókat is.
4: Szóval az iskolai zaklatás az egy olyan világ, ami sokszor előttünk, felnőttek előtt is zárva van. Ezt a gyerekek maguk élik meg, és a leggyakrabban nem beszélnek róla előttünk. Nektek van olyan emléketek a saját életetekből, amit ilyenkor fel tudtok hozni, amikor ez a téma előkerül, hogy hogyan is volt ez, hogy szóltunk-e, hogy benne voltunk-e, elkövettük-e, vagy elszenvedtük-e?
6: Szerintem is. Tehát én valahogy azt, amikor ebbe a kampányba belekerültem, amikor tudtam, hogy ez lesz, amikor felkértek, és elkezdtem rajta gondolkodni, hát ez nem is vagyok érintett ebben. És aztán elkezdesz gondolkozni, hogy hát de, mert amikor megbántottunk valakit az osztályban, akkor többen összefogtunk ellene, vagy amikor ellenem fogtak össze többen, és az milyen érzés volt, és ez nem ment annyira mélyre, tehát én aztán egyáltalán nem akarom itt magam, nem tudom milyen áldozatként, vagy bántalmazóként feltüntetni. Na de minden ilyen valahol lerakódik, mert emlékszem arra a pillanatra, amikor hátulról elkezdtek böködni, aztán már szurkáltak tollal, és nem tudtam, hogy mit kezdjek ezzel az egészen, nem is tudtam, hogy mi történik, vagy miért, aztán kiderült, hogy egy barátnőm harugodult meg rám, és felhergelte a többieket ellenem. Most is emlékszem rá, szerintem ilyen 10 évesek lehettünk, mert nem nagyon értettem, hogy mi ez az egész. És aztán utána se derült ki, hogy mi volt az oka, megszűnt, kész, eltűnt. És mégse felejtettem el. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik ezt minden nap szenvedik
5: trauma.
6: El, hosszú hónapokon keresztül, és a vége, ne is mondjuk azt, hogy lehet akár az öngyilkosság is, elképzelhetetlen. Tehát nekem ez dermesztő, ami történhet az iskolákban.
7: Olyan érdekes, nem beszéltünk össze, de szó szerint ugyanezt mondtam volna, amit te, hogy amikor felkértek, kezdtem el azon gondolkodni, hogy mik voltak az élményeim, nem vagyok érintett, nem vagyok áldozat, nem vagyok bántalmazó, és mégis ugyanígy, ugye mi kortársak vagyunk, jöttek fel ezek az apró emlékek. Egy dolgot tennék hozzá, hogy vajon, és erről biztos fogunk mélyebben beszélni, azért mondtam, hogy kortársak vagyunk, vajon akkor az egy normalizáltabb viselkedésmód volt-e, mert nálunk a tanárok is csinálták. Tehát nekünk ez részben azért nem volt emlék, és kellett dolgoznom azon, ahogyan te is említetted, hogy előszedjek emlékeket ott, ahol én viselkedtem elfogadhatatlanul valakivel, vagy más velem, mert nem maradt meg a felszínen, csak mélyen, amikor elő kellett venni, mert ez egy normalizált dolog volt. És azt remélném, és nyilván azért vagyunk most itt, hogy ennek a normalizációja például a felnőttek részéről a közösségekben az ne legyen oké. Okay. De nagyon-nagyon hasonló az élményem. Picike,
6: valószínűleg akkor ezt úgy rendezte mindenki, hogy hát ez a gyerekek dolga, majd megoldják.
7: Az élet része.
4: Az, igen, tehát hogy ez így normális. Hát majd
6: felnősz, majd megkeményedsz, majd tudod, hogy ennél sokkal nagyobb pofonokat fogsz kapni az élettől.
7: Hányszor hallgattuk.
6: Igen.
4: Bercin, te hogy vagy ezzel?
5: Erre lesz egy ilyen rátanulás sajnos, hogy aztán nem kezd vele foglalkozni, és esetleg otthon sem foglalkoznak vele, az a legrosszabb. Én azt gondolom, hogy ez a téma, amiről beszélünk, ez egyre fontosabb, mindig is fontos volt, és nagyon örülök neki, hogy ilyen társadalmi szerepvállalásként ezt így most itt csinálhatom, és mellé állhatok a kampánynak. Én amikor iskolás voltam, én 10 éves korom óta táncolok, és fiú nyilván, és a táncos fiúként engem elég sokat bántottak emiatt, hogy ez mennyire lányos dolog, nem tetszett az osztálytársaimnak, illetve vagy kinevettek, tudjátok, a fellépő ruhám miatt, hogy strasszos volt, hogy köves volt, nagyon femininnek gondolták. Ugye aztán már nem csak viccelődtek ezzel, hanem tényleg nagyon nem csak szóban bántottak, hanem fizikailag is lögdöstek, vagy úgy tettek, mintha elesnének, és akkor a padra ráestek, és akkor nekem tolták, szóval hogy elég sok ilyesmi dolog volt. Hál' Istennek nekem az egész családom mindig mögöttem állt, és nagyon szerető környezetben nőttem föl, és nekem mindig segítettek. Na, de mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek ez nem adatik meg, illetve nem segítenek nekik ezt feldolgozni?
6: Egyébként nem is volt olyan osztálytárs, aki mondjuk melléd állt volna?
5: Voltak általában, de nekem is megmaradtak mindig. Tehát ez nekem egy elég hosszú időszak volt az, amikor nem csak egy nap, vagy két nap, vagy egy hét, hanem ugye amíg, nem is tudom, negyedikes koromtól, nyolcadikosig, a gimiben már egyébként kevesebbet bántottak ezzel, sőt, nem is annyira. Általános iskolában valamiért ez jobban kijött, és ugye én jó tanuló is voltam, kitűnő, és az iskolánkban mindig volt egy ilyen havi, egy ilyen nagy iskola gyűlés az udvaron, ahol elmondták a sporteredményeket.
6: Jó tanuló, jó sportoló,
5: kihívtak, stb. Ez sem segített rajtad. Aha. Igen. Szóval, hogy tényleg voltak ilyenek. Én azt tudom mondani egyébként ezeknek a gyerekeknek, hogy az első, az a közös teherviselés, hogy ők is tudják azt, hogy nincsenek egyedül. Nagyon sok gyerek van ebben a szituációban, szerintem jelen pillanatban is Magyarországon. És ez az első, hogyha tudják ezt, hogy nincsenek egyedül, ez már is egy sokkal könnyebb teherviselés, hogy nincsenek ezzel problémával egyedül.
4: Te úgy szabadultál az iskolából, hogy ez benned még megvolt ez az érzés, hogy téged kinevetnek, vagy kipécéznek, vagy állandóan az áldozata, vagy valamilyen beszólásnak?
5: Ez egy, igen, így rányomta a bélyegét elég hosszan így az életemre, azt érzem, így az iskolás koromban.
4: Ezt azért kérdezem, mert ugye így lettél felnőtt, tehát vagy igen. Így váltál felnőtté. És, igen. És amiről nem szoktunk beszélni, ha a gyerekekről szólunk, csak a gyerekekről, hogy ez a felnőtt korra hat utána nagyon erősen. Tehát, hogy milyen komplexusaid nőnek ettől, hogy hogyan akarsz kompenzálni emiatt, vagy hogy állsz másokhoz emiatt, mert hiszen veled is ez történt. Tehát azért kérdem, hogy ezt te elhoztad magaddal tovább az iskolából?
5: Valamennyi biztosan megmaradt. Az empátia az nagyon kialakult bennem azzal kapcsolatban, hogyha látom, hogy mással ez történik, akkor én is azt gondolom, hogy fel kell emelnem a hangomat, és hogyha van rá lehetőségem is, valamennyire szertettem egy nagyobb ismertségre, a tévéműsor által, és van láthatóságom, akkor azt gondolom, meg azt érzem, hogy felerősítem ezeknek a gyerekeknek, vagy ezeknek az embereknek a hangját, akik küzdenek ezzel a problémával, és így kialakult bennem az, hogy én szeretnék melléjük állni. Vagy legalább, hogyha annyival jobbat teszek, hogy beszélek erről a problémáról, akkor szerintem már nyert ügyünk van.
7: Ami nekem Egy fontos kérdés, és ebben ugye a szakmánk hasonló közös az, az, hogy egyrészt dolgok nem elszigetelten történnek, hanem nem vagy egyedül, másokkal is. A másik, hogy rendszerekben történnek. És ugye minket szerintem évtizedek óta téged is Egon a rendszerek működése érdekel. Mert az emberek nem lesznek jobbak, nem lesznek rosszabbak, olyanok az emberek, amilyenek, hanem bizonyos rendszerek a legrosszabbat hozzák ki belőlük, és bizonyos rendszerek egy picit jobb oldalukat hozzák ki. Hogy vajon azok a rendszerek, amikben még mi szocializálódtunk, amikben ezek megtörténtek velünk is, a környezetünkben is, általunk is kicsiben, azok hogyan változtak meg például a te generációd idejére? És mi dolga van a rendszereknek azzal, amiről mi most beszélgetünk?
4: Az ugye azért is izgalmas kérdés, mert a mi gyerekkorunkban a digitális világ nem létezett. Például. Örültünk, ha egy telefon volt otthon, nem, hogy valamiféle digitális.
6: De lehet, és hogy valaki... az is ikervonal volt.
4: Hát ugye? És meg kellett várni a másik lezéket.
6: Szerintem az a hallgatóink azt se tudják, miről nem beszélünk, úgyhogy ezt el is engedem.
8: De tudja, mi az az ikervonal.
6: Azt úgy képzeld el, hogy mondjuk egy társasházban a negyedik emelet és a második emeleten is volt egy-egy telefon, de egy vonal volt. Oh. Tehát ha valaki az felvette a másodikon, azt akkor hallotta. A negyediknek le kellett tenni, mert nem őt keresték.
4: Nem, az süket volt a telefonon. Beszél a másik.
6: Értem. De volt, hogy belehallgattál a másik beszélgetésre.
4: Hát rosszul, jó. Igen.
6: Szóval...
4: Tehát, hogy az egy másik világ volt, csak azt akartam ezzel mondani, hogy ami ma történik a mai fiatalokkal, és ez már a te ifjúságodban is jelen volt, az az, hogy nem kell személyesnek lennie. Igen. Tehát egyáltalán nem kell eléd állni ahhoz, hogy a legalja mocskot a nyakadba kapd, mert hogy ugyanaz a közösség, amelyikkel napközben együtt voltál, estére ellened fordul.
7: Meg egyetlen szférája sem maradt az életednek, ahol biztonság vagy, mert ha hazáig rugdostak és elvették a sapkádat, meg a táskádat, akkor ha hazamentél, becsuktad
6: legalább
7: az
6: ott ajtót. Vége volt.
7: Vége volt. Igen. Igen. Most meg a szobádban, a szobád biztonságában történhetnek veled a legiszonyúbb dolgok. Láttatok ezt a minisorozatot, aminek a legmegrázóbb számomra az volt a végén, ahogy sír az apa, hogy azt hittem, hogy a szobájában biztonságban van.
6: Igen.
4: Mi a címe? Mert most, baj, most én bajban vagyok. Mondjuk, tudom, mondjuk ki a címét a sorozatnak.
6: Nem
4: a
6: Teenager-e?
7: Nem, igen, nem. Ez a brit sorozat, tudod, a Netflixen.
4: Netflixen van, igen. Csak
6: igen, de
4: a címét, a cím is kéne
6: mi
4: mondani.
6: Mi demensek, beszéljük majd ezt meg utána.
4: Szóval... Tessék szíveskedni, megkeresni.
6: Köszönjük.
4: Mert nagyon jó.
6: Hogy ha innen nézem, akkor sokszorosa az, amit a mai gyerekeknek el kell viselni. Ha onnan nézem, hogy az a rendszer még elfogadóbb volt ezekkel a bántalmazásokkal kapcsolatban, akkor meg sokkal rosszabb a helyzet. Mert azt gondolom, hogy a 70-es években, amikor ugye mi voltunk iskolások, akkor nem nagyon volt semmiféle jelzőrendszer. Még egyszer mondom, szerintem ránk bízták, hogy majd megoldod.
7: Így van. Így van.
6: Majd a szüleinkkel sem volt, legalábbis az én egyébként szintén szerető családomban sem volt feltétlenül az egy ilyen általános dolog, hogy leültünk, és akkor kijöntöttem a lelkemet, és ha nem tudom, persze szerettek, megöleltek, megpuszíltak, és játszottak velem, de nem voltak ezek a nagyon mély beszélgetések, legalábbis nálunk, mint ami például akár most az én gyerekeimmel van egymás között. Szóval, hogy más volt a viszony, nehezebb is lehetett akár felfedezni, hogy valami nem stimmel az iskolában. Tehát arra emlékszem például, hogy volt egy fiú, aki nehéz családi körülmények közül jött, és nagyon sokszor zaklatott. Most már tudom, hogy a zaklatás volt, amit csinált. És végül nem nagyon, tehát volt olyan, hogy félve mentem be az iskolába. Végül én oldottam meg azzal, hogy mivel ráadásul nem is tudott jól tanulni, nem azért, mert ne tudott volna az esze felől, hanem egyszerűen nem tudott készülni, az volt a végső megoldás, hogy segítettem neki a lecke megírásban, mert nem tudtam mást kitalálni, és valahogy elsimult a viszonyunk. De ez is csak egy ilyen zsigeri megoldás volt, nem volt rá közösségi megoldás, nem az anyu segített mondjuk megoldani, meg és nem is a pedagógus,
4: meg
6: aki, igen, aki észre se vette valószínűleg, hogy itt valami történik. Tehát ezzel mondom, hogy most akkor melyik a nehezebb helyzet? Mindegyik nagyon-nagyon nehéz helyzet. A mostani gyerekeknek sokkal több oldalról jöhet az aklatás és a bántás, úgy is, hogy nem vagyunk rá felkészülve, de talán nagyobb is a figyelem, vagy egyre nagyobb a figyelem, hogy ez megtörténhet, és hogy milyen végletekig mehet el. Tehát inkább ebben ez a...
4: De akkor kérdezzük erről még Bercit, mert hogy azért te majdnem az a generáció vagy még, amelyik most még az iskolában van, tehát 15 év sok. Másrészt meg nem, mert ugye a lehetőségek, a technológiai, igen, meg az emberi lehetőségek nagyjából ugyanazok voltak. Neked volt egy olyan jelzőrendszer, amelyikhez fordulhattál volna?
5: Amikor így visszaemlékszem, akkor én nagyon sokat beszélgettem anyukámmal. Ugye a táncos dolgokról, hogy ugye nagyon sokat bántottak azzal, hogy a szexuális beállítottságommal, hogy hova orientálódom, ilyesmi, és vagy kinevettek, vagy ilyesmi. Nekem ez tényleg nagyon sokat segített, az, hogy mi megbeszéltük ezeket a dolgokat otthon, és nem csak arról volt szó, hogy sírtam a szobámba, nyilván rosszul éreztem magam, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, és rengeteg energiámat és érzem, hogy sírtam a szobámba, nyilván rosszul éreztem magam, és nagyon sokat gondolkodtam.

0: beszélgetésen, ahol ettől sokkal merészebb dolgokat mondtak, hogy már itt belementek olyan dolgokba, hogy kicsaltak valahogy majdnem mesztelen képet, azt újra közölték, vagy valamilyen olyan oldalra feltöltötték, ahol meg lehet nézni, de büntetlenül.
1: Édes Istenem. Tehát,
0: igen, szóval brutális dolgok vannak, és ez sehogy sem oké, amit csinálnak egymással, és ugye amit most csinálunk, az szerintem tök jó abból a szempontból, hogy én nagyon örülök neki, hogy végre van egy műsor, meg van egy kampány, van ez a Nem Oké, hogy beszélhetünk róla, mert szerintem sok gyerek nem tudja, hogy ez van. És hogyha eljuthatunk hozzájuk, és lenne egy ilyen, akár egy kék vonal, mint a kék vonal, vagy egy, hogy ahol lehet segítségért fordulni, az már egy következő szintlépés lenne szerintem, hogy valahol ezeket be lehet jelenteni, mert tudom, hogy vannak iskolapszichológusok, de én nem látom
1: módjával,
0: nagyon kevés, igen,
1: módjával,
0: ezt akarom mondani,
1: nagyon kevés van.
0: Nagyon kevés van, meg nem hiszem, hogy minden gyerek bemer oda kéreckedni, vagy ilyesmi, szerintem az első probléma az, hogy nem ismernek róla beszélni.
2: Hát igen, mert ez még ráadásul az árulkodás kategóriája, és igen, minél kisebb vagy, ez annál igen, inkább megbélyegez, hogy szólsz
3: béna
2: valakinek.
3: Béna vagy, gyenge vagy, igen, mit mész árulkodni, igen, old igen, meg. Igen. Igen. Igen. Ugyanakkor meg a közösségeket kéne együtt gyógyítani. Uh-huh. Tehát ugye az, hogyha egy osztály, és vegyük mondjuk csak egy osztály, mert ez osztályon belül szokott mondjuk először így kialakulni, hogyha egy osztály fokozatosan azt tanulja meg, hogy ez nem jó, hogy együtt tanuljuk meg, uh-huh, és nem kipécézve se a bántalmazókat, sem az áldozatokat, hanem olyan, mint ahogy például a darázs, a színházi előadás, ami ugye a Nem Oké kampánynak egy része, hogy ezt megnézik együtt a fiatalok, a gyerekek, hát mondjuk durva a darab, tehát nyilván az alsósoknak ezt még nem adhatjuk oda, de később majd megnézhetik ők is. De hogyha leül a közösség együtt, egy osztály is ezt megnézi, én nem tudom elképzelni, hogy még a legdurvább közösségek nem úgy állnának fel utána, hogy elgondolkodik minden gyerek mélyen magában belül, hogy basszus, én ezt csináltam. Hát
2: ebben én benne vagyok.
3: Én ez, és szerintem rádöbben, ott mindenki rádöbben arra, ahhoz, tehát olyan erős az érzelmi hatása, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne úgy álljon fel bármilyen szinten lévő gyerek, bármilyen iskolába jár, hogy ne úgy álljon fel, hogy tudja magát elhelyezni, hogy igen, én bántalmazó vagyok.
1: Hát és
3: vagy
1: erre
3: igen, én áldozat vagyok.
1: Igen, ott vannak a profi módszertanok, protokollok, tehát igen, ez egy szakma, a közösségi
3: hát,
1: gyógyulás, a közösségi mediáció, a közösségi rávezetés arra.
3: Mert itt nem arról, hogy a két gyereket pontosan, akkor majd kivonjuk, és őket megbeszéljük velük, meg nem tudom.
1: Meg a kiemelés.
3: Tudom.
1: Tehát, hogy ugye pont ezt akartam kérdezni, mert, hogy eszedbe jutott-e valaha, hogy iskolát váltsál, mert ugye ez is egy olyan probléma, hogy az...
0: Felmerült, vagy először az, hogy osztályt váltok, uh-huh, aztán azt, hogy iskolát váltok, de végül nem lett belőle semmi, mert sikerült átvészelnem, de még egyszer mondom, nekem...
3: Igen, jó lett volna, ha nem vészelni kell.
1: Nem a közösségi gyógyulás történt,
2: tudod,
1: hanem az átvészelés.
2: Tudod, mi jutott eszembe, Berci, nektek, mert volt osztálytalálkozótok azóta. Te oda elmész?
0: Nem voltam.
2: Na ez.
1: Nem mentél el.
0: Nem mentem el, de...
2: Nekem van egy osztálytársam gimnáziumból, mi egy összetartó összejáró osztály vagyunk mind a mai napig. De van egy osztálytársam, aki soha nem jött. És most, hogy beszélgetünk, azt hiszem, tudom, hogy miért nem. Mert pont azt csináltuk vele, amit veled csináltak a te osztálytársaid. De látod? Tehát, hogy ez most esik le nekem.
1: Neked is normalizált volt valamennyire ez a helyzet?
3: Hát
1: ez
3: így eszébe se jutott.
2: Meg hát eszembe, hát eltelt azóta 130 év,
1: igen,
2: tehát gyakorlatilag a saját lovasszobrunk alatt ülünk, és ehhez képest van egy ember, aki nem ül oda.
1: Igen.
2: És azóta sem ül oda. Uh-huh. És egyébként igen, úgy emlékszünk rá, hogy mi tökre bírtuk, csak valószínűleg ő nem emlékszik. Igen.
3: Nem így emlékszik.
2: Igen.
0: Ez elképzelhető, igen. Lehet. Igen.
1: Egyébként olyan sok országban vannak erre komoly protokollok, nyilván ezek véletlen szerencse is, hogy egy-egy helyen vannak erre jó szakmákat képviselő.
3: Az biztosan nem véletlen szerencse?
1: Hát nem, megint a rendszer.
3: Jól működik a rendszer.
2: Igen, igen, meg
1: de
2: a társadalom.
1: Amerikában
2: maga
1: volt
2: a társadalom.
1: Ilyen barátnőm. Volt ilyen, ahol az iskolában, ahol a kisfia járt, azonnali intervenció, tehát azonnali beavatkozás, azonnali közösségi gyógyulás, közösségi professzionális kezelése annak a kis társaságnak általános iskolában, hogy hogyan tovább, tehát a konfliktussal való szembenézés, a megbeszélése és a folytatás
3: mert tudod, hogyha kimondjuk azt, hogy mindenki tudja, hogy ez nem jó,
1: igen,
3: és az egész osztály igen, azt tanulja
1: együtt
3: meg,
1: igen,
3: hogy nem, ez gáz, ha te ezt csinálod, akkor az

0: nem jó, amit csinálsz, és gáz, te gáz vagy.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha ez szokik hozzá az osztály, akkor egy idő után ez fel sem merül, vagy ha feltűnik valami, akkor ők avatkoznak be.
1: És tudod, mi az érdekes, hogy gáz vagy, de nem feltétlenül azért, sőt, mert te egy rossz emberke vagy, hanem te is jössz valahonnan.
2: Ezt akartam mondani.
0: Nem te vagy a gáz, hanem a viselkedésed, igen, tehát vagy a magatartásod, igen, igen, igen.
1: Ők maguk is bántalmazott gyerekek, tehát nekem megvan ez az emlékem, hogy aki nálunk a legdurvább kisrác volt, azzal otthon úgy bántak, így hogy nekünk arról fogalmunk.
3: Elhozta magával, amit otthon látott.
2: Ezt akartam
1: fogalmunk
2: mondani.
1: Fogalmunk sem volt, hogy honnan
0: persze
1: jön.
2: Hogy nyilván vannak azok az emberek, hogy akik rendben vannak önmagukkal, azok nyilván nem fognak bántani másokat, meg hogy őt se bántják.
1: Igen.
2: És hogy nyilván vannak azok a gyerekek, akik pedig valószínűleg magukból indulnak, és valamiért azért csesztetik a többieket, meg azért bánnak velük úgy, mert ők magukkal nincsenek rendben, vagy valamilyen önbizalomhiányuk van, vagy verik otthon, vagy rosszul bánnak vele.
3: Vagy épp az a problémája, amit tükrözni próbál
2: és
3: rád.
2: Így van, pontosan. Így van, és azt vetíti ki. És,
1: tehát őt is gyógyítani kell.
2: Valószínűleg igen. Csak ahogy ő ezt beismerje magának, vagy tényleg valaki diagnosztizálja ezzel hivatalosan, hogy, és megállapítja, hogy tényleg először neki belülről kellene ezt megoldania magának, és aztán utána nem fog másokat bántani, az szerintem egy következő lépcső.
1: Meg eleve kicsi gyerekek szintjén, nem tudom, hogy igazán van-e, nem értek hozzá, és ez inkább egy intuíció. Szerintem nincsenek elkövetők, tehát bűnösök és áldozatok önmagukban, hanem gyógyítandó gyerekek vannak. Rendbehozandó, segítségre szoruló gyerekek vannak, nem pedig bűnösök.
3: Hát a pedagógusok pont arra szoktak panaszkodni, hogy milyen sokan lettek a rendbehozandó gyerekek egy-egy osztályközösségben. Tehát, hogy összeraksz 30 gyereket, és mondják, hogy 15-tel naponta kellene külön-külön foglalkozni.
1: Viszont
3: a másik fele viszont úgy tekinti rájuk, mint hogyha ők nem is lennének. Tehát, hogy az osztály két felé esik szét, az elkövetőkre és az áldozatokra, ha úgy tetszik, vagy azokra, akik egymással szemben is állandóan elkövetők, többi pedig próbál félrehúzódni. Hát ez így nem egy közösség. Ezzel így iszonyú nehéz közösségként dolgozni.
2: Nekem volt tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy általános iskolában tanítottam táncot gyerekeknek, ilyen első, második, harmadikosoknak, és hát elég sok olyan gyerek volt, aki hát így rossz csont volt, vagy bántotta többieket, lögdösődött, nem akart beállni a sorba, hát ilyenek mindig vannak, meg lesznek is. És a tánc nagyon sokat segített, meg a zene azon, hogy így jól érezzék magukat, tanuljanak valami újat, a mozgás az szerintem nagyon sokat segített ezen, és kezdtem azt érezni minden órán, hogy egyre jobban úgymond szelidítem ezeket a gyerekeket, és ez nekem egy nagyon jó érzés volt abból a szempontból, hogy látom, hogy van valamerre indulás, és a jó irányba. Aztán hazamentek ugye a gyerekek, és a következő héten olyan, mintha előre kellett volna kezdeni ezt az egészet.
1: Sziszi-fuszi meló.
2: Igen, és hogy pedig már eljutottam velük az egyik héten egy tök jó szintre, úgyhogy tudtunk beszélgetni, normális hangnemet tudtunk már engedni magunknak, nem kellett kiabálni velük, meg szerették a játékokat, minden, és aztán eltelt egy következő hét, a hétvégét otthon töltötte a anyukán, apukánál, a családi házba, és ott valami történhetett, vagy valami tesójával, vagy akármi, előről kellett kezdeni az egészet. És ez így nehéz volt.
1: Hát ebből látszik, hogy ez mennyire komplex most tulajdonképpen. Pont azt mondtad, amit Elritok Nóra szokott mondani, az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője, hogy festeni, rajzolni akartam tanítani a gyerekeket, de rá kellett jönnöm, hogy nincs otthon asztal. Aztán arra, hogy nincs otthon kaja. Aztán arra, hogy nincs otthon segítség. Úgyhogy egyre nőtt, tudod, mint a hagymahéjak, a probléma halmaz, amiben te lehet, hogy megpróbálsz kooperációt tanítani pénteken, de szombaton más közösségben.
3: Így van. Hajdanában az elitiskolai rendszer ezért épített a kollégiumi elhelyezésre, hogy kiemeled a gyereket, és abban a közegben tartod, ahol kézben tudod tartani. És
1: tegyük hozzá, hogy a kollégiumi rendszer viszont nagyon-nagyon aljas rendszerek voltak, ugye hát, a zárt intézmények, a
3: igen,
1: kollégiumok,
3: hát, ugye azok
1: között
3: is
1: gyerekek.
3: Volt ilyen meg olyan, de valószínűleg mindegyik olyan volt. Mert már megint ugyanott tartunk, hogy a gyerekközösség egymásra hagyva.
1: Így van, így van. Zárt
3: tartsunk egy picike kis szünetet, és akkor utána visszatérünk és folytatjuk. Egy kicsit másképp, de ugyanezt.
4: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hamarosan kétoldalú találkozó lesz az ukrán államfő és a magyar miniszterelnök között. Eltűnt egy teherszállító repülőgép Pakisztán tengerpartjánál. Újabb idén a 3. hőhullám érkezett meg Olaszországba. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másút napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A NATO csúcson már egyeztettek, de hamarosan kétoldalú találkozó is lesz az ukrán államfő és a magyar miniszterelnök között. Az Ankarában tartózkodó Magyar Péter újságíróknak megerősítette, hogy a kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni a területét. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt az ukránoknak, de fegyvert és katonát nem küld Ukrajnába. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, amelyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormánymegbízottak lesznek. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Új cselekvési tervet fogadott el a kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról az Európai Bizottság. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az Európában használt mesterséges intelligencia modellek biztonságát, valamint fejlesszék a szövetség saját mesterséges intelligenciára épülő kiberbiztonsági képességeit. Eltűnt egy teherszállító repülőgép Pakisztán tengerpartjánál, a hatóságok tengeri mentőakciót indítottak a gép és 5 fős legénységének felkutatására. A 27 éves Boeing 737-es típusú gép az Egyesült Arab Emírségekben található sarcsából Karacsiba tartott, és végcéljának közelében tűnt el a radarokról, miután már navigációs nehézségeket jelzett a légirányításnak. A jelzések után a légirányítás megpróbálta terelni a repülőt, de percekkel később a radarok gyors süllyedést mutattak, a kapcsolat pedig megszakadt. Újabb idén a 3. hőhullám érkezett meg Olaszországba, ismét 40 Celsius fok körüli hőmérséklet várható. Az újabb hőhullám először a Póalföldön lesz érezhető, a következő napokban éri el az ország középső részét. Az előrejelzések szerint a tetőzés vasárnap várható, de a hőség egészen július 22-ig tarthat.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A Nem Oké kampány kapcsán egy műsort látnak, hallanak. Bombera Krisztinával, Erős Antóniával, Hegyes Bercével folytatjuk az adást. Én Róna Jegon vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ott tartottunk az előbb, hogy a gyermekek kapcsolatos és az iskolán belüli egymással szembeni erőszakról beszélgetünk, de arról azért kell szerintem pár mondatot szólnunk, hogy mi felnőttek, mit teszünk a gyerektársadalommal. Mert hogy mi vagyunk a minta, mi vagyunk a példa, és amikor a digitális világról beszélünk, igen, már ott is a zaklatás teljesen hétköznapi, erről is szóltunk néhány szót, de mi felnőttek sem mutatunk példát, vagy az a példa, hát az gyalázatos, mert amit egymással csinálunk mi felnőttek ugyanabban a térben, azt is látják ám a gyerekek.
3: Sőt, azt látják a legjobban. Tehát amikor így ismerősökkel, barátokkal beszélgetünk arról, hogy a gyerekeik hol tartanak, kinek hány éves a gyereke, akkor szoktam elmondani, hogy akkor jön el az igazság pillanata, amikor kamaszodik a gyereked, és rájön, hogy te milyen vagy.
4: Igen. Mm. És tükröt tart.
3: Mert attól a perctől kezdve, különösen, hogyha olyan közegben mozog, ahol igenis nemhogy megengedett, hanem kötelező a kritika, meg a kritikai gondolkodás, meg egyáltalán, attól kezdve mindent megkapsz. Hogy te mit hogyan csinálsz, hogy mit hogyan csináltál, hogy mit nem csináltál jól. És
2: egyébként és is ez a dolga, egyébként hogy így is, érezzen.
3: De hogy akkor jön rá, hogy az emberek nem feketék vagy fehérek, nem jók vagy rosszak, és ebbe beletartoznak a szülei is.
4: Igen. Egyébként pont
3: ez nagyon-nagyon nehéz időszak, mert akkor mindig kimondatik az, amit te saját magadról se akarsz kimondani. Hogy igen. Te milyen vagy valójában. És tőlük így megkapod.
4: Meg mást próbáltál mondani a gyereknek, mint amilyen vagy, és átlát rajtad.
3: Igen. Igen.
2: Mit nem csinálunk soha, és te se?
4: Így van. Vagy mi az, igen, amit mondasz, és másképp csinálod. Nekem például, amikor mondtam a gyereknek, hogy tessék többet pihenni, nem kell kitűnőnek lenni, tessék elengedni dolgot. Igen. Azt mondja, hogy te mióta nem vagy munkaalkoholista?
5: Aki nem tudja, tanítja.
2: Igen. Ráadásul, igen.
4: Hát, igen. A bántalmazással kapcsolatban a lányom tartott tükröt, mert ugye nekem ez olyan fontos volt, én a gyerekbántalmazásból végeztem a jogon, és nekem a Gyurkó Szilvi volt a mentorom, ki ugye a Hintalovon alapítványnak az alap. Úgyhogy mi otthon rengeteget beszéltünk gyerekbántalmazásról, bántalmazásról, és a lányom egyszer hazajött a suliból, és panaszkodott valamelyik osztálytársára, kicsi volt, még alsós, és így rám nézett ilyen sötéten, és azt mondta, hogy de tudom, hogy úgyis azt fogod mondani, hogy bántalmazott gyerek volt, úgyhogy nekem kéne empátiával élnem.
2: Jaj,
4: mondom, igen, édeslányom, ez valószínűleg így van, vagy nem így van, és az empátiát tartsd meg, de értem a problémádat, hogy itt az adott helyzetben neked van éppen gondod, de ez is egy érdekes tükör volt, ahogy kapcsolódik a témához, hogy tudom, hogy azt gondolod, hogy neki rossz. De tulajdonképpen büszke vagyok rá, hogy a gyerek alsó tagozatos
3: kérdéseket már végig gondolta.
4: Mégis így látta, hogy annak, aki őt bántja, annak rossz. És ez valószínűleg így van. Illetve biztos, hogy így van.
3: Valószínűleg.
4: Igen.
2: A legkisebb gyerekem osztályfőnöke, a legkisebb gyerekem még alsós. Ildikó néni azt mondta itt a választási kampány előtt. Hát, vagy annak a kezdetén. Szóval a második fél
3: mikor volt előtte?
2: Hát igen.
3: Egyfolytában az volt.
2: Jó. Igen, tehát bomba plakát azért volt választási kampány nélkül is, ez igaz. Szóval azt mondta a szülőknek, a szülői értekezleten, hogy ha lehet, akkor otthon ne a politikáról, vagy ne úgy a politikáról beszélgessünk, ahogy egyébként a felnőttek most egymást ölik a politika miatt, hanem próbáljuk megmagyarázni, hogy ez a felnőtteknek valamiféle furcsa kinövése, de az élet attól még nem ez, meg hogy a másikat azért nem gyűlöljük. Mert hogy látta az osztályon belül is, hogy elkezdődött, a te szüleid kire fognak szavazni. Na most ezek harmadikos gyerek.
4: Atya, úristen,
3: az így van.
2: És szembeállt egymással a két tábor.
4: Leképezték azt, amilyen nyomorultak mi vagyunk.
2: Ez egy iszonyú erős figyelmeztetés, hogy voltak éppen azt teszik, amit látnak tőlünk. Tehát, hogyha nálunk megy a zaklatás, akkor náluk is menni fog.
5: Nekem még nincsen gyermekem, Nagyon sok mindent elterveztem, hogy hogyan és mit fogok, és valószínűleg ez nem így lesz. Tehát, hogy,
2: ugye? Biztosan, jó, amit soha nem fogsz csinálni.
5: Amit soha nem fogsz csinálni.
4: Biztosan.
5: Így van. Lesz. És hogy én a legszeretőbb és a legmegengedőbb, és de
2: az
5: majd
2: lehetsz.
5: Játékkal tanító, és a többi valószínűleg már
2: türelmes. Mindig lesz rá időd.
5: De valószínűleg mindenki azt mondja, hogy ez nem így lesz majd. De remélem, hogy...
3: De törekedni
5: kell. Törekszem rá, hogy minél többet megvalósítsak ebből. Igen.
2: De egyébként a legijesztőbb ebből az, amikor a saját soha ki nem mondandó mondatod egyszer csak elhangzik a szádból, mert hogy ezt hallottad anyától, apától, és hát nyilván én ezt soha nem fogom mondani. Igen. Soha.
4: De.
2: És egyszer csak kiszalad.
3: Igen. Amíg az én házamban.
2: Az még nem volt. Az még nem volt, az egy kemény mondat. Amíg nálam eszel.
4: Igen. Amíg az én kenyerem eszel.
2: Szóval a zaklatásra visszakanyarodva az,
3: viszont,
2: hogy...
3: Bocsánat, igen, csak itt akartam, hogy most ott akarul forgunk, hogy mit hoz a gyerek a családból, mit hoz otthonról.
2: Meg mit lát a társadalomban?
3: De ez visszafelé is igaz, tehát, és megint a kamasz gyerekeimre akarnék így visszautalni, hogy bármilyen is lehet, nyilván itt meg idézőjel, de bármilyen is lehet a családi körülmény, vagy hogy otthon mi mit csinálunk és mit mondunk, ha ő visszajön egy kritikai közösségből, kritikus közösségből, tehát ők például azért eléggé nyitott középiskolákba járnak. Olyan fejbekólintást kapok abban a pillanatban, hogy nem egy olyan mondatot mondok, ami, most ezt értsétek jól, nem PC, tehát hogyha nem egy megfelelő mondatot, akkor azonnal fölemeli a hangját, és azt mondja, miről beszélsz?
4: De érdekes,
3: hogy mondhattál ilyet?
4: Sokkal bölcsebbek a gyerekeim nálam.
3: És így
4: sokkal.
3: Abban pillanatban így összeroskadsz belül, hogy
4: igen.
3: Most tényleg valami.
2: Csak milyen jó lenne ez az érzékenységük, mert ez az. Tehát, hogy valamire felsziszen, hogy ez nem.
4: Igen.
2: Ez megmaradna. Tehát, hogy ezt ne daráljuk be.
3: 16-17 évesek talán megmarad. Tehát talán az nem történhetne meg például velük, amit a Bercivel csináltak annak idején. Tehát én azt gondolom, hogy ma a jó közösségekben kiállnának a gyerekek egymás ellen, vagy egymásért, hogy ilyet nem mondhatsz. Ilyet te nem csinálhatsz a másikkal. Ez nem történhet itt meg közöttünk.
4: Ez reményt ad egyébként, amit most mondasz, mert ahogyan a 70-es évekről beszéltünk, ahhoz képest, és nevetünk magunkon, de azért csak mégis másképp neveltük a gyerekeinket. És a gyerekeim már csak most jobb szemléletűek, mint én valaha voltam. És nekem ez egy reményt ad a következő generációkkal
3: ezért kapcsolatban. Ezért mondom, talán visszaviszik. Jó, nyilván nem minden család lesz befogadó, és mondja azt, hogy
2: persze.
3: Igazad van, kisfiam, és kap még jobbról is egyet, mert hogy nehogy már te megmondjad, hogy majd én mit gondoljak, de alapvetően meg normális közegben lehet, hogy igenis a szülő elkezd gondolkodni, és hazavisznek olyan üzeneteket, és a gyerekeken keresztül taníthatjuk a szülőket.
4: Igen.
3: Hogy egy kicsit másképp kéne.
4: Van egyébként
2: még... Nekem van egy rossz érzésem, hogy mi most olyan iskolákról, olyan közösségekről beszélünk.
4: Amiből kevés van.
2: Amiből kevés van, mert ez nem az általános, nem a teljesen hétköznapi, nem az anyagi gondokkal nagyon súlyosan küzdő családok közössége.
4: És amit most mondtál, ezt szerettem volna pont behozni, hogy még a beszélgetésből nekem hiányzott a társadalmi egyenlőtlenség mértéke, tomboló mértéke, ami nekünk nem volt. Tehát mi még iskolaköpenyben voltunk, nekem még ugyanannyi volt a lakótelepen, ahol felnőttem, mint a mellettünk lévő lakótelepi lakásban.
2: Emlékszem, jött egy lány, akinek a szülei Libanonban dolgoztak.
3: Az nagy szám volt.
2: Az óriási szám volt, nem viccel.
3: Még a csaj a barátkozni.
2: 70-es évek. és hát Libanon az arab világból jön, tele volt aranyjal. Tehát a kezén, a nyakán aranyfülben való, és bejött az első órára, és mondta neki az osztályfőnökünk, hogy oké, örülök neki, hogy neked ilyen van, most akkor ezt szépen mindent leleszed, elrakod a táskádba, és soha többé nem akarom.
4: Így.
2: Mert hogy az egy tényleg más világ volt, mindenki ott volt a kék köpeny.
4: Igen.
2: És ez volt
3: most
2: a viselet.
3: Most beszélgethetünk, hogy ez jó volt.
2: Nem volt jó. De segített abban, hogy ne legyenek kirívó különbségek.
3: Ugyanakkor nem is voltak akkora különbségek.
4: Hát
3: az a röhely, hogy 50 évvel korábbról beszélünk, és ahhoz képest az egész világon persze nőnek ezek a brutális különbségek, szegény és gazdag, tanult és tanulatlan, nincs telen, és elképesztően gazdag között. Az, hogy ez már Magyarországon is így van, az egy félelmetes jelenség. és az, hogy látszik, az meg aztán végképp. Tehát valóban ez az uniformizálás picit segíthetett, de közben nem is voltak akkora különbségek.
2: Egyébként nem. Igen.
4: Szóval... De hogy a bántalmazásnak ez vajon része, erre kíváncsi vagyok, ugye te egy másik generációban szocializálódtál, ahol már számít az, hogy milyen gatyád van, meg hogy márkás-e a cipőd.
5: Hogyne, hogy bőrcseki, hogy úristen, neked ilyen van, olyan van, stb.
2: Milyen márkájú a cipőd.
5: Milyen márkájú, mennyibe került, na, és ez sokszor amúgy felmerül, és amikor kinézik egymást a gyerekek emiatt, hogy...
2: Mert kinézik?
5: Hogyne. Hát az én tapasztalatom a saját életemből is az, meg amikor oktató voltam általános iskolában, akkor is. Tehát ez mikor volt 18 éves korom óta tanítok, akkor... Hogy is mondjam,
2: tudom, ugye 14... Mondjuk
5: 10-14 évvel ezelőtt. És ez megvolt a gyerekeknél, hogy neki új kabátja, vagy új sapkája, ugye jönnek a karácsonyi ajándékok, mm-hmm. hogy valaki számítógépet kap, laptopot kap, a másik egy banánt kap, vagy nem tudom,
3: igen,
5: szóval,
3: hát
5: hogy
3: igen.
5: Így...
3: Vagy az sem.
2: Vagy hova mentetek nyaralni, voltatok-e télen sielni?
5: Így van, így van. És ez a kinézés, hogy egymást így szarizzák, vagy hát így ilyen kialakulnak ezek a, most klikkek. Mondom, klikkek, igen. Meg a
2: angol nevén. Gazdag gyerek, szegény gyerek.
5: Így van, és hogy bullyingolják a másikat, hogy neki nincsen. Mondjuk ezt sose értettem, hogy azért miért csesztetnek embereket, amiről nem tehet, ugye.
4: Na, de hogy ez az, tehát azért akartam behozni, mert ez aztán olyan fokú kiszolgáltatottság, tehát helyből esélytelenként indulsz, igen. arra, hogy bántsanak, hogyha valamiből azért van kevesebb, mert ez dobta a gép, és mert éppen egy ilyen országban élsz. Úgyhogy ezen nagyon sürgősen kéne változtatni.
2: Hát ezen is. Csak azzal tudunk változtatni, hogy ezt például folyamatosan magyarázzuk a gyerekeinknek.
3: Hogy nem ez számít.
2: Hogy nem ez számít meg, hogy arról ő nem tehet, hogy az ő szülei nem keresnek annyit, hogy megvegyék a 100 000 forintos edzőcipőt, aminek egyébként semmi értelme.
3: Na igen, ezt akarom. Tehát lehet, hogy onnan kéne elindítani, hogy nem tök mindegy. Nem tök mindegy, hogy miben vagy, hogy mi van rajtad, vagy hogy mit viselsz, vagy...
2: Jó fej vagy nem, bírod vagy nem, igen. Barátod vagy
3: minek
2: nem.
3: Minek kell 100 milliós táskát venni, érted? Tehát, hogy ezek a...
2: Minek?
3: De tényleg minek?
2: Hát igen.
4: Hát egész nem ebben sem volt a magyar társadalom mostanáig olyan nagyon példamutató a felnőttek világában.
3: De ezért mondom,
4: hogy
3: táskaügyben se. De hogyha ezt mondjuk a gyerekeinknek, és egyre többen mondjuk, nyilván, és az iskolában is egyébként van egy ilyen üzenet, hogy tényleg rohadtul nem számít, hogy miben vagy és hogy nézel ki. Egyébként nyilván adj magadra, próbálj meg azért valamilyen szinten egy higiéniát fenntartani. Ez is egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert ez nem alap.
4: Nem alap, nagyon nagy alap.
3: Amikor arról beszélünk,
2: hogy
4: menstruációs szegénység.
3: Is, de nem csak az, mert ahol mondjuk nincs meleg víz, nincs vezetékes. Uh-huh. Tehát, hogy most jó, de tényleg, szóval, hogy azért nagyon-nagyon sok helyen őrült problémák vannak. Most csak a választások idején is emlékezzetek, hányan mondták azt, hogy amikor most mentek úgy el először vidékre, és döbbentek rá, hogy milyen körülmények között élnek emberek,
4: nincs
3: átlag családok. Szóval ezért mondom, hogy tehát, jó, ne menjünk el már tényleg mindenen, mert nem fogjuk befejezni ezt a beszélgetést soha, de a lényeg az, hogy ne számítson már az, hogy mi van rajtad, hanem azt számítson, hogy belül mi
5: persze.
3: van. És ha legalább ideig eljutunk, akkor ezt az élét ki tudjuk venni ezeknek a vitáknak, vagy esetleg azt is el lehet érni, hogy ha van is otthon 100 000 forintos sportcipőd, nem abba mész be a suliba.
5: Amúgy,
3: mert úgy érzed, hogy lehet, hogy a többieknek az tök szarul esik. Igen. És akkor nem veszem fel.
2: De hát azért van 100 000 forintos cipőd,
3: hogy
2: és ez
3: ugye
2: a másodalat, hogy ezt mindenki lássa, nem hogy 100 000 forintos cipője van.
5: Ez szerintem ezek nem olyan értékek, amiket képviselnie kell szerintem egy gyereknek.
2: Ezt de azt, ugye ezt
5: otthonról kell hoznia. Nekem az jutott még eszembe, ugye mondtam, hogy én ezeket az elszenvedéseket leginkább általános iskolába kaptam. És gimnáziumban én egy kifejezetten sportos osztályba jártam, Szentesre, és ott nagyon sok vízilabdázó van. És vízilabdás osztályba jártam. Hmm. És képzeljétek, ők nem csesztettek sose. Tehát ők
2: na jó, sportolók. Azt is tudták, hogy amit te csinálsz, a sport.
5: Ezért ezt akarom mondani.
2: Tehát tudják, az nem fenékrázás flitteres ruhában,
5: igen, mert a
2: hanem az
5: azt
2: kőkemény
5: gondolja.
2: Sport.
4: Kőkemény meló.
5: És ők sportolók, van teljesítmény mögöttük, ők tudják, hogy ez, amit egy ember elér, az valamibe kerül, energiába, edzésre kell járni, áldozatokkal,
4: kitartásba.
5: És ők nem csesztettek sose.
4: De
2: ja. Jó, de hát ez megint az közeg függvénye, amit te most mondasz, az pont arra mutat igen. rá, hogyha mondjuk le van kötve egy közösség, uh-huh. hogyha teljesítményre van kényszerítve egy közösség, kevesebb energia jut arra, hogy a másikkal bajlódjunk. Uh-huh. Mert hogy egészen mások a célok, máshol van a fókusz.
3: Talán hát meg a mindennapjaikat így él, ők is keltek hajnali 4-kor, hát mentek az úszóedzésre, nem tudom, erőléti edzés, ezzel ment el az egész napjuk.
5: Szóval ők ezt vágták.
3: Tehát, hogy teljesen hasonló az egész, ami körülveszi a mindennapjait éppen ezért nem.
5: Pedig aztán egy versenytáncos fiú, meg egy vízlabdás fiú nagyon messze van egymástól.
2: Jó, de hát mekkora bajban lettek volna, hogyha azt kell csinálniuk.
4: Pont ezt akartam, hogy egyszer csinálnak végig
5: ők a szárazföldön. Ők nem olyan jók, igen.
2: Ott úsztak volna a verítékbe.
5: Igen.
2: Jó volt veletek, köszönöm szépen. Bombera Krisztel, Erős Antónia, Hegyes Berci, jó, hogy jöttetek. A Nem Oké kampány folytatódik, és remélem még nektek is lesz ebben dolgotok.
5: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet, jövünk egy hét múlva, és várom önöket vissza mindenkit.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Autódarú, Kosvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. Mára több észak-olasz nagyvárosra közepes, narancssárga riasztást adtak ki. Firenzében viszont holnap már a legmagasabb vörös kód lép életbe. A tetőzés vasárnap várható. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, A tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másút többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél, napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on vagy ahol belefutnak ebbe az adásba, és köszöntöm a stúdióban a mai vendégünket, Dalos Kovács Gabriellát, a Hírközlés és Informatikai Tudományos Egyesület alelnökét, illetve amiért elsősorban ma itt van, AI Governance és AI Stratégiai Tanácsadót.
2: Nagyon szépen köszönöm, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönöm, hogy jöttél. A műsor elején mindig azzal szoktunk indulni, ki mióta használja a mesterséges intelligenciát, tehát nálad akkor ez kicsit így a, nem is tudom, a hóhér rakasztása, vagy ilyesmi, tehát AI tanácsadó, vagy te mióta használod, és mire?
2: Nekem még vannak emlékeim 20 évvel ezelőtt big data-s projektekről, amikor már adatokról volt szó, de nagyon intenzíven az utóbbi években a GenAI megjelenése óta került előtérbe, azóta én is intenzíven használok több platformot.
1: És mire használod őket?
2: Hát a hétköznapi életben nagyon sok minden kutatás például. A weboldalamat promptokkal készítettem, és agentökkel ellenőriztettem, sőt a biztonsági megoldásokat is a biztonsági agentömmel ellenőriztettem le a Base 44-en.
1: Te nem informatikus vagy, ugye?
2: Nem vagyok informatikus.
1: És ennek így meg tudsz felelni? Tehát mi, hogyan kezdi el az ember saját maga felépíteni a saját weboldalát?
2: Én úgy érzem, hogy az érdeklődés hajt. Tehát, hogy nagyon izgalmas kihívás, hogy nem Pythonba kell most már kódolni, vagy Jávában fejleszteni. Egy nyelvi modell segítségével bármikor, bármit meg tudunk most már oldani szerintem, de egyébként nagyon nagyszerűvé váltak ezek a platformok, hiszen nem kell kódolni hozzá, egészen egyszerűen emberi nyelven kell parancsokat, utasításokat adni, és nagyon szépen kitalálja a gondolatunkat is. A végén, mikor elvégez egy feladatot, visszakérdez, hogy szeretnél még valamit esetleg, mert abban is tudok segíteni, ezt én nagyon szeretem, ki is használom mindig.
1: Ezeket én is bár néha olyan dolgokat ajánlom, amiket nem szeretném, még ha mégis megcsinálna, még habcsókokat is még a végére odarakna a cikknek, ez nem annyira, de nem, tehát arra voltam kíváncsi, hogy te akkor a nulláról volt a fejedben egy igény, hogy kellene egy weboldal, és eljutottál odaig, hogy van egy weboldalad, ugye?
2: Igen, tehát volt egy WordPress weboldalam, amit rommel töltek annak idején, és azt mondtam, hogy most váltani fogok dizájnt, és a WordPress sokkal bonyolultabb volt megírni és módosítani, ezért kerestem egy olyan platformot, amit emberi nyelven promptokkal fel tudok építeni, és ez kedvezett a mai AI-os platformok tekintetében, hiszen nagyon jó platformok vannak, ezek a no-code, low-code platformok, ahol nem kell bonyolult programozási feladatokat elvégezni.
1: Ezeket már magyarul is jól működnek, ugye?
2: Tökéletesen, tökéletesen.
1: Jó, de egy AI tanácsadónak mennyire kell manuálisan is AI szakértőnek lenni? A manuális alatt azt értem, hogy meg is tudja csinálni.
2: A módszertanok változtak egy picit, tehát újfajta dolgokra kell figyelnünk. Figyelnünk az adatokra, hogy struktúrált adatokat használjunk, új platformok jelentek meg, új megközelítések vannak, és ezeket kell figyelemmel kísérnem, megtanulnom, hogy tudjak tanácsot adni azzal kapcsolatban, hogy egy cégnél milyen GenAI-t kell bevezetni, hol vannak az adatok, melyik platformra tudnak fejlesztéseket kivitelezni, milyen szinten vannak tudásban a kollégák, kit milyen fejlesztési útvonalon kell tanítani, hogy hatékonyan, eredményesen haladjon előre a vállalat.
1: Amikor Amikor te ilyenekben tanácsot adsz, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy meg is tudnád csinálni, vagy meg is tudod csinálni, vagy azt mondod a cégnek, hogy hát ide kéne egy olyan izé, olyan le is leírod, hogy mi az az izé, és akkor ezt csináltassátok meg.
2: Az a szerencséje a cégeknek velem, hogy pár évvel ezelőtt ilyen chatbotos AI-s platformoknak voltam a senior projekt menedzsere, ezért egészen közelről láttam a fejlesztőknek a tanulását, az aktivitását különböző platformokon keresztül, IBM Watson X, Cognity, Neo4j, AI platformok, tehát egész jó ügyes vagyok ilyen chatbotos platformok kivitelezésében is, bár ezt ma már nem én szoktam elvégezni, de nagyon sok mindent tudok róla, nagyon sok mindent tudok azzal kapcsolatban, milyen adat kell, miből lesz jó, az jó eredmény, mire nem kell pénzt költeni, mire kell pénzt költeni, hogy jó eredmény szülessen a vállalatban, és az a hatékonyság, az az eredmény megjelenjen, amit vártunk a fejlesztéstől.
1: Jó, akkor mondjuk képzeljük el, hogy nem egy nagy cég vagyunk, hanem egy kis cég vagyunk, mire nem kell pénzt költeni, hogyha AI-t akarunk bevezetni?
2: Hát alapvetően nagyon sok olyan platform van, és tudásbázis, ahol már a kollégák ingyen tanulhatnak. Gondolok konkrétan a Microsoftnak van a Learn platformja, az OpenAI-nak az Academy, az Anthropic-nak szintén van egy akadémiai programja, a Google-nek a Skillboost, tehát ha alapvetően szeretnénk egy közös nyelvet kialakítani a vállalatban, akkor meg lehet próbálni azt, hogy az alapokat összerakjuk ezeken az ingyenes platformokon, és aztán meglátjuk, hogy hova jutottunk, és később lesz fizetős platformokra szükség.
1: Ezek az ingyenes platformok, ezek egyébként egy átlagember számára is elérhető tudásbázisok?
2: Igen, igen.
1: Tehát csak azért, mert ugye azt szokták mondani, vagy én is már mondtam nem egyszer, hogy a mesterséges intelligencia, akár csak egy ChatGPT vagy egy Gemini, és abban különbözik minden korábbi technikai eszköztől, hogy egy új fényképezőgéptől hiába kérdeztem meg, hogy hogy kell vele fényképezni, nem válaszolt. A ChatGPT vagy a Gemini, vagy a Claude, vagy bármelyik el is mondja, hogy hogyan kell csinálni. Tehát, de ezek a módszerek azért ennél fejlettebbek akkor.
2: Meg lehet kérdezni azt, hogyha szeretnék egy fejlesztés a vállalatban, milyen alapvető tudásra van szükség, és utána ehhez a tudásbázis meg tudom találni a nagy szolgáltatók weboldalán keresztül.
1: Tehát akkor ebben azért ezek a ingyenesen is elérhető nyelvi modellek is tudnak már egy indulást adni, ugye?
2: Igen.
1: Jó, akkor a következő lépés, hát lehet inkább valószínűleg az lett volna az egyen előtte lévő, hogy mondjuk egy KKV-nak miért kell ma bevezetni mesterséges intelligenciát, vagy be kell levezetni?
2: A mindennapos működésben nagyon komoly eredményeket tudunk elérni az AI-jal hatékonyságban. A repetitív feladatokat nem kell elvégezni, unalmas feladatokat nem kell elvégezni, hiszen tudunk automatizálni, tudunk olyan AI-s megoldásokat, amivel ezeket kiautomatizáljuk egy külső folyamatba, és csak a bonyolult, gondolkozós feladatok maradnak meg a kollégáknak. Egyébként még visszatérve a nyelvi modellekre, azért vállalati környezetben az ingyenes modelleket annyira nem szeretem, hiszen nem biztos, hogy tudják a kollégák, hogy ezt a nyelvi modell megtanulja, és kiszivároghat a vállalati adat a különböző nyelvi modellek tudásbázisában. Ezért inkább azt javaslom, hogy valami egyszerű előfizetése minden cégnek legyen, hiszen a sokkal biztonságosabb, bár ezeket az egyszerű előfizetéseket is be kell állítgatni, meg kell tanítani a kollégákat, hogy mit tölthetnek bele, mit kérdezhetnek és mit nem, de az ingyenesek annyira nem alkalmasak a vállalati környezetre, vállalati kérdezgetésre.
1: Nem, ezt még csak a nulladik lépés előtti lépésnek gondoltam. Egyébként én se gondolom, hogy egy vállalatnál az ingyenes modellek használata túl egészséges lenne. Tehát akkor amiért fizetni kell, az már egy fizetős modell például, ugye?
2: Igen, többféle előfizetés van. Látjuk azt, hogy most már token alapon lehet előfizetést vásárolni, veszünk egy előfizetést, és valamennyi tokent, valamennyi forgalmat tudunk lebonyolítani rajta. De az mindenféle előfizetéseknél figyelni kell, egy vállalati előfizetést vásároljunk, hiszen az egyéni előfizetéseknél még mindig megvan az a lehetőség, hogy a tartalmat a modell megtanulja tőlünk, vagy be kell állítgatni külön. Ez nagyon tipikus példa az OpenAI-nek, a ChatGPT-nek a legkisebb, legolcsóbb csomag, külön be kell állítani a jobb felső sarokban, hogyha olyan tartalmat töltünk bele, hogy ne tanulja fel a nyelvi modell, és a vállalati adataink ne szivárogjanak ki a vállalatból.
1: És hogyha ott beállítjuk, hogy ne tanulja fel, és ne szivárogjanak ki, akkor nem is tanulja fel, és nem is szivárog ki.
2: Szerződéses kötelezettségeket vállal az Openia, ezeket ilyen úton lehet érvényesíteni, de várhatóan bízunk abban, hogy nem tanulja föl.
1: Jó, akkor ez mondjuk egy alaplépés, elindulunk valamerre. De miért? Ugye ma is, nem tudom, ma Magyarországon a vállalatok hány százalékánál van mesterséges intelligencia, használat, és nem Shadow AI formájában, hogy az ingyenes modelleket használják a kollégák otthon. Nem tudom, neked van-e valamilyen adatod, ami viszonylag friss?
2: Én azt látom, hogy mindenki szeretne valamivel elindulni. A use case-ekre lenne szükség Magyarországon, hogy most már aki hatékonyan és jól használja az AI-t, az megoszta a többiekkel, hogy milyen use case, milyen adatokkal, milyen hatékonysággal, milyen megtérüléssel sikerült megvalósítani, amiből mindannyian tudnánk tanulni, iparáganként akár. És ez egy nagyszerű tudásbázis lenne, hiszen mindenki kísérletezik, van, aki még az elején jár, van, aki már nagyon hatékonyan jól fejleszt, és az eredményeket kellene megosztani.
1: Hogyan lesz egy vezetés sikeres? Egyébként a nagyon fontos kérdés lenne, hogy a sikernek mi a mércéje? Tehát az a mércéje a sikernek, hogy 10%-kal kevesebben dolgoznak, 10%-kal nagyobb lett a hatékonyság, és ezáltal dolgoznak 10%-kal kevesebben, vagy 10%-kal nagyobb a hatékonyság, és ennyivel több munkát tudunk megoldani, vagy jobb terméket csinálunk. Melyik irány szerinted, ami a valós?
2: Hát gondolkozunk azon, hogy mi a legnagyobb problémája a vállalatnak, és arra mi lehet a megoldás. Lehet, hogy egy automatizáció, lehet, hogy egy AI-os megoldás lesz. És akkor, hogyha a top management mellé áll ennek a fejlesztésnek, hogyan fogjuk tudni mérni? Hogyan indulunk egy AI-os fejlesztéssel? Ha az a probléma, például egy AI-os platformon kell, hogy megvalósuljon, hogyan tudjuk elindítani ezt a fejlesztést, mire van szükség? Például szükségünk van arra, hogy van-e annyi tudás a vállalatban, hogy megvalósítsuk, vagy külső szakértőt kell igénybe vennünk. Hol vannak az adataink, melyik platformon kell megvalósítani, ahol vannak az adataink, érdemes azon a platformon megvalósítani, hiszen nagyon sokba kerül az adatokat utaztatni.
1: Amikor az adataink csak Excel táblákban vannak a kollégák különböző gépein, az jó?
2: Hát a Microsoftos felhőben például, akkor a Microsoftos platformok preferáltak, hiszen akkor már ott meg tudjuk hívni az Excel táblákat, a SharePointot, vagy a Microsoftos Word-ös tudásbázist.
1: De ehhez azért nem árt, ugye, hogyha ezek az Excelek, vagy egyéb adatokat tartalmazó rendszerek mondjuk azonos logika mentén épülnek fel, azonos karakterszámokat tartalmaznak különböző helyeken, vagy ez itt már áthidalható probléma?
2: Vannak már olyan platformok, például az Amdocs-nak, ahol nem kell adatokat tisztítani, nagyon sok mindent ki lehet hozni ezekből a fejlesztésekből, hogyha ilyen platformon használjuk, de egyébként struktúrált adatokra van szükség, tehát ha egy tudásbázist szeretnénk használni egy chatbothoz, akkor meg kell néznünk, hogy a tudásbázis mennyire up-to-date, elavult, rossz adatokból nem fogunk tudni jó chatbotot létrehozni.
1: Igen, és az más ismerősém, de nagyjából a projektek igen jelentős része ott bukik meg, hogy nincs adat, vagy ha van, akkor nem jó.
2: Az adatstratégia, tehát nagyon sok cégnek nincs adatstratégiája. Nem tudjuk azt, hogyha betöltünk egy chatbotba egy adatot, és a végén nem jól válaszol a lekérdezésnél, hol tudjuk nyomon követni, hogy honnan került bele ez a rossz adat, ez a data lineage, úgyhogy ezekre figyelni kell. Ez egy nagyon struktúrált koncepció. Együtt kell dolgozni az AI fejlesztéseknél a jogászoknak, a DPO-nak, a security-nak, az IT területnek, a DT-s csapatnak és az AI-os csapatnak struktúráltan.
1: És talán még a bevezetés előtt kell az adatokat valamennyire struktúrálni, hogy aztán lehessen használni őket, nem?
2: Igen, hogyha megvan, hogy mire szeretnénk AI-t használni, akkor érdemes előtte elvégezni egy helyzetfelmérést, hogy mi az, ami rendelkezésre áll a fejlesztéshez. Beleértve a platformot, az adatokat és a vállalati belső tudást. Ez alapján tudunk tovább lépni és tervezni további stratégiát.
1: Az előbb felsorolták kb. 5-6 területi vezetőt, akinek együtt kell dolgozni az AI bevezetésen, ugye? Kb.
2: Igen.
1: Egyrészt mondjuk egy kis vállalatnál nem tudom, hogy van-e erre 5-6 vezető, vagy van egy ügyvezető, és ennyi. A másik része meg azt jelenti, az 5-6 embernek valamilyen megint csak valamilyen struktúrát módon kell együtt dolgoznia. Tehát azt próbáltam volna kérdezni, hogy honnan kell elindulni annak, hogy legyen AI bevezetés, vagy mitől lesz sikeres egy AI bevezetés humán oldalról?
2: Egyrészt össze kell ültetni ezeket a multidisciplinális csapatokat, hogy közösen döntsenek, közösen értsék meg a feladatot, a problémát, a fejlesztést és a döntéseket. Itt arra van szükség, hogy ezek a kollégák, akik közösen döntenek, valami minimális AI-jal kapcsolatos szakterületi tudással rendelkezzenek, legyenek nekik egy folyamatuk, vagy egy checklist, hogyha szeretnénk egy fejlesztést, akkor mondjuk a cybersecurity területen van egy AI-os checklist, vagy egy AI-os fenyegetés. A cybersecurity területen van egy AI-os checklist, vagy egy AI-os

0: akkor nem hívtál össze magad köré egy bizottságot különböző tagokból, hanem ezt te egymagad eldöntötted, nem?
1: Igen, én magánszemélyként vállaltam a kockázatot, hogy értek annyira az AI-hoz, AI Risk Auditor és AI üzemeltetési auditorként, hogy át tudom nézni ennek a platformnak a különböző beállításait. De egy vállalati környezetben nem nagyon találunk olyan kollégát, aki mindent a jogi dolgokat, a jogszabályi megfelelést, a GDPR-t, az IT biztonsági dolgokat egyaránt 360 fokban át tudja tekinteni. Ezért fontos, hogy összejönnek a szakértői csapatok, átbeszéljék a fejlesztést, hiszen mindenki közösen tanul, senkinél nincs ott a Szent Grál, és közösen döntenek, és a kockázatokat a végén közösen kell menedzselni. Kockázatmenedzsment kapcsán egy chatbot bevezetésnél van egy maradvány kockázat, ami egy nagyon szakkifejezés, de ez vállalati közegben dolgozóknál megjelenik, igen, és ezt valakinek el kell vinni, tehát viselnie kell ezt a kockázatot. Hogyha van egy kockázatmenedzsment szabályzat egy vállalatban, akkor vagy a CEO, hogyha olyan magas a kockázat, vagy az AI System Owner elviszi ezt a kockázatot, illetve vannak különböző technikák a kockázatok elhatárolására, amit szintén menedzselni kell. Azért nem egyszerű, hogy én saját magamnak fejlesztek valamit, és megvalósítom, vagy más egy vállalati környezet. Igen. Hiszen a hírnév, egy vállalat hírneve nagyon fontos és szem előtt tartandó. Én magánszemélyként, vagy AI szakértőként én saját magam vagyok, a saját nevemet, a saját brandemet viszem a piacra, de egy vállalatnál, egy nagy vállalatnál több éve épített brandnél nagyon fontos, hogy egy rossz fejlesztéssel, egy rossz döntéssel ne sérüljenek a vállalati adatok, ne fussunk bele különböző jogszabályi megfelelési problémákba, a személyes adatok ne kerüljenek ki az internetre, a GDPR-nak és az rengeteg sok jogszabálynak meg tudjanak felelni a cégek.
0: Amikor erről a kockázatmenedzsmentről beszéltek, ezt mondom, tudod, hogy pár héttel ezelőtt egy jogász vendégünk, aki nem tudom már melyik légitársaság híres esetét említette, amikor a chatbot megígérte az ügyfélnek, hogy természetesen ilyen ügyben azonnal és határok nélkül visszafizetjük minden költségét. Hát később kiderült, hogy erről szó nincsen a légitársaság szabályzataiban, meg az ASF-ében, meg sehol. Viszont a bíróság azt mondta, hogy hát tessék fizetni.
1: Igen, ez az a reputációs kockázat, ami egy vállalatnál megjelenik, és ezért kell nagyon odafigyelni ezekre a fejlesztésekre.
0: Jó, akkor tegyük föl, hogy már elhatároztuk, hogy bevezetjük az AI-t, elindultunk az úton, választottunk egy tanácsadót, mondjuk, azt egyébként hogyan kell választani? Kiírunk egy pályázatot? Vagy
1: hát egy jó a kiírt tenderre, sokat segítünk magunkon. Persze a tendert is azt tudja kiírni, aki érti ezeket a dolgokat, hogy egy AI felmérés hogy van, egy jogszabályi megfelelés hogyan történik, mikre kell figyelni.
0: Manapság már ezeket a tendereket is az AI írja meg?
1: Hát szerintem nem. Nem lenne jó, hogyha mindent az AI írna meg. Azért egy szaktudás kell, hiszen a tendert nem csak ki kell írni, hanem ki kell értékelni, és azért az elég komoly tudás szükséges hozzá.
0: De jó, akkor másképp kérdezem, arra is van tanácsadó, aki segít kiírni a tendert? Mert egyébként, hogyha nem értek az AI-os, csak tudom, hogy szeretném, akkor nem fogok tudni mély szakértelemmel kiírni egy tendert sem rá, nagy valószínűséggel.
1: De vannak ilyen cégek, ERP-ben is tudom, hogy tenderkiírásban segítenek.
0: Jó, akkor már van egy tenderünk, és idővel lesz egy eredményünk. Akkor nem kis vállalat vagyunk, hanem egy közepes méretű vállalat, ami nem tudom mekkora, de olyan közepes. Van egy eredmény. Körülbelül mekkora időtávon történik valami? Mikorra lesz ez érzékelhető, hogy bevezettük az AI-t?
1: Ugye indítanunk kell egy projektet, el kell indítani egy helyzetfelmérést, megnézni, hogy milyen adatok mik állnak rendelkezésre. Ez nagyon nehezen meghatározható, hogy mekkora, milyen projektmenedzser van, mekkora projekt, hány alprojekt elfut, mi az, ami rendelkezésre áll, mi az, amit fel kell építeni. Adatok kapcsán nincs adatstratégia a cégben, nincs adatkoncepció, akkor nem tudunk egyből, akkor fel kell építeni a szabályzatokat, az adattal kapcsolatos bordokat, szakértőket összeszedni, és építeni egy jó adatbázist, ami az AI-hoz jó lesz. És ez egy elég sok idő, nem gyorsan végrehajtható.
0: Igen, azt gondolom, hogy egy hosszabb folyamat. A másik része, amit szerintem érdemes átbeszélni, talán, hogy a szervezeten belül mire van szükség, mit kell csinálni, hogyan kell megmondani, nem tudom, annak a kollégának, aki egyébként hallani sem akarna róla, hogy AI-jal dolgozzon, hogy de

0: mostantól azzal fogsz dolgozni, vagy és ez neked is nagyon jó lesz, vagy annak, aki meg egyébként eddig is busztolta, hogy legyen végre AI, mert ő azzal szeretne dolgozni. Hogyan kell őket összehozni például egymással?
1: Egy kicsit visszalépnék a jogszabályi megfelelésre. Az EMI rendelet alapján minden cégben kötelező 2025. február óta egy EMI alapjártassági képzés. Ez azt a célt szolgálja, hogy kialakítja a közös nyelvet a kollégáknál.
0: Mekkora cég mérettől kötelező?
1: Mindenkinek kötelező, mindenki. Aki AI-t használ. Uh-huh. Tehát ez egy megfelelési kötelezettség, és itt beszélni kell a kollégáknak ebben a tananyagban arról, hogy mi az, hogy AI, mi az, hogy EMI rendszer, halucináció, promptok, és mi az, hogyha betöltök egy nyelvi modellbe céges adatokat, mi történhet a céggel. Tehát így kialakul egy alapvető közös nyelv. Ezek után, a képzések után látni fogjuk, hogy ki az, aki elhatárolja az AI-tól magát, és ő soha többet nem akar előhalani, mert hogy az AI elveszi a munkát, és lesz egy 12-15%-os kollega csapat, akik szeretnének elindulni az AI-jal, ők kérnek ChatGPT-t, kérnek Perplexity-t, mindennek utána járnak, hogy hogyan lehetne gyorsan, hatékonyan dolgozni. És ezt a két végletet kell összehozni, és harmóniába támogatni a kollégáknak egymást, hiszen mindenkinek megvan a saját gondolkozása ezzel kapcsolatban.
0: És hogyan lehet azt, aki elhatárolódott tőle, hogy ő nem? Arra hát mi a módszer?
1: Ez már egy oda vezet, hogy egy vállalati transformáció, egy szervezeti átalakítás, és nagyon jó AI nagyköveti programok vannak. Egyébként nagyon jó példa van a Microsoftnak az oldalán, a Googlenek, az Anthropicnak és az OpenAI-nak is van Enterprise Adoption programja, ahol ilyen nagyköveti rendszereket lehet felépíteni, például az Ambassador programot. És itt megvannak azok a technikák, hogy a lemaradókat hogyan lehet egy picit magasabb szintre hozni, és akik nagyon előjárnak, hogyan tudják a többieket támogatni a különböző eszközök bevezetésénél, vagy a munkavégzésnél, hogy hatékonyabbak legyenek a mindennapokban.
0: Az, hogy a cég mondjuk honorálja, hogy te használsz AI-t, az már valami?
1: Nem csak honorálja, hanem dedikált munkaidő lehetőséget ad, például 5-10%-ot a munkaidőből arra lehet fordítani, hogy ő tanuljon, tovább képezze magát, és egyre ügyesebb és ügyesebb legyen a hétköznapokban.
0: És mit tapasztalsz, ez mennyire működik a magyar vállalatoknál?
1: Nagyon jó nagyköveti programok vannak, hihetetlen remek közösségeket lehet kialakítani, és ez az egyik nagyon fontos része a vállalati transformációnak, hogy sikerültek kialakítani hatékonyan működő, jó visszajelzésekkel bíró nagyköveti programot.
0: Ezek a nagyköveti programban résztvevők, ők jól gondolom, hogy inkább a fiatalok közül kerülnek ki, vagy vannak ilyen korombeli matuzsállemek is, akik beszállnak?
1: A nagyköveti programoknál minden vállalatnak más a koncepciója. Van, ahol vezetők nominálnak, van, ahol önkéntesekkel építjük fel. Ez minden vállalatnak a saját döntése. De azért egyfajta ráutaló magatartás, hogy szeretnének az AI-ról többet hallani, szeretnének vele foglalkozni, szeretnének részt venni ebben a közösségben, az elég fontos szempont, független a kortól.
0: Jó, tehát akkor nem mondod, hogy... korra ezek nem, fiatalok.
1: Nem kizárt,
0: hogy fiatalok legyen.
1: Igen.
0: Jó, és akkor megvannak az AI ambaszadoraink is, és ők mit csinálnak? Építenek egy közösséget, de hogyan a munkaidőn belül elkezdnek elmesélni, hogy ez jó, vagy leülnek a dolgozó mellé, hogy hát azért ezt lehetne úgy csinálni, és akkor úgy jobb lenne mindenkinek, vagy...
1: Ez egy kicsit visszautal arra, hogy mi volt a vállalati stratégiai felmérésnek az eredménye. Ha megnézem az eddig elvégzett felméréseimet, akkor két dolog általában kijön a felmérések kapcsán. A vállalatban szükséges valamilyen GenAI, generatív AI-t bevezetni. A másik dolog, ami kiszokott a kutatásokból, hogy felmérésből esni, hogy az IT rendszerekben, ha van GenAI funkció, azt meg kell nézni, és hogyha hasznos, érdemes bekapcsolni. Mennyi az a use case, amikor érdemes bekapcsolni, mennyibe kerül, mennyi extra elfordítás, és a generatív AI bevezetésnél gondolok arra Copilot, ChatGPT Enterprise, Gemini Enterprise, ennek az implementációjában segítenek az ambaszádorok, elsajátítják az alapvető eszközhasználatot, és a többieket is támogatják ebben.
0: És erre valamilyen úgy kéne elképzelni, hogy valahogy mondjuk együtt dolgoznak azok, akik már jók benne, meg akik nem, és akkor köztük van egy ilyen tudás, átadás?
1: Igen, egyrészt vannak nagy csapatok, amikor közösen megosztják a tudásukat, megosztják a prompt könyvtárat, hogy mi az, ami nagyon jó prompt volt, a többiek is használják. Vannak kisebb szakmai csapatok, például a business analiszták, projektmenedzserek együtt dolgozhatnak kis csoportban, hiszen sokkal meghittebb az a kisebb közösség. Vannak közös szakmai témák, amiben próbálgatták az AI-t, sikerült, nem sikerült, a sikertörténeteket megosztják egymással, de általában, hogyha jó a közösség, a kudarcokat is, hiszen mindig benne van az, hogy egy új eszközt tanulunk, hogy nem sikerült tökéletesen megvalósítani a célunkat, és újra kell kezdeni, és ez egy támogató csoport. Csoportban elfogadható a kudarc beismerése.
0: És hát vannak, akik szerint abból lehet a legtöbbet tanulni, hogy lehet elemezni, hogy miért bukott meg mondjuk egy projekt. Még mindig ott tartunk egyébként, mint tavaly volt ez a híres tanulmány, ami szerint a vállalati projektek igen nagy százaléka, jól emlékszem, akkor ilyen 85-90%-a megbukik.
1: Igen, ez a mites kutatás volt, 95%-ra emlékszem én is, ahol azt mondták, hogy az AI-os fejlesztések 95%-a sandboxban marad, és nem kerül át produktív környezetbe. Hát én bízom abban, én nem láttam mostanában ilyen kutatást, de bízom abban, hogy ebből sokat tanultunk, és sokkal jobban tudjuk megvalósítani ezeket a projekteket.
0: Jó, és akkor még arra kanyarodjunk vissza, hogy ugye ezeknek a projekteknél azért több helyről indulhat el, vagy tényleg attól a kollégától, aki már otthon barkácsol, bár nem hivatalosan, valamilyen AI modellel, vagy az IT-tól, vagy a vállalatvezetéstől, vagy a HR-től akár, teljesen mindegy ilyen szempontból. Ha a vállalatvezetés nem áll mellé a projektnek, és nem tolja tényleg, akkor tud sikeres lenni?
1: Hát szerintem nagyon kicsi az esélye. Biztos vannak csodák, de ha egy top menedzser nem áll a kollégák elé, és nem mondja meg a kollégáknak a stratégiai irányokat, nagyon nehéz, és nagyon kicsi a sikeresély szerintem.
0: De nem elég, hogy elfogadja, hogy jól van, gyerekek, csináljátok, hanem tényleg oda kell állni mellé.
1: Én azt gondolom, hogy részt kell vennie ezekben a projektekben, neki is ki kell próbálni a geniális dolgokat, tehát az egyáltalán nem egy jó módszertan, ha a top managementet tekintettel arra, hogy náluk nagyon sok szenzitív adat van, kizárjuk például a pilot programból, hiszen nem tud tapasztalatot szerezni ezzel kapcsolatban, nem tud olyan hívvel olyan támogató hozzáállással kommunikálni ebben a témában. Ráadásul ezeket az időráfordításokat, amíg a kollégák dedikáltan a munkaidőben tanulnak, ezt neki kell jóvá hagyni, az ehhez kapcsolódó projektmenedzsment dolgokat jóvá kell hagyni, és az a budgetet is ezekre az előfizetésekre.
0: Sőt, hát feltételezem, hogy ez azt is feltételez, azt is jelenti, hogy tulajdonképpen neki is meg kell tanulni dolgozni vele, nem?
1: Így van, igen, igen. Sokszor beszéltem top management közegben, és nagyon sokszor hallottam, hogy elzárkoznak, hogy ők ezzel nem akarnak bajlódni, és két meggyőző dolgot mondtam, hogy neked is napi 400-500 leveled van, milyen jó, hogyha a sürgősöket kiválogatja az AI, és gyorsan meg tudod válaszolni. Részben, de lehet, hogy nem biztos, hogy van. A másik pedig a 3-4 napnál régebbi leveleket, ami tényleg olyan, hogy sürgős, akkor azokat jóvá hagyni, vagy egy megbeszélés előtt egy adott témába gyorsan felkészülni egy Copilot chatbottal. Milyen sokat segít, hogy rákeresek a chatben, és a főpontokban összeszedi nekem, hogy kivel, mikor találkoztam, mit beszéltem, milyen megbeszélésem volt, milyen anyagok állnak rendelkezésre, hogy gyorsan fel tudjak készülni arra a meetingre.
0: Akkor ezek szerint a vezetői munka is átalakul. Nemrég egy posztodban arról írtál, hogy a munkakörök 75%-a változik meg az AI által.
1: Igen, én is azt látom, hogy ahogy bevezetjük, meg kell jelenni az AI system ownereknek, az AI termékmenedzsereknek, az AI irányítási keretrendszer bevezetésével, az AI governance boardnak, tehát hogy rengeteg új munkakör lesz. Nem biztos, hogy ezek elszeparáltan új munkakörök, hanem valaki a jelenlegi mellé kap egy újabb sapkát, ami az AI menedzsmentjével kapcsolatos funkció vagy tevékenységi kör lesz.
0: Jó, de akkor mi van a többi munkahelyen? Tehát van egy csomó, aki eddig nem tudom, mérnök, jogász, adminisztrátor, villanyszerelő, bármi is volt, az ő munkájukat is érinti?
1: Mindenkinek lesz segítsége, én úgy érzem, a villanyszerelőnek is, ha más nem a rendelések összeállításában, vagy a projektek árkalkulációjában, a jogászoknak a jogi jogszabályok lekérdezésében és a gyors összefoglalásában, vagy különböző anyagoknak a megírásában, hiszen rendkívül jó és innovatív jogi chatbotok vannak már, ami segíti a munkájukat. Szerintem minden területen lesz egy kisebb-nagyobb segítség.
0: Nem tudom, mennyire a te területed, de mennyire stresszeli ez az embereket, hogy eddig azt hitte, hogy hát itt tök jó, közgazdász, jogász, és akkor ezzel így el vagyunk, de és akkor most meg kell tanulni mellé az AI-t is valamilyen szinten, sőt felelősséget is kell vállalni valahol érte.
1: Igen, nagyon sok mindenkit stresszel, én úgy érzem, ez a HR területeknek a feladata ezt kezelni, elmagyarázni, hogy nem elviszi a munkánkat, hanem meg kell tanulni együtt dolgozni ezekkel a megoldásokkal, eszközökkel. Egy kicsit másfajta gondolkozásra lesz szükség. Például, hogyha egy chatbottal vagy nyelvi modellel írnak egy anyagot, akkor át kell tudnunk látni, hogy mi az, ami valid, mi az, ami nem valid. A kritikus gondolkozásra egyre jobban szükség lesz, tehát meg kell tudni tanulni együtt dolgozni ezekkel a megoldásokkal.
0: Tehát akkor ennél pont ugyanúgy fönnáll az a probléma, mint hogyha otthon kérdezünk valamit a ChatGPT-től, és el kell döntenünk, hogy igaz, amit válaszol, helyes, amit válaszol, vagy nem, ugye?
1: Igen, igen.
0: Erre egy vállalaton belül, oké, nem ChatGPT-t használják, vagy legalábbis nem a nyilvános modellt, erre milyen rendszereket lehet kialakítani? Tehát még érdemes ott is megbeszélni, hogy itt szokott tévedni, vagy ott szokott tévedni, vagy ebben jó eredményekre jut, abban meg kevésbé?
1: Hogyha használunk egy nyelvi modellt a mindennapos munkánk során a vállalati környezetben, akkor aznak a tartalmáért nekünk kell felelősséget vállalni. Tehát kétszer duplán meg kell nézni, és mindezek mellett nem lehet az a válaszunk, hogy ezt a nyelvi modell adta bármelyik, hiszen ugyanolyan anyag készül, mint a saját magunk készítettük volna. Úgyhogy elő a felelősségről tudnunk kell. És mindezek mellett azért az elég nagy kockázat, hogyha valaki nem felel a tartalomért, hogy mennyiféle fajta bullshit kerülhet be egy vállalati közegbe, amit esetleg egy másik nyelvi modell még fel is tanul a, mondjuk egy on-prem szerveren.
0: Ez egyébként, ugye ez mindenkinek a maga felelőssége első körben, aztán második körben a főnöke felelőssége, harmadik körben az ő főnöké, negyedik körben nem tudom, a vezérigazgatói. Hogyan lehet egyébként csekkolni, vagy elérni, hogy aki először elengedett egy tartalmat, már ő is ellenőrizze?
1: Hát egyrészt ugye van egy vállalati szabályzat, amiben megvan, definiálják azt, hogy ki miért felel, és ki fogja ellenőrizni ezeket a tartalmakat, akár egy vezető, vagy ha egy technical dashboardon, az adott nyelvi modellnek a technical dashboardján látjuk a promptokat, látjuk a tartalmakat, akkor szúrópróba szerűen tudjuk ellenőrizni.
0: Tehát akkor egy vezető is bele tud nézni,
1: igen,
0: hogy mégis ez hogy jött ki.
1: Igen, igen.
0: Jó. Na, akkor az előbb mondtad ezt az AI governance, ezzel foglalkozol. Te AI officer, ezzel is foglalkozol, te vagy ezt is csinálod te. Ezek is új foglalkozások tulajdonképpen, tehát, hogy kint még a műsor előtt mondtam, nem hiszem, hogy óvodáskorodban arra gondoltál, hogy egyszer majd AI officer leszel, ez úgy tippelem.
1: Igen.
0: Nem tudom, mi akartál lenni óvodáskoromban?
1: Óvodáskoromban nem is emlékszem, én közgazdász akartam mindig szerintem lenni.
0: Az én egy időben kacérkodtam a hóember szakmával, az nekem nagyon bejött. Azt gondoltam, hogy hát a nyár elég hosszan szabad, télen van egy kis meló, de hát olyan jó, meg sárgarépa, az is klassz. Na, de hát nem így alakult. Na, de visszatérve, mondjuk egy AI officer mit csinál?
1: Tekintettel az AI jogszabályi hátterére, a szabályozásra, és a benne rejlő kockázatokba, én azt gondolom, hogy nagyvállalati közegben az a felelősség teljes hozzáállás, hogyha az AI-ra dedikált vezetőt neveznek ki. És egyébként a Cubixon is ezt tanítom az AI governance képzésen, hogy kell egy ember, akinek a szálak összefutnak a kezében, és átlát mindent, és a szakértőket összeülteti egy boardba, közös döntésre. És az AI officernek ilyen szerepe van, hogy megpróbálja a vállalati stratégiát összerakni, triggerelni.
0: Az AI stratégiát.
1: Igen, a vállalati stratégiát és az AI uh-huh. stratégiát, másrészt pedig kialakítja azt a működési modellt a vállalatban, és azokat a döntési bordokat, ami segít abban, hogy jól menedzseljük a kockázatokat, és elérjük azt a vállalati hatékonyságot, amit az AI-tól szerettünk volna.
0: És kik járnak egy ilyen tanfolyamra? Milyen, honnan jönnek? Nem úgy, ami milyen cégtől, hanem hogy milyen pozícióból, vagy milyen szakmából.
1: Épp a múltkor kértem egy statisztikát, több mint 100-an végeztek már ezen a kurzuson. Ezeknek a hallgatóknak a 70%-a karrierváltó, tehát szeretne egy új dolgot megtanulni, AI-jal foglalkozni, és így kerültek ide. Tehát nem, legfőképpen nem a vállalat küldte őket, az a 30%-uk, akit a vállalat küldött, és ami nagyon érdekes, hogy jogi területről is érkeznek hozzám, hiszen az AI governance az arról szól, hogy a jogszabályi kötelezettséget hogyan tudjuk a vállalati működésre, szabályzatokra, folyamatokra implementálni, megvalósítani.
0: Igen, hát ez egy elég olyan strikt munkának tűnik, hogy egy újabb szabályzatokat kell gyártani, nem?
1: Hát, illetve a működési modellt kialakítani, hogy azokat a hatékonysági dolgokat, fejlesztéseket jól menedzseljük, legyen teljes életciklus menedzsment az AI fejlesztések kapcsán, nem az, hogy mint egy IT fejlesztésnél volt, esetleg hátradobjuk, és soha többet nem néz rá senki, hiszen egy platformnál, ahol adatok lettek betöltve, ott folyamatosan nézni kell, hogy milyen adatok jönnek ki egy chatbotból, vagy egy fejlesztésnél, mivel, hogyha nem jó, akkor azt vissza kell menni, és vissza kell fejteni, és újra kell tanítani például egy modellt.
0: Jó. Milyen egyéb új munkaköröket látsz ebből a trendből kialakulni?
1: Az AI Compliance Officer-t is látom, ami nagyon érdekes, most pont Anthropic oldalán láttam egy ilyen pozíciót, és én azt gondoltam, hogy ezt jó.
0: Mivel foglalkozik egy AI Compliance?
1: AI Compliance Officer, mint az AI Officer. Majdnem megpróbálja összeültetni a szakértőket, és megpróbálja azokat a folyamatokat a vállalatban kialakítani, dokumentációkkal, ami az AI jó menedzselését támogatja. És egyébként, ami nagyon érdekes volt, hogy ez nem volt jogi pályához kötve, tehát jogi végzettséghez, hanem olyan embert kerestek, aki nagyon szépen összetudja ezeket a szakértőket ültetni, és közösen munkára bírni őket. És ami még nagyon érdekes, a múltkor voltam egy kerekasztalban, egy jogi kerekasztalban, és arra jöttünk rá itt a jogászokkal, hogy az lesz a legügyesebb és leghatékonyabb az AI kapcsán, aki ezeket a mindenféle területről érkező szakértőket jól össze tudja ültetni, menedzselni a munkájukat, és a kockázatokat is jól menedzselni ezáltal.
0: Jó, akkor nézzük egy kicsit a másik irányba, tehát ha az munkahelyek, most pozíciók és feladatok 75%-át az AI megreformálja, akkor ebből arra gondolok, hogy azért mégiscsak lesznek olyanok, amik többé-kevésbé feleslegessé válnak. Láthatóak már ezek valamennyire ma? Mik azok a munkakörök, amik önmagukban akár feleslegessé vagy veszélyeztetetté válnak, és amikből akár tovább lehet lépni az előbb említett irányokba?
1: Eltűnő munkaköröket több év múlva, tehát még nem tartott az AI, hogy komplett területeket kiváltson. Nagyon sokat fog segíteni különböző területeken, például a jogászoknak, például a könyvelőknek. Sokkal kevesebb lesz a repetitív feladat, de ilyen eltűnő munkakörök több év múlva szerintem, hiszen nem olyan jó még. A Jenny is nagyon sokat hibázik.
0: Jó, és akkor innen még egy lépés van. Hát ugye vannak, akik vagy egy olyan munkakört végeznek, amiről ők maguk úgy érzik, hogy hát most már azért 16 éve ülök ott, és vágom a fát, vagy hegyezem a ceruzát, előbb-utóbb biztos eljön egy AI alapú ceruza hegyező helyettem, vagy ma még középiskolába járnak, felsőoktatásba készülnek. Te mit látsz, hogy mik azok azok az irányok, amiben érdemes lehet vagy karriert váltani, vagy karriert elindítani?
1: A múltkor a Hunren egyik előadásán ültem, és arról volt szó, hogy milyen sok egy-két fős cég nőtt ki a világon, a világpiacon, és milyen fantasztikus árbevételt tudnak. Például a Base 44 volt az egyik példa, de a Lovable is például, ezek a no-code, low-code platformok. Úgyhogy, ha valaki ilyet kitalál, valami jó kis fejlesztést, akkor most nagyon nagyszerű dolgokat lehet, és nagyon sikereket lehet elérni.
0: És ahhoz, hogy nyilván nagyon jó dolog kitalálni egy ilyen vállalkozást, ami később sok-sok milliárdos céggé válik, pláne nem forintban, hanem dollárban vagy euróban, de vannak, akik nem akarnak vállalkozni. Szerinted mondjuk a most már az idei felvételiken túl vagyunk, de a jövő évi felvételik még előttünk vannak. Milyen szakok irányba érdemes menni? Tehát maradni közgazdász, jogász, mérnök, AI szakértő, vagy mi lesz az, ami tényleg túléli a következő éveket, évtizedeket? Amire van kereslet már ma, vagy amit láttok, hogy lesz majd kereslet 5-10 év múlva is?
1: Én azt gondolom, hogy tanulni mindig érdemes, rengeteg ingyenes platformon, egyetemre is érdemes menni, hiszen a diplomának mindig is volt értéke, de mellette nyitott szemmel kell látni, hogy adott kapcsolódó szakmához hogyan kapcsolódik az AI, miket lehet megtanulni, hogy még innovatívabban, még hatékonyabban kerüljek ki az iskolapadból. Erre egy nagyon jó példát tudok mondani, a fiam orvosnak tanul, és most egy magánkórházban volt gyakorlaton, ahol robotokkal műtenek, és nagyon megörült neki a gyerek, hogy végre a két robotnál részt vehet a kicsomagolásba, az implementálásba, és az első műtéteknél bevonták őket, hiszen erre megy ez a szakma, egyre több robot lesz, aki segíti az orvosi munkát, és ez egy nagyszerű dolog, hogy ennek részese lehet.
0: Ez nyilván nagyon, ez gondolom nagyon nagy szerencse is kell ez, hogy ide kerüljön valaki már ilyen fiatalon, és nyilván tök jó, meg nekünk is jó lesz, hogyha majd egyszer netán valamilyen műtétre szorulunk, akkor jó körülmények között látnak el. És neki nyilván ő orvos akart lenni, gondolom azért lesz orvos, ez tök egyszerű, és ebben nincs is nagy változás, mert aki orvos akar lenni, az orvos lesz. Nézzük inkább azt, hogy aki, nem tudom, adminisztrátorként dolgozik, azokkal mi lesz? Mert nyilván ők vannak talán, azt gondolom, a legnagyobb veszélyben, nem?
1: Biztos vagyok benne, hogy átalakul az ő feladataik is, de biztosan lesznek olyan feladatok, amit meg kell oldaniuk, oda kell menni, el kell vinni, meg kell szervezni. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek egyre nagyobb mennyiségben támogatja majd a munkáját, de teljesen elveszni, nem gondolom, hogy most napjainkban a szakmák.
0: Igen, amire gondoltam, inkább mondjuk egy AI bevezetés, egy AI officer feladatai közé, mennyire tartozik vajon egy közepes vagy nagyobb vállalatnál, tehát nem egy egyszemélyes cégnél, az, hogy akik emiatt háttérbe szorulnak, perifériára szorulnak, velük foglalkozzon.
1: Hát erre lesz a nagyköveti program, hogy minden területen meg lesznek a szakértők, akik segítik ezeknek a különböző adminisztratív területeknek a munkáját.
0: Akkor te optimista vagy az AI vállalatokkal kapcsolatban?
1: Én nagyon sok használt látom, hogy nagyon sok modellt használok, nagyon sok előfizetésem van, és hihetetlen sikerélmény, hogy én például ezt meg tudtam csinálni a weboldalamat, amit régen nagy kínlódás volt a WordPress-ben, és most egy ilyen no-code platformon, és még a végén, mikor promptoltam, hogy milyen design legyen, még megkérdezte, hogy szeretné-e bele esetleg blogot majd, megírjam az első 3 cikket, és mondom, persze írd meg, csak küld el nekem a Gmail-be jóváhagyásra, hadd tudjam egy kicsit még átírni, átnézni. Tehát ezek nagyszerű dolgok, nagyon-nagyon hatékonyá vált az én munkám.
0: Hát akkor még hatékonyabb munkát kívánok neked is az AI-jal, meg mindenki másnak is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet a kedves hallgatóknak, Dalos Kovács Gabrielának, aki a vendégünk volt ebben a műsorban. Amennyiben tetszett önöknek az adás, nyugodtan osszák meg, nem fogunk érte megharagudni, és jövő héten pedig egy másik témával jelentkezünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

most nevetek, most remegek, most nevetek, most remegek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos felhős idő, jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Kritikus a Tatai Öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Kritikusan alacsony a Tatai Öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján. 92.9-en. A hét minden napján.

0: hat.
1: Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több, mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
2: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Mai témánk pedig, hiszem, ha látom, azaz home office és vezetői kontroll. No hát a home office kérdése az nem egy új kérdés, de folyamatosan előkerül újra ez a vezetői dilemma, hogy vajon dolgozik-e a kolléga, hogyha nem látom. De tényleg erről szól? A bizalomról, a kontrollról, vagy arról, hogy teljesítményt mérünk? Erről beszélgetünk ma Hernádi Judittal, krízis tanácsadó szakpszichológussal. Judit, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Segíts egy picit, ugye ez a kérdés, ez tényleg nem új, tehát azért legkésőbb 2020 óta, a pandémia óta ez velünk van, minden szervezet, szerintem nincs olyan szervezet, aki ne hallott volna róla. Mégis egy ilyen kis gombócot, egy ilyen kis feszültséget okoz a vezetőkben, hogyha erről beszélnek, vagy erről kérdezzük őket. Mi a helyzet most Magyarországon? Miért van ez?
3: Ugye, amit te is említettél, hogy korábban ez egy kényszerű átállás volt, ugye, amikor így a Covid-nak a beköszöntére valahogy reagálni kellett a cégeknek, és hogy nyilván ez azokban a munkakörökben tudott megtörténni, hogy home office-ba mentek a kollégák, és onnan folytatták a munkavégzést, ami erre, tehát hogy igazából az irodistákat érintette talán leginkább. De hogy én azt éltem meg így a cégekkel való munkával kapcsolatban, hogy azért ez most már egy ilyen alapjog lett a, legalábbis úgy élik meg sokszor a munkavállalók, hogy ez most már egy ilyen megszerzett alapjog, jó, aki építették ennek a technikai, meg mindenféle működési feltételeit, és hogy azért ez tud egy ilyen kényelmes működésmódot adni. Egyébként szerintem mind a két oldalról, mert hogy most akár egy ilyen költségcsökkentési oldalról is nézhetjük a vállalatok részéről, de hogy a munkavállalók részéről akár a utazási idő megspórolása, akár az életnek a szervezése szempontjából, ez egy hasznos dolognak tűnt, és most itt az elmúlt időszakban beindult egy olyan tendencia, hogy hogy így valami azt érzik a cégek, vagy azt érzik a vezetők, hogy most mégiscsak jó lenne kicsit visszatérni a régi kerékvágásba. És én azt gondolom, hogy ennek is van azért relevanciája, mert nyilván a személyes kapcsolódásnak is van egy ilyen plusz hozzáadott értéke, nem tudom, könnyebben megtalálhatók, elérhetők a kollégák, hogyha csak benyitunk, és hirtelen eszünkbe jut valami, tehát hogy ennek nyilván számos pozitív előnye van, de hogy azért én azt gondolom, hogy ezt érdemes így rugalmasan kezelni. Amire alatt azt értem, hogy nyilván nem minden munkavállaló számára egyéni szempontból mérlegelni, de hogy érdemes megnézni például egy ilyen banálisnak tűnő kérdést, hogy ki az, vagy kik azok, akik mondjuk akár személyiségüknél, vagy működésmódjuknál fogva alkalmasak arra, hogy mondjuk home office-ba dolgozzanak, és rájuk lehet bízni, hogy az a munka el van végezve, és mondjuk ki az, aki kicsit nagyobb kontrollt igényel.
2: Azon gondolkoztam, még mondtad ezeket a rendkívül érdekes és értékes gondolatokat, hogy ez inkább egy munkaszervezési kérdés, vagy egy bizalmi kérdés a home office?
3: Szerintem mind a kettő.
2: Mind a kettő.
3: Mind a kettő, igen. Ugye az, hogy egy, tehát a vezetői munkának szerintem egy nagyon fontos része az, hogy valamiféle kontrollt tudjon a vezető gyakorolni. Sőt, ha megengeded egy gondolattal, hátrébb lépek, alapvető emberi szükségletünk, hogy legyen némi kontrollunk az életünknek a alakulása felett, és hogy azért egy vezetőnek jó, hogyha vannak a kezébe olyan eszközök, amivel mondjuk akár, nem tudom, motiválni tudja a kollégáit, akár tudja segíteni, támogatni őket abban, hogy minél jobban tudják a munkájukat elvégezni, úgyhogy szerintem ez a része is biztos benne van. A másik pedig, hogy igen, hogyan lehet megbízni. Egyébként én azt gondolom, hogy elsősorban a vezetőnek saját magába, a saját emberi, a saját vezetői képességébe, és hogy mondjuk ezt így hogyan tudja ezt a megelőlegezett bizalmat átadni a munkavállalónak.
2: Egyébként hol húzódik az egészséges határ, ugye a kontroll és a mikromanagement között? Ugye sokszor látom én is, hogy tapasztalt vezetők nagyon könnyen átbillennek, ugye egy talán egészséges, vagy egy megszokott kontroll igényből egy mikromanagementre, akár egy krízis kapcsán, de mégis van egészséges határ?
3: Én azt gondolom, hogy van, csak hogy ez se ennyire egyszerű, hanem akár egy személyes vezetői vagy munkavállalói működésmód is nagyban tudja ezt befolyásolni, valamint amit te is mondtál, hogy épp adott esetben mi történik egy munkaszervezet életében. Tehát, hogyha van egy akut krízis helyzet, amit mondjuk jó lenne minél hamarabb, minél professzionálisabban kezelni, én azt gondolom, hogy ott tényleg nagyon fontos, hogy szinte egy kézbe megtörténjenek ezek a dolgok, és hogy egy valaki pontosan lássa, hogy miután minek kell következni, de mondjuk most eszembe jutott az is, hogy mondjuk egy projekt zárás hajrájába is azért tökre hasznos lehet az, hogyha ott minden nagyon jól meg van tervezve, és valaki nyomon követi, hogy hol tartanak az események, de hogy egyébként ez munkaszervezete is, és embere válogatja, én azt gondolom. Tehát, hogy egy vezető hogy tudja kialakítani a kapcsolatot a saját kollégáival, hogyan szokják meg az együttműködést, mit tudnak egymásról, az is nagyba befolyásolja, hogy mondjuk bele tudnak-e csúszni egy ilyen mikromanagementbe, vagy mindenkiről, vagy kölcsönösen tudják feltételezni egymásról, hogy egyébként mindenki tudja a dolgát, és mindenki azt szerint halad.
2: Említetted, hogy egy kicsit ilyen alapjogként tekintenek a munkavállalók. Talán generáció független kérdés ez már, de kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy alapjogként tekintenek rá, és hogy keresik is ennek akár egy home office, akár egy hibrid munkavégzés lehetőségét. De ha egy picit még ezt a bizalom kérdését nézzük, akkor vezetőként hogy lehet ügyesen és jól kontrollálni, anélkül, hogy egyébként rombolnám a bizalmat, és egyébként megadnám a kollégáknak azt a lehetőséget, hogy éljenek ezzel az intézménnyel?
3: Én nagyon a transzparenciának a híve vagyok, és ezt is szoktam javasolni a vezetőknek, hogy nyilván ennek is vannak korlátai, de hogy érdemes egyébként megosztani ezeket a dilemmákat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy alapból is el tud nagyon magányosítani egy ilyen vezetői munka, mert hogy nagyon sok olyan információ, vagy olyan döntés lehet, amit mondjuk adott esetben nem oszthat meg a vezető a kollégáival, de hogy például ez a home office kérdése szerintem klasszikusan lehet egy olyan, amit hogyha nem vagyunk biztos benne, hogy mondjuk a saját munkaszervezetünknél, vagy a saját kollégáink között hogy tudjuk jól kezelni, hogy akkor ezt kitenni az asztalra, hogy egyrészt mi van a vezető fejében, milyen elképzelés, a cégkultúra mit enged, mi az, ami belefér egy működésbe, és hogy a kollégák hogy vannak ezzel az egésszel, és én valahogy azt tapasztalom, hogyha egy ilyen egészséges felhatalmazást tudnak kapni a munkavállalók, akkor azért ezzel nem szoktak visszaélni. Tehát, hogy akkor ennek úgy meg tudják érezni a súlyát, hogy hú, ez most egy fontos dolog, itt most nekünk megkérdezték a véleményünket, elmondhatjuk, pro-kontra érvelhetünk, és hogyha abból ki tud alakulni egy olyan működésmód, ami nagyjából így kölcsönösen mind a két félnek megfelel, szerintem az nagyon hasznos tud lenni.
2: Uh-huh. Oké. Ez egy generációs kérdés, ugye ezt feszegettem az előbb, hogy lehet tipizálni, hogy mondjuk a legfiatalabb generáció keresi esetleg ezt a működést, vagy inkább egy XY generáció, vagy ez már, itt már nincsenek éles határok, alapvetően ezt mindenki megkedvelte, és ahol lehet, ott meg is próbálnak ezzel élni.
3: Én azt gondolom, hogy van benne generációs különbség is, tehát hogy nyilván egy akár korából vagy munkatapasztalatából adódóan egy szeniorabb kollégának valószínűleg kevesebb lehetősége volt arra, hogy mondjuk éljen ezzel a home office-nak a lehetőségével, és hogy a fiatalabb generáció pedig már ugye ebben a működésmódban, ebben a szellemben szocializálódik, akár már ugye az iskola rendszeren belül, vagy végig élete során, tehát hogy azt én is látom, hogy nekik azért már ez egy hatvány, tehát, hogy ők nagyon sokszor ez alapján válogatnak munkahelyet, vagy már ez egy ilyen tárgyalási kiindulási alap, hogy akkor két nap vagy három nap, tehát hogy mi az, ami így a számukra elfogadható, és hogy nyilván ezt lehet ilyen szemszögből is megközelíteni, de hogy az egyéni faktorok szerintem itt nagyon be tudnak jönni, és az önismeret, ami szerintem nagyon fontos mind a vezető és mind a munkavállalók részéről. Tehát ha mondjuk én tudom magamról, hogy én mondjuk egy ilyen szűkebb keretek között tudok jól működni, nekem segít az, hogyha nem tudom, időnként rám kérdeznek, hogy nem tudom, kell-e segítség, hol tartasz, elakadtál, és mondjuk én így érzem jól magam, vagy így érzem magam biztonságosabban a munkahelyi szerepembe, akkor lehet, hogy egy ilyen típusú kollégának mondjuk a segítség, hogyha bejön, és mondjuk nem tudom, kontaktál a kollégáival, oda tud lépni valakihez, fizikálisan elérhető a vezetője, hogy adjon neki tanácsokat, segítséget, és akkor van az, aki pedig ezt így szabadabban tudja megélni, mert azt érzi, hogy ő pontosan tudja, hogy nem tudom, melyik munkafeladat meddig tart, kivel, hogy kell ahhoz kapcsolódni, és akkor így aktívan meg tudja élni ezt a dolgot.
2: Említetted, hogy ugye alapvetően ez teljes, transzparens kellene, hogy legyen, ez nagyon fontos, illetve teljesítményt mérjünk. Mégis sokszor látom azt, hogy vállalatok úgy mérnek teljesítményt, hogy jelenlétben mérik. Jelenlétben, illetve jelenléttel párhuzamosan a munkaállomásnál elvégzett munka mennyiségét, minőségét nézik. Ez miért van? Ez esetleg egy magyar specialitás, vagy esetleg közép-kelet-európai specialitás, mert ha tőlünk nyugatabbra nézünk, kicsit nyitottabb világot látok általánosságban.
3: Én azt gondolom, hogy a szellemi munkánál azért elég nehéz megfogni, hogy az a teljesítmény az konkrétan micsoda, ugye egy ilyen fizikális szalag mellett, ugye, amikor mondjuk darabra kell teljesíteni dolgot, ott mondjuk ez egy kicsit könnyebb, de hogy azért én azt gondolom, hogy ez nem lehetetlen. Tehát, hogyha jól körül vannak határolva elvégzendő feladatok, hogyha lehet közben ilyen checkpontokat beiktatni, hogy mikor, hol tartunk, nagyjából mennyi a reálisan elvárható idő, amíg el kell készülni azzal a feladattal, azt milyen mélységbe, milyen minőségbe készítse el a kollega. Tehát, hogy ezek a támpontok szerintem mind a vezetőnek, mind a munkavállalónak azért tudnak segítségül szolgálni, és hogy te is mondod, hogy nem feltétlenül az a garancia, hogy most nem tudom, vezetőként benyitünk abba az irodába, és tizen ülnek bent vagy ketten, hanem hogy amikor ezeket a checkpontokat akár időről időre elővesszük, és ránézünk folyamatosan, hogy hol tartunk, abból is szépen ki tud derülni, hogy melyik az a munkafolyamat, vagy ki az a kollega, aki ezt így tudja vinni, és ki az, akinek mondjuk másfajta működésre van szüksége.
2: Ha pont ebből az aspektusból nézzük ezt a kérdést, tehát hogy vannak jó minták, vannak jó példák, és most már azért 6 év ilyen típusú működés van mögöttünk Magyarországon is, mégis miért vetődik fel az a kérdés, és akár tőlünk egyébként nyugatabbra is, hogy inkább visszarendelik a kollégákat az irodába. Ez miért történik? Elfogyott a bizalom, vagy más típusú működésre van szükség, vagy a gazdasági helyzet, a krízis indukálja ezt?
3: Én azt gondolom, hogy nyilván ebben van egy ilyen, vagy lehet benne egy ilyen gazdálkodási kérdés is, hogy ugye, hogyha vannak szép új irodaházak, amik kényelmesek, és amik elég sok igényt kielégítenek, hogy akkor azok ott miért álljanak üresen. Tehát, hogy nyilván lehet egy ilyen financiális oka is ennek a dolognak. Másrészt pedig, igen, én azt gondolom, hogy ezzel a bizalmi kérdéssel, meg a kontroll kérdéssel, ezzel kis túlzásra szerintem egy életen keresztül dolgoznunk kell, mert hogy amit te is mondtál, hogy igen, érnek minket különböző külső-belső behatások, különböző életszakaszokba kerülünk, zajlanak körülöttünk a mindenféle gazdasági társadalmi események, és ezek nyilván hatással vannak ránk. És ez szerintem fontos, hogy ezeket így felmérjük, meg észrevegyük, hogy egyébként most én akár vezetőként azért ragaszkodok egyfajta személyes jelenléthez, mert nem tudom, én úgy alapból nem érzem magam stabilnak a saját életembe, vagy a saját pozíciómba, vagy esetleg a cég működésembe, vagy hogy konkrétan ez így miről szól. És az is egy fontos és hasznos dolog lehet, hogyha mondjuk vezetők erről egymás közt tudnak beszélgetni, hogy mondjuk ők hogy vannak egymással, mert ebbe is a mintaadás nagyon tud működni. Tehát, hogy azért nekem jó sok vezetői kliensem számol be arról, hogy vannak olyan vezetői értekezletek, ahol egyszerűen nem opció, hogy valaki más véleményen legyen, nem opció az, hogy valaki jelezze, hogy bocsi, de az én csapatomban én tökre meg tudok bízni, és én mondjuk megadnám nekik a felhatalmazást, mert hogy mondjuk van egy olyan szervezeti kultúra, vagy mondjuk egy olyan első számú vezetői habitus, vagy stílus, amiben ez így nem fér bele. Tehát, hogy itt megint a transzparenciát hoznám be, hogy ha el tudjuk hinni a kiválasztott vezetőkről, hogy ők képesek a feladatuk megoldáson túl a kollégáikat is kezelni, azt szerintem azért mindenkinek nagy segítség tud lenni.
2: Milyen érdekes, hogy egyébként ez a téma is azért sok szeletből állít. Mesélted a kommunikációt, szervezeti kultúrát, beszéltünk transzparenciáról, bizalomról. Ha onnan nézem a kérdést, hogy alapvetően munkavállalói oldalon ez egy elvárás, hogy legyen akár egy home, akár egy hibrid munkavégzése lehetőség. Ha egy vállalatvezető most hallgat bennünket, akkor hogyan álljon ennek a kérdésnek neki, és feltételezzük, hogy nincs a szervezetben, tehát nincs intézményesített home office, vagy intézményesített hibrid munkavégzés. Mit javasolsz, mit tud tenni?
3: Elsősorban én azt javasolnám, hogy gondolják át, hogy ők egyáltalán hogy vannak ezzel a kérdéssel, mert hogy ez szerintem így az alfája és az omegája mindennek, hogy egyáltalán ők mit tartanak elképzelhetőnek.
2: Ki ez az ők? Tehát,
3: hát, hogy mondjuk a vezetők. A tehát, vezetők. Hogy mondjuk a menedzsment okay. Először gondolja át, hogy ő hogy van ezzel a kérdéskörrel, hogy akár egyéni szinten, akár tényleg így közösen átbeszélve, milyen a szervezeti kultúra, esetleg szeretnének-e azon lazítani, változtatni, rugalmasítani. Igen, itt talán nem is a lazítás a jó szó, mert azzal kapcsolatban lehet egy ilyen
2: kis negatív
3: igen, felhang, igen, hogy akkor itt most mindenki igen. Be akar lazulni, hanem inkább a rugalmasság, ami szerintem ebben a kérdéskörben így fontos lehet, hogy akár egy rugalmas alkalmazkodás is lehet az, hogy mondjuk én úgy próbálom megtartani, vagy motiválni a kollégáimat, hogy mondjuk teret engedek nekik, és akkor, hogyha ők megvannak a saját kis gondolataikkal, vagy megfejtéseikkel, vagy így elindulnak egy úton, hogy mondjuk nekik ebbe így mi tud beleférni, akkor azt szerintem fontos, hogy kezdjük el így megosztogatni valamilyen szinten a kollégákkal. Én nagy valószínűséggel azért először nem engedném rá ezt az egész szervezetre, hanem hogy így szépen fokozatosan, akár szintenként, akkor ugye nyilván minden szervezetben vannak ilyen hát ilyen referencia személyek, akiknek nem feltétlenül kell vezetőnek lenni, de hogy valamiért ők egy olyan státuszban vannak, akinek adnak a szavára, és hogy mondjuk én őket szívesen ajánlanám, hogy vonják be ezekbe a kérdésekbe, mert amit nagyon sokszor látom azt, hogy amit, tehát hogy egy-két döntés nem azért megy át, mert hogy erőltetjük, és nem tudom, nyomjuk, hanem hogyha tényleg egy-két olyan embert be lehet vonni ebbe, akinek adnak a szavára, aki mondjuk meg tud győzni akár nagyobb munkavállalói csoportokat bizonyos kérdések, esetekben, az sokkal jobban tud működni, és akkor így rajtuk keresztül akár fel is lehet mérni, hogy mi az igény a szervezetbe.
2: Említetted, hogy ugye maga a home office vagy a hibrid munkavégzés nem mindenkinek áll jól, nem mindenki tud ezzel élni. Mi történik akkor, hogyha az a kolléga, aki egyébként ezzel nem tud élni, nem is veszi észre, hogy sajnos alkalmatlan mondjuk egy hibrid munkavégzésre. Ott egy vezető mit tud tenni?
3: Hát mindenképpen érdemes beszélni róla, hogy, egyáltalán, amit te is mondasz, hogy, a kollega egyáltalán látja-e, vagy mondjuk ő tapasztalja-e, hogy, neki ez valamiért nem megy. Érdemes tényleg ezeket a, checkpontokat beiktatni, hogy akkor mondjuk nézzük meg közösen, hogy mondjuk nem tudom, mások mennyi idő alatt végeznek el munkákat, vagy milyen mélységig jutnak, vagy hogy tudják összeegyeztetni ezt az egész működésmódot úgy, hogy meglegyen a, az elvárt színvonalú, meg mienségű munka, és hogy hogy legyen egy párbeszéd erről akár, hogy, ő a vezető mit tud elképzelni, a munkavállaló mit tud erről javasolni, és hogy ez azért is nagyon fontos, mert én azt látom, hogy, pont ilyen esetek miatt tudnak a vezetők belecsúszni abba, hogy jó, hát ha akkor az egy-két embernek nem megy, akkor nem menjen senki, és akkor egy ilyen nagyon feketén-fehéren kezdünk el ebbe a kérdéskörbe gondolkodni, ami meg szintén kontraproduktív lehet, mert az, akinek ez egy fontos motiváció, vagy mondjuk ugye, tehát hogy vannak ilyen munkavállalói rétegek, például a kisgyerekes szülők, tehát hogy nekik szerintem ez egy hatalmas segítség tud lenni, hogy mondjuk akár az utazási időt meg lehet spórolni, vagy mondjuk lehet annyi rugalmasságot belevinni, hogy az ember, amíg nem tudom, reggel eldobja a gyereket az iskolába, vagy utána érte megy, még utána le tud ülni, dolgozni ebbe az egészbe. És itt tényleg megint így az önismeretnek a fontosságát hoznám be, hogy, azért lehet ebbe is támogatni a munkavállalókat, hogy akár egy mentoringgal, vagy akár egy, coaching folyamattal megtámogatni őket, hogy ő jöjjön tisztába azzal, hogy tud-e ő ezen a téren fejlődni.
2: Kicsit úgy érzem a mai beszélgetésből, hogy ez, kifejezetten nem egy vegytiszta humán erőforrás, úgyis HR kérdés, nem, hanem inkább egy vezetői kérdés, ugye? Viszont ha vezetőkről beszélünk, akkor ahhoz, hogy ebben megfelelően tudjanak mérlegelni, döntést hozni, ne történjen meg akár az a típusú általánosítás, amit, említettél, milyen skillekre, milyen vezetői skillsetre van szükség?
3: Hát most megint az önismeretet hoznám be, ugye, hogy, jó, hogyha tudja az ember, hogy ő neki hol vannak a személyes határai. Azt szerintem nagyon hasznos még, ha ilyen nyitott és transzparens tud lenni tényleg akár a saját véleményének az átadásával, vagy akár a kollégáinak a véleményének a befogadásával kapcsolatba. A rugalmasságot is mondhatnánk, hogy tényleg akár itt helyzet, élethelyzet is indukálhatja a szervezeti működésnek, vagy, bizonyos eseményeknek a bekövetkezése is indukálhatja ezt, és hogy tényleg hogy lehet ebből egy ilyen kvázi egy ilyen csapat munkát kihozni, hogy, mindenkinek legyen egyfajta beleszólása, legyen egyfajta olyan élménye, hogy azért valamilyen módon az ő nézőpontjuk, vagy az ő igényeik is benne tudnak ebbe lenni. Tehát, hogy ez egy elég sokrétű dolog. Én sokszor szoktam mondani, hogy szerintem a vezetői munka minimum 50%-ba, de szerintem jóval többbe arról szól, hogy az ember tudja a saját kollégáit jól kezelni, motiválni, észrevenni, hogyha valami elakadás van, vagy valami nehézség van. Tehát, hogy ez az emberekkel való jó bánásmódnak a, megtanulása, szerintem ez nagyon fontos.
2: És tudjon nekik teret és bizalmat is egyébként adni. Olyan, és talán ilyen záró kérdésként, hiszen lassan itt vagyunk az adásunk végénél, hogy bizalom nélkül működtethető egyáltalán bármilyen távoli munkavégzés? Ha nincs meg az az alapvető bizalom a munkavállalók felé, hogy ők a távolban egyébként a kiszabott feladatot visszamérve el fogják végezni. És ezt nem is feltétlenül ügyvezetői vagy cégvezetői aspektusból kérdezem, hanem inkább tulajdonosi aspektusból.
3: Én azt gondolom, hogy semmilyen emberi kapcsolat nem tud működni valamilyen szintű bizalom nélkül. Tehát, hogy az, hogy, én elhiggyem magamról, hogy alkalmas vagyok akár egy kapcsolódásra, vagy akár egy munkafeladat elvégzésére, vagy akár egy, nem tudom, tulajdonosi szerepnek a betöltésére, és ezen keresztül ugye fel tudjam hatalmazni a másikat, vagy el tudjam hinni róla, hogy egyébként ő is azért van ott, hogy elvégezze azt a munkát, vagy akár otthonról is, amikor nem tudom, egy meeting van, be fog kapcsolódni, és ott lesz ebbe az egész helyzetbe. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon alapvető dolog, és hogy ebben nagyon sok mintát hozunk egyébként, akár a gyerekkorból, akár otthonról, tehát, hogy erre különösen érdemes odafigyelni, és ezzel a dologgal foglalkozni, mert hogyha ez nincs, akkor szerintem az sokkal nagyobb károkat tud okozni, akár így az üzleti életen túl az emberi kapcsolódásokban is.
2: Nagyon szépen köszönöm, Judit, ezt a rendkívül érdekes tárlatvezetést. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva újra álláspont itt a Spirit FM-en. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok!

0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Kritikus a Tatai Öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Több mint 500 művész lép fel a 35. Zempléni Fesztiválon. A jubileumi rendezvény augusztus 14-én Sárospatakon a budafoki Dohnányi Zenekar hangversenyével kezdődik. A 10 napon át tartó fesztiválon a térség 25 településén, több mint 40 helyszínen, egyebek mellett komoly zenei koncertekkel, jazz, világzenei, népzenei, színházi és irodalmi előadásokkal, kiállításokkal, családi programokkal várják az érdeklődőket. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en, a Több-kevesebb című műsor. Jó napot kívánok! Hazafé Dávid a mai szerkesztő, én Rónai Egon vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Fontos témák, itt rögtön az első a magyar felsőoktatásról szól, ahol éppen most megint egy struktúraváltás zajlik, de ez még nem garantálja a sikert. Ennek járunk utána, hogy mit lehetne tenni, mit kellene tenni ahhoz, hogy egy kicsit jobb legyen a felsőoktatásunk helyzete, presztízse és jobb eredményekkel bocsássák ki a diákokat, ez talán a legfontosabb szempont. Siti Johanna, a BDO Corporate Finance stratégiai tanácsadás üzletág vezetője a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
6: Szóval mondom én, hogy ismét jelentős átalakulás előtt áll a felsőoktatás. Ugye most az alapítványokból visszatérünk egy hagyományos működési rendre, de azt a hagyományost is rengeteget ostoroztuk, nem csak ezt az alapítványt.
8: Ez így van, igen. Mi elsősorban egyébként itt az elmúlt hónapokban nyomon követve ezt a sok vitát, mert mindegyik ugye a fenntartói struktúráról volt szó. Mi ezt egy kicsit megpróbáltuk a másik irányba terelni, pont azért, mert hogy ahogy említette, a régebbi rendszert is kritizálták, az újat is, tehát mi úgy gondoltuk, hogy egy lépéssel hátrébb lépünk, és megnézzük, hogyha most egyébként esetleg új alapokra lehetne helyezni, időfüggvénye lesz, akkor mik azok a távolabbi szempontok, amikre egyébként mindenképpen figyelni kellene, mert nem attól lesz sikeres egy egyetem, hogy éppen ki a fenntartója, mert ugyanúgy egy magán és egy állami egyetem is tud sikeres vagy sikertelen lenni.
6: Hát a nemzetközi példák pont ezt mutatják, és érdekes, a magyar kormánynak is mindig ez volt az érve, hogy a magánegyetemek kiválóan működnek az Egyesült Államokban, vagy Angliában, Németországban, csak hát nem úgy, mint az itteniek.
8: Hát abszolút nem így működnek. Nekünk volt az elmúlt időszakban egy felsőoktatás egyetem egy projektünk, ahol a költségszerkezetüket vizsgáltuk, és költségoptimalizáció stratégiát próbáltunk nekik csinálni, és csináltunk egy nagyon széles körű benchmarkot, és azt állapítottuk meg, hogy azért a nemzetközi sikeresnek mondott egyetemek, akik financiálisan sikeresnek tűnnek, és azért nagyon más értelmezési struktúrával működnek, sokkal több, csak más formában kapnak támogatást, nem úgy, mint itthon. Szóval az egy nagyon nagyon ideál kép, hogy egy oktatási intézmény, aki azért alapvetően közfeladatot lát el, főleg itthon Magyarországon, még akár profitorientáltan is tudjon működni.
6: Most talán a pénzügyeik nem lesznek rendezetlenek, mert az állam belelépés valamiféle rendet mégiscsak kénytelen vágni, ha már ezt vállalta és ezt vette a nyakába. De másfajta alkalmazkodási képességei megvannak-e a felsőoktatásnak, akár a munkaerőpiaciak, akár a gazdasági igényeknek megfelelőek?
8: Pont ez a probléma, és mi pont ezt próbáltuk körbejárni abban az elemzésünk során, hogy azért Magyarországon tudjuk, hogy a demográfia most éppen milyen irányokat vesz, hogy csökkennek a születésszámok, továbbá a diplomásaink száma is jelentősen csökken. Az új kormányzati céloknak megfelelően mindkettőt növelni szeretnénk, ugye most jelenleg a diplomások aránya is az Európai Uniós átlagtól egy 10% ponttal el van maradva. Hogyha összességében mi ezt nézzük, akkor egy olyan megfelelően alkalmazkodó felsőoktatási struktúrára van szükség, aki egyébként egy magas fix költséggel mégiscsak tud dinamikusan működni, úgyhogy a jövőben kevesebb hallgatói létszám lesz. Valahogy azért ugye idő lesz, mire esetleg a demográfiai mutatóink javulnak, viszont az, hogy a diplomások száma az növeljen, az rajtunk áll. Ahhoz egy minőségi felsőoktatást kell nyújtanunk, ami vonzóvá teszi őket, és amivel egyébként ki tudjuk szolgálni ugye egy értékteremtő gazdaságot is.
6: Az Eurostat azt mondja, hogy Magyarországon alacsony, kifejezetten alacsony a diplomások aránya, az Európai Unió az nagyjából úgy számol, hogy minden második munkavállaló a fiatal korosztályban diplomás, nálunk ez 32-33%. Ez egy olyan adatsor, ami egyébként eléggé önmagáért beszél. Korábban az volt a mondás, hogy ne egyetemi diplomára hajtson a fiatal, hanem inkább valamiféle szakmát szerezzen minél hamarabb. A kettő nem mondaná egymásnak ellent, igaz?
8: Összességében nem mondaná egymásnak ellent, azonban, hogyha ugye a mostani versenyképességet nézzük, és nemzetközi viszonylatba tesszük Magyarországot, akkor a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek, ugye azért, ahhoz tudományos háttér és nem csak fizikai infrastruktúra, megfelelően képzett humán tőkére van szükség, ezért mindenképpen ezt az irányt is ugyanúgy képviselnünk kell, mindemellett pedig nyilván a fizikai és a képzett szakképzett munkaerőre is szükségünk van.
6: A különböző nemzetközi példák mit mutatnak nekünk, az a fajta egyetemi struktúra, ahogy most a felsőoktatás kinéz, amit most kínál a fiatalok számára, az mennyire korszerű és mennyire felel meg annak, ahogy máshogy gondolkoznak erről?
8: Mi azt láttuk a nemzetközi példáknál, hogy nincsen egy egységes jó módszertan, ami azt jelenti, hogy akár az adott országon belül sem egységes. Érdemes differenciálni ezeket az egyetemeket, pont azért, hogy mikor mit várunk el, és milyen célt kell kiszolgálni ezeknek az egyetemeknek. Nálunk ugye most egy nagyon egységes finanszírozási és működési struktúrában vagyunk, és így nem elvárható, hogy ugyanazt várjuk el mondjuk egy kutatóegyetemtől, mert neki reális olyan elvárásokat támasztunk, hogy szerepeljenek ott a nemzetközi rangsoron, legyenek nekik nemzetközi kutatási bevételeik, de még egy ilyen regionális tudásközpont esetében, akinek elsődleges célja a helyi gazdaság és a munkaerőpiac kiszolgálása, vagy a társadalmi mobilitás támogatása, velük szemben nem elvárható, aki ez. Tehát nagyon fontos lenne differenciálni az egyetemeket, hogy kivel mi a célunk, és érdemes lenne a finanszírozási struktúrát is utána ilyen szempontból rájuk igazítani.
6: Át kéne alakítani ezt a mostani rendszert, ha ezt egyáltalán annak lehet tekinteni, hogyha ez valahogy úgy alakult ki, hogy az összes nagyvárosnak van egyeteme, minimum főiskolája, ragaszkodik hozzá, és ez egy nagyon fontos szempont is az elérés, az elérhetőség alapján. De közben meg egy csomó helyen ugyanazokat a tantárgyakat ugyanúgy oktatják, ami meg valójában eléggé feleslegesnek látszik.
8: Az átalakítás alatt én inkább azt mondanám, hogy újra, hogy igazából célokat kellene meghatározni. Meg kell nézni, hogy hol érdemes, akár a lakossági szempontból, akár finanszírozási szempontból fenntartani a nagyobb egyetemeket, és hogyan lehetne optimalizálni ezeket a képzési portfóliókat, és pont ezért a finanszírozások mindig a megfelelő helyekre tudnának menni, és nem lennének kissé elesett egyetemek, vagy olyanok, akik ez egyébként rengetegen jelentkeznek, és rengeteg forrással tudnak működni.
6: Egy kicsit olyan, ezt tudom, ez súta hasonlat lesz, de szerintem érteni fogja a kedves hallgató is, mint ami vitát a kórházak kapcsán bonyolít hosszú évek óta. az egészségügy és a politika, hogy hol van értelme valóban egy olyan kórháznak, amelyik mindent kínál, és hol lenne értelme egy olyannak, amelyik igazából mondjuk a krónikus betegeket látja el. Ez egy kicsikét hasonló vita, hogy hol kell nagy egyetemet, kutató egyetemet, nagy orvosi karokat, és nem tudom mi mindent fenntartani, és hol felesleges, mert van másik.
8: Ez egy rendkívül jó hasonlat. Nekem egyébként az egészségügye szíven csücske, úgyhogy ott is részletesen végignéztem már ezeket. Ugye tekintve, hogy alapvetően egy közszolgáltatásról van szó, ezért mindenki számára elérhetőnek kell lennie. Mégis azért ugye, mivel közpénzből finanszírozzuk, a források azok korlátozottak, tehát meg kell találni egy nagyon jó, hatékony és optimális struktúrát.
6: Nem könnyű feladat, amit a nyakába vett a kormány, mert valami hasonlót ígér. Önökhöz fordultak már, vagy önök elküldték-e már a saját anyagukat számukra?
8: Mi elküldtük már a saját anyagainkat, és nyitottság van mindenki részéről. Nyilván most nagyon sok ötletet kapnak, a szakterületen is sok szakértő ötletel és gondolkozik. Bízom benne, hogy a végén egy jó gondolatot tudnak kiválasztani, esetleg összegyúrni a sok szakmai véleményt egy megfelelőre.
6: Siti Johanna, nagyon szépen köszönöm.
8: Köszönöm szépen, viszontlátásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nyilván egy piacon, hogyha különféle cégek különböző értékeit kell meghatározni, akkor nagyon is fontos az, hogy a piac maga, ahol működnek ezek a cégek, milyen. Az elmúlt években a magyar gazdaság hát életjeleket mutatott, de nem túlságosan egészségeseket, és éppen ezért nagy valószínűséggel például a nemzetközi üzleti életben a hazai vállalkozások értéke lehet, hogy még alatta is volt, mint amennyit különben egy normál környezetben a valódi értékük jelentene. Ez iránt érdekes. És erről beszélgetnék én Szőlősi Ferenccel, a KPMG tanácsadó, KFT Corporate Finance tanácsadás vezetőjével. Jó napot kívánok, igazgató úr!
2: Jó napot kívánok, Evan!
1: Ha jól gondolom, akkor az, hogy a magyar gazdaság stagnált és nehéz, strukturális nehézségekkel küzdött az elmúlt időkben, nem tette különösebben vonzóvá a nemzetközi befektetők számára a magyar cégeket.
2: Igen, ahogy említette, ez egy alapvető nehézséget okozott az elmúlt években, hiszen úgymond voltak nehézségek a magyar piacon, mind gazdasági, mind pedig szabályozási szempontból, és egy potenciális cégértékesítésnél azért hasonlóan működnek az alapvető közgazdasági elvek, mint bármi másnál, hogyha azért mérséklődik a verseny és a kereslet, akkor ez nincsen túlzott a jó hatással, úgymond az értékre és az érték, vagy mondjam, egy értékesítés során elérhető cégértékre ára. Úgyhogy abszolút ilyen szempontból nehézségek voltak, és alapvetően mi ezt úgymond keresleti oldalról láttuk alapvetően problémának, tehát kevesebb érdeklődést tapasztaltunk, és ez nyilván mind a tranzakciók számára, mind pedig az értékelésekre kihat.
1: Egyébként ez jól érzékelhető volt a környező országokkal összevetve? Tehát a lengyel meg a román piac az elmúlt években kifejezetten jól szerepelt, vagy az előzőekhez képest legalábbis jól szerepelt. Ott ez megragadható volt, hogy jobbak is az eladási értékek?
2: Hát értékek szintjén ezt azért így nem merném kijelenteni, egy picit igen, viszont aktivitásban abszolút ez, hogy mondjam, tetten érhető, és különösen olyan szempontból, hogy mondjuk a professzionális befektetők, tehát regionális private equity cégek jóval nagyobb számban voltak aktívak ezeken a piacon, és sokkal több, és nagyobb tranzakciókat is csináltak, de egyébként értékelésben is, és hát itt van egy ilyen regionális hatás is, tehát az egész régió úgymond cégei nem tudnak mondjuk olyan értéken forogni, vagy tranzaktálni, mint mondjuk egy nyugat-európai vállalat, de ebben ilyen szempontból semmiképpen nem fejlődött a magyar piac olyan szinten, hogy fejlődhetett volna.
1: A mi értékünk, mondjuk a nyugat-európai sokkal tradicionálisabb, sokkal kialakultabb piaccal kapcsolatban a növekedési potenciál lenne? Pont az, ami Magyarországon az elmúlt években hiányzott?
2: Igen. Összességében az egész régióra elmondható, hogy befektetői szempontból az, hogy itt hosszú távon, különösen egyes szektorokban, ahol ugye nagyobb jövőbeli növekedés elképzelhető, várható, ott abszolút egy jövőbeli nagyobb növekedés az olyan annyira vonzóvá tud tenni egyébként egy szektort vagy egy vállalatot, amivel úgymond ki tud emelkedni. És ténylegesen igen, érdeklődést tud generálni.
1: Egy stabilabb növekedési potenciál, vagy mondjuk egy jól megragadható forint árfolyam mennyit változtat azon, hogy állnak a befektetők a magyar piachoz?
2: Elég sokat tud változtatni. Szerintem önmagában egy stabil, kiszámítható gazdasági pálya és növekedés az önmagában már egy tranzakciós sikerhez is egy nagyon fontos és elégség, mondjuk egy nagyon-nagyon alapvető feltétel. Mindenképpen ez szignifikáns különbséget tud mutatni, úgymond cégértékben is, illetve érdeklődésben is, mind a növekedés, mind pedig akár a forint-euró stabilitás is, illetve jövőre vonatkozóan. Ez egy olyan szempontból komplex kérdés, hogy azért most a forint erősödése sok vállalatnak éppen nehézséget okoz, főleg, hogy exportra termelnek, és ilyen szempontból van, hogy mondjam, devizakockázatuk, Azonban hosszú távon egyértelműen ez egy felértékelődéshez vezethet gyakorlatilag cégértékek szintjén.
1: És hát talán az is, hogyha a kormány kitart a szándéka mellett az erővezeti csatlakozás tekintetében, mert hát nyilván az is egyfajta kiszámíthatóságot feltételez egy befektető szemével is. Hogy látják a magyar cégvilág éhes a befektetésre?
2: Szerintünk igen, és ez vélhetően azért változni is fog, vagy változhat a következő években. Az elmúlt években tényleg visszafogott aktivitást is láttunk, és itt különösen szerintem a középvállalati szektorban van egy olyan elmaradás, hogy nagyon-nagyon sok cég vár arra, hogy valamilyen úton, módon generációváltással, vagy pedig tulajdonlással ugye megoldja azt, hogy a tulajdonosváltással megoldja azt, hogy a következő évtizedekben hogyan menjen tovább a vállalat, és ilyen szempontból szerintem az elmúlt években alacsonyabb tranzakciós aktivitást láttunk, mint ami lehetett volna, úgyhogy szerintem idővel ez kvázi meg fog következni, hogyha a körülmények úgy adottak lesznek, igen.
1: Szőlősi Ferenc, KPMG, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Erdély Dóra a vonalban, vele folytatjuk az Ökonomusz elemzőjével a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, és azzal a témával, hogy mi mennyibe kerül, ha nyaralni indulunk. Itt két nagy célpontot vettek alapul az elemzéshez Dóráék, a Balatont és az Adriát vetik össze. Jó napot kívánok, mire jutottak, Dóra?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mi azt vizsgáltuk meg az Ökonomusznál, hogy egy négy tagú család, két felnőtt, két gyerek, egy ötnapos üdülés során azonos feltételek mellett hol talál olcsóbb a nyaralási helyszín magának. A Balatonnál, ahol Siófokot és Balatonfüredet vizsgáltuk, vagy az Adriánál, ahol Zadarvárosát.
1: Ez azért is logikus ez a vizsgálat, mert állandóan azt halljuk, és hát simán odavágjuk, hogy ennyiért már a tengernél is tudnánk nyaralni, halva a balatoni árakat. Igaz ez?
2: Pontosan ez volt a mi feltevésünk is, viszont azt találtuk, hogy a legtöbb relációban a Balaton továbbra is olcsóbb az Adriánál. Akár az utazás nézzük, bár az evidens, hogy többbe kerül kiutazni kocsival az Adriára, mint a Balatonhoz, de hogyha a szállást nézzük, vagy éppen az étkezési költségeket, akkor is azt látjuk, hogy a Balaton árban még mindig versenyképesebb, mint az Adria.
1: Sokkal? Tehát alapvetően... Na jó, igen, minden. Persze, hát az határa csillagos ég, ezt szoktuk mondani. De hogyha mondjuk reálisan nézzük, tehát egy közepes árfekvésű, közepes igényeknek megfelelő, tehát normál szállást tekintünk alapul, akkor mekkora a különbség?
2: Igen, vizsgáltunk szállodákat, vizsgáltunk apartmanokat is különféle feltételekkel. Az látszik, hogy a szállodák esetében 3-tól 5 csillagosig néztük, és 50 ezer forinttól akár 700 ezer forintig is terjedt. Tehát a különbség a kétfajta a szállások között, hogy Balaton vagy Adria. Mi pedig az apartmanokat illeti, ott is néztünk átlagos szállás árakat, ami a Balatonnál ilyen 400 ezer forint körül van a négy tagú családnak az ötnapi nyaralása, míg az Adriánál 600 ezer. Tehát az átlagnál is egy 200 ezer forintos különbség látszik. És megnéztük a legolcsóbb elérhető szállásokat hasonló feltételek mellett, és azt találtuk, hogy a Balatonnál 300 ezer forint alatt is találhatunk szállást, még az Adriánál 400 ezer forintnál kezdődik a legolcsóbb is.
1: Egyébként pedig, hogyha beszéltünk róla egy fél mondattal, hogy a határa csillagos ég, azzal számoltak? Tehát az extra szolgáltatások, igen, és az öt csillag? Az mit kóstál?
2: Számoltunk. Itt segítségünkre volt egy Pannon Egyetemi kutatás is, ami pont az évelején mérte fel a szállodákat. Az ötcsillagos szállodák esetében, és már hozzászámolva a forintnak az erősödését is, nagyjából az ötnapos nyaralás négy tagú családnak a Balatonnál 1,2 millió forintnál lehet a szállás árat tekintve, míg az Adriánál 1,8 millió forintnál kezdődik az ötcsillagos, ami a határa csillagoség kategóriába tartozik.
1: Na, akkor azt azért tényleg kimondhatjuk, hogy a szállás költségeket nézzük, akkor a Balaton olcsóbb, így sem olcsó, de olcsóbb, mint a horvát tengerpart. Igen. És a többi költség, tehát például ugye enni kell, nem feltétlenül all inclusive az ellátás, tehát hogyha elmegyünk egy étterembe, akkor mi történik velünk?
2: Igen, az éttermek esetében a Nubeo oldalát használtuk, ahol helyi lakosok véleménye is számít, illetve statisztikai adatokból is dolgoznak. Ott azt találtuk, hogy az Adriánál egy közepes kategóriás két fő részére való éttermi étkezés nagyjából 25 ezer forint körüli összegű, még Magyarországon ilyen 17-22 ezer forint között van. Itt kisebb a különbség, mint mondjuk a szállásoknál, de azért látszik egy pár ezer forintos drágaság az Adria részére. Ami pedig az élelmiszer árakat jelenti, ott is mutatkozik feltérés, hogy Horvátország egy kicsivel drágább, mint Magyarország, és ezt az infláció is alátámasztja. Sajnos Horvátországban jóval magasabb jelenleg az infláció, és az élelmiszeráraknak is a növekedése, mint idehaza.
1: És akkor ugye itt van még egy újabb tétel, utazni is kell, valahogy el kell jutnunk az úti célhoz, a szállás az nem az étkezés, az egy alapköltség. Ott hogy állunk?
2: Igen, ugye egyrészt fontos látni, hogy a Balaton közelebb van, mint az Adria, tehát sokkal kevesebb benzinnel is elég számolni. Viszont számoltunk továbbá az autópálya díjakkal is, mind Zadarig, mind Balatonfüredig. A Balatonhoz leutazni nagyjából oda-vissza úttal 17 ezer forint, a pesti indulással és érkezéssel, még Zadarig 76 ezer forintot kóstál az utazási költség. Viszont ezt kismértékben kompenzálhatja az, hogy a horvát tengerpartok és strandok ingyenesek, mivel közvagyonnak számít Horvátországban a tengerpart. Ezzel szemben viszont a Balatonnál, főleg Siófokon, Balatonfüreden és a kiemelt desztinációkban strandbelépőt kell fizetnie a családnak, hogyha szeretne a vízbe menni, ami három nap esetén ilyen 18-26 ezer forint, a négy tagú családnak, négy nap strandolás esetén pedig akár 25-35 ezer forint is lehet.
1: Nem olcsó ez, akárhogy is nézzük, és ugye azért azt tegyük hozzá, hogy ezek a számok, amiket az imént hallottunk, ezek a számok nem egy hetes nyaralásról szólnak, csak öt naposról. Miért pont öt napost néztek?
2: Ezt láttuk olyan átlagos nyaralási időnek a mostani helyzetben, akár hogyha nézzük az árakat, a családi költségvetésnek a lehetőségeit, illetve hát itt volt még az elemzés készítésekor a közel-keleti háborúnak a veszélye is, ami szintén okoz gazdasági bizonytalanságot, akár a családok esetében, akár a turizmus esetében.
1: Hát és akkor még a repülős utakról nem is beszéltünk, ami egy külön kategóriája lenne ennek a nyaralás költség kérdésnek, ahol akár fejenként 100 ezer forintot, vagy többet is kérhetnek a légitársaságok az oda-vissza útér. Úgyhogy igen, ez egy a családi kasszákat megterhelő, de szinte kötelező nyaralás, mert hogy erre szoktuk mondani, hogy azért ez jár, nem?
2: Ez jár pontosan, és az Adria mellett szól, hogy tengerparti élményt nyújt, és még elérhető távolság, elérhető külföldi úti cél a magyar családok számára.
1: Járni jár, de van-e? Ugye mindig ez a kérdés ilyenkor. Kívánom, hogy mindenkinek legyen ebben része. Erdélyi Nóra, köszönöm szépen, önnek is jó nyaralást, hogyha úgy lesz.
2: Köszönöm szépen.
1: És hát önök is, hogyha neki tudnak indulni, akkor érezzék jól magukat. Ha meg nem, akkor itt vagyunk mi holnap, és várjuk önöket a Gazdasági Magazinnal ugyanebben az időben. Köszönöm a figyelmet, Rónai Egont hallották, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: Kaisai.hu.
3: A Csepel plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. A csatlakozási tárgyalások első úgynevezett alapvető fejezetei júniusban nyíltak meg Ukrajna és az Unió között. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hévek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Egy olyan filmnek a premiéréről beszélünk, amit már lehetett látni, mert február 3-án a filmszemlén bemutatkozott a Profécia, és hát ott sikerrel mutatkozott be, úgyhogy remélhetőleg várakozások veszik körül Fabricius Gábor filmjét, amelyet most már lassan elkezdenek úgy vetíteni, hogy hát sorba rendesen lehet majd látni. A Z-generációról szól ez a film, és az alkotó Fabricius Gábor a vonalban. Szervusz, Gábor!
8: Szervusz! Igen, így van.
1: Téged a Z-generáció miért érdekelt különösen?
8: Igazából nekem volt egy olyan személyes tapasztalatom, mint a Covid után, ami azt a benyomást keltette bennem, hogy nagyon nagy a közöny egymás iránt. Nyilván nekem volt egy olyan esetem, hogy majdnem ugye meghaltam, és akkor kórházban voltam, stb. És azt éreztem, hogy valamiféle furcsa közönnyel viseltetnek az emberek egymással kapcsolatban. És akkor arra gondoltam, hogy egy olyan dokumentumfilmet szeretnék csinálni, ami ezeket a falakat radikálisan lebontja. És én azt láttam, hogy ez az a korosztály, ez az a generáció, aki mindenféle gátak nélkül szeretne beszélni egymással is, egymás felé tudnak fordulni óriási empátiával, megérteni egymást. És ez az a generáció, akinél úgy éreztem, hogy a legkevésbé vannak jelen abban a diskurzusban, ami hát így a médiatér, vagy egyáltalán a filmek világa. Tehát, hogy nagyon keveset. Annak ellenére, hogy meg vannak címkézve, hogy ő az Z-generáció, és ilyen, meg olyan, meg amolyan, nagyon kevésszer lehet hallani az ő hangjukat. És egy olyan biztonságos teret szerettem volna létrehozni, ez a tűz körül ülés, egy ilyen nagyon ősi vágyunk, hogy a tűz körül ülve megosztjuk egymással a dolgainkat, és a jövőben nézzünk, azért is Profécia a címe, oda össze tudjam őket hozni, és ott tudjak velük valójában beszélgetni. Tehát amikor megkérdezem tőlük, hogy hogy vagy, ez nem egy olyan hogy vagy, hogy egyébként meg tök mindegy, hanem tényleg valódi kérdések és valódi válaszok szülessenek, és egyébként szerintem ez nagyon erősen működött is.
1: Mindenkit látunk, akit szóra bírtál, vagy nem volt mindenki annyira nyitott, hogy egy filmben helyet kapjon?
8: Hát ugye amikor már eljöttek, akkor ők azért tudták, hogy egy filmben fognak szerepelni, annak ellenére, hogy ugye a tűz felé ülnek, és kvázi a háttérben dolgozó kamerákat a sötétben nem is érzékelték, sőt el is felejtették, hogy be vannak portozva, mikroporttal, ilyen kis mikrofonokkal. Tehát gyakorlatilag sikerült létrehozni egy olyan teret, amiben tényleg egymással tudtak beszélgetni. És ezt 5 napig, hogyha technikailag nézzük, ugye a forgatás menetét, akkor ezt 5 napig csináltuk, és ebből az 5 napból van összevágva úgymond egy éjszaka, vagy egy ilyen tűz melletti beszélgetés, ez 2 óra. És tehát vannak nyilván olyan emberek is a filmben, akik egymással ugye nem is találkoztak, mégis nagyon hasonló problémákkal, nagyon hasonló kérdésekkel, mint például a gender, tehát hogy a saját szexualitásuk kérdése, amiben nagyon nagy nyomás helyeződik rájuk a média oldaláról, vagy a világ van a különböző politikai oldalaknak az elképzelései szerint, és ők ebbe születtek már bele, tehát úgy nőttek föl, hogy itt az ilyen likvid dolog, és ezek kérdéseket okoznak, vagy a rassz kérdése, ott például egy palesztin lány szólal meg, aki Magyarországon született, úgymond szőkék a szülei, mert hogy ugye magyar szülők, tehát nem az érszerinti szülőkkel nőtt föl, és milyen Magyarországon egy ilyen helyzetben felnőni abszolút magyarként, és hogy nézik őt például nagyon sokszor cigánynak, és hogy ő benne ez mit okoz. Vagy hogyha megyek tovább, akkor természetesen a drog kérdése, ami egy óriási probléma szerintem ebbe a generációba. Tehát olyan méhkasba nyúltunk úgymond ezekkel a fiatal lelkekkel, hogy egészen elképesztően mély történetek. Mindegyikük egy-egy film önmagában is. Főleg, hogyha beszélgetnek, az meg őrület.
1: Az idősebbek el szokták intézni ezt a generációt annyival, akik előttük járnak, ugye? Hogy hát ez a digitális nemzedék, ezek nem beszélgetnek, ezek csak nyomkodnak, és ők már eleve így nőttek fel, és egyébként ez tény, ők az első olyan nemzedék, amelyik a digitális eszközökkel együtt nő föl, tehát elveszett számukra a kommunikáció hagyományos módja. Miközben te pont a kommunikáció hagyományos módját kínáltad fel nekik.
8: Azért nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert ez volt egy ilyen őrületes élmény, hogy képzeld el, hogy nem ismerték a tűz körül ülök és beszélgetek élményt.
1: Mondjuk
8: ami azt gondolom,
1: döbbenet.
8: Hogy nekünk, idősebbeknek, ez egy ilyen teljesen az elmúlt, mit tudom én, az emberiségnek 100 000 évében, ez egy teljesen természetes dolog. És annak van egy mágiája. És nekik egyáltalán nem volt meg. És olyan hálálkodás ment a végén, hogy úristen, ez egy olyan élmény, amit soha nem éltek át, és fantasztikus, és hogy mennyire megnyitja az embert, és hogy ugye előse vették a telefonjaikat, tehát tulajdonképpen ilyen digitális detox volt, ami nekik is egy óriási élményt okozott, és végül is létrejött a tűznek a mágiája velük is, annak ellenére, hogy ők nem így nőttek fel. Tehát egy új helyzetbe kerültek, és ez nekik nagyon furcsa volt, és azt gondolom, hogy működött ugyanúgy, mint mindannyiunknál.
1: Ha megnézzük a film mellett, hány fiatallal találkozunk?
8: Hát összesen hányan szerepelnek benne?
1: Már gondolom, nem is tudod.
8: 15-20-an lehetnek
1: sok,
8: talán.
1: Az sok, én ugye kevesebbre gondoltam.
8: Kell, hogy igen, hát figyelj, 6 nagy szál van benne, 6 nagy történet van benne, akik vezetik úgymond ezeket a ilyen témákat, amit mondtam, hogy gender, hogy drog, hogy rassz, hogy szülők, transgenerációs traumák, és köré gyűlnek, hogy úgymond ezek köré, a szószólók köré gyűlnek, akik szintén ezekben a témákban nyilatkoznak meg, de ez összesen körülbelül az 15-20 ember. És azt azért mondom, tudni kell, hogy nagy mennyiségből maradtak ők így bent, ha ilyen szűk csapat lett volna. Mondjuk a tűz körül legközelebben mondjuk 6-an ülnek, akkor egy kicsit távolabb úgymond 10-en. De azért ezt ilyen 50-60 emberből kaptuk meg ezeket a történeteket a gyártási folyamat során.
1: Jobban megértjük a fiatalokat, mi idősebbek, ha megnézzük a filmedet? Jobban meg tudjuk, hogy mi jár a fejükben?
8: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy például a filmszemlén a bemutatóra Pataki Ági Kovács Gábor duó beült, és teljesen tátva maradt a szájuk, és hosszan beszéltek arról, hogy most már egészen másképpen látják ezt a generációt, mint ahogy eddig gondolkoztak róla, és hogy valójában soha nem volt lehetőségük arra, hogy ilyen érzékenyen, közvetlenül, empatikusan kerüljenek közel hozzájuk. És én ezt látom, hogy egyrészt ugye van a generációs szinten a fiatalabbak, azok nyilván azokat a történeteket hallják, amik bennük élnek, amik bennük is élnek, tehát az ő generációkban. De az idősebbeknél ez tényleg egy közelkerülési helyzet, ahol már úgy nem látják ugyanúgy a világot a fiatalokkal kapcsolatban, mint ahogy korábban. Szerintem ez egy olyan élmény, ami megváltoztatja a nézőpontjukat. És hát végülis ez volt a cél, hogy legyen egy, a közöny helyét felváltsa az empátia. minden szinten.
1: Ez a sok beszélgetés, ami ott a filmszemlén, a film körül és utóéleteként zajlott, ez arra sarkal benneteket, hogy a premiért március 19-én a Toldi moziban úgy intézzétek, hogy ott utána lesz egy közönség találkozó. Ott lehet veled találkozni. A fiatalok közül is néhányal?
8: Szerintem nagyon sokan lesznek. Hát ugye a producerei Kozák Soma és Kuslics Máté, ők maguk is Z-generációsok, tehát hogy én valójában az operatőr is az volt, tehát hogy rajtam kívül az egész stáb Z-generációs, és velük együtt fogjuk ezt a Q&A, tehát kérdés és válaszokat, sessiont megtartani a premier után, és aztán utána pedig, ugye mivel ez a Colorado zenei fesztiválon történt a forgatás, a kolorádósok egy bulit is fognak hozni nekünk.
1: Na, hát ez akkor egy ilyen összművészeti találkozó lesz. Minden esetre, hogyha valakiben az kérdés, hogy a Z-generáció az micsoda, ez a millennium generáció, tehát a 2000 előtt pár évvel és 2000 után pár évvel születettek. Hát öreg kamaszok és fiatal felnőttek úgy nagyjából. Meg a rendező Fabricius Gábor, aki remélem öröki fiú, úgyhogy valami hasonló módon álljunk el ez a dologhoz.
8: Ez egy jó labda volt, amit igazán nem is tudok leütni.
1: Na jó, van, akkor maradjuk ebben. Március 19-e Toldi mozi, a Profécia hivatalos premierje, utána pedig elindul a film a maga útjára, amihez minden jót kívánok neki, és neked a rendezőnek. Szia, Gábor!
8: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Itt a kultúra. Jó napot kívánok. Somodi Sörmös Eszter szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Rónai Egon vagyok. Könyvekkel indítjuk a mai műsort. Sok-sok könyvvel és egy könyvszakértővel, Ludwig Orsolyával, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójával, akitől annyi jó könyvötletet kaptunk már, úgyhogy én reménykedem abban, hogy ez a mai nap is így telik majd. Szervusz, Orsi!
2: Szervusz, nagyon fogok igyekezni.
1: Légy szíves, köszönöm szépen. Szóval azt tudom, hogy a valóság sokkal kapcsolatban készültél valamilyen anyaggal, de nekem a valóság sok meg a könyv, az tulajdonképpen inkább egymással szembe menő két fogalom. Tehát nem sok irodalmi témát talál az ember a valóság sok környékén.
2: Hát nem így kell nézni, hanem igazából a valóság sok mélyére kell lásni, hogy miért is létezik egyáltalán ez a műfaj, illetve hogy miért tetszik az embereknek, amennyiben tetszik. Mondjuk én rendkívüli mértékben nem vagyok rajongója, de amikor így utána gondoltam és beszélgettünk a kollégákkal erről a témáról, tényleg rá kellett jönnöm, be kellett látnom, hogy nagyon sok irodalmi mű valójában ugyanazon az alapon működik, mint a valóságsó, azzal a biztonságos környezettel, hogy ott nem valóságos embereknek az életébe kukucskálunk bele, vagy az ő reakcióikba, az együttműködésbe, együtt nem működésbe, hanem ezt fiktív karakterek megteszik helyettünk. De igazából, hogyha belegondolunk mondjuk Agatha Christie-nek a 10 kicsi néger című történetébe, vagy Orwellnek az Állatfarmjába, vagy pedig a Legyek urába, vagy Janet Teller Semmije, akkor ezek pont azon az alapon működnek, ahogy a valóságsók is. Ugye a valóságsó miről szól? Különböző tematikákba ültetik azt, hogy egy random vagy ilyen hát véletlenszerűen összeállított csoportot, amiben lehetőleg mindenféle karakter kell legyen. Ezeket összezárnak valamilyen helyszínen, de a lényeg az, hogy elszigetelve a szélesebb környezettől, és utána elkezdik figyelni őket, és ráadásul mindenféle kihívások elé állítják őket, nehézségekbe kerülnek, na és akkor hogyan reagálnak, hogyan tudnak együttműködni, ki az, aki vezérszemélyiség lesz, ki az, aki rögtön az áldozat személyisége lesz, tehát valójában a regényekben ugyanez megtörténik. Amit én nem szeretek a valóságsóban, az az, hogy itt valódi emberekkel kísérleteznek, a regényekben legalább ezt nem valódi emberekkel tesszük.
1: De annyit mentségül, meg szemrehányásul egyúttal a valóság sok mellé, hogy hát ezek azért nagyon gyakran megrendezett helyzetek, amikben valódi emberek szerepelnek, de nem feltétlenül valódi szituációkban.
2: Ez egész biztos így van, ezzel együtt azért egy, hát ez a kukucskálás dolog és ennek a kiszolgálása, ez nyilván ott van.
1: Hát a kukucska az meg mi vagyunk, hogy ennél a szónál maradjunk. Tehát ez az, ahogy átnézünk a szembelevő házra, kicsit elhúzva a függönyt, hogy jobban lássunk. Tehát ez gyakorlatilag ez vagyunk mi.
2: Erre hogy... muszáj elmesélnem egy viccet neked, bocsánat, és remélem a hallgatóknak is majd tetszik, ősrégi szakállas vicc, hogy a Gizi néni mondjuk felhívja a rendőrséget, és bepanaszolja, hogy a szembelévő házba hát egy férfi mesztelenül mutogatja magát, és hát micsoda felháborító dolog, kijön a rendőr, odáll a néni ablakához, hogy hát hölgyem, itt én nem látok semmit a szembelévő ablakba. Innen nem is, de ha fölmászik a szekrény tetejére, teljesen látszik.
1: Igen, azt hittem, hogy távcsővel.
2: Szóval egy kicsit azért ilyesmi.
1: Hát ez a valóság sok titka valóban. Meg az, hogy én azt hiszem, hogy majd én eldöntöm, hogy ki marad bent, ki marad ki, szavazással lehet, ugye, meg az, hogy itt zárt helyszínen vannak, tehát be vannak zárva. Ezeket mondjuk Agatha Christie például hibátlanul működtető, hogy mondjuk megérkezik a kastélyba a társaság, és aztán kiderül valami.
2: Bizony, bizony. Tehát ez, mondom, maga az alapvető mechanizmus, az megvan a regényekben. Pontosan így helyeznek karaktereket egy kísérleti keretbe. Ugye nem csak ilyen történetek vannak, mert vannak a szabadon mozgó karakterek is, ahol jönnek-mennek a mellékszereplők, de pont Agatha Christie-nek több ilyen története van, a nyaralógyilkosok is ilyen, a gyilkosság az Orient Expressen is ilyen, hogy ott van egy zárt közösség, mindenféle ember, az alaphelyzetben nem tudjuk, hogy van-e közöttük kapcsolat, és aztán szépen bontakozik ki, hogy egyáltalán hogyan kötődnek egymáshoz, ki lehet a gyilkos, stb. Szóval ő ennek szerintem kifejezett mestere, és érdekes tényleg, ha az ember így belegondol, hogy valójában ugyanaz a mechanizmus, mint a valóság show.
1: Sőt, hát Orwell szinte az Állatfarma írt egy valóság show történetet, tehát az aztán tényleg az, csak nincsenek kamerák.
2: Hát pontosan, tehát ő is mestere ennek. Azért azt hozzá kell tenni, hogy Orwell valóságos helyzeteket próbált meg leírni, tehát ő azért a kommunista diktatúrát erőteljesen megjeleníti, tehát lehet, hogy ott ugye az állatokat nevezi meg, de valójában azért több karakter mögött lehet sejteni, hogy milyen valóságos személy
1: de ez
2: volt.
1: Ez így van a valóságsoknál is, ha már itt tartunk, hiszen ott a producer, a szerkesztők különböző karaktereket vizsgálnak és választanak. Igen. Ki szereplővé. Nem mindegy, hogy milyen összetétel találkozik aztán egy valóságsó első napján.
2: Igen, pontosan, tehát erre nyilván pszichológusok is figyelnek, hogy vajon milyen kapcsolatok jöhetnek létre, kik azok, akik szövetkezni fognak, kik azok, akik tuti ellenségesek lesznek, és ugye egy show sikeréhez mindegyikre szükség van. Hát aztán higgyük el, hogy mennyire valódi vagy nem valódi.
1: Valójában szerintem ezen a néző rég túl van. Tehát aki a valóság sok lelkes híve, ő pontosan tudja, hogy megrendezett jelenet, de egy idő után, hogyha jó a valóság show, akkor ezt el is felejti. Már ugyanis a karakterekkel van elfoglalva, és nem annyira a jelenetekkel. Az irodalom hasonló témákat, azokon túl, amiket ugye klasszikusként az előbb említettél, ás például Agatha Christie vagy Orwell, hoz manapság?
2: Nagyon is. Én két történetet, vagy két hát világot szeretnék megemlíteni. Biztosan ismerik az Éhezők viadala sorozatot a kedves hallgatók. Feltételezem, hogy filmen még többen látták, mint ahogy olvasták.
1: Finom romantikus mondanom, történet, igen.
2: Hát,
1: ismerjük, persze.
2: Kedves vagy, hogy ezt az aspektusát emeled ki, de azért valójában ez egy elképesztő erős társadalomkritika, és tökéletesen illik a mai világunkra is. Pont amikor a nagyobb gyerekeim voltak, kisiskolások, akkor jött be az első vagy a második film, és hát teljesen oda voltak, hogy fú, hát ezt meg kell nézni. És én úgy szoktam lenni az ilyen filmekkel, hogy én megnézem előre, és aztán meglátjuk, hogy ez szabad-e. És ennél a filmnél pont azt éreztem, hogy szerintem tényleg nagyon komoly mondani valója van, de egy gyerek ezt még nem fogja érteni, hanem ő azt fogja látni, hogy itt kegyetlenkedés van, hogy az Éhezők viadala, ha esetleg valaki nem ismerné, ez ugye egy ilyen disztópikus jövőkép. Nem, ez nem zombi, hanem ugye egy teljesen disztópikus társadalom, és ebben minden évben megrendeznek egy olyan viadalt, ahol a különböző körzetekből fiatalokat, még akár gyerekeket is kisorsolnak, mindenhonnan egy fiút, egy lányt, elhurcolják egy zárt környezetbe, egy ilyen, hát nem is tudom, mint egy aréna körülbelül, csak hát annál jóval nagyobb, meg természeti környezet, és akkor ott életre halálra meg kell küzdeni. De mindezt folyamatosan közvetítik kamerákkal, manipulálják is az eseményeket, manipulálják azt, hogy a közönség ezt hogyan látja, és hát nyilván ez egy nagyon komoly diktatórikus világban játszódik, ahol ugye Snow elnök a központi személy, és hát elképesztő plasztikusan meg tudja jeleníteni, hogy a média, ugye itt is, ahogy közvetítik magát a viadalt, az teljesen hogyan tudja befolyásolni a közönség véleményét, és akár teljesen más képet is mutatni, mint a valóság. Pedig hát valódi kameraképet mutatnak, tehát hogy abban nincsen manipuláció, hogy ne, az, nem az történik, amit a kamera mutat, csak éppen úgy mutatja meg olyan szögből, akkor olyan kontextusba helyezve, hogy tökéletes manipuláció. Na én ezért nem engedtem a gyerekeknek, mert én azt gondoltam, hogy ezt ők még nem értik. Egy felnőttnek szerintem nagyon tanulságos, könyvben is, filmen is megnézni.
1: Na pont ezt akartam kérdezni, hát egy gyereknek könyvben nem. Pont úgy felnőtt történet, mint ahogy filmen, ugye a film ebből igen. A szempontból sokkal keményebb tud lenni.
2: Igen, itt azért én azt gondolom, hogy mondjuk azért egy fiatal 16-17 éves már tud ezzel mit kezdeni, főleg, hogyha a szülő beszélget vele erről a könyvről. Én amúgy is szoktam javasolni, hogy a nehezebb könyveket azért jó, ha megbeszéljük velük. A másik könyv, amit majd még szeretnék ajánlani, az szintén olyan, hogy azzal nem szabad a gyerekeket egyedül hagyni. Az éhező fiadala szerintem szintén ilyen, amivel nem szabad még egy 16 évesre egyedül hagyni. 25 fölött szerintem ezzel már akkor már van annyi tapasztalata az embernek, hogy ezt jobban tudja önállóan is kezelni. Hát Janne Tellernek a Semmije, amit még így utoljára szeretnék megemlíteni, ezt nem tudom, hogy ki ismeri, szintén létezik filmen is.
1: Borzasztóan, ez nekem nincs meg.
2: Borzasztóan kegyetlen történet. Ez arról szól, hogy egy gyerektársaságból egy fiú fölmászik egy fára, és nem hajlandó lejönni, mert közli, hogy semminek nincs értelme, és neki így úgy van eleg a világból, ahogy van. És akkor a gyerekek először ártatlan módon, de megpróbálják neki bebizonyítani, hogy dehogy nem, hát azért van érték, van értelme a dolgoknak. És ez a próbálkozás, ez relatív kedvesen indul, de elképesztő mértékben elfajul, tehát a Legyek urához hasonlóan elfajul. Döbbenetes dolgok jönnek ki a gyerekek természetéből is, és hát gyakorlatilag meg is semmisítik lelkileg önmagukat. Szerintem egy nagyon-nagyon megterhelő történet. Érdekessége, hogy Hollandiában született maga a könyv. Először betiltották, majd pár évtizeddel később most meg kötelező olvasmány, és én egyikkel se értek egyet, tehát szerintem butasság mind a kettő, tehát ezt kötelező olvasmánnyá tenni, hát akkor nagyon remélem, hogy ott alaposan felkészítették a tanárokat, hogy ezt átbeszéljék, és hogyha Magyarország, ez egy slágerkönyv lett azóta, tehát ha ezt valaki látja, hogy a gyerek olvassa, akkor mindenképpen beszéljenek róla. Felnőttként is érdemes elolvasni, de nehéz olvasmány lesz előre.
1: Ez valójában egy thriller, igaz?
2: Hát nem is tudom, hogy milyen kategóriába merjem sorolni. Hát egy nyomasztó lélekdráma, én inkább ezt mondanám, de nagyon komoly téma, tehát, hogy főleg a mai világban a fiatalok szorongásaival, nehézségeivel, ahogy találkozunk, ez tényleg el tud fajulni egészen messze menőkig, szóval jó, ha tisztában vagyunk vele, de nem szabad magára hagyni ezt a történetet, tehát ez biztosan egy olyan, amit át kell beszélni, fel kell dolgozni. De szerintem a többi is ilyen, tehát valójában a valóságsók, meg az ilyen valóság alapú történetek, Agatha Christie kivételével, mert ott nyilván a végén meg lesz a gyilkos, és akkor van feloldozás vagy egyebek, de ezek a mai kortárs történetek, amik hasonlítanak a valóságsókhoz, azért ott nagyon komoly lélektani dolgok kerülnek leírásra, hogy ne túl szép magyart használjak. Szóval azzal szerintem senkit nem szabad egyedül hagyni, beszélgessünk róla, viszont beszélgetni meg kell, mert ezek a dinamikák körülvesznek.
1: Hát ez a világunk része, nyilván.
2: Igen,
1: hát
2: igen.
1: Ugye a média által befolyásolt világnak aztán különösen része, tehát még az sem baj, ha értjük, hogy hogyan működnek, akár a valóság sok, bár nem ezeken keresztül kell ezt megérteni, de valóban beszélni meg, igen. Orsi, köszönöm.
2: Én is.
1: Nem túl szívderítő, de izgalmas olvasnivalókat ajánlottál nekünk. Bár mondjuk egy Agatha Christie az mindig szívderítő, tehát ő mesél, az más.
2: Team Agatha Christie vagyok, szóval always.
1: Így. Ludwig Orsolya, a Livri Marketing és Kommunikációs Igazgatója. Köszönöm, Orsi.
2: Én is neked, szia.
0: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A következő műfajunk a musical után most a stand-up lesz, méghozzá abból az alkalomból, hogy itt van a vonalban Walter Mikey. Na most ez a Mikey, ez azért némi magyarázatra szorul, nem azért, mert ez egy magyarítása az angolnak, vagy angolítása a magyar névnek, hanem nekem erről például Woodhouse jutott eszembe, neki van egy felejthetetlen alakja, bizonyos P. Smith úr, de a P. néma. Ez a Mikey meg Y-nal van. Szia, Mikey.
3: És
2: Ával. És Ával, ráadásul. Ezt értik az emberek általában?
3: Abszolút, és igazából az a legjobb benne, hogy így meg is jegyzik. Ugye nagyon sok mindenkit beszélnek Mikey-nak, aki Miklós, rám is a középiskolában ragadt rám, viszont úgy elkezdtem így írni, és ezt így meg is tudták jegyezni az emberek. Nekem a középiskolai tablomon sincsen semmi más kiírva, csak annyi, hogy Mikey Ával és Y-val.
2: Jó, hát legalább idejez ezt azonosítani, hogy ő az, aki megbukott az érettségin.
3: Hát, hogy összetörte a táblát másodikba, de erről nem szeretek beszélni.
2: Ugye? A Wartner az igazi, ugye?
3: Az igazi, így van.
2: Na, akkor ezt legalább rendben raktuk. Hogyan lesz az ember felnőtt fejjel, hát nem vagy 12 éves, hogyan lesz az ember felnőtt fejjel stand-upos?
3: Hát azért ez már tart egy ideje, csak ugye régen sokkal könnyebb volt a médiával befutni, mármint hogy a tévé fellépésekkel, akkor mindenki felfigyelt rá, ma meg online kell ügyeskedni ahhoz, hogy felfigyeljenek, de azért... Sokat mondogatták nekem, egyébként picit csapongtam, tegyük tisztába. Tehát cirkuszos múlttal rendelkezem, úgyhogy nem áll tőlem távol a szórakoztatóipar. És ott már én nekem mondogatták, hogy miért jó a dumát, kéne ezzel foglalkozni, és aztán így belevágtam, hogy bátorítottak az ismerősök.
2: Magyarán sokat hülyéskedtél, és elhitted, hogy ez jó.
3: Hát, most ezt úgy mondanám, hogy én zsonglőrnek készültem, úgy is végeztem, és bohócként folytattam. Ez kiderült, hogy a humor része az jobban működik.
2: De miért akartál zsonglőr lenni? Abban mi vonzott igazán?
3: Engem elképesztően lenyűgözött, amikor meg tudtam tanulni egy trükköt. Először az, hogy láttam, hogy mások csinálják, aztán, hogy ezt én is meg tudom csinálni, meg hogy ezen keresztül én szórakoztatni tudok embereket. Tehát én egy olyan helyről jöttem, én nekem az anyukám kozmetikus, apukám RTV műszerész, tehát egy teljesen földhöz ragadt világból, és engem ez a világ lenyűgözött. És az, hogy részese lehettem, dolgozhattam az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb cirkuszába, a Ringling Brothers-ben, Barnum & Bailey Circus-be, az valami fantasztikus volt.
2: Az nem.
3: Úgyhogy én nekem ez az egész így elrabolt.
2: De Mikey, ezt csinálod még? Szívemet. Egyébként, tehát az artista éned az létezik még?
3: Létezik, de nagyon korlátozottan. Igazából szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány rendezvényen lépek föl, de ebből van egy nagyon, nagyon szívemhez közel álló, az pedig a Vidor Fesztivál Nyíregyházán. Ott már 22 éve folyamatosan mindig visszahívnak.
2: És de ez nem úgy van, hogyha nem csinálod, naponta elmúlik?
3: Hát vannak olyan részei, amit muszáj lenne minden nap gyakorolni, de a három labda az olyan, mint a biciklizés, azt nem lehet elfelejteni. És én nekem a zsonglőr műsorom is most már nagyon régóta egy szórakoztató műsor, beszédes alapra van helyezve, tehát a közönség folyamatosan be van vonva, és akkor őket igazából néhány trükkön keresztül szórakoztatom, de azokat a trükköket, azokat lehet jegelni.
2: Volt neked a Comedy Centralon egy saját műsorod, és aztán ugye a csatorna bezárt nem kifejezetten miattad.
3: De azért hozzátettem én is a magamért.
2: Hát az volt a címe, hogy láttad már. Na, ezt már nem látjuk.
3: Ezt már nem. Behoztuk az internetet a tévére, az volt a koncepció.
2: Működött?
3: Egyébként igen, működött, szerették. Sajnos utána levették, tehát igazából programváltások voltak, és valahogy ez ilyen mostoha sorsra került, de ezt szerették, amikor ment, én nagyon élveztem.
2: Olyat csináltál, mert hogy a kettőt ténylegesen elegyített? Tehát arra építesz egy stand-up számot, hogy közben te artista is vagy?
3: Inkább fordítva az igaz, hogy inkább a stand-upos elemeket vettem be az artista műsorba, és így lettem egy 7 perces cirkuszi szám, hanem egy fél órás, 40 perces ilyen nagyon szórakoztató műsorszám.
2: Most van egy új produkciód, az a cím, hogy Ülj le egyes.
3: Igen, nagyon-nagyon szeretjük.
2: Ezt szerintem ismerjük, ezt a mondatot, mindannyian, akik iskolába jártunk.
3: Így van, és hát hogyha az ember egy tanárúrral áll össze fellépni, akkor ez egy ilyen adott cím a műsornak.
2: Mert hogy ti ott ketten vagytok.
3: Így van, ketten vagyunk. Híres ember tanárúr berobbant a TikTokon közel egy éve, és most úgy döntöttünk, hogy egy kicsit, hát olyan, mintha visszamennénk az iskolába, vagy egy kicsit az iskolába visszük vissza a nézőket, inkább így tudnám megfogalmazni. Ugye ő az az ember, aki a káromkodj helyesen rovatot csinálja az interneten, tehát ő azokat a káromkodásokat, ahogyan beszólogatnak egymásnak az emberek, vagy akár neki is, azt ő tökéletesen helyre teszi, hogy mi a szót ő, hogyan ragozunk, teljes hasonulás.
2: Tanár úr, sok hasznos dolgot lehet megtanulni, igen.
3: Ez így van, és akkor azt találtuk ki, és már be is ment ugye a premier, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, mert egy teltházat csináltunk elsőre. Azt találtuk ki, hogy csinálunk egy olyat, hogy becsöngetnek, megérkezik a rossz diák, a renitens, az lennék ugye én, és ha már nincs itt híres ember tanár úr, akkor addig én elmondok ezt-azt. És akkor így az első felét a műsornak viszem, aztán amikor elkezdem használni a tábláját, akkor megjelenik, odavágja a naplót az asztalra, és mondja, hogy na, az én táblámra te nem érsz, úgyhogy ülj le egyes, és átveszi ugye az uralmat az osztály fölött, akik ugye a nézők.
2: Ezt én Valentin napon mutattátok be, ugye?
3: Így van, Valentin napon. Lehet mondani Pécelen?
2: Pécelen, igen, lehet mondani, minden lehetne mondani. És mi lesz tovább?
3: Most per pillanat úgy állunk, hogy megyünk Szolnokra, Budapestre, Debrecenbe, éppen egy Győr van még Függőbe, illetve Érdre is a következő egy-másfél hónapban. Úgyhogy nagyon izgatottan állunk az időszak elé.
2: A legrosszabb esetben megjön a három labda, ha elveszik a táblátokat.
3: Hát akkor igen, de nem veszi el senki a táblát, mert kizavarjuk a teremből.
2: Ennyi. Ülj le egyes. Na jó, hát Mikey, köszönöm, hogy beszélhettünk ezekről. Örülök, hogy találkoztunk ilyen módon, és majd egyszer beülök, és jól megnézlek benneteket ezen az órán.
3: Várunk nagyon sok szeretettel, és köszönöm szépen én is, hogy beszéltünk.
2: Walter Mikey humorista, stand-upos artista művész volt itt a vonalban az előzőekben, és hát arról beszélgettünk, hogy híres emberrel elkezdett egy közös stand-up estet, az a cím, hogy ülj le egyes. Erről szólt az előző néhány perc. Köszönjük a figyelmüket. Ez volt ma a Kultúra. Szabó Betty szerkesztette. Róna Jegon vagyok. Minden jót önöknek. Viszont hallásra.
1: Best of adást hallottak.
4: Hey, Bo Diddley!

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Csíkszeredában. Tonk Márton hozzátette, feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Komáromi Seje János Egyetem. Már a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Amikor reggel felkeltem, nem gondoltam, hogy majd Szakács Pistivel fogok foglalkozni ugye egy órán keresztül, és a vele kapcsolatos véleményeket, kommenteket fogom olvasgatni, de pontosan ez történt, és ezért szép ez az élet. Mert hogy Potyondi Edina is hozzászólt Szakács Pistihez, de hogy pontosan mi történt, azt mindjárt eláruljuk. Lehet, hogy Dévényi István fogja elárulni, de mielőtt bemutatnám Dévényi Istvánt, hogy itt a köreimben. Udvarias gentlemanként. Először Pekárné Farkas MS-ét mutatom be, szia.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Hello, hello. Második reformkor párt, sosem tudom szépen kimondani, de majd még gyakorlom.
3: Pedig olyan szép.
2: Alelnöke, persze, hogy szép, de...
3: Igen.
2: Mindegy, ez így egy kis gyakorlást igénylő szó halmaz. Na mindegy, hagyjuk ezt. Mi történt Szakács Pistivel? Elmondod, Pisti? Bácsi.
4: Druszám, szegény. Egyébként látott a Nyúl Béla vagy, mert azt mondtad, hogy nem gondoltad volna, hogy te Szakács Pistivel fogsz foglalkozni reggel, ha felébredtél. Én
2: vele álmodtál.
4: Nekem ez rutin. Nekem az, hogy nekem nem kell bevinni börtönbe. Na már olyan lettem, mint a fideszesek, szóval nem kell őrizetbe bevenni. Ahhoz én tényleg követem a munkásságát. Tehát a megcsappant NER nyilvánosságnál minden apró morzsának örülni kell. És ő ugye a népi vonal hangja, a egyszerűbben megfogalmazott üzenetek
3: királya,
4: és most már mártírjas. Szóval az történt, hogy hajnali, szóval reggel 6 órakor rendőrök jelentek meg Szakács István otthonában. Az ő elmondása alapján ugye bementek a lakásba, őt megbilincselték, és hogy házkutatást is tartottak, aztán elő is állították, és erről a felesége posztolt reggel olyan 7 óra körül. Mm. De hát ugye korai délutánra elengedték, aztán volt mindenféle feltételezés, meg agyalás, hogy mi is történhetett, és hát Takács István fideszes politikus járt, vagy Takács Péter, bocsánat, nem, az sok István már megfertőzött. Szóval Takács Péter volt egészségügyi államtitkár, járt a legközelebb a megoldáshoz, mert hogy ő azt mondta, hogy terrorcselekmény előkészülete lehet valószínűleg, és hogy aztán így össze is állt a kép, hogy volt Szakács Pistának ez a bizonyos videója, amikor szerintem ilyen állapotban nem facebookozunk szabályt megsértve, mondott egy ilyen kemény üzenetet Magyar Péternek címezve.
2: Miről beszélsz?
4: Hogy arról. pontosan arról, hogy felejtse. Ugye ez akkor volt, amikor az ukrán arany konvoj embereit ügyvédként képviselő ügyvéd azt mondta, hogy esetleg elő lehetne állítani Orbán Viktort is ebben az ügyben, és akkor a Szakács Pista pedig azzal állt elő, hogy Magyar Péter ezt felejtse el, mert hogyha megjelenne az a hír, hogy Orbán Viktort előállították, abban a pillanatban 500 ezer ember indulna meg, és mindegy, hogy hol, és mindegy, hogy kivel szemben, de akármi áron kihozzák Orbán Viktort a börtönből, és hogy ezek szerint ez volt az a bizonyos mondás, ami hát felkeltette a hatóságok érdeklődését.
2: Mielőtt?
4: Én egész nap BTK-t olvastam. De komolyan.
2: De nem olvassol a BTK-t.
4: Életemben ennyi BTK-t nem olvastam, mert ugye percről
3: percre most már, hogyha ennyit olvasta, akkor...
2: De el akarom magyarázni, mit keres itt Potyondi Edina. De röviden aztán adom neked a szót, de hát meg elmondja a BTK-t.
4: Nem, csak egy részét. Három paragrafus.
2: Három paragrafus? Mi nekünk?
4: Semmi.
2: Istenem.
4: Na, most mondjam? Jó.
2: Nem, mert
4: változott a helyzet, mert hogy derültek ki a részletek, és akkor ugye eleinte, amit rá lehetett volna húzni erre az egészre, akkor utána az ment a levesbe, akkor én telem voltam a további paragrafusoknak utána nézni, és akkor most ott tartunk, hogy amit Szakács István a videójában között, ami nem ebben, hanem a szabadulása után, ugye az a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés. Uh-huh.
2: Ja, hogy itt most pontot tettél. Jöhetek?
4: Igen. Én mondtam, hogy rövid lesz.
2: Ó, ez az. Potyondi Edina hogy jön a képbe? Ő írta azt, hogy épp annyira kellemetlen és túlzás a félkegyelmű Szakács Istvánnál házkutatást tartani, mint amennyire kellemetlen és túlzás, hogy Orbán Viktort máig nem hallgatták ki az MNB és Aranykomboly, a Tiborc és másik ezer ügyben, írta a Facebookon, el a kezekkel Pistától a fideszes hülyék helyett, elnézést, nem tudom, miért nevettem bele, fideszes hülyék helyett a fideszes bűnözőkkel foglalkozzon a rendőrség, ezt írta. Emese.
3: Hát szerintem, hogyha tényleg az van egyébként, hogy emiatt elvitték Szakács Istvánt, akkor az tényleg túlkapás azért. Ugye volt már, hogy a Deák Dánielhez érkező fenyegetés nyomán is kiszállt a rendőrség, amikor bizonyos bomba fenyegetést kapott, és Orbán Viktornak az intim testrészei is belekerültek a sztoriba, de hogy szerintem nincs annyira
4: Dani
3: jó
4: mindig
3: optikája.
4: Így jár.
3: Igen, mikor kié. De hogy nincs annyira jó optikája egyébként ennek, hogyha most tényleg emiatt kiszállt a rendőrség.
2: Hol vagyok?
3: Hát...
2: az életem lepergett.
4: Hol Magyarországon? Ez Magyarországon.
2: És a média karrierem, ami még lehet, hogy sem indul.
4: Ez a magyar közélet. Hát
3: most ezt nem mi találtuk ki.
2: Ja. Ha, persze. Hát nem. Ezt aztán tényleg nem. Mindenki írjon kommenteket, szeretettel várjuk a kommenteket. Az első kommentünk, ami ma érkezett az adáshoz, Kovács Attilától, Boros Tomi egy állat. Ez nem tudom, hogy jó-e vagy rossz.
4: Hát
2: állat vagyok?
4: Kérdezz már
3: azért,
2: tudok állat lenni.
4: Tomi, kérdezz rá a fajtára.
2: Igen, latinul beírja. Bocsánat, félbeszakítottam.
3: Nem, szóval hogy szerintem annyira nincs jó optikája ennek, meg tényleg jobb lenne olyan kérdésekre koncentrálni, amik hát, hogy mondjam, egy kicsit nagyobb problémát okoztak az elmúlt időszakban a magyar költségvetésnek, jogállamiságnak, médiaszabadságnak, meg minden egyébnek, ugye fogunk majd beszélni az új közmédiáról, de egyébként akár ugye az NKA-s botrány kapcsán is történtek letartóztatások, szerintem az egy fontosabb ügy, és engem egy kicsit zavar, hogy ezek ilyenkor mindig elterelik, tehát akkor most így ezzel akkor lehet hergelni, hogy akkor Szakács István mártír, vagy Szakács István nem mártír, vagy most ez jó volt, vagy nem volt jó, és egy kicsit így elfelejtjük azokat a fontos ügyeket, amik meg szerintem jó lenne, hogyha napirenden lennének. És teszem hozzá, hogy még az is egy érdekes kérdés, hogy ha azt nézzük, hogy ki profitál ebből, akkor valószínűleg egyedül a Fidesz. Tehát ez maximum nekik jó, hogy a kemény magot ez összetartja, hogy akkor most megint lehet áldozatpózban vergődni, ugye holnapra szervezik ezt az összejövetelt, és akkor így alá lehet támasztani, hogy itt...
2: vergődni, összejövetel, itt, úr is, hova
3: itt keveredtem? Épül az önkény.
2: Mi jön még itt?
3: Hát, hogy itt épül az önkény, igazából ezzel nyilván ezt a narratívát alá fogják tudni támasztani. De szerintem nem jó az optikája.
4: Ilyen azt tudom, amikor életedben először találkozol egy kéterkás propagandistával.
2: Igen, mi tolja a propagandája.
3: Jó, de én a párt alelnöke vagyok, az más, mint a média munkásnak feltüntetni magad.
4: Na jó, de hát kis pártnál ugye mindenki csinál mindent.
2: Persze.
4: Gondolom én. Na, hogy...
2: Jézus, mi folyik itt?
4: Szóval...
2: Majd egyszer én is elmondom a véleményem, de gyere István.
4: Jó, jó, jövök.
2: Mondd, van szívesen. Még paragrafus nálad?
4: Van. Hát még hozzá 316-os. Komolyan. Igen, hát ezt akarják ugye rá...
3: Mennyi időt szántál erre?
2: Lassan adagolod.
4: Figyelj, az egész délőttem ezzel, de tényleg. Hogy mert most ez így fontos, pont azért, hogy ezt így elhelyezik. Mert én is azt gondolom egyébként, hogy ez rettenetes túlkapás. Hogy a Szakács Istvánnak sok mindent el tudok képzelni, de azt, hogy ő terrorcselekménnyel készülődne megfenyegetőzni, azt semmiképpen nem. Ott mondom, egy kicsit túltolta. Tehát magához képest is egy ilyen intenzívebb állapotában volt, ezért mondom, hogy nem feltétlenül kell mindig videókat meg
3: Facebook jelzéseket írni. De akkor sok mindenkit el lehetne vinni ezen az alapon egyébként.
4: Így van, hozzá. Így van. És hogy ugye ez nagyon gyenge, ez a gyanú, ami itten megfogalmazódott, mert hogy ahhoz, hogy ez megálljon a bíróság előtt is, ahhoz kellene az, hogy legyen neki konkrét célzata. Ugye itt a rendőrség valószínűleg azt vélelmezi, hogy ha Orbán Viktort elvinnék előzetesbe, vagy börtönbe, akkor ugye hivatásos személyek veszik körül őt, úgy, mint börtönőr, rendőr, akik őrzik, meg kísérgetik. Tehát, hogyha megindul 500 ezer ember Szakács István felhívására, akkor ők a hivatalos személy ellenében kell, hogy fellépjenek Orbán Viktorért. Ez lenne ugye ez a bizonyos terrorcselekmény.
3: Meg az államrend ellen.
4: Meg az állam ellenrend ellen. Ó, az már egyszerűbb, azt már délelőtt elfelejtettem, de azt a paragrafus, de az is volt, igen. És a probléma ott van szerintem, hogy nincs olyan fejlemény, ami az alapja lenne ennek. Orbán Viktor szabadlábon van. Tehát, hogy egy science fiction-nel hadakozunk, mert ez a mi lenne, ha. Na most a mi lenne, ha, volt már több ilyen hasonló eset, ott a Kúrjának van egy állásfoglalás, aki azt mondja, hogy pont az ilyeneknél, abban a pillanatban, hogyha nincs meg a konkrét alapja az egésznek, csak egy ilyen mi lenne, ha meg majd így, meg úgy, majd úgy, akkor ez átmegy politikai véleménybe. Ugyan szélsőséges, de ez már politikai véleménynek számít. És még amit a bíróságnak vizsgálnia, vagy a nyomozóhatóságnak vizsgálnia kell, az az, hogy Szakács Istvánnak van-e akkora ereje a nyilvánosságban egyébként, hogyha ő azt mondja, hogy 500 ezer emberrel fogom mit tudom én mit csinálni, akkor az megtörténhet-e? És hát azt gondolom, hogy nincs, 134 ezer követője van körülbelül, tehát minden egyes követője is beállna mögé, és elindulnának, akkor sincs. Uh-huh. De most tudom, hogy ilyen szőrszálhasogatásnak tűnik, de amikor az ügyvéd, meg a nyomozóhatóság majd ott ül egymással szembe, ha egyáltalán eljut odaig, akkor pont ilyen szőrszálhasogatásokon múlik majd az, hogy mi lesz Szakács Istvánnak a sorsa. Szóval, hogy nincs. De Orbán Viktor megtette azt a szívességet, hogy a nyomorult összejövetelük miatt azért adjon egy kis muníciót az a nyomozóhatóságnak azzal, hogy ő is kiposztolta ezt a videót, ezt a bizonyos Szakács István videót, mert így most már valószínűleg jelentősebb tömeghez fog eljutni, tehát hogyha én most ügyész lennék, akkor így dörzsölgetném a tenyeremet, hogy hát oké, eddig csak 200 ezeren nézték meg, de holnapra meg lesz az 500, és nem tudod, 500 ezer egynél már azt mondja az ügyészség, hogy megvan a forradalom. Tudom, hogy viccesen hangzik, de egyébként tényleg elcseszte Orbán Viktor, és annyira benne van ez az orbáni mentalitás, amit látunk tőle egyébként is, de aztán a választások óta, hogy pont nagy ívbe tesz mindenre, a Fideszre, a követőire, a szimpatizáns a országgyűlési frakcióra, a médiára, mindenre. Tehát szerencsétlen Szakács Pistát pusztán azért, hogy egy ilyen béna reklámot összehozzon a holnapi nyomorult rendezvénynek, így simán így oda dobja a hatóságnak koloncként.
2: Mikor ez történt? Orbán Viktor oda telefonált a rendőrségre, hogy?
3: Te azt nem tudom, hogy oda telefonálta.
2: De nem, én ezt most extrán bedobom, mert egyébként miért ne gondolhatnánk ezt? Miért ne gondolhatnánk ezt? Tehát ha valakinek ez jól jön, ahogy a mese is mondta, az Orbán Viktor.
4: De ezt most semmi szinten nem értem, hogy Orbán Viktor oda telefonál, hogy jön ide, hova.
2: Hát hogy vigyétek el Szakács
4: Pistát. De telefonált. Orbán Viktor.
2: Jó, nem telefonált, írt egy e-mailt. Küldött egy SMS-t is.
4: Na, hát ezt a vonalat engedjük szerintem.
2: De miért?
3: Hát gondold, hogy van annyi informális befolyása még ott a Fidesznek.
2: Hát még talán maradt. Elképzelhető. Tehát te azt mondtad, hogy az elmúlt 16 évben a rendőrség munkájában...
4: Most én kérdezem azt, hogy hova keveredik.
2: Orbán Viktor a legkevésbé sem tudott belenyúlni, beleszólni. Mi? Nyomozásokba. Nem? Halló? Tőled kérdezem.
4: De egyre rosszabb ez, Tomi. De hát ez hogy jön ide? Hát Orbán hát Viktor úgy... már múlt idő.
2: Hát de ő nem így, de várja, Orbán Viktor nem így tekint magára, hogy múlt
3: a mély
2: idő.
3: Az egy dolog. Még...
2: Nem úgy...
4: Milyen mély állam?
2: Nem úgy izgatja a saját közönségét, hogy akkor menjetek el egy tüntetésre, mert
3: most én kérdezem, hogy hova kerül.
2: Hogy zárójelbe helyeződjem, hogy én már a múlt vagyok. Annyira nem fontos a szavam, de azért szeretném, ha elmennétek. Nem, csak gondold végig egyet, próbálj meg valamit végig gondolni egyszer ebben az adásban. De csak egyszer. Most ez legyen az első.
4: Azt mindig végig gondolom, hogy mit keresek én itt, Tomi.
2: Kinek kedvezett ez az ügy? Kinek kedvezett?
4: De, és te szó, még egyszer. De oké, de most... Na jó, ezt tudom, hogy provokatív célra mondtad.
2: De most ne próbálj meg kibújni. Ne próbálj
4: de nem, nincs mi alól kibújni. Hát miért Orbán Viktornak itt semmi szerepe nincs, annyi szerepe van, hogy utólag... Amikor,
2: ez jól jött Orbán, nem utólag.
4: Amikor látta azt, hogy Szakács István... előzetes, de hogy előzetesbe, őrizetbe vették, abba a filladatba, ping, a kis körte, és akkor ó, ez a szerencsétlen, egyszer szelfiztünk, biztos nem fog megharagudni, úgyhogy akkor én most bedobom az ebek közé. Mert mondom, azzal, hogy most egy plusz nézettséget, egy plusz támogatást, egy plusz nyilvánosságot, egy plusz sokkal nagyobb dimenziót, közeget adott ennek a videónak, azzal igenis Szakács István ellenében ténykedik.
2: De mert az, mert de az ügy... ellenében?
4: Azért,
2: Tomi, hol mert... árt ez az egész ügy Szakács István?
4: Tomi, azért, mert eddig 105 ezeren látták ezt a videót, most Orbán felhívásának köszönhetően megnézik 1 millióan. Szakács István azt mondta ebbe a videóban, hogy 500 ezer ember fog mögém állni. Amikor a bíróság megvizsgálja azt, hogy ennek milyen valós veszélye lehet, és azt látja, hogy 13-an nézték meg a videót, a bíróság azt mondja, hogy nincs veszély. Ha viszont azt látja, hogy 1 millióan nézték meg, mert hogy Orbán felpörgette, akkor azt mondhatja, hogy oké, így már viszont lehet te konkrétabb a veszély.
2: Te valós veszélyként látod azt, hogy nem csak mondjuk előzetesbe helyezik őt, hanem azt el is csukják? Tehát nem egy felfüggesztettet kap legrosszabb esetben, hanem te tényleg látod ezt, hogy ezt lecsukják?
4: Nem látom, csak Orbán Viktor ennek ellenére mégiscsak tolt rajta egyet felé. Az egy dolog, hogy ezen
2: de
4: a...
2: De ezzel tényleg elhiszem, bocsánat, akkor nem
3: nyugodtam.
4: Tomi, de ez egy 100 méteres sprint. Az, mármint, hogyha úgy tekintjük, hogy az előzetestől a letartóztatásig, vagy az őrizetbevételtől a letartóztatásig, az egy 100 méteres sprint. Szerintem a rendőrség itt megtett 5 métert körülbelül ebből, és aztán kb. Ennyi is lesz. Mert hogy én azt gondolom, hogy végig most voltam, mindent igen. De Orbán Viktor, amikor bedobta ezt, igen? Akkor azért még egy 10 métert tolta Szakács Istvánon. Tehát közelebb tolta.
2: Közelebb tolta a sikerhez Szakács István.
4: Nem, közelebb tolta a veszély felé, hogy letartóztathassák. Nem fogják, de akkor Szakács is.
3: István... De ugyanúgy, hogy mondjuk egyébként a COVID alatt, meg ekkor-akkor egyébként feljelentések, bejelentések nyomán kiszálltak akár random kommentelőkhöz is rémhír terjesztésért, meg ilyeneket. Mert nem lehet az, hogy tényleg a Fidesz ezt így beépítette, hogy valaki emelje fel a telefont, telefonáljon oda a rendőrségre, mert hogy nekünk jól jön, hogyha Szakács Istvánból mártír lesz. Tehát, hogy tegyenek egy tevőleges bejelentést azért, hogy ez létrejön.
4: Kora délután van, és még nem kaptunk hivatalos magyarázatot arra, hogy mi történt és miért történt. De okosabbak lennénk abban a pillanatban.
3: Az is, hogy egyébként van valami igazi oka, hogy lett.
4: Én nem tudom, mert például az is egy...
2: Hát nem látom a nagy összeesküvőt, Szakács Istvánban.
4: Én sem. Az is egy kérdés, hogy hivatalból indult az eljárás, vagy feljelentésre, akkor kapásból már másfelé menne a történet. Tehát, hogy jó lenne, hogyha megszólalna a hatóság.
2: Tényleg, azért csodálkozom rajtad, István, hogy még mindig beszélgetsz velem. Nem. Azon hogy azért átlátjuk ezeket a politikai játszmákat. Ebben a sztoriban, ha eljutunk a falig, ami mondjuk legyen az, hogy kap akár pár év felfüggesztettet, az hol árt ennek az embernek?
4: Szakács Istvánnak?
2: Ha persze! Hát neki azért minden vágya neki az, hogy Márcivá váljon.
3: Persze.
2: Tehát az ő influencer karrierében ez egy akkora lökés lenne.
4: De ő elméleti mártír. Hát mint mindenki
2: Orbánnak
4: egyébként.
2: Orbánnak is ez egy tök mindenki. Jó sztori.
4: De most komolyan nézd már rá Szakács Istvánra is, most nem bántam. Hát nem a műsejéről van szó, hanem amikor megszólalt a őrizetbevétel után, amikor szabadon engedték. Azért meg volt törve rendesen. Most te kinézed belőle, hogy ő mártír akar.
2: Ezt láttam.
3: Nem, én azt érzem ki, hogy a Fidesz akarja, hogy legyen egy mártír.
4: De Boros arról beszél, hogy Szakácsnak milyen jó lenne megint mekkora
2: mártír. Persze, de neki is jó lenne.
3: Tehát, hogy most lehet, hogy megviseli, de hogy közvetetten jó lenne neki, mert megnövekszik a követőtábora, őt fogják körbe sajnálni, a védvonal felemelte, hogy a legjobb ügyvédek segítségével, nem tudom, ugye már egyből ez jött, hogy a legprofibb jogi védelmet fogják neki biztosítani, meg minden. Tehát ő soha az életében nem volt ennyire a Fidesz tábor középpontjában, mint most egyébként.
4: Ez kétségtelen.
3: Most gondoljatok bele, hogy ő most kb. A Bolyár Zsolti fontosságra emelkedett szimbólumokban, mint most egyébként.
4: Ez kétségtelen.
3: Most gondoljatok bele, hogy

0: jó lett volna, hogyha ezt így a hatóságok most ebben a helyzetben megpróbálják legalább elkerülni a látszatát is annak, hogy ez valamiféle ilyen politikai akció.
1: Írja azt, bocsánat, Balogh Gábor, hogy ilyen alapon a mögöttünk hagyott hisztérikus kampányban a fél magyar influencer világot és újságíró társadalmat meg lehetett volna hurcolni, ez viszont tökéletesen igaz.
0: Így
1: és
0: van,
1: sokan példálóznak Majkával, de az, még lehet mondani, hogy az művészi szabadság, nem rá gondolt, egy performance, de ott van mondjuk Rúbi, aki konkrétan Orbánról beszélt, hogy könyörgöm, akasszuk már fel. Csak mondtam egy példát, és akkor ezen kívül még hányat elő lehetne venni.
0: Mondom, hát vagy amikor Bajár Zsolt azt mondta, hogy a taknyukon, nyálukon kell kirángatni.
1: Például.
2: Na, de Fidesznek vérükön. Kedvez, de ugye ti azt mondjátok, hogy Szakács Istvánnak is kedvezne, mert hogy megnőne a nézettsége.
1: Hát persze.
2: Könyörgöm, 2 év börtönben.
1: Táncsics lehet.
2: 2 év börtönben. Képzeld már magad Szakács Istvánként egy börtönben.
1: De ő is tudja, hogy nem fog börtönbe kerülni István.
2: De könyörgöm, István, te mondtad azt, hogy jót tenne neki. Ne idegesítse már fel. De nem, olyanokat mondani.
1: Ha a legrosszabb következne be.
2: És az neki jót tenne, azt mondtad. De nem tenne jót, mert 2 év börtön kicsinálni ezt az embert.
1: Nem.
0: De most a Tomi azt mondta, hogy maximum legrosszabb esetben egy felfüggesztett. Tehát, hogy nyilván nem a 2 év börtön,
2: hanem
0: a
2: jelenleg.
1: Én azt mondom, én azt is mondom, hogyha elmennénk odaig, amire jelenleg nem látok esélyt. Tehát az a hatalomnak egy koporsó szög lenne, a mostaninak. Ha ő tényleg börtönbe zárnak, de a börtönbe zárnak, el tudjuk azt képzelni, hogy nem gondoskodna róla a hátország, nem használná ki minden pillanatban azt, hogy na tessék, az egyik elvtársunkat bezárták a börtönbe. Nem lenne abból nemzetközi botrány.
2: De Szakács István bent ül a börtönbe. Beszélj egy Herceg Zolival, hogy milyen volt neki, pedig őt annyira nem kínoszta meg a börtön.
1: Jobban keresne, mint valaha. Csak most szólok.
2: Ember, komolyan. Jó, feladtam tényleg, esküszöm. Most még egyszer könyörgöm, csak tehát képzeld magad elé Szakács István, megvan, most helyezd el a börtönbe, és tedd köré, hogy milyen emberekkel van körülvéve 0-24-ben.
0: Annyit beszélnek mostanában a mafiáramról, hogy amit most a Tomi mondott, az jutott eszembe, hogy ez tényleg kicsit egy ilyen feelinge van, hogy vigyázunk addig a családodra, nem tett, hogy...
2: De rá nem vigyáznak.
1: Na, hát nem gondoltam volna, hogy vitatkozni fogunk ebben a témában. De majd próbálkozunk a következőben. Nagyon rövid
2: szünet. Mi dobjuk? Hát mi?
1: Várjuk. Ja, még szeretnél erről?
2: Nem,
1: hát elfáradtam. Szeretsz így. Engem meggyőzni, úgy
2: mehetünk, se lehet.
1: Azért próbálkozz. Várjuk a kommenteket, hozzászólásokat. Köszönjük szépen. Még mindig nem derült ki, hogy milyen állat vagyok, viszont valaki megkérdezte, hogy kihevertem el a Fidesz bukását. Témával kapcsolatban
0: látjuk,
1: szeretnénk
0: hogy nem, hát a Szakács is
1: várunk egyébként okos hozzászólásokat, de bármilyen jöhet. Úgyhogy tényleg nagyon rövid szünet, és innen folytatjuk.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Nem tudtuk egymást meggyőzni, de hát nem is erről szól ez a műsor, hogy erre törekedjünk, hanem hogy eldönthesse a kedves hallgató, néző, hogy ő mit gondol erről a témáról. Mi megmutattunk két különböző nézőpontot, de az a baj, hogy ugyanazt gondoljuk nagyjából a témáról.
2: Hát szerintem a végeredménye mind a hármunknál ugyanaz, hogy ez egy túlkapás is.
1: Csak hogy ki profitál ebből. És ez mennyire szándékos, hogy valaki ebből profitál. Na mindegy, hagyjuk. MTVA. Te azt mondtad, írtad, kiadlak közös csetben, hogy te most 1000%-os felkészültségben vagy a témában.
2: Igen.
1: Hát akkor parancsolj. Kérdezz. Az összes paragrafust. Jöhet a kvíz.
2: Kérdezz.
1: Na, ki az az újságíró, akit a biztonsági őrök vezettek ki? Előszeretettel kérdezett Magyar Pétertől, de Magyar Péter is gyakran kioktatta őt. Na vajon, kire gondolhatunk?
2: Én csak azért tudom, mert ideírtad, hogy legyen ez a provokatív állítás. Felháborító, hogy Császár Attilát azért rúgták ki az MTVA-ból, mert kérdezni mert. Ugye ez a Fidesznek hát a narratívája.
1: Sarokba szorította Magyar Pétert, várható volt, hogy ő nem maradhat. Ugye ezt gondolják sokan, nem mi.
2: Hát ez most megint csak jól jött a Fidesznek a holnapi demonstráció előtt. Tehát kaptak egy csomó ilyen PR és marketing flow-t így a háttérből, mert hogy itt van ugye Szakács István, itt van a közmédia történései. Hát amiről én azt gondolom egyébként, hogy ugye ez Magyar Péternek egy fontos ígérete volt. Bár ő azt mondta annak idején, hogy másnap. A választást követő másnap, de hát ezt nem lehetett megvalósítani. Annak idején én erről írtam, hogy ezt nem lehet így megcsinálni, és akkor kikaptam a tiszásoktól, hogy már kibújt belőled a lappangó, igazából fideszes ügynök vagy, és erre a pillanatra vártál.
3: Igen.
2: Jó, oké, mindegy, de hogy ezt nem is lehet ezt megcsinálni, de most mégis megcsinálták, ha csak egy pillanatra is, vagy legalábbis viszonylag rövid időszakra, és hát a kirúgások. Hát azért lássuk be, hogy azok az emberek, ja, nincsenek is még kirúgások, mert csak felfüggesztették őket a munkájukból, vagy munkavégzés alól.
3: Vagy azonnali hatállyal felmentettek.
2: De ugye még a kirúgás az akkor is még odébb van, hogy hát Pap Dániel önként mondott fel, aztán Altorja Janita, ugye a Duna Média Szolgáltatónak a vezérigazgatója, aztán Kárász Róbert, a Duna Média Szolgáltató kreatív igazgatója. Szerintem a magyar társadalom 99%-nak fogalma nem volt róla, hogy Kárász Róbert egy ilyen nagyon kellemes állásban kapja a közpénzt havi rendszerességgel.
1: Az alapítványai és a
2: hát az már csak a habató, tehát kreatív igazgatóként a Duna Média Szolgáltatá, Tóth István Zoltán, az ő a tiziként lehet még talán meg így a régebbi korosztálynak, Millenáris Park sztoria például hozzá, ő volt ott a Atya Úristen, ő is itt, ő tartalomfejlesztés, vagy tartalomszolgáltatási felelős igazgató volt. Hát Németh Zsolt Pitbull szerintem az már nagyjából megvan mindenkinek, ő volt a hírigazgató, Siklósi Beatrix, tehát hogy aztán ugye Császár Attila, tehát csupa olyan ember, aki nemhogy nem közszolgálati tevékenységet folytatott, hanem meggyalázta a közszolgálatot. Plusz olyan környezetet alakított ki a közmédiában, hogy akarva, akaratlanul, de, vagy akár rákényszerítve ezt a hangulatot, és hogy ami ebből következik, hogy ez az egzisztenciális veszélyeztetés, az, hogy bármit gondolsz, bármit csinálsz, bármit nem úgy csinálsz, bármilyen hibát követsz el, akkor azonnal ki vagy rúgva, hogy ezzel még a kollégáikra is rákényszerítették mindazt, amit ők műveltek. Ez egy, szerintem egy egészen borzalmas ez a társaság. Nekem volt szerencsém néhányukkal 2011-től 14-ig együtt dolgozni, Németh Zsolttal például egy rövid ideig dolgoztam együtt, mert akkor nevezték ki hírigazgatónak, amikor még én ott voltam MTI főszerkesztőként. Tehát ezek az emberek úgy dolgoztak a Fidesznek, mint hogyha ez a közmédia, ez a Fidesz televíziója lenne, ami pártalapítványból működik, és mondjuk Orbán Viktor vette fel őket.
3: Amit Orbán Viktor is beismert közvetve, ugye, amikor írta, hogy most a jobboldali nyilvánosság nak irány a Hír TV, mert hogy magukra maradtak. Tehát azért ez egy durva beismerés.
2: Egyébként. Igen, de ezt a Hír TV meg utána rátette egy lapát, azt mondták, mostantól egyedül maradtunk a jobboldali televíziózás hangjaként. Gratulálok, idióták.
3: Tehát annyira kellemetlen, hogy ezt így beismerik, hogy ők így tekintettek a magyar közmédiára, amit az összes állampolgárnak az adójából finanszíroznak. Egészen elképesztő.
2: Aztán majd tényleg, hogyha van kérdésetek, nyugodtan, mert én ezt végigértem.
1: Köszi István.
3: Terápiás jelleggel is.
2: Én már nagyon sokat írtam, nagyon sokat beszéltem, csak talán most van egy olyan aktualitása, hogy én a Kunigunda útján nem csak a dörgést, hanem a járást is ismerem, mert hogy 3 évig ugye ott dolgoztam, hogy erről a kirúgási hullámról, ami most ugye a Fidesznél ismét egy ilyen hatalmas áldozati poszt eredményezett, és itt van megint még egy állarc, vagy az áldozati állarcra még egy réteg a Fidesznek, ami neki persze jól jön. Hát én, amikor oda kerültem, akkor ez 2011 végén volt, akkor voltunk túl az első kirúgási hullámon, akkor 500 embert rúgtak ki a közmédiából. Én, amikor oda kerültem ősszel, akkor jött a második hullám, nekem vezetőként egy hónapon belül az volt a feladatom, hogy csomó ember úgymond kirúgjak, azért, mert összetolták a médiát, a MTV-t, a Magyar Rádiót, a Duna TV-t és a Magyar Távirati Irodát, mert az akkor még viszonylag függetlenként dolgozott, és egyszerűen egy csomó pozícióra volt 2-3 ember, hiszen ott is volt egy belpolitikai szerkesztő, meg ott is, meg ott is, meg amott is. Akkor 1000 embert rúgtak ki a második hullámban, 2000, tehát fél év alatt 1500 embert rúgott ki a Fidesz által kinevezett vezetés, amelynek én is részese voltam. Ezt csak azért mondom, hogy most, akik szörnyűködnek, és rettenet, és borzalom, és minden, azok ne felejtsék el, hogy mi történt akkor.
3: Szerintem egyébként az van, hogy nem is az a kérdés, tehát hogyha erről lehetne úgy beszélni, hogy nem hergeléssel, meg nem ilyen, mert én egy kicsit azt látom, hogy igazából nagyon sokan, most azért vagyok őszintén, nem annak örülnek, hogy megtisztul a közmédia, hanem annak, hogy látják, hogy a császár, akitől persze őket kirázta a hideg, azt na, kikísérte a biztonságért. Tehát, hogy nem annak örülnek, hogy most akkor majd talán lesz egy minőségi hírszolgáltatás a közmédiában, hanem annak, hogy ez a bosszú vágy, ez így ki tud elégülni. És szerintem az igazi kérdés az nem az, hogy most akkor kiket rúgnak ki, nyilván valamilyen szinten az is, meg hogy hány embert, hanem igazából az, hogy utána kik lesznek ott. És az, hogy lesz kiválasztva, az mennyire lesz transzparens, a gazdálkodása mennyire lesz transzparens, utána ott mondjuk a politikai palettából mennyire színesen tudnak megjelenni egyébként a szereplők. És nyilván, tehát hogy szerintem a Fidesz alatt ez egy ilyen nagyon eltorzult dolog lett, és én azt gondolom, vagy attól tartok, hogy a másik oldalon is vannak olyanok, akiknek most igenis az az elvárásuk, hogy akkor viszont mostantól, ugye vannak ilyen hangok, hogy mostantól akkor ott a fideszesekkel szóba állni se szabad, mert eddig az övék volt, és most már akkor oda be se engedjünk senkit se, aki fideszes, vagy aki nem tudom, velük szimpatizál, vagy bármi egyéb. Tehát, hogy szerintem ez is egy veszélyes gondolkodás. Ugye nekünk régóta van a 2RK-val a fékek és ellensúlyok nevű javaslatunk, az nagyon jól állna a közmédiának, mert hogy az ugye azt jelzi tulajdonképpen, hogy az állami hirdetések és állami pénzek, amiket kaphat egy sajtóorgánum, azok azzal arányosan csökkenjenek, ahány sajtópert elveszít az adott sajtóorgánum, illetve hogy érdemes lenne így feltüntetni, hogy hány sajtópert veszített el az adott sajtóorgánum.
2: Ezt én ízéges tenni, tudom, mint a óvodában volt a boszorkány pecsét, és akkor így gyűlnének a képernyő színén, és mondjuk az Origónak lenne tévé, akkor már a boszorkány pecsétektől
3: igen, de hát a weboldalukon is ezt remekül fel lehet tüntetni, ja. Tehát semmi probléma. Egyébként szerintem azért lenne jó, mert akkor az ember tudna, hogy nagyjából milyen hitelességi mutatóval rendelkezik, ugye XY weboldal, vagy magát sajtóterméknek mondó valami, és szerintem tök jó lenne, hogyha lenne mondjuk érdemi, akár politikai vita, akár konzultáció, tehát most így a Fidesz nyilván azt tette a sajtóval, meg a közmédiával, amit. Viszont ugye most az EU-s pénzekre is hivatkozva, a Tisza ugyanúgy nagyon gyorsan átnyomott egy médiatörvénymódosítást, meg egy ilyen egész átfogó reformot akarnak, és szerintem tök jó lenne, hogyha erről lenne egy szélesebb párbeszéd. Egyrészt azért, hát én remélem, hogy lesz, csak én azt is remélem, hogy az nem olyan lesz, mert azért az nekem annyira nem volt igazi, hogy mondjuk 5 napig lehetett e-mailben észrevételeket küldeni az alkotmánymódosításról, és akkor azt így...
2: Írtál?
3: Persze.
2: De hülye kérdés volt.
1: Mit gondoltál?
3: Hogyha követnéd a munkásságunkat is, akkor
2: tudom. Jaj, tényleg láttam. Láttam.
1: Jaj, ne, hagyjam, a Szakács Pistit nézek.
2: Rá akartam kattintani, csak egy Szakács Reels.
1: Beelőzte.
2: Elsöpörte.
3: És,
1: hát úgy kéne kommunikálni, mint Szakács Pisti. Előtte egy-két viszki.
3: Nem tudom, az jól állna nekem.
1: Gin tonic. És István már megnézne, figyelj, már egy ember.
3: Az egész délelőttjét rászánná.
1: Még az is lehet.
2: Az csak a BTK. Lett a nagy szerelme.
3: No, szóval igen, szerintem tök jó lenne, hogyha erről lenne egy ilyen szélesebb párbeszéd. Egyrészt azért, mert hogy akkor vissza lehetne hozni a közgondolkodásba azt, hogy ez a közmédia nevű képződmény, ez tényleg minden embernek az adójából van fenntartva, és mindenkihez kell, hogy szóljon, mindenkinek kell, hogy szóljon, és korrekt tájékoztatást kell, hogy nyújtson. És ez azért is nagyon fontos, mert hogy ugye a médiának a finanszírozása az nyilván szerintem most a 21. században folyamatosan átalakulóban van, meg az online nyilvánossággal, ugye közösségi finanszírozás, már talán a hirdetéseknek kisebb szerepe van, vagy már más kicsit ez így átalakul, és hogy ugye a közmédia meg az, amit tényleg az állam tart el, és az összes adófizetőnek tartozik lényegében elméletileg elszámolással és transzparenciával, és ez az, amit igazából vissza kéne állítani. Tehát szerintem ez fontos, hogy ne egy bosszú hadjárat legyen, hanem egy értelmes, transzparens változás.
1: Amikor láttam azt a kiírást, hogy eddig a közmédia hazudott, mostantól pedig nem hazudik, akkor nekem tudjátok ki jutott eszembe Csernus Imre. Egy időben én faltam a könyveit, fiatalabb voltam persze, és nagyon tetszett az a fajta megközelítés, hogy akkor egy ilyen sok terápiát alkalmaz a pácienssel szemben, és akkor van 20 perce, és abban kell lebontani azokat a gátakat, és akkor jó irányba terelni a kedves beteget. És rájöttem, hogy ez a valóságban nem működik. És ezt én ilyen sok terápiaként értékelem, és szerintem ez nem jó. Ez tök jól néz ki, ki lehet írni mindenkinek az üzenőfalára, hogy történelem, hogy történelmi pillanatot élünk át, hogy vége az állatfarm korának és az Orwelli kornak, és akkor megérkeztünk a demokráciába, de ez egy látványos póz.
3: Tehát mert azért, az, hogy vége van, az majd most fog kiderülni. Ugye?
1: És tényleg nem csak abból kiindul, hogy mi jön ezután, hanem így szembesíteni, így az arcába fröccsenteni, nem tudom, akár több millió embernek, akik számára ez volt az igazság, amit ott mutattak, hogy...
2: Azon 100 000 maximum.
1: Eddig hazudtunk. De nem, most nem arról beszélek, hogy hányan nézték, hanem ez egy ilyen véleménytömb volt, amihez tartozott, nem tudom, x millió ember, vagy tudom, másfél millió, és számukra ez, tehát nekik ez a valóság. Így az arcukba fröccsenteni, hogy eddig hazudtunk, mostantól nem fogunk, az nem biztos, hogy jó. Ez itt tökéletes, így kiírásként, csak szeretnék valami átmenetet. Mert a végén ugye az lenne a cél, hogy megérkezzünk a nemzeti minimumokhoz, a fideszesekkel, tiszásokkal, mindenkivel együtt. A másik pedig, hogy a korábbi elitnek a kommunikációja azért sokszor egy nyílt hatalomtechnikai cinizmusra épült, hogy nekünk is kell egy saját médiafegyver, hogy ez egyfajta egyensúlyt megteremtessünk, mert ez régen nem volt meg. Ezzel szemben a mostani győztesek pedig erkölcsi alapon indítanak. A szociálpszichológia szerint sokkal könnyebb kompromisszumokat kötni azokkal, akik cinikusak, mint azok, akik racionálisak és erkölcsi fundamentalisták. Mert ugye itt az lenne a cél, ha már közmédia, hogy alkukat kell kötni. Tehát gondolhat valamit az új vezérkar arról, hogy mi az igazság, csak ha van egy másik tömb, van egy másik párt, vagy pártok, azoknak van egy képviseletük, és nekik másféle igazságuk van, akkor te hogy fogsz közmédiát felépíteni? Mert ki lehet írni, mint tudom, állatfarmban, hogy megtanítjuk a népet az igazságra, de az igazság az annyira egyféle, hogy az kié lesz? A tiszásoké? De hát még Magyar Péteré is néha erre meg arra tart. Tehát, hogy pont nem az igazságra kéne megtanítani az embereket.
3: Szerintem
1: hanem arra, hogy befogadók legyünk más véleményekkel kapcsolatban is, és az, hogy ez milyen arányban jelenik meg, tökéletesen egyetértek, transzparencia kell, és a különböző véleményeknek, ideológiáknak az arányos képviselete. És én azt gondolom, hogy 2026-ban elértünk már oda, hogy AI segítségével is letapogatható, hogy egy adott híradó az mennyire testesíti meg a közszolgálatot, és mennyire egy ideológiának a kiszolgálás. És szerintem erre kéne építeni, és ebből lehetne statisztikák, hogy itt negatív színben tüntették fel XY-t, ott pedig pozitív színben, ebből kijön egy statisztika, és ezt transzparensen tolni a nép felé, hogy gyerekek, látjátok, eddig így volt, most meg így csináljuk.
3: Szerintem egyébként a közmédiának egy lehetősége és felelőssége is lenne az, hogy politikai vitákat szervezzem. És olyan vitaműsorokat gyártson, ahol politikusok tudnak egymással leülni. Egyrészt azért, mert ezzel tudná gyógyítani a társadalmat is. Tehát szerintem nagyon fontos lenne az, hogy azért. De szerintem fontos lenne, mert hogy azt látnám, hogy.
1: A gyógyítás fontos, nem csak, hogy ez megfelelő eszköze, amiatt ingattam a fejem.
3: Ja, oké, de hogy oké, akkor érvelek, hogy miért megfelelő eszköz. szerintem azért megfelelő eszköz, vagy az egyik megfelelő eszköz, mert hogy meg lehetne mutatni azt, hogy egyébként a két oldalnak, vagy több oldalnak, több pártnak a szereplői, politikusai, képviselői le tudnak ülni egymással, és tudnak értelmes párbeszédet folytatni, és tudnak értelmesen érvelni, vagy nem, és ugye az is egy üzenet nyilvánvalóan. De szerintem azért lenne ez fontos, mert hogyha tényleg azt akarjuk, hogy mindenki legyen, meg hogy megjelenjen ugye több véleménytömb a közmédiában, akkor valahol ennek terepet kell adni, és valahol ezt kell tudni ütköztetni, ugyanis az igazságkeresésben lényegében mivel tudjuk ugye segíteni az embereket, azzal, hogyha hallanak ezt is, azt is, és kvázi rákényszeríted, mert ugye szerintem a 21. századnak az egyik nagy tragédiája, az, hogy ugye mindenki a saját vélemény buborékjában van valamilyen szinten. Főleg, hogyha minél többet fogyasztjuk ugye a social médiát egyébként, annál inkább, hiszen mit dob eléd az algoritmus, az dobja eléd, amit fogyasztasz többnyire, azt a vélemény buborékot, amit megnézel, az Istvánnak a Szakács István például. És,
2: azért nézek Patriótát és Mandinert is.
1: Na azért.
3: És megnyugodtunk. De hogy tényleg ez van, és hogy ha mondjuk átállunk arra, hogy emberek elkezdenek egyre inkább például nem is annyira sajtóból, hanem mondjuk a Magyar Péter Facebook oldaláról, vagy bármelyik politikusnak a Facebook oldaláról tájékozódni, annak ugye azért megvan az a veszélye, hogy nyilván ő ott nem lesz saját magával kritikus, mert az embernek a Facebook oldala az nem arra van, meg nyilván nem is úgy látjuk magunkat kívülről, ahogy adott esetben egy kritikusan gondolkodó újságíró kell, hogy lássa mondjuk a politikus, vagy egy kritikusan gondolkodó állampolgár kellene, hogy lássa a politikust. És ez egy nagyon veszélyes folyamat szerintem bizonyos szempontból. Nyilván egy kényelmes, meg egy jó eszköz a közösségi média, de egy veszélyes folyamat ilyen szempontból szerintem a politikai tartalmaknak a kizárólag onnan, vagy egyre inkább onnan történő fogyasztása. És szerintem igenis a közösségi médiának lenne ebben szerepe, hogy ebben megtalálja azt, hogy hogyan lehet egy picit ezt oldani, egy picit a buborékokat pukkasztani, az állampolgárokat közelebb hozni egymáshoz azzal, hogy megmutatjuk, hogy egyébként mi le tudjuk ültetni a vezetőinket is egymással.
1: Valaki írja, bocsánat, kommentben, de nagyon jó gondolatot indított el, hogy nem értek egyet Tomival, ha nincs ez a kiírás, hetek múlva se tudnának róla az emberek, hogy megtörtént az átmenet. Én meg ezzel nem értek egyet, mert ezzel a kiírással csak gondoljunk bele, csomó olyan ember van, akkor legyen 100-150 ezer, teljesen mindegy. De hogy az a 100-150 ezer ember, aki eddig ezt fogyasztotta, neki ez volt az igazság, és kap egy ilyet, közülük hány lesz olyan, hogy na elmentek a francba? Hát ez valahogy oldani kell azt a feszültséget, hogy mi, hogy az én valóságom, az egy hazugság volt? Hát elmentek ti a francba, akkor soha többet nem nézlek titeket, mert ti olyanok vagytok, pontosan megismertelek titeket már az előző rendszerben, és hazudtok folyamatosan, nem, akkor majd nézem a TV2-t. És nem ez lenne a cél. Ha nincs ez a kiírás, és van egy finom átmenet, átmosva, hogy az ő számára is kedves vélemények is megjelenek, akár kritikusan, ellenérvelve, és új véleményeket is bemosdatunk ebbe a rendszerbe, a média rendszerbe, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy ezek nem morzsolód, nem kapcsolnak el azonnal, hanem maximum csak lassan morzsolódnak el, de nagyobb az esélye arra, hogy inkább megértik. És bennünk kell kigyulladni a lámpának, hogy nekünk hazudtak. Mert ha az arcunkba vágják, pláne azok, akiket eddig gyűlöltünk, annak nem sok értelme van.
3: Meg szerintem nem mindegy, hogy önmagában áll az, hogy eddig hazudtunk, vagy mondjuk egy olyan típusú helyreigazításszerűen hangzik el, hogy valótlanul állítottuk ezt, meg ezt, meg ezt, aha, hazudtunk ebben, meg ebben, meg ebben, mert az ad valami kézzelfoghatót, és szerintem az egy kicsit elfogadhatóbb annak is egyébként, aki eddig ezt nézte, és ez volt a valósága, mert akkor ott van egy cáfolat, el van mondva, hogy mi az, ami egyébként nem volt igaz, és amit valótlanul állítottunk. Ugye általánosságban 16 év munkásságára azt mondani, hogy hazudtunk, azt a másik tömbben nagyon könnyű relativizálni. Nyilván én egyetértek az, hogy borzalmas volt, minősíthetetlen volt a közmédia, és nem is nagyon néztem értelemszerűen.
1: Mert nem hívtak, de hogy, ezért mondod.
3: Csak ezért, igen. De hogy ettől függetlenül, akinek tényleg ez a valósága, amit te is mondasz, annak szerintem az az elfogadható, hogy ha adnak meg ilyen kapaszkodókat, hogy ez nem volt igaz, de attól függetlenül lehet, hogy vannak olyan valóságdarabok egyébként, amit ő ezzel együtt, vagy ettől függetlenül tud értelmezni, és nem azt érzi, hogy az egész világképe van kipacsarva.
2: Jó, egy csomó mindent felírtam.
1: Átmentetjük a témát az utolsóra még, mert tudom, hogy
2: mindenképpen, mert szerintem fogok olyanokat mondani, amivel majd nem biztos, hogy feltétlenül egyetértetek, vagy én nem értettem egyet azzal, amit mondtatok. Na. Csak a logisztikai része, hogy ugye ez a médiatörvénynek kizárólag a közmédiára vonatkozó része, és majd ez a uniós pénzek miatt, ahogy mondtad te is, azért volt szükség, hogy augusztus 31 a határidő, addig ennek a törvénynek meg kellett születni, sőt ki is kell írni a pályázatot. Mi lesz ez? Magyar TV és Rádió ZRT, azt hiszem, ez lesz.
1: Magyar Péter TV és
2: Rádió. És hogy ott ki kell írni 31-ig a pályázatot, hogy az, hogy sikeres legyen, azt nem tudom, azt majd az Unióval lejátszák, hogy az is feltétele a pénzhez. Tehát ezért volt ez a tempó, és azért augusztus 31-ig végül is még van idő konzultálni a néppel is. Ilyeneket nem mondunk. Szóval társadalmi egyeztetni a néppel. Az viszont, hogy kik lesznek a vezetők, meg hogy fog kinézni, ott teljesen egyetértek veled, mert hogy ez szerintem ez egy baromi nagy próba a Tiszának. Ez egy nagy szimbolikus ügy, de közben nagyon fontos ügy, nyilvánosság, média, minden benne van, ahol el is lehet villámgyorsan vérezni, meg el lehet bukni, meg lehet tényleg fantasztikus dolgokat csinálni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Tisza hogy fogja ezt megoldani. Tehát be fogja szivárogni a politikai hatás. Lesz-e ilyen revás? Ugye eddig minden egyes kormányváltásnál benne volt a épp kormányra kerülőkben a most mi jövünk. Eddig ők nyomultak, ők foglaltak teret, ők váltottak le, ők neveztek ki, ők jutottak hozzá a közpénzhez, most mi jövünk. Hogy ez például megjelenik-e majd az új közmédiában, de ez tetten érhető lesz villámgyorsan. Tehát, hogyha itt elindulnak a új műsorok az új csapattal, akkor kapásból látni fogja az ember, hogy akkor ez most valóban a normalizálódás felé hat, vagy pedig ez a most mi jövünk mentalitás, és akkor szerintem innen folytatnám majd még.
1: Szuper kommenteket kapunk, mindenkit arra buzdítok, hogy ezt folytassa, majd reagálok is gyorsan egyre, mert az is nagyon érdekes volt. Mindjárt jövünk vissza pár tized másodperc.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: szél. Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songau-városban történt gázolásban 2 fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. 3 világkép. 3 mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: közmédiával foglalkozunk. Foglalkoztunk már Szakács Pistivel, Pottyondival, és most Császár Attilával is foglalkoztunk, de alapvetően az új közmédiával. Írja a kis Balázs, hogy Boros, amit mond, egy paradoxon, ha valaki az M1-et nézte, és az volt a valósága, akkor attól miért vár gondolkodást belátást? Szerintem nem vár, nem elvárás van a részéről, csak ha már adófizetői pénzből megy valami, akkor ott nem kell foglalkozni a nézettséggel, és akkor egy másik kérdésre is válaszoltam, hogy régi nézők megtartása, új nézők. Nem. Tehát itt pont az lenne a funkciója ennek, hogy mondom még egyszer, ezeket a nemzeti minimumokat megteremtse, azokra építsen, és a különböző gondolatokat valahogy műsorokba rendezze, hogy azok így adott esetben egymással is összecsapassanak, vagy a saját maguk jogán is megélhessenek. Amit Emese mondott, hiszem tökéletes műsor ötlet, hogy mit tudom, mondjuk az elmúlt 16 év hazugságait, tévedéseit sorra venni, és akkor ellenérveket felsorakoztatni, hogy ez ezért, meg azért, meg amazért volt jó. De úgy nem fog menni, hogy valamire rámondjuk, hogy ez hazugság volt, és akkor megyünk tovább, vagy te hazudtál, és megyünk tovább. Ez egy bizonyos influencer körnek a stratégiája. A közmédia remélem nem ebben fog utazni, és látva, hogy kiket neveztek ki vezetőnek, nagyon erős bizodalmam van az ő irányukba, és Bodac Balást konkrétan ismerem, és ő amiről mi itt beszélünk, azt ő tudja. Abszolút tisztában vannak azzal, hogy mi itt a
3: velük nincs gond, mondom, a nagy próbatétel az lesz, hogy a politika vissza tudja fogni magát, főleg egy ilyen erős hatalom vissza tudja fogni magát. A kiírás, ugye az is, ott viszont azt gondolom, hogy ezt így lehet így értelmezgetni, meg hát miért ne, hiszen ez ilyen értelmiségi feladat, de ez egy olyan szimbolikus vállalása volt a Tiszának, és egy olyan elégtétel nyújtás a Tisza közönségének, támogatóinak, hogy ezt úgymond meg kellett cselekedni, politikai hasznosság szempontjából ezt meg kellett cselekedniük, meg is cselekedték.
4: Oké, csak hogyha a közmédiánál is most megint azt nézzük, hogy politikai hasznosság szempontjából mit kell megcselekedni, vagy csak hogy provokáljalak, akkor egyébként, akkor nem az van. Jogos. Kicsit, hogy akkor megint kielégítjük az egyik magtábort, és közben meg egy csomóan azt várják, hogy mikor lesz már normális a társadalmi hangulat, mikor múlik el a kampány hangulat, és a válasz az, hogy így semmikor kb.
3: Na, mondjuk az a Tisztának valószínűleg nem is annyira érdekel,
4: hát
3: hogy
4: én
3: látjuk.
4: Értem, csak hogy ne az legyen már, hogy akkor a közmédia megint annak a mentén működjön, ugye, ami a...
3: Igen, ezt még nem látjuk. Én ebből azért nem vonnék le ilyen messze menőkövek, ezt tudom, hogy teste csak, hogy szerintem ezt nem is érdemes így tovább vinni. Az mindig ott van a veszély, és most is ugyanúgy. Bár nem tudom, hogy egyébként a tiszás közönség, és most így az összes szavazóra, aki a Tiszára voksolt, gondolok, hogy azért annak a sokszínűségei okán lehet, hogy hamarabb mondjuk fülön csípnék azt, hogyha a közszolgálat nem abba az irányba menne, mint amit gondolunk arra, hogy minek kéne lenni a közszolgálatnak. Miközben ugye az eddigi közmédia vezetők, és maga, ahogy működött a közmédia, akiket az előbb felsoroltam, azok nemhogy nem rakták magasra a lécet, hát ez nem volt léc se. Tehát ez egy nagy büdös pöcegödör volt az egész. Tehát innen elindulni valódi közszolgálatiság felé, az nem egy nagy kihívás. Mert mondjuk elkezdesz nem fekete listákkal dolgozni, és mindenféle vendéget hívsz mindenféle műsorba. Ez ahhoz képest, hogy működött a közmédia, már egy baromi nagy lépés, miközben ez alap. De mondom, olyan szinten tolták mélybe, hogy ahhoz képest ez már egy eltolódás a közszolgált felé. A hírekkel kapcsolatban, amit mondtál, Tomi, hogy transzparenssé kéne tenni meg, mert szerintem ott nagyon egyszerű trükközni egyébként, hiszen eddig is ezzel baromi könnyen tudtak trükközni a fideszes médiavezetők. Csináltak ilyen Excel táblázatokat az NMHH-nak, nem mint hogyha megszorongatta volna őket egyébként, de azért csinálták ezeket a izéket, hogy hát nézzük meg, Orbán Viktor neve 43-szor hangzott el, Magyar Péteri 70-szer. És ez be volt írva az Excel táblába, és akkor a NMHH-nál meg oda nyomták, hogy pipa, jól működik. Oké, csak mondjuk Orbán Viktornál a jelzők, és Magyar Péternél a jelzők. És ezzel mindig tudtak trükközni, és ezt el is játszották 1000-szer. Szerintem, és arra nem nagyon volt, vagy nem nagyon van előzmény, és ott lesz gondban az új közmédia, hogy úgy kell megújulnia, és úgy kell nem is hitelességet visszaszerezni, egy új hitelességet kell építeni. Azt szerintem az a legnehezebb talán egy ilyen brenddel. Mert a közmédia brendje az, hogyha bárkit megkérdezel, tök mindegy, hogy mikor kire szavazott, azt fogja mondani, az mindig a politika, azt mindig. Valószínűleg most is ez az előfeltételezése az embereknek. Ezt leküzdeni úgy, hogy olyan közmédiát gyárts, olyan műsorokat készíts, ami még a fideszes szavazókat is meggyőzi arról, hogy érdemes közmédiát fogyasztani, wow, szóval abban van kihívás, és ezt a kihívást kell most, úgyhogy közben modernizálják a tartalmat, és a többi, és a többi, és az én fejemben valami olyan kép van ezzel kapcsolatban, hogy tudjátok én milyen műsorokat, ha olyan műsorok csak egy is lesz, mint mondjuk a házon kívül. Jó, most RTL-s műsort mondtam, már, ha lenne megafon, már írnák is, hogy, ugye, hogy a RTL foglalja el a közmédiát, vagy a német közszolgálatban rengeteg. Ezek a szociófeltáró, a valósággal szembenézők riportok, őszinte riportok, amik bemutatják azt is, hogy adott esetben, hogy egy tiszás településen majd, hogyha lesz tiszás polgármester, ez meg ez a visszaélés van, és azt is bemutatják, és hogy milyennek a társadalmi háttere, és hogy, és együtt is. Na, ha ilyen műsorok feltűnnek majd a közmédiában, akkor azt fogom mondani, hogy na, akkor oké, akkor jó az irány. Mert az kevés, hogy kiegyensúlyozott tesz a híradó, mert mondom, ott az a nagyon egyszerű tükköz.
5: Nem értek egyet. Tehát abban a részében, hogy most hányszor hangzott-e valakinek a neve, azért ezt meg ki tudták kerülni utána, hogy pozitív vagy negatív kontextusban, és erre hivatkoztak utána sokan, Polyák Gábortól, ez nem tudom, rengeteg...
3: Oké, csak Polyák Gábor nem dönthetett, az NMHH dönthetett volna, az NMHH meg azt mondta, hogy megvan a...
5: Persze, de igen, de most ott van a kétharmados lehetőség, akkor olyan szabályokat kell hozni, hogy akkor ez lehetővé válik, mert ez tényleg könnyen mérhető, hogy ez most pozitív vagy negatív kontextus. Pláne az előző rendszerben ugye ezt a fullba nyomták a kretén, tehát hogyha Magyar Péterről beszéltek, akkor ez nem volt becsomagolva három réteg csomagoló papírba, hogy akkor ő most hülye vagy nem. Nem, akkor hülye volt. A másik része, hogy ugye itt a tudás és kulturális monopóliumok visszavétele, az könnyen átcsaphat egy ilyen intellektuális elitizmusba. És ezt kell elkerülni, és ehhez kell nekik nehezen, nem lesz könnyű dolguk, de olyan embereket, olyan arcokat találni, akik hitelesek ezen a télen, akik nem kedvencek egyik oldalon sem. Sem fideszes oldalon, sem pedig a másik oldalon. Bodasz Balázs, egyébként ebben tökéletes. Itt vagyunk Istvánnak. Szeretném jelezni.
3: Távozz tőlem, sátán, nekem a közmédia pont jó volt.
5: Bekészítettük már az önéletrajzot.
3: Néha már nem a kunyugdával álmodom.
5: De a saját e-mailről nem meri elküldeni, úgyhogy általában én szoktam neki az MTV-hoz elküldeni a jelentkezéseket, úgyhogy... Itt van nekünk egy dévényi, aki átvenné a közmédia irányítását. Szóval visszatérve, mert ha beveszel ebbe a buliba olyan arcokat, akikről tudni lehet, hogy jó egyében utaztak, és gyűlölték hosszú évek óta Orbán Viktort, egyszerűen velük nem tudod eladni azt, hogy hitelesen átmenjen az információ. Mondom még egyszer, az egész nemzetnek. Tehát itt azért most nem egy olyan országban élünk, ami egy tiszás ország, még a sokan oda is szavaznak, hanem még mindig magyarok vagyunk egy millió problémával, és ha az újságírásnak az a feladata, hogy mindig egy picit a hatalommal szemben helyezkedjen, vagy legalábbis a nem működő dolgokra rámutasson, azokról riportot készítsen, akkor különösen fontos, hogy ne olyan arcok jelenjenek meg, és én ettől tartok, akire ha ránéz a néző, már nem fogja érdekelni, hogy mit mond.
3: Mert ezt tudja, mondtam, hogy mekkora
5: hogy
3: kihívás. Harsogta
5: évekig, hogy Orbán Viktor takarodik.
3: De pont ezt mondtam, mekkora kihívás az, hogy nem tekintét kell visszaszerezni, hanem egyáltalán nem, és nem is a nulláról, hanem mínusz százról kell felépíteni valami teljesen új tekintét. És amúgy elméletben egyetértek veled, csak lehet, hogy ez mi egy pici ország vagyunk.
5: Hogy nincs ennyi ember. De kettő már biztosan van.
3: De most tényleg, tehát hogy egyébként a Bodac ügy szerintem ilyen szempontból nagyon-nagyon tanulságos volt, hogy mennyire nincsenek lejátszva, de erről beszélgettünk ugye Fialával a múltkori műsorban, mennyire nincsenek lejátszva és letisztázva a rendszerváltás óta összejött valamennyi össznépi sérelmeink. Nincs. És ez minden szférára, mindenhol érvényes. A médiára meg aztán szerintem kifejezetten, mert ugye hát mi kirakatba voltunk, meg kirakatba mentek ezek a mérkőzések, a kirakatba folyt az összes médiaháború. Pont ezért fájdalmasabb is volt egy-egy oda-vissza, meg keményebb is volt egy-egy oda-vissza vágás. És ezek abszolút nincsenek. És most, hogyha elkezdeni a neveket mondani, akkor, és lenne itt egy közönség, ami mondjuk a magyar társadalmat leképezné összetételében, mondjuk egy 1000 fős közönség, és így elkezdeni a neveket mondani, és tök megnézni, hogy mi lenne a reakció. És nem hiszem, hogy lenne akár egy is olyan, amire azt mondaná az 1000-ből mondjuk 800, tehát mondjuk a 80%, hogy igen, jó.
5: Nem.
3: Biztos egy hatalmas
5: üdvén. István, pont az, hogy leültetnél 5 fideszest, 5 magszavazod, 5 tiszás, de legyen mondjuk 1000-1000, teljesen mindegy, az a maga a szám, az arány legyen nagyjából stimmt. Ha mindkét oldalon utálják, vagy mindkét oldalon szeretik, azok kellenek nekünk.
4: Egyébként szerintem a, amikor a közmédia...
3: Szakács Pistát a közmédiába.
5: Ezt mindenki szereti?
3: Hát nem, azt mondtad, hogy mindenki.
4: Szóval szerintem a másik dolog, ugye itt most főleg a hazugságra, meg az ilyen hamis állításokra van kihegyezve ez az egész közmédia változás, de szerintem tök fontos lenne arról is beszélni, meg akár ilyen kicsit ilyen gyógyító jelleggel, ilyen beismerés jelleggel műsor gyártani az új közmédiának, amit a riogatással műveltek az elmúlt időszakban. Az legalább olyan gáz volt, mint a nettó hazugság, és az sokszor ugye nem olyan szinten tetten érhető hazugság, mint hogy nem tudom, valótlanul állítottuk,
5: az
4: hogy...
5: Az nem egy büntető jogi kategória, igen, amit az, ők műveltek.
4: Igen, meg ugye, de még csak sokszor sajtóperileg se, tehát hogy az nem annyira megfogható, mint az, hogy nem tudom, valótlanul állítottuk, hogy Hatházi Ákos megpróbálta kinyírni a szomszédját. Tehát, ez nem annyira megfogható, viszont legalább ugyanannyira káros, amikor stúdió van háborús díszlettel berendezve.
3: Az volt az egyik reggeli kedvenc műsorom.
4: Tehát az annyira brutális volt, és legalább annyira rémisztő, meg legalább annyira riogató volt, mint az óriás plakát az utcán, csak ez ugye a tévében
3: csak
4: folyt.
3: Csak ez hogy gyógyítod?
4: Hát szerintem úgy, amit mondtam, hogy mondjuk erre érdemes lenne ugyanúgy olyan műsort csinálni, ahol ezt egy kicsit így kibeszélik, és ezt csak a közmédiában lehet megcsinálni, mert nyilván nem ez lesz az a műsor, ami a szemet vonza a legjobban.
5: Ilyen gyurcsókosan ami... szeretjük az ukránokat.
3: Nem, eddig volt a háború cím, most a béke című műsor. És a fehér ruhában mindenki fehér.
5: Lengetik az ászlót.
3: Jó reggel.
5: A fehér zászlót. Meg az ukrán.
3: Nem, én abszolút értem az irányt, amit mondasz, csak megvalósításban látom nehéznek, hogy...
4: Hát az, hogy ezekről a jelenségekről, mint háború, mint migráció, mint egyéb dolgok, azt akár tehát hogy egyszer szakértőkkel, egyszer politikusokkal, egyszer egyébként akár sajtómunkatársakkal, akik egyik vagy másik oldalon részt vettek ebben az egész sztoriban, vagy valamilyen kontextusban hozzányúltak ezekhez a témákhoz. Érdemes lenne szerintem egy ilyen műsort csinálni, ahol visszanéznek ezekre, és elmondják, hogy egyébként itt mi volt az a probléma, mi az, ami akár, tehát akár kimondani, hogy mi az, ami ennek az igazság magja, hogy mondjuk Kárpátalján egyébként tényleg nagyon igazságtalanul bánnak mondjuk az ott élő magyarokkal, és tényleg mennyire rossz volt az ukrán nyelvtörvény. És akár az, hogy mondjuk diplomáciailag nem egyszerű egyébként sokszor az ukránokkal, de közben mennyire gáz az, hogy a háborúnak a veszélyét azt mondjuk idős embereknek, meg egyébként nem csak idős embereknek, de nyilván azért a tévénézési szokások, stb. Ők vannak célközönségben, többségben, a nettó riogatására használják, és mondjuk van olyan néni, aki, mit tudom én, a saját gyerekével nem állt szóba, mert tudja, hogy ő a Tiszára szavazott, és akkor úristen, a választások után napokig ő depresszióba volt, hogy akkor a saját gyereke megszavazta a kormányt, ami majd őt a háborúba viszi.
5: Egyrészt egyetértve, másrészt meg az Istvánnal értek egyet abban, amit mondtál, Emese, mert hogy tehát annyira könnyen és gyorsan csaphatunk el demagógiába, hogy észre sem veszük.
4: Persze, nyilván, de azért kell mindkét oldalnak megjelenni.
5: Igen, itt akik szerkesztenek, műsort vezetnek, először nekik kellene egy olyan pszichológiai teszten, terápián végigmenni, ahol kicsit meglazítják az ő ideológiai kötöttségeiket, és képesek kilesni a saját buborékjuk mögül. Mert pont ez a probléma, hogyha a közmédia nem hazudhat, hogyha ez a kísérteties felirat újból megjelenik, ilyeneket már láttunk, akkor az azt jelenti, hogy a közmédia igazat mond, na de mi az igazság, mondjuk egy orosz-ukrán háborúban annyi vetülete van, hogy az idővonalon hol állunk meg, adott ponton, ott most éppen az ukránok provokálnak. Ha már 3 évvel följebb megyünk, vagy 3 nappal, vagy órával, ott meg már az oroszok, hogy ezt szerintem föl kell adni. Tehát csomó,
4: de ugye azért csomó ezeknek a műsoroknak, lett... meg riogatásnak nem ez volt azért tehát hogy ez nem így volt előadva, hogy most az ukránok provokálnak, most meg az oroszok.
5: De hogy tudod te azt elmagyarázni, definiálni egyáltalán? Tehát nem az, hogy valakinek ezt elmondani, hogy téged mondjuk demagóg módon manipuláltak, hanem hogy hol húzod meg a határt, hogy mi az, ami valós veszélyre való felkészítés. Érted, miről beszélek? Mert én is... Mindig, amikor ilyen nagy felhőben látjuk, amikor ránk zúdul ez az özbenyomás a fülünkön, a szemünkön, az orrunkon keresztül jön a rengeteg input, akkor áll össze a kép, hogy engem éppen becsapnak, de ha egyenként kivesszük az elemeket, arra rámutathatnak, hogy nem, mert az a tény ott azért igaz, mert hogy.
4: De szerintem nem feltétlen, mert ez egy olyan összhatás, amivel egyébként lehet szembesíteni embereket, És önmagában az, hogy, tehát, hogy ebben nagyon sok olyan pont van, ami egyszerűen védhetetlen, és hogyha ott van egy ember, akit szembesítesz vele, akkor igenis eljön az a pont, hogy nem tudja megvédeni, mert ezerszer, tehát szerintem lefolytattatok ti is ilyen beszélgetéseket emberekkel, én is, megvan az a pont, amikor ők is rájönnek, hogy védhetetlen igazából, és az, amit mondjuk ott az M1-en csináltak, az abszolút már a védhetetlen kategória volt nagyon sokszor.
3: Hogy én ilyen folyamatos megvilágosodásban vagyok, hogy hallgatlak titeket. Egyébként tényleg, de tényleg, mert hogy így nem gondolkodtam még ezen a témán, hogy milyen legyen a struktúrája, meg milyen műsor, meg mit kéne csinálni a közmédiának. Most így folyamatosan ezen agyaltam a felvetésedre, hogy egyfajta ilyen szembennéző és gyógyító műsorok, és hogy ugye azért is kérdeztem tőled, hogy oké, ez tök jó az a cél, de hogy nézni ki az formátumban, meg hát ez mégiscsak el kell készülnie, és ugye erre mondhatom, hogy itt nagyon könnyű átcsúszni a demagógiába, meg ilyen szájbarágusba, akkor ez se jó, és akkor eszembe jutott, amit mondtam, hogy ezek a riport, ezek a szoció és ilyen riport műsorok, hogy azok már például ez az irány lehetne. Csak mi nagyon valószínűleg azt a hibát követjük el, hogy nagyon a régi keretekben gondolkodunk, de hát hogy a fenében gondolkodnánk másban, mert a közmédiában mit láttunk eddig, vagy így volt vacak, vagy úgy volt vacak. Vagy ennyire volt vacak, vagy totál ótvarék volt, mint most. Tehát, hogy olyan valóságos közszolgálati keret nincs a fejünkben, és ezért a régi keretekben gondolkodunk.
5: Egy mondat, hogy maga a műfaj egyébként nem szent, mondjuk a riport, mert vagy Michael Moore is tényfeltáró riportokat készített, aztán pontosan tudjuk, hogy ő azokat az elemeket, azokat a valóság szilánkokat emelgette ki, és húzta föl egy logikai láncra, ami ő szeretett volna hát, okay, megértetni a közönséget, az ő valósága.
3: De most abból a feltételezésből indulunk ki, hogy itt közszolgálati tartalmak fognak közszolgálati normáknak megfelelően elkészülni, tehát hogy a riport is az lesz.
5: De is hány emberrel beszélgetsz, aki azt mondja, hogy én képviselem a valóságot, miközben pontosan tudod.
3: De akkor hagyjuk a francba az egész. De akkor hagyjuk a francba az egészet, mert úgy is fog jönni valami ajadék, és akkor olyan riportot fog csinálni a kiváló közszolgálati műsorban, ami meg facak.
5: Mert szabályozni kéne valahogy. Vagy nem, épeszi szerkesztő kellene.
3: Na, te oké, csak könyörgöm, most ne álljunk már le azon, hogy akkor majd egyszer egy közmédiába felvett majd csinálj rossz műsort, és akkor majd. Tehát vagy igen, vagy
5: nem.
3: Abból kell indulnunk, hogy mindenki a közszolgálati normáknak, amely egyébként az a bizonyos társadalmi egyeztetésen és a szakmai szervezetek bevonásával fog készülni, hogy azoknak megfelelően fognak működni. És ezért kell kilépni ezekből a keretekből, azt gondolom, és hogyha hogy is mondtad, hogy azoknak megfelelően fognak működni, és ezért kell kilépni ezekből a

0: műsorokkal, kisebbségi műsorokkal, vallási műsorokkal, és a többi, és a többi, és a
1: de
0: többi.
1: De az is át volt politizálva.
0: Át, de most ugye arról beszélünk, hogy már nem lesz. Yeah. Hogyha ez a szemlélet megjelenik, ez a patchwork szemlélet, hogy fel kell villantani mindenfélét, és ott meg kell mutatni, kapásból elindul egy olyan átalakulás a gondolkodásban, hogy befogadóbbá válik a néző. Tehát, hogyha a néző mondjuk egy kulturális műsorban eddig azt látta, hogy Tóth Gabi, meg a többi fideszes. Nem, mert Ákos jutott eszembe, vagy Tóth Gabi Ákos, de hát Ákos most nem akartam bántani. Szóval hogy Tóth Gabi, meg a többi fideszes előadó, és akkor ezekkel van tele, meg jön izé, és mindig ugyanaz, meg az a produkció, meg ugyanazok szólalnak meg. Vigyázz ki, Attila, mondja, igen? Majd most azzal szembesül, hogy megjelenik a Bozsik Ivet, hogy kortárs balettiről is szó van, hogy már olyan előadók is képernyőt kapnak, akik eddig tabú volt, és akkor nem is kell magyarázni, nem kell semmit csinálni.
2: Igazad van.
0: Egyszerűen maga ez a sokszínűség egy idő után begyógyítja a régi sebeket. Igazad. De ehhez az kell, hogy mondom, ne legyen ez a most mi jövünk mentalitás. És most
1: ne legyen egy új fekete lista. És ne törjön ki az új. Csak Tóth Gabi volt, most meg Tóth Gabi a fekete
0: így van. És nekem a Badacz ügy azért volt tanúságos, mert nekem bennem egyből egy ilyen red flaget elkezdett lengetni, hogy na, megint benne vagyunk a következő médiaháborúba, aminek viszont egyenletes következménye lehet, ez a megint mi jövünk. És akkor majd megint mi jövünk, és akkor most nem mondok művész neveket, akkor meg 90%-ban csak azokkal a művészekkel lesz beszélgetés, akik eddig fekete listán voltak. Ez a veszély megvan, de ezt, hogyha jól csinálják, akkor bele gyógyítani, baromi sok függ attól, hogy mennyire fog beleszólni a politika, és tényleg az, hogy kiket fognak kinevezni.
2: Közmédiának az lesz majd a feladata, én szerintem, nem az, hogy mi jól informáltak legyünk a világról, nem az, hogy mi értsük a politikát, és naponta kövessük, és le tudjuk tapogatni, hogy melyik politikus mit képvisel. Nem, ezt engedjük el. Hanem az, amiről István beszélt, annak lenne az a lényege, hogy megmutassuk az embereknek, hogy a mi politikai közéleti véleményünk basszus nem fontos, vagyis nem lehet fontosabb, mint az emberi kapcsolataink, mint bármelyik emberi kapcsolatunk. Ezt kell megérteni, hogy ezek az országunkban különböző gondolatok, víziók meg tudnak élni egymás mellett, anélkül, hogy le kéne nyomni a másikat. Mert ez nem egy harc. Ezt kéne begyógyítani.
1: De ehhez a közéleti szereplőknek is, és egyébként művészeknek, ugyanúgy, mint politikusoknak mondjuk, be kéne fejezni azt a mentalitást, hogy én XY-nal le se ülök. Mert hogy ez nekem ilyen erkölcsi, meg ilyen morális kérdés, hogy én nem vagyok hajlandó vele, nem tudom, egy stúdióban tartózkodni.
2: Abszolút. Abszolút. Meg pláne Bruti, ha már benne volt a címben, és egy szót nem beszéltünk róla, és kiírta azt, hogy a Szakács Pisti, igen, együtt érzünk vele, majd megyünk az állatkerthez, és akkor kihozzuk onnan. Bruti, basszus, hagyd már ezt abba. Tehát ilyenkor komolyan, most én nem szoktam ilyen közszereplőkhöz így kifelé a kamerába, de nem szégyelled ilyenkor magad. Április 12-e után, nem tudom, eltelt x hónap, és te még mindig ott vagy a lövészárokban, és puffogtatsz át a túloldalra. Legyen már eszed, a jó Isten áldjon meg.
0: MSI-hez annyit, hogy ez egy szép gondolat. 16 év alatt annyi sérelem gyűlt fel mindenkiben, hogy ezen nagyon nehéz lesz túllépni, és jelenleg a politika ugye nem is ebbe az irányba visz minket, hiszen még most van a számonkérés és a többi, de hogy ez baromi fontos lenne, igen, hogy csak hogy ez hogy fog megtörténni, még mikor, hát az a közmédia egyébként akár még itt is lehetne egy ilyen iránytűje ennek az egésznek.
2: Maradtak még témáink holnapra. Mára viszont ennyi volt a provokatőr. Köszönjük szépen mindenkinek, iratkozzon fel, lájkoljon és írjon továbbra is ilyen nagyszerű hozzászólásokat, mint amit most kaptunk ebben az adásban. Viszontlátásra!
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: A nyári szünet előtti utolsó nagy díj közeledik a gyorsági motoros világbajnokságon, és nem csak erről fogunk beszélni, hanem arról is, amiről az előző adásban nem beszéltünk, vagy azért, mert még nem lehetett, vagy azért, mert szándékosan inkább úgy voltunk vele, hogy akkor, amikor kicsit több idő van beszélni a bejelentésekről, akkor fogjuk majd szétszálazni a már ismert tényeket. Sziasztok, ez a Pit Lane Podcast összesen 186. adása, robogunk tovább a 200 felé.
2: Ez olyan volt, mint egy ilyen jó... Bocsánat, kicsit nehéz a napom, köszöntök én is mindenkit, reggel korán keltem, és későn vesztük fel, relatíve későn szokásokról eltétén ezt az adást, hogy mint a pénztárnál, hogy összesen 186 ezer forint lesz, köszönjük szépen. Na, de igen, szevasztok, így Sachsenring előtt még ezt megtoljuk, aztán utána Sachsenring következik, és utána szüni-müni.
1: Hát legalábbis a GP-ben. Aztán majd, hogy mi ezt a szünetet hogyan fogjuk majd kitölteni, az egyelőre még a képlékeny homálynak a része.
2: Hát szerintem megoldjuk majd, ugye fél év értékelőre majd a Lacit meg a Robit megpróbáljuk berángatni kapásból, és akkor azzal
1: és
2: egy
1: És akkor
2: ilyen...
1: nekünk elég hátradőlni.
2: Igen, és akkor felvezünk egy ilyen 4 órát, és akkor egy-egy órát így eladunk abban, 4-5 hétbe, tehát teljesen jó. Na de!
1: Mivel kezdjük?
2: Evezzünk komolyabb vizekre egy kicsit, mert múlt hét óta egyébként egy én szerintem fontos dolog történt itt a hazai sportvilágában, ugye Kálnoki Kis Attila, az új sportállamtitkár a 24.hu-nak adott egy nagy interjút, ez volt az első nagy interjúja, és annak a végén ugye példának hozta az idei magyar MotoGP futamot, amely ugye 16 milliárd forintba került, elmondása szerint 500 millió forintos bevételt sikerült produkálni, tehát hogy akinek nem megy a matematika, annak segítek, ez egy 15,5 milliárdos mínusz, és 6000 néző volt kin. Tehát, hogy amit mi mondtunk, hogy 8000 volt ugye a részforrásai szerint 6-8000, annak is az alja jött össze, ugye az alatt az adás alatt, ahol kibeszéltük a magyar nagydíjat, ott pályán írták, hogy biztos, hogy több. Hát a fizető az biztos, hogy ennyi volt, aztán ugye nyilván gondolom megpróbáltak ingyen.
1: Nyilván itt
2: még.
1: Most valamelyest egyébként az került előtérbe, hogy financiálisan mennyi jött be mondjuk a jegyértékesítésből, és akkor az nagyjából ennek a 6000 nézőnek felelt meg.
2: Úgyhogy hát az, mikor ezeket a számokat így meghallottam, akkor elég erőteljesen felszaladt a szemöldököm, tehát ez egy nagyon-nagyon durván mínuszus sztori.
1: Figyelj, szerintem azzal egyébként számoltunk mi is, hogy azért ez nem lesz egy hatalmas sikertörténet. Tehát, hogy ez még a tavalyi évben sem feltétlenül gondolom, hogy egy hatalmas sikersztori volt gazdaságilag, De hát az idei év az meg garantálva volt az, hogy az nagyon-nagyon rosszul fog festeni. Hogy a könyvekben ez ennyire retekül néz ki, na ez, amit én nem gondoltam.
2: A tavalyi volt, azt hiszem, azt még ugye a Pósfai mondta a belügyminiszter az első ilyen felszólalásnál, amikor rákérdeztek, hogy mi lesz a magyar MotoGP-vel. Ott azt mondta, hogy az 8 vagy 10-be került, és 2-t hozott, tehát egy milliárdot. Tehát, hogy azért tavalyi is egy szemmel látható veszteséget azért összehozott, de valóban nem nézett ki jól. Hát ugye, amit utána az bizakodásra adott okot, hogy nyilván azt is hozzátette ugye az államtitkár, hogy megfontolják nyilván ezeknek a, tehát, hogy fontosabb lesz az, hogy valamilyen szinten piaci alapon működjenek ezek a sportrendezvények, de azt, hogy ugye a Liberty Media átvette a MotoGP-t, azért ez egy pozitívum abból a szempontból nézve, hogy a MotoGP-ben várható egy erőteljes feljelentés, úgyhogy a magyar állam majd nyilván számot vet, hogy mit, hogy lehetne, és azt is megnézik majd, hogy melyik helyszínen hogyan lehet ezt érdemes megrendezni. Én azért, tehát, hogy azokból a cikkekből, értesülésekből, ugye, amikből nem tudom, pár adással ezelőtt már ugye felhoztunk egy párat, hát ha abból kiindulunk, akkor azért arra szerintem lehet számítani, hogy jövőre nem nagyon rendeznek majd a gyorsasági motoros világbajnoki futamot idehaza.
1: Az biztos egyébként most akár a tavalyit, akár az ideit idevéve, akinek ehhez bármilyen szempontból köze volt, hogy ez ilyen sikertörténet legyen, az nem fogja kirakni az önéletrajzába egyébként ezt a projektet, tehát most teljesen el kell vonatkoztatni szerintem attól, hogy éppen ki melyik oldalon áll, hogyha itt pusztán azt nézzük, hogy maga a rendezvény az milyen lett, hát az rettenet.
2: Hát ugye én nem voltam ott a helyszínen, nyilván nem láttam a beszámolók alapján, amiket ti is küldtetek, meg te is meséltél, de abból kiindulva nem ez volt valaha megrendezett legjobb MotoGP futam a világon, de lehet, hogy a legrosszabbak között nem volt ott. Nézd, mondom, én nem tudom ezeket egyelőre hova tenni, meglátjuk, hogy ha kicsit tisztul a kép a tisztító tűznek köszönhetően, akkor majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok, de egyelőre még tényleg az van, hogy most még a felmérés része zajlik, hogy a kieső csontvázak a szekrényekből, azok mit jelentenek, mennyit jelentenek. Nyilván fájni fog érte a szívünk, hogyha nem lesz MotoGP jövőre Magyarországon, de azt gondolom, hogy méltó körülmények közé lenne érdemes ezt visszahozni. A méltó körülmény szerintem, vagy számomra legalábbis a Hungaroringet jelenteni. Ezt szerintem...
1: Ez a sorozat és ez a tartalom, ez sokkal többet ér annál, mint amit ebben a szezonban elővezettünk országilag körülötte. Tehát, hogy nem kell azért nagyon messzire tekinteni, és persze a brunói hétvége sem volt annyira zsúfolt, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, de azért, amikor azt látod, hogy közel 200 ezeren mennek ki Hollandiába, közel 200 ezeren mennek ki Brunóba, egy teljes verseny hétvégén sorra jönnek egyébként, akár az olaszországi rekordnézőszámok, stb. Hát ott azért azok a számok, azok jól visszaadják azt, hogy ez a sorozat, ez mit érdemel, és nem arról van szó, hogy mi most a világ másik oldalán lennénk, ahol ugye mindig helyén kell kezelni ezeket a nézőszámokat, hanem azért nem egy megközelíthetetlen helyszín kis országunk, sőt, kifejezetten jó fekvése
2: igen,
1: is van.
2: Viszont ugye, amit most behoztál, az egy érdekes kérdés abból a szempontból, hogy régiós viszonylatban viszont itt a MotoGP piac eléggé túlterített, hiszen ha belegondolsz, akkor itt van Ausztria, itt van Brno, itt van ugye nem messze a Sachsenring, ami
1: hát
2: pont
1: a hunyorítunk, akkor igen.
2: Jó, de ha azt nézed, Forma 1-ből meg itt vagyunk mi, itt van Ausztria, és miután a következő legközelebbi Olaszországban szerintem Monza.
1: Monza.
2: Tehát, hogy régiós szempontból itt azért tényleg nagyon túl van töltve. És hogyha ide veszed még az olasz futamokat is mondjuk, akkor Mizánó sincsen annyira messze, Mugello is egy, tehát hogy ebből a szempontból is nyilván komolyabb kihívás lesz. meglátjuk, hogy mit tudnak majd vele kezdeni. Ugye Matt Oxley-nak a cikkét pont olvastam, ugye mielőtt elindultam ide befelé, amiben tárgyalta azt, hogy vajon a Liberty is el tudja, vagy a Forma 1 is el tudja azt érni, vagy a, na,
1: GP-vel
2: a
1: MotoGP-vel is el
2: tudja, igen, el tudja érni azt a Liberty, mint a Forma 1, hogy nevezetesen ugye, hogy megduplázták a, az, most a, az összértékét az egész brandnek. Érdekes egyébként ez a cikk, de hogy abban is ugye kitér erre Oxley, hogy a Liberty úgy kezeli, hogy vannak ugye a turisták, meg vannak az igazi rajongók, és ugye a turistákból lehet, hogy az igazán sok pénzt kiszedni, ezért is gondolkoznak abban, hogy nyilván az igazi rajongóknak is megadják ezt a sztorit, meg hogy a turistákat is kiszolgálják maximálisan, ezért vannak ugye, hogy egyre komolyabb VIP-ben gondolkoznak, de hogy ugye Oxley erre is kitért, hogy azért szerinte vannak komoly kihívások. Mindegy, meglátjuk, hogy mit tud belőle kihozni. Így a Liberty érdekes lesz. Az is egy érdekes felvetés Oxleytól, hogy egyébként valamiért így a motorversenyeket mindig picit lejjebb kezelték, meg alantasabbannak nézték sokan. Meglátjuk, hogy ezen a tényleg a Liberty média tud-e majd változtatni. Reméljük igen, és akkor egy jó kis rendezvény lehet itt akár majd 2027-ben, 8-ban, 9-ben meglátjuk, hogy hogyan alakulnak majd ezek a dolgok.
1: Tekintsünk előre a jövőre, még mindig, bár mondjuk nem hazai vizekkel nevezve, hanem most már a MotoGP pedokjában mászkálva, mert hogy hát vannak bejelentések, ahogyan arra egyébként lehetett is számítani. Ugye a Ducatisok kezdték meg ezt az egészet, erről azért beszéltünk viszonylag sokat, de hát azóta azért jönnek az újabbnál újabb bejelentések, akár Gresini oldalon, akár VR46, vagyis hát a VR46-ot ugye érinti, de főként ugye itt a KTM-es versenyzőpáros, az, ami a legfrissebb jelenállás szerint.
2: Hát sok meglepetésünk nincsen. Tehát, hogy ez a húzavona, hogy idáig tartott ez a megállapodás, még aláírta az MSMA és a Liberty Media, ez odáig vezetett, hogy gyakorlatilag ugye hát kis túlzással nulla izgalom maradt ebből a silly seasonből, hogyha így akarunk, vagy pilóta keringőből így akarunk fogalmazni, mert hogy mindenkit tudunk.
1: Igen, tehát nagyjából azokat nem lepi meg, akik nem olvasták a motorsportot, igen, vagy nem tartják vagy hiteles forrásnak vagy a leghitelesebb forrás
2: tetére. Vagy nem tagjai ugye a Pitlane Podcast Discord szerverének, link a leírásban, érdemes csatlakozni. Mindig próbáljuk hozni ugye ott is a legfrissebb híreket. Szóval, hogy igen, a KTM-es igazolásokról szerintem az az elmondható igazából, hogy az egyértelműen látszódott, hogy nyilván a KTM top versenyzőt nem fog tudni megfizetni,
1: nem is biztos, hogy akar,
2: és azt sem túlzás, hogy egyik top versenyző sem fog azért ott kilincselni, hogy ők mindenképpen szeretnék náluk húzni a gáz, sőt ugye az egyik legnagyobb tehetséget is ugye elveszítették most, és meglátjuk, hogy nyilván majd a jövőben ez a projekt milyen irányba haladhat. Viszont ugye így a zavarosban halászva szerintem azért a jobb versenyzők közül sikerült leigazolni kettőt, mert mind Fabio Di Giannantonio, mind Alex Márquez azért elég sokszor alulértékelt, és azt a pénzt, amit adtak nekik, az nekik nagy előrelépés, a KTM-nek meg azért nem fáj annyira. Tehát a potenciál, én azt gondolom, hogy igenis ott van bennük. Ugye Alex Márquez is megmutatta a tavalyi évben, hogy azért egy jó motorral tud világbajnoki második lenni akár. Di Giannantonio pedig idén azért nyilván a Márquez sérülések belejátszanak, de talán mondhatjuk, hogy a legstabilabb Ducati is versenyző.
1: De igazából évről évre mindig tudott emelni a szintjén, és ugye nem arról van szó, hogy olyan szintekbe tudott volna emelkedni Fabio Di Giannantonio ebben a szezonban, mint amilyen szinten mondjuk motorozott tavaly Alex Márquez, de hogyha a saját karrierívét tekinted, minden évben valamivel többet tudott hozzátenni, akár ugye a vezetési készséget tekintve, akár pedig ugye a végeredményt tekintve, és azért ebben a szezonban látszik az, hogy Di Giannantonio azért tényleg egy eléggé hosszú utat járt be, hogy eljutott eddig a pontig, de cserébe viszont stabilan hozza azt, amit hozni lehet ebben a felállásban, és ami egyébként reálisan kijöhet neki ebből a felállásból. Tehát, hogy szerintem önértékén nézve Di Giannantonionak abszolút helye van, és az elmúlt években ezzel a folyamatos felfelé ívelő tendenciával, úgyhogy ugye VR46-nál kellett újraépítenie magát kicsit, ez szerintem mindenképpen megáldja az annak, hogy ő kiérdemelte és eléggé éretté vált arra, hogy gyári versenyző legyen. Alex Márqueznek pedig a tavalyi év után nem kérdés, hogy gyári ülést kell kapnia a nagy rajtrács újra rendeződésnél. És egyébként mind a két versenyző külön sztoria is nagyon jó, meg ugye van közös szála is ugye ennek az egésznek.
2: Voltak tehát
1: ugye
2: 23-ban
1: voltak csapattársak, és ugye az volt Alex Márqueznek az első Ducatis éve, ha jól számolom, és Fabio Di Giannantonionak pedig az volt az utolsó menekülő, tehát az volt a menekülő éve, hogy egyáltalán még itt maradhatott. Ugye igen. A szezon második felében.
2: Igen, igen, igen. Figyelj!
1: És mivel máshol nem tudtak volna gyári ülést szerezni, ezért ők is nyilván helyzetben, tehát olyan helyzetben volt.
2: Alex Márquez már karrierje vége felé tart, szerintem ez Di Giannantoniónak is az egyik nagyobb szerződés, amit így alá tudott írni. Rajtuk szerintem nem fog múlni, ők nyilván majd megpróbálják ebből a motorból a lehető legtöbbet kihozni. Azt, hogy ugye Luca Marini érkezik most jelenállás szerint a Tech 3-hoz, ő azért egy jó fejlesztő versenyző, tehát így azért közösen gatyába tudják rázni ezt a projektet, hát minden azon múlik, hogy mennyire fognak betalálni a KTM-esek ezzel az új irányjal. Ugye nyilván nem indulunk ki tesztidőkből, ezt mondtuk, de hogy ugye Acosta azért csak tudott menni egy harmadik időt a 80-es teszten. Az a kérdés, hogy valóban ugye láthatjuk, hogy Acosta mennyire más szintet képvisel, mint a többi KTM-es versenyző. Hát azért szerintem azt nem tudás állítani, hogy sem Alex Márquez, sem Fabio Di Giannantonio más, tehát hogy az Acosta szintet azért nem fogják elérni, de az egyen lejjebbi polcon talán ott lehetnek, és mondom, a kérdés innentől kezdve az, hogy mire lesz ez elég vajon, mert hogy a KTM, amikor ilyen szabályváltozások vannak, azért abban, tehát amikor visszatért ez a projekt is elég nagy, tehát nagyon-nagyon sokáig azért sehol sem tartott, aztán hirtelen...
1: Az átállások azok nem voltak annyira gördülékenyek, de hirtelen, még technikai korszakon belül sem.
2: Hirtelen ugye volt egy év, amikor ott többet nyertek, aztán száraz pályás nagy díjat 2020 vagy 21 óta nem is sikerült nyerni, tehát hogy azért az nem ma volt.
1: Az sem ma volt, hogy Joan Mir igazán erős volt a MotoGP-ben, viszont szerintem alapvetően...
2: Most miért ezt mondod? Hát a Barcelonában volt dobogója.
1: Ezt akartam mondani, hogy viszont azért néha-néha megvillant azt, hogy egyébként Joan Mirrel mire is lehet menni, és hogy mit lehet tőle várni.
2: Mire?
1: Igen, igen, szándékosan fogalmaztam így. De hogy ugye a Gresininél egyébként, hát gyakorlatilag ott volt az a fajta bizonytalanság, ami valamiféle izgalmat adott itt az újra átrendeződés során, mert ugye arról azért már beszéltünk mi is korábban, hogy egy újonc versenyző mindenképpen fog érkezni a csapathoz, de hogy ki lesz majd az a rutinosabb versenyző, aki kiegészítheti majd Dani Holgadót, arról aztán cikkeztek mindenfélét, ugye volt Enea Bastianini is esélyes igen. Erre, volt Joan Mir is esélyes erre, és hogy gyakorlatilag az összes rajtrácson még ott levő versenyző, aki jövőre már nagy valószínűséggel csak az csillagok megfelelő együttállása esetén maradhatna itt, azoknak a nevét mind-mind felsorolták ide, legyen szó akár ugye, teszem hozzá még Raúl Fernándezről is, bár mondjuk talán az ő neve volt.
2: Én olvastam, ami, igen.
1: Igen, ő az egy, ő, de hogy például Binder neve az mindenképpen.
2: Binder talán volt, meg lehet, hogy Millert, azt mi mondtuk ugye, hogy az AUS Global miatt esetleg igen. Talán, de hogy nagyon azért... Más nem. Hát figyelj, amikor...
1: De ez volt az egyetlen menekülő útvonala ezeknek a versenyzőknek.
2: Amikor ugye legutóbb egy korábbi világbajnokot leigazoltak, az egész jól sikerült. Újra indították a karrierjét. Szerintem ez Mir esetében is abszolút így lehet. Ezért ezt nem szabad elfelejteni, hogy amikor ez a Suzuki jól működött alatta, meg egy jó stabil motor volt, akkor azért folyamatosan hozta az eredményeket, és pont az ellentetjét láthatunk, mint amit most művel, hogy ugye minden, most jelenállás szerint minden második futamát fejezi csak be ezen a Hondán ülve, tehát hogy nyilván az nem néz ki jól, de a tempója megvan, és ugye ezt is írtam a Discordon is már többször, hogy mindig azt mondják, akik így jobban benne vannak ebben a sportban, hogy egy gyors versenyzőt könnyebb megtanítani, nem esni, mint egy lassú versenyzőt, aki keveset esik, gyorsan menni. Tehát ebből a szempontból szerintem ez mire nagyon-nagyon igaz, szerintem ebben a családias környezetben ő jól fog mozogni. Franky Kárcsédivel láthattuk, hogy tudtak együtt világbajnoki címet is nyerni. Minden adott ahhoz, hogy tényleg itt Mir újraindítsa a karrierjét.
1: Kárcsédi pedig azért ebben jó.
2: Igen.
1: Tehát, hogy Di Gianantonio karrierét megmentette,
2: Aldegert
1: szépen felépítette, igen. Kettejük között azért már kezdett visszaadta igen. a reményt, meg a motorozás iránti Abszolút. Vágyat és szenvedélyt, tehát, hogy azért rendben van ez a történet, és Kárcsédi személyében egyébként egy olyan versenymérnököt kap, hogyha nem is lenne mondjuk közös múltja a két személynek, akkor is egyébként jó előjeleken lehetne ráfordulni erre, tehát így pedig, hogy pontosan tudjuk azt, hogy mit értek el a Suzuki-nál, hát így ha most nem, akkor soha.
2: Igen, én arra számítok egyébként, hogy Mir tényleg stabilabban ott lesz majd az elejében, és nem fogja annyit dobálni a motort. Nyilván azért azt a gezini költségvetése elég erősen megérezni, hogyha ugyanezt a
1: lehet, hogy a szerződésébe beleírnak egy olyan záradékot, hogy figyelj, Zsuhán, akkor X alkatrészig mi fizetjük, de X alkatrész fölött már te fizeted a cekket.
2: Igen, azért ez meglepne, de szerintem bíznak benne, és az egy nagyon jó környezet, ahol láthattuk, hogy tényleg Alex Márquezt is újra indították, Fabio Di Giannantoniót is, Marc Márquezt is, Aldegert is jól építették, Enea Bastianit is remekül építették. Tehát, hogy ezek, ők szerintem mind-mind olyan nevek, akik abszolút esélyesek, vagy hát abszolút nem feltétlenül számítottunk arra, nyilván a Márquez leszámítva, hogy itt most nagy visszatérés lesz tőlük, de a Gresini megoldotta. A másik oldalért én azért jobban aggódok ott abban a garázsban.
1: Holgado miatt?
2: Mm-hmm. Tehát, hogy a Dani Holgado tipikus esete annak, akinek nagyon jó jött az, hogy volt egy erős szezon vége tavaly, és most volt egy erős szezon kezdete az évelején. Mert amióta a hírek szerint aláírt ezt a szerződést, pont azóta szakadt be a teljesítmény egyébként az Aspárnál.
1: Holgado lehet a következő olyan versenyző, aki átveri a teljes közvéleményt? Alla Celestino Vietti?
2: Figyelj, én egyébként már nem, tehát hogy nem akarom bántani Holgadót, azt nem mondanám, hogy most írjuk le, de jelent, tehát hogy...
1: De van egy ilyen vonal az
2: jó, de figyelj, amikor az Aldeger is elkezdett, emlékszel, amikor visszaesett tehát aláírtak, és akkor abban az évben esett, kelt, össze-vissza ment,
1: igen.
2: Akkor azért... Ott is sokan megkérdezték, hogy ott már ment a diskurzus, hogy hát, hogy lehet, hogy mégse kéne felvinni az Aldegert, de a Gigi-ék bíztak benne, és akkor úgy voltak vele, hogy mégiscsak. Mondom, most egy picit azt érzem, hogy a Holgado egynak volt, de ez nyilván nem az ő, nem bántani akarom, hogy csak szerencséje volt, hogy nyilván jókor hozott jó teljesítményeket, és ez egy picit talán elmaszkírozta azt, ami valójában mögötte van. Mondom, meglátjuk, én nekem egy picit vannak még kételjeim vele kapcsolatban, de lehet, hogy ezek a kételjek nagyon gyorsan majd elillanak. Érdekes lesz. Azért azt az újoncoknak ki kell emelni tényleg, hogy sokkal-sokkal könnyebb dolga lesz most az újoncoknak.
1: Mindenkinek, már csak az abroncs ismeret miatt, meg amiatt is, mert hogy ugye hát kisebb lesz az ugrás a Moto2-ből a MotoGP-be fellépve.
2: Hát meg ugye nem kell ezt a összeültetővel majd ott vergődni tényleg, tehát hogy az is az rengeteget számít, tehát hogy ahogy láthattuk, hogy ilyen gomb, olyan gomb, ilyen anyám kínja, erre is figyelni, azt is, az működik automatán, az nem működik automatán, tehát hogy ez már, tehát amikor egy újoncnak csak az a dolga kis túlzása, nyilván azért másabbak a GP motorok, hogy ugyanazt megcsinálja, csak nagyobb köpcentivel, meg nyilván aerodinamikával, akkor azért szerintem könnyebb dolgok lesz. Hát figyelj, ahogy viszont ugye most jelen állás szerint, ha jól számolok, akkor ugye 5 újoncunk lesz jövőre, tehát jövőre az év újoncadíjér is azért ott lesz csata, mert ugye Holgado már biztos, Alonso ugye csak a bejelentésre várunk, Guevara esetében csak a bejelentésre várunk.
1: Aegis esetében
2: csak a bejelentésre várunk, és hát Nicolo Bulega esetében is csak a bejelentésre várunk.
1: Nicolo
2: Bulega. Szóval szerintem ez egy rohadt érdekes vetülete lehet a következő évnek, és nagyon remélem, hogy most már tényleg gyorsan örülnek a malmok a Libertinél, és ha van évad, amit érdekes, azt érdemes lenne lefoglalni, leforgatni egy ilyen Ride to Survive-hoz, az mondjuk a jövő évit azt úgy el tudnám képzelni.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
2: Sziasztok!

műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Szakács István aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, közölte a belügyminisztérium. A tárca közlése szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel azt tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült az ismert aktivista őrizetbevételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, köztük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszarepülünk az időben. Ezúttal 2025. augusztus 13-ára. Ezen a napon jött a hír, hogy az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Donald Trump amerikai és Vladimir Putin orosz elnök az alaszkai tárgyalásokon tűzszünetben állapodik meg. És ugyanezen a napon a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Bóna Ákos digitalizációs szakértő volt.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves nézőjét, hallgatóját itt a Spirit FM-en, a YouTube csatornánkon, Spotify-on, vagy bárhol, ahol belefutnak ebbe az adásba. És köszöntöm Bóna Ákost stúdióban, digitalizációs szakértőt, széles sávú internet egyik megszületésén óta ott bábáskodó szakembert. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én köszönöm a meghívásatokat.
3: És akkor te is megkapod szokásosnak az első bevezető kérdést, hogy te használod a mesterséges intelligenciát, ha igen, akkor mire és hogyan?
4: Igen, tehát a mesterséges intelligenciát használom, tehát nap mint nap használom mindenféle applikációkban, ChatGPT és sorolhatnánk. Ami egy érdekes dolog a mesterséges intelligenciával, azt meg, tehát nagyon sok helyen kiberbiztonságban is látszik, hogy egyre nagyobb teret kap a mesterséges intelligencia használata, ami viszont egy óriási, vagy egy nagy szomorúság legalábbis számomra, hogy a szakmában, hogy egyre többen úgy tekintenek az AI-ra, mintha ez valami világmegmentő, világmegváltó technológia, vagy egy csoda lenne, hasonlóan a blockchainhez 2017-18-ban, pedig ez egy technológia, egy nagyon jó technológia, amit okosan kéne használni, vagy jól kéne használni.
3: Sőt, mint a szakértők mondják, együttműködni vele.
4: Pontosan, pontosan. Most egyre több helyen, most már Amerikában látni, az Európai Bizottságnál is, hogy kezdenek ugye AI stratégiákat, AI szabályzást próbálnak valamit bevezetni, amik a kettő között lehetne valami koherencia, az nem lenne. Nem ártana Amerika és még az Európai Unió között, de hát meglátjuk, tehát használom. Néha azért ilyen óvatosan kell, tehát hogy csak amit mondjuk beíratok, vagy megíratok, mondjuk egy ChatGPT-be csak át kell nézni azért, hogy ez biztosan az, amit én szerettem volna, vagy amit a gép akar.
3: Próbáltad már az ötös verziót?
4: Még nem, még az ötös nem.
3: Na, akkor te vagy még, aki nem próbálta ki, mert úgy láttam legalábbis az én Facebook buborékomban, hogy mindenki, és mindenki vagy már jó megvan elégedve vele, vagy nagyon csalódott. Én valahol azt éreztem egy picit, hogy kicsit ez olyan, mint amikor nem tudom, régen vártuk, hogy megjelenik az iPhone 17, vagy 22, vagy 8, és hú, ez most mindent meg fog változtatni. Aztán kiderült, hogy hát egy kicsit jobb a fotó, kicsit jobb az akkumulátor, igen, de egyébként nagyjából ugyanott tartunk. Azt mondják, azért hogy a ChatGPT-5 az hozott komoly változásokat, de akkor majd...
4: Hát mindenképpen kipróbálom, és vissza is jelzek majd.
3: Nem szívesen. Is fogod tudni nem próbálni, igen, ki, mert csak az érhető.
4: Na most lesz egy nagy ilyen urban planning rendezvény a konferencia Riadban, aminek az egyik témája pont ez az AI Digital Cities 24 órás városok, és ott leszek én ilyen levezető elnök az egyik napon, ez december 1-2-án lesz a Szaúd-Arábiában. És pont egy ilyen leadet akarok megiratni, kipróbálni, hogy egy ilyen promóciós leadet a ChatGPT-vel, amiért is jó ez.
3: Erre kíváncsi vagyok, és majd amikor visszajöttél, akkor számolj be, nem csak a leadről. Mivel foglalkozik egy ilyen konferencia? Tulajdonképpen ezért hívtalak.
4: Hát a konferencia kint, ami lesz Szaúd-Arábiában, általánosságban ugye várostervezés, urban planning-el foglalkozik, és ennek vannak 100 fajta divíziója, 6 fajta track lesz, vagy 6 fajta témakör lesz, ezt 5 napba sűrítik bele, és pont az egyik, szerintem egyik legérdekesebb pont, hogy hogy lehetne megoldani azt, hogy végre ez az okos városok, 24 órás városok, ne csak azt jelentsék, hogy legyen, nem tudom, 3 szenzor a parkoló mellett, mert ez az okos város mai napi képe, hanem ténylegesen hogy lehet bevonni a lakosságot, hogy lehet bevonni a közösségeket abban, hogy tényleg egy okos város, egy 24 órás város jön létre, és ezt hogyan tudják leképezni a tervezésben. Tehát ezekben az országban, hála Istennek, nem olyan nehéz azért város tervezéssel foglalkozni, mint mondjuk Európában. Lásd, egy Dubaj, egy Abu Dhabiban egy új városrészt akarnak tervezni, akkor általában az infrastruktúrát oda viszik először, és aztán tervezik
3: aztán köré a várost,
4: hiszen van hely. Ugye ez Európában az egy kicsit nehezebb lenne megoldani, főleg egy ilyen klasszikus belvárosokban, vagy régióvárosokban a várostervezést, de ez lesz, tehát ez lesz az 5 napnak a nyers.
3: Mit jelent az ottani mércével nézve egy okos város?
4: Ottani mércével az okos város sajnos ugyanazt jelenti, mint itthon. Az okos város jelenleg, hogy tele van mindenféle érzékelőkkel, minden a világítás szenzoroktól kezdve a parkoló szenzorokig, a automatikus kibeengedés, ilyesmik, de még nem többet. Tehát sajnos még nem többet. Ez mondjuk Szaúd-Arábia, ami érdekes, hogy Dubajban és az emírségben azért jóval előrébb állnak már ebben. Ott már az AI olyan szinten van az AI használtsága, vagy használhatósága, hogy bevezették most már a tananyagokban is, hogy mindenképpen kell az AI-jal foglalkozni már gyerekkorban, vagy az oktatásban. És és ott úgy alakítják át a városokat, itt ebben Dubaj az első, tényleg szó szerint az első, nem csak a régióban, a világon, hogy hogy lehetne ezt a teljes digitalizált várost megoldani. Ők úgy vágtak ebbe bele, hogy 5 év alatt ezt elérték a nulláról, vagy a nulláról, tehát abban az állapotból, ami most jelenleg itt is van, mondjuk Magyarországon, hogy van okmányiroda, van nem tudom, NAV iroda, van ez az mindenféle fizikai hely, ahol be tudsz menni és ügyet intézni, természetesen csak munkaidőben, tehát mikor máskor, vagy akár bankfiók, vagy az összes ilyen helyen, és ők ezt megoldották 5 év alatt, hogy eltűnt a papír, eltűnt minden, eltűntek ezek az utolsó kioszkok, és ott azt mondták, hogy számosságában az idős korosztály kevesebb, mint a nem idős korosztály, tehát ők meg kell oldják, bele kell tanuljanak, képezni kell oktatni őket, de megszűnt minden fizikai tér.
3: Tehát gyakorlatilag nincsenek fizikai irodák?
4: Nincsenek, abszolút megszűnt.
3: És mindent lehet online?
4: Mindent online lehet, egyetlen applikációval, ez a Dubai Now nevű applikáció lehet intézni ezt természetesen, hogyha ottani lakos vagy, akkor teljes mélységében át tudod látni, vagy használni ezeket a vertikumokat, viszont vendégként is, tehát amikor kint dolgozom, vagy kint vagyok, akkor abszolút vendégként beregisztrálok, és én mindent ott el tudok intézni, amit el tudnék személyesen, de el tudok intézni online.
3: Ez valami olyasmi akkor, mint amilyen majd egyszer vagy lesz, vagy nem, de amilyen lehet akár a DAP.
4: Igen.
3: A digitális
4: állampolgárság. A DAP-nak is a Dubajnál az egyik alapköve, vagy alappillére, ahogy ezt én megtudtam az idomszoftosoktól, hogy abszolút az a benchmark, hogy oda kell fejleszteni a DAP-ot olyan szolgáltatás struktúrátval, mint amit a Dubajna most ad, vagy 4 éve az ott, és azon kívül fogadni. Tehát teljes olyanra gondolj, hogy például az Expo után megszűntek a rendőrségek. Tehát nincs rendőrkapitányság.
3: De rendőr van.
4: Rendőr a turista desztinációkon vannak ugye ezek a szupersportkocsikkal, hogy jelenlétet biztosítsanak, illetve kb. 3000 olyan smart rendőrautó van a városban, 3000 darab, ami tele szenzorokkal, mindenféle modulokkal, ami pásztázza, a város pásztázza az egész környezetet, és ők tartanak rendet. Tehát ilyen fizikai nincsen, tehát rendőrre nem tudsz találkozni. Vannak okos rendőrállomások, ezek a smart police stationek, ahol be tudsz menni akár útlevéllel, akár a saját ID-ddal, ott tudsz egy ilyen arra kijött boxban tudsz időpontot egyeztetni, bármit tudsz elintézni, bírságot, bejelentést tenni, de ott már egy fizikai operátorra, ugye, monitoron keresztül.
3: Tehát emberrel.
4: Tehát emberrel, egy igazi, valós emberrel, majd mész a dolgodra. És ebből ők leképeztek, hát ugye nem is Dubaj lenne, hanem képeztek volna ilyenket le, hogy drive-thru, tehát hogy autóval is be tudsz állni, és ott is be tudsz dolgot, illetve van, szem tavaly előttől van pedig floating, tehát van a vízen is, hogy a hajóddal is be tudsz menni, és ott is be tudsz jelenteni dolgokat. És ők elképesztő módon oldották meg, az összes hivatal egymással kooperál, tehát ez egy idegen dolog itt még ebben a környezetben, hogy ha nem tudom, van egy olyan telek, ami a Dubai municipality, akkor azt odaadja a rendőrségnek, hogy költséghatékonyabb legyen az egész tranzakció, és ki is mutatták 2021. december 13 óta, hogy mennyi spóroltak ezzel. Hogy így működik a város, mindenki beállt erre az egész ritmusra, ami egy érdekes dolog, hogy és ugye AI vezérelt szoftverekkel dolgoznak, az ők is a legtöbb esetben. Nagyon szeretik persze az amerikai szoftvereket, de szeretik azért a kisebb nis profi dolgokat is használni, vagy hasznosítani, tehát nem áll tőlük távol. Viszont ami érdekes, hogy ami itthon szerintem, vagy Európában sokkal fejlettebb a banking pénzügyi kultúra, abban a szempontból, hogy maga az online fizetéseknek az elterjedése és a már abszolút bankkártya nélküli funkciók, az ott egy érdekes dolog, az ott sokkal kevésbé működik.
3: De ők készpénz?
4: Nem is készpénz, hanem fizikai bankkártyával fizetnek, uh-huh. De az, hogy már a bankkártya a telefonban, és úgy csippantva, és hú, az már egy nem, de a készpénz még mindig óriási szerepet kap, pedig egy ilyen kultúrában nem hiszem, hogy kellene, és kihoztak egy statisztikát, amit én nem hoztam volna nyilvánosságra, hogy egy év után bevezettek egy ilyen online paymentet a Dubajnához, és azt mondták, hogy hú, már egy év alatt már 1,2 millió tranzakció volt.
3: Az hát nagyon sok.
4: Egy 3 milliós városban, nem hiszem, hogy olyan jó dolog, de és pont egy magyar barátom lakik ott, egy fő szupersebész a Sejk egyik kórházában, és ő is azt mondta, hogy addig jutott a digitalizációval, hogy már bankkártyája benn van a telefonban, és fizet, de nem, többit többi dologtól még óckodik.
3: Uh-huh. Jó, erre majd visszatérünk meg egyáltalán, hogy hogyan lehet mondjuk erre a szintre eljutni, ha nem is olyan módszerrel, vagy nem is olyan anyagi háttérrel, mint nyilván Dubajban, vagy a öbölmenti országok többségében, de mit csinálnak ők akkor, hogyha mondjuk előfordul egy olyan eset, mint ami nálunk fordult elő a múlt hét végén, hogy leáll a rendszer. Egyáltalán ez előfordulhat-e? Hogyan fordulhat elő? És hogyan készül erre a világ? Mert nyilván, hogyha okos városokról beszélünk, hogyha 24 órás városokról, papírmentes városokról beszélünk, akkor Spanyolországban bekövetkezett a nagy áramszünet, nálunk bekövetkezett az ESZT leállása, nyilván ez nem jó, és nyilván mindent meg kell tenni, hogy ne forduljon elő. Semmi gond. Lefedettségünk
4: igen.
3: van.
4: Igen, az az érdekes, hogy a úgy saját tapasztalat, hogy itt, tehát ott ebben a kultúrában az, hogy leállt és nem működik, az egyszerűen nem lehet elképzelni szerintem. Tehát valószínűleg vagy annyira redundáns a rendszer, hogy nincs. Tehát nem lehet ilyen, mint amikor az ESZT-re mondtak, hogy hardware probléma okozta, ilyet nem tudok elképzelni egy ilyen környezetben. Egyetlen esetben tudok elképzelni leállást, hogyha mondjuk kibertámadás történik. De valószínűleg egy kiberbeavatkozás, vagy egy ilyen hack, vagy ransomware-nél valószínűleg más lenne a kommunikáció. Tehát teljesen más lenne a kommunikáció a lakosság, a közösség felé, ha mondjuk egy ilyen ESZT-típusú rendszer, vagy egy ott, ami nagyon-nagyon népszerű a Dubai Health Authority-nél teljes mértékben online működik minden, tehát már a betegek orvos kapcsolat is teljesen online működik, tehát ott megszűnne egy ilyen kapcsolat, vagy felborulna, biztos, hogy más lenne a kommunikáció. Tehát nem az lenne, hogy most akkor egy hardware hiba történt, és menjen át a város másik végébe valaki kiváltani a gyógyszert. Tehát ők a kommunikációban és a megoldásban.
3: Igen, az biztos, hogy ez a fajta megoldás, vagy ez a fajta kommunikáció a bizalmat nem sokban épít.
4: Nem. Nem építeni, hogy ilyen típusú kommunikáció zajlana ilyen helyeken. Tényleg az látszik, hogy és itt a, most persze az AI és a többi ilyen digitális rendszerre vonatkozóan, legelőször, amikor én kint voltam 21-ben egy munkám, akkor csomóan megkérdezték, hogy hát biztos fantasztikus, mennyire jó ott kint, mert biztos, hogy csoda az a város. És mondom, higgyétek, hogy nem azt tetszik benne, hogy nagy házak vannak, meg szép utak, meg nem tudom, szép autók, hanem, hogy minden működik. Tehát működik, ahogy az a nagykönyv meg van írva, ahogy az a táblán van, ahogy az úgy működik.
3: És mi az, amit szerinted ebből át lehetne venni? De mi magyarországi, kelet-európai, közép-kelet-európai világunkban?
4: Hát ha amikor kulturális dolgokat nem is egyből nem lehet átvenni, de részenként át lehetne esetleg venni, ahogy ők az innovációt kezelik. És itt érdekes, hogy ugye itt a Maktum Sheikhnek a víziója, vagy az ő apjának a víziója tükröződik Dubajban, meg a fejlesztéseikben. Persze, mondhatjuk azt, hogy könnyen teszik, mert hogy van rá pénz, de kellett hozzá egy vízió is, amit ezt végigkövettek mérföldkövenként, és a kontra látszik mondjuk Szaúd-Arábia, ahol elvek sokkal több pénz van, mint az emlénységekben, és ott mégis utóbbi évek kivételével nem foglalkoztak az, hogy mit fejlesztenek, hanem a uralkodó család jól élt, és körülbelül ennyi volt a célja Szaúd-Arábiának, azon kívül, amit ott, hogy luxust épített mondjuk Riadból is. És itt egy vízió lekövetése a döbbenetes, hogy ezt ténylegesen csinálják, és azok a programok, amiken én részt veszek, mint tanácsadó, vagy vezető tanácsadó, ez az úgynevezett ilyen Government Excellence programok, ezek 3 évente vannak ilyen ciklusokban, többfajta, most lesz egy októberben egy egész hónapos kint Abu Dhabiban, ez már federál szintű, tehát országos szintű, ahol olyan komolyan veszik az egyes szervezetek átvilágítását több témakörben, az enyém az a Digital Government Services, hogy ott a kijövő eredményeket, ha rossz eredmény jön ki egy felmérésből, vagy bármilyen státuszriportból, ott szó szerint fejek hullanak, mert nem szó szerint, hanem a pozíciók.
3: Bízunk benne, hogy szó szerint.
4: A pozíciók. Tehát olyan komolyan veszik ezeket a dolgokat, és egy vagon pénzt szórnak el ilyen átvilágításokra, excellence programokra, pont azért, mert tovább, tehát ezeket a leképező eredményeket tovább akarják vinni, be akarják építeni, át akarják alakítani. És valahogy azt láttam 21 óta, hogy nem félnek attól, hogy ha mondjuk belevágtak valami, és az nem a legjobb lett, akkor módosítják. Módosítják és korrigálják.
3: A hibákból elvileg lehet tanulni.
4: Abszolút.
3: Ami érdekes, amikor készültem erre a beszélgetés, akkor elkezdtem utána nézni ilyen papírmentes városok top listájának, és az egyik éllovas, amit én találtam, az mondjuk nem Löböl mentén fekszik, hanem Hannoi.
4: Igen, Hannoi is.
3: Igen. Az a Hannoi, ahol én 10 éve volt szerencsém járni, hát mondjuk akkor fényévekkel járt mögöttünk.
4: Igen.
3: És állítólag abból, hogy a nagyon nagy lemaradásból sikerült kovácsolni egy nagyon nagy előnyt. Nyilván az vietnámi gazdaság is nagyon megváltozott
4: nagyon,
3: közben.
4: Nagyon megváltozott. Nagyon.
3: És sikerült teljesen, és mindent mobil alapra helyeztek, mert ugye vezetékes széles sáv nem igen volt, igen. Mondjuk mobil meg volt.
4: Igen, igen.
3: Tehát, hogy azért, hogy a világban mit lehet látni? Mert ugye vannak 24 órás városban nyilván, nem tudom, nyilván New York jut mindenkinek.
4: Igen, ez a város, ami nem alszik. Igen. Ugye, az a régi szlogen alapján. Ez érdekes, hogy mondott Hanoit, mert Vietnám nagyon fejlődik, tehát borzasztó mértékben fejlődik. Van egy vietnámi üzlettársunk is egy kiberbiztonsági cégben, és tehát amiket utóbbi pár évben csak mutat nekünk, és ilyen jó gyakorlatokat próbál ide behozni, hogy itton él Magyarországon 40 éve, tehát magyar állampolgár is, döbbenet. Nem csak a paperless témákban, hanem ténylegesen az a lenézett ugye, világ, vagy Vietnám, hát ez...
3: Hát az olyan kis futottak
4: igen,
3: még,
4: igen, igen. Szegény ország, igen. Meg biztos csak ott ilyen. És akkor ő elmeséli, hogy néz ki itt az országok kapcsolata, akár politikai, gazdasági, a régióval, az igazából Vietnám, az hány országot jelentene, hogyha úgy egyben kezelnék. Tehát érdekes, amit Hanoiról mondasz, hogy paperlessben ő a hát, csúcs.
3: Lehet, hogy nem a csúcs, de mondjuk az egyik csúcs.
4: De itt ugye azt kell meg, de ezt érdekes, ezt meg is fogom nézni Hanoit, mert ugye Dubaj azért különleges, mert mindenre kiterjedt. Tehát ott nem csak egy bizonyos szektort fed le, hanem teljes mértékben elképzelhetetlen, hogy valahol papírral találkozol.
3: És mit gondolsz nálunk, miért van ekkora ellenállás? Tehát nyilván van számos oka, de ugye nálunk ragaszkodunk a készpénzhez, vagy nagyon sokan ragaszkodnak a készpénzhez, nagyon sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy én be akarok menni a bankba, és ott akarok az ügyintézővel igen. Beszélni.
4: Hát most pont azt olvastam legutóbb, hogy alkotmányos jog lett a készpénz használat, miközben minden településre ATM-eket akarnak telepíteni, ami nagyon jó dolog lenne az ATM telepítés, de az megint készpénz
3: hát azért
4: fog generálni.
3: Tehát, hát azért telepítik, gondolom, az ATM-et, hogy lehessen készpénzhez jutni.
4: Ez a készpénz forgalom, ez döbbenetes. Sajnos van szerintem egy generáció még, aki még ebben hisz, hogy a bankba be kell menni fizikailag, tehát be kell menni az ügyintéző már jó barát akár, vagy már ismerős, meg már ő intézi a befektetéseket fizikailag, tehát be kell menni az ügyintéző már jó barát

0: műsorokat is bekarikázzak, hogy 21-20-kor mi lesz. Tehát ez meg fog szűnni.
1: Mondjuk én 10 évvel ezelőtt is azt hittem, hogy 10 év múlva ez meg
0: igen,
1: fog szűnni.
0: Igen, de sajnos saját tapasztalat is van benne, hogy nagymamák, akik már sajnos azóta nincsenek velünk, ők egyszerűen nem, tehát az a korosztály nem nagyon kevés volt, aki innovált és új, akár okostelefonok felé nyitott, vagy bármilyen olyan eszközi, ami ezt a papírmentes világot, vagy készpénzmentes világot előhozza, vagy elősegíti, ők inkább meglepődtek ezen. Hogy hát ez hogy működik, és ez miért működik. Én egy olyan 5-10 évre veszem azt, hogy egyszerűen...
1: Persze, hát az ő generációjuk már valószínűleg egy nagyon időskorban szembesült ezzel, amikor én is ezt láttam a szüleimnél, nagyon nehéz megtanítani őket, nagyon nehéz rá hozzászokni, hogy egy telefonnal mindent lehet csinálni.
0: Igen. És nem is a biztonság, tehát az a kézzelfoghatóság hiányzik valószínűleg az ő életükből, hogy míg a készpénzt azt megfogja, kiveszi a bankszámláról, kap róla a papírt, hogy ez történt, és akkor már csak ennyi van a bankszámláján. Addig az, hogy összevetve ez egy teljes digitális világgal, ahol csak ugye számokat látsz meg karaktereket, tehát, és már nem kell bemenni a bankba. Tehát most már nem kell semmiért, szinte semmiért nem kéne elvek bemenni a bankba munkaidő alatt, de még mindig ez dominál. Minden.
1: De hát a sárga csekknek a feladóvényét azt el lehet tenni.
0: Így van, tenni lehet fűzni a dossziéba, és fel lehet írni posta, vagy nem, vagy csekkek, vagy bármi más. Én adminisztrációban nem voltam sosem jó, tehát hogy nekem az ilyen papírok nem segítették az életemet, de az, hogy digitális minden, és minden lefűzve digitálisan megvan, hát ez óriási, tehát ha most a banki applikációt gondolok, ha használok magyart, használok külföldi bankot, használok neobankot, tehát mindenféle ilyen applikációt, eszembe nem jutna visszállni egy olyan rendszerre, hogy akkor be kelljen menni mindenért, hogy...
1: Tehát akkor nem nyomtatod ki a banki számlalevelet, ha mondta.
0: Nem, sőt, nem is kértem, én nem kapok ilyeneket, nekem nem kell ilyen papír alapon. Most legutóbb pont a CIP-ben nyitottunk egy ilyen céges számlát, és ne küldjék ki a papírokat, ne, tehát küldjék e-mailbe, vagy küldjék online, vagy legyen.
1: Tehát azt is kinyomtathatod.
0: De nem nyomtatjuk ki, nem használunk papírt. Tehát itt érdekes, hogy a DAP fejlődésével, vagy ahogy ezt én 21 óta, amikor visszajöttem Dubajban először, és beszélgettem vezetőkkel ilyen témákban, akár NISZ-es vezetőkkel, hogy az hogy lehetne elősegíteni, hogy teljesen átálljon a kormányzati szektor teljesen papírmentességre. Ugye ez mit jelentene kommunikáció, mit jelentene megtakarításokban, mit jelentene szó szerint átláthatóságban, akár a közösség, akár a cégek, akár a lakosság részére. Biztos, hogy volt rá valami fogadókészség, mert a DAP elindult egy pár évvel később, csak hogy a fejlődés iránya, a fejlődés dinamikája az milyen lesz. Hogy fognak beépülni azok az applikációk, hogy tényleg, vagy szolgáltatások, hogy tényleg nagyon unikális, és csak ott lehet elérni. Tehát nem lehet külön. Én külön is tudok fizetni most, a NAV-os illetéket be kell fizetni, ezt be tudom fizetni saját magam, nem kell hozzá egy DAP, tehát hogy de ha ezt egyben lehetne mindent megcsinálni, lehetne egyben fölhivatali ügyintézést intézni, be lehetne akár össze lehetne kötve az EST-vel, vagy össze lehetne kötve az orvosokkal, tehát ez mind fantasztikus dolog lenne, ha ez így, vagy akár nem tudom, rendőrségi bejelentés, bármit egy slussz vagy egy füstöt meg lehetne oldani, akkor az szuper, és teljesen digitálisan.
1: Sőt, hát elvileg, ugye most már, ha jól emlékszem, amikor néztem, több mint 100 cégnek az ügyfélszolgálatát lehet a DAP-on keresztül elérni.
0: Igen.
1: Mondjuk például nem kell megjegyezni 50 különböző szolgáltatónak
0: jelszavát, telefonszámát, mindenét, tehát amit ez a borzasztó ügyintézés ugye feladott. Azt nem tudom, hogy az energia szolgáltatóknak az integrációja az hogyan, miként lehet mondjuk, tehát egy MVM csoportnak az
1: exugos. Hát azt hiszem már oda is be lehet lépni DAP-pal, vagy ha nem, akkor rövidesen be lehet.
0: Rövidesen be lehet, tehát ez lenne jó, hogy minden egy csokorban, mert akkor tényleg van értelme erre átállni mindenkinek. Itt, ami szerintem itt most Magyarországról beszélünk, itt szerintem a kommunikáció, oktatás, képzés, tehát ezt hogy lehetne felébreszteni az embereket, azt az inaktív közösséget, aki nem azt mondta, hogy ő nem akar ilyenekkel foglalkozni, mivel lehetne motiválni. Tehát ha visszagondolsz, akkor az internet ugyanerről szólt, az internet penetráció terjedése, hogy mivel lehetne motiválni 2000-es években az embereket, hogy internet. Ugye mivel lehetett motiválni őket akkor, hogy fél évig ingyenes, fél évig, nem tudom, két hónapig ingyenes előfizetésekkel, illetve aztán

0: tudja, hogy tartalom volt végre az interneten 2006-7-8-9 körül, még nem voltak ilyen streaming szolgáltatók, és mai napot jutottunk egyébként, hogy aki akar internetezni, az tud. Tehát bárhol tud, vezetékesen, nem vezetékesen, összehasonlítva a lefedettségeket mondjuk, vagy elérhetőséget, minőséget a környékbeli országokkal, kimagaslan jó, tehát elképesztően jó a lefedettség, akár mobil vagy a vezetékes Magyarországon. Itt, aki nem internetezik...
1: Ez alól általában az a hely szokott kivétel lenni, ahol az ember éppen tartózkodik,
0: ja, persze.
1: De az csak kivétel.
0: Hát van egy-két olyan híd, pillér, igen, olyan, mint a 2012-t írnak, hogy hol, meddig szakad meg a telefon, hol
1: hallottad. Vonaton szakad igen, meg, igen. Autópályán szakad meg, tehát azért van, de egyébként valóban minden statisztika szerint.
0: Igen, pedig pont az autópálya, magyar. Pont a vonat, ahol elvileg ugye a simpárok mellett és az AAK-nál, tehát elképesztő minőségű optikai igen. hálózat van a földben, vagy valahol a környéken. Tehát itt az lesz a kulcs, hogy lehetne motiválni azokat az embereket, hogy azt mondják, hogy nem. Hogy én készpénzzel fizetek, én sorbálok inkább a földhivatalban a papírokért.
1: És hát elvileg... szerintem ebben nagyon sok még mindig a félelem.
0: A félelem.
1: Valamitől okkal, mellesleg, igen. és nem okkal félünk.
0: És valószínűleg ezek az ilyen típusú leállások, vagy mondjuk a krétának is a hekkelése pár évvel ezelőtt nem biztos, hogy segítenek abban a bizalom növelésében, hogy akkor
1: nyilván.
0: Akkor is bízzam rá mindenemet erre ilyen rendszerrel, és ha nem nincs papír, és mi van, ha valaki hozzáfér, és most volt egy cikket olvastam egy nap, hogy valami bankok duplán terheltek a számlákra.
1: Igen, amit aztán jóvá írtak hamar, de
0: hát igen, de az is megtörtént.
1: Igen, de megtörtént. Igen.
2: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Tovább lapozunk a naptárban 2025. augusztus 14-éig. Néhány nappal az amerikai és az orosz elnök találkozója előtt Donald Trump ezen a napon azt mondta, hogy szerinte Putyin kész megállapodni az ukrajnai rendezésről. Az eredménytelen találkozó esélyének nem adott többet 25%-nál. És ugyanezen a napon a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon vendége ifjabb Heyman Zoltán, a Heyman birtok ügyvezetője, és Lenkei Géza, a Lenkei pincészet vezetője volt.
4: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez itt a Bor műsora Spirit FM programján, és a Heyman birtok ügyvezetőjével, ifjabb Heyman Zoltánnal indítjuk az adást. Jó napot kívánok, Zoltán!
5: Jó napot kívánok!
4: Egy családi borászatról beszélünk, egy családi birtokról. Ha minden igaz, akkor ez valahogy úgy alakult, hogy az édesapja az alapító, édesanyjával együtt csinálták, és hát most az ön nyakába szakad ez az édes kötelesség, ugye?
5: Hát hála Istennek azért ez nem ilyen hirtelen szakad a nyakamba, bár ilyenekről is láttunk azért jó példát az elmúlt években, de én nekem az a szerencsés helyzetem van, hogy már 10 éve ebben a cégben dolgozom, a szüleimmel együtt, és van ennek egy fokozatossága. Annak is volt fokozatossága, hogy ők átvették a nagyszüleimtől a borászatunk irányítását, és én nagyon szerencsés vagyok, mert engem a szüleim kiküldtek külföldre tanulni, Németországban töltöttem, 3,5 évet, közben dolgoztam Olaszországban és Németországban is, Magyarországon is dolgoztam egy-két nagyon jó borászatban. Még volt egy utolsó gyakorlatom a mesterképzésem után Ausztráliában, és 2015-ben hazajöttem. Hát úgy éreztem, hogy én hirtelen meg tudom váltani a világot, ez kiderült egy pár hónap alatt, hogy ez nem hirtelen lesz, hanem nagyjából a szakmai karrierem rámegy arra, hogy felépítsem.
4: Na várjon Zoltán, de jól áll? Tehát, hogy alakul a dolog?
5: Szerintem így 10 év után igen, azt tudom mondani, hogy a feladat az nagy, de élményt csinálni, és vannak sikereim, meg vannak sikertelenségeim is, amiből így próbálok építkezni, és tovább haladni.
4: Hogy akarta megváltani a világot valami mással, mint amit a szülei, nagyszülei csináltak? Ugye Szekszárdon azért vannak tradicionális borfajták, az önök birtoka szekszárdi borvidékhez tartozik. Valami mást akart, mást próbált volna?
5: Hát szerintem az látszik, hogy a magyar bor így a 90-es évek után újra feltalálta önmagát, meg volt egy óriási reneszánsz. Nyilván ezt tolták még az EU-s támogatások, mert csoda tudja micsoda, de hogy ezek a családi gazdaságok így kinőttek sokan a földből, és hogy kialakult egy új magyar borszcéna, ebben a szüleim valahol nem a legelején, nem is a legvégén, de úgy középen ezt elkezdték, és szerintem sikeresek voltak benne. Tehát van egy magyarországi sikerünk, és én nekem nagyon, nagyon látványos volt az, hogy ami itthon releváns, meg külföldön is releváns volt az a ugye a világfajták, hát talán Merlot, Cabernet Franc, a Chardonnay, most leginkább a Sauvignon Blanc, ugye, ami megy, hogy ezek nagyon relevánsak tudnak lenni egy adott országban, a belső piacon, de hogy külföldre, hogyha szeretnénk magunkat eladni, akkor nekünk a kadarka, a kék frankos országos viszonylatban a házlevelű, a fur, mint az olasz rizling, a kéknyelű, tehát a helyi értékeinket kell újra megfogalmaznunk.
4: Ugye, ha én azt jól gondolom, hogy a szülei is, mint általában a szekszárdi borászatok, a küvéborokkal birkóztak az elmúlt évtizedekben. A küvé az most annyira nem megy?
5: Szerintem azok a küvék, amik elég egyediek, amik jó márkanévvel, jó címkével, jó pozicionálással felkerültek a világtérképre, mondjuk a 2000-es években, vagy a magyarországos borpiacra, azok sikeresek, meg azok így készen vannak, úgy érzem. De nekünk a Barbár az egy ilyen emblematikus küvénk. Viszont külföldön ezek a borok nem elég relevánsak, és nem elég magyarok, nem elég egyediek, úgyhogy szerintem külföldre nagyon máshogy kell megfogalmazni magunkat, és hát én annyiban vagyok lelkes, hogy szerintem nekem feladatom a szüleim sikerét továbbvinni, meg a magyar piacot tovább építenünk, hiszen ez az otthonunk, de hogy nekem nagyon fontos az, hogy New Yorkba megismerjenek minket, hogy mondhatnám Tokiót is, vagy Berlint is.
4: Tehát, azért fontos, mert az egy nagy piac, váljunk. Az egy óriási lehetőség, hát annyit nem is lehet termelni Magyarországon, amekkora piacok ezek. Vagy azért fontos, mert hogy a Heyman név az jelentsen valamit ott is.
5: Hát őszintén szóval ennek két oldala van, tehát nem mondanám azt, hogy csak a financiálisokok, nyilván jól esik az, hogyha egy jobb étterembe nem egy senki földjéről jött szimpatikus 37 éves borász srác vagyok, akit valamit ügyköd, hanem mondjuk azt mondják, hogy hát a Heyman kadarkát, hát azt már kóstolták, és a 23-as évjárat az egy kicsit ízgazdagabb volt, mint a 24-es, tehát hogyha ez a kontextuális tudásba belekerülünk, azt szerintem egy nagy élmény szakmailag, de mindenképpen van az egésznek egy financiális oldala, tehát nekünk stratégiailag, hogyha nem építünk euró árbevételt itt a következő években, érdemben, tehát mondjuk jelenleg ez 20% az exportunk, de hogyha ez nem kúszik föl 30-ra, 40-re, akkor ez egy stabilitást nem ad a cégünknek. Tehát szerintem én azt látom, hogy Magyarországon egy ilyen kis cégként, mi vagyunk 22 hektár szőlővel, egyszerűen kell az a tőkesúly, hogy euróban is keressük a pénzünket.
4: Kicsi piac vagyunk, vagy nem fizeti meg a piac a minőséget eléggé, tehát nem lehet arra számítani, hogyha kirakok egy jó bort a polcra, annak megadják az árát is. Hogy van ez?
5: Én nem panaszkodom a magyar piacra. A magyar piac egy kicsi piac, nyilván nagyon zárt, tehát a nagyon nagyon hálás helyzetünk van, hogy a magyar emberek szeretik a magyar bort, de hogy ez például már évek óta, most egy 3-4 éve a születésnapon mindig egy borsulis külföldi boros high-end márkáknak a borkóstolóját kapom. És hogy látszik az, hogy a magyar piacon lassan releváns az, hogy mi történik Burgundiában, mi történik Piemontban, tehát megjelennek azok a jó márkák, amikkel mi nekünk versenyre kell kelnünk. Tehát szerintem nekünk Szekszárdon Már nem elég az, hogy a villányhoz mérjük magunkat. Nekünk Toszkanához is mérnünk kell magunkat, meg Languedoc-Roussillonhoz, most hogy valamit mondjak.
4: Aha, de ez jól hangzik, tehát ambíció nélkül nem lehet előre menni. Édesapja mit szól hozzá, hogy kevesli azt a keretet, amiben korábban a családi borászat működött?
5: Hát szerintem az első benyomásuk az volt, hogy nekem nagyon világmagváltó ötleteim voltak, és akkor ennek egy része az, hogy mondjuk minek termelünk annyi merlót, vágjuk ki a merlót. Erre mondták, hogy állj, fiacskám, amíg ez a cashflow-nknak egy nagy részét jelenti, addig
4: nem
5: legalább most működik,
4: semmit.
5: Azt ne vágjuk ki. Viszont azt látom, hogy nagyon szeretik a boraimat, én kadarkában és kékfrankosban eléggé újra fogalmaztam a hozzáállásunkat ezekhez a fajtákhoz. Szeretnék gasztronómiában használható könnyedebb, vibrálóbb, egyediséget felmutató borokat készíteni, és ezeket a szüleim nagyon szeretik, meg szurkolnak. Nem könnyű ez a téma, meg a borpiac most egy cudarhely, úgy összességében világpiacon is nézve egy cudarhely, tehát nagyon nagy túltermelés van, azért Magyarországról egy ismeretlen régióból ismeretlen fajtákat exportálni, az sokszor egy nagy befektetéseket igényel, időben is, meg pénzben is, de hogy szerintem szurkolnak a szüleim, és ebben nagyon hálás vagyok nekik.
4: Abban biztos vagyok. Mondta az előbb az újrafogalmazást. Azt hogyan kell? Ugye van egyfajta valamilyen gondolkodásmód arról, hogy milyen a mi borunk, és akkor újrafogalmazza azt. Hogyan?
5: Hát én szerintem most ilyen konkrétumokat, hogyha mondhatok egy keveset, egyrészt átállítottuk a teljes termelésünket bioművelésre. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy a szőlő minősége az egyrészt kíméletes legyen, hogy legyen a szőlőben más élet is, és ne csak a szőlő, tehát virágzó növények, rovarok, talajélet, nematódák, fonálférgek és egyebek. Tehát, hogy ezek, ez egy sokkal élőbb világ valójában, és nem csak egy monokultúra, amit mondjuk a nagyapám idejében ez nagyon monokultúra is volt.
4: Közbevágok, bocsánat, nehezebb így dolgozni? Nagyobb kihívás
5: nehéz,
4: ez?
5: Nehéz átállni, nehéz megtanulni. Összességében a munka maga, hát más, mondjuk sűrűbben permetezünk, meg inkább éjszaka, mert nagyon perzselnek a biopermetszerek, de hogyha egyszer átáll az ember, akkor viszont más munkákat, mondjuk mint a gyomirtózást, ezt meg lehet spórolni, azok azért nagyon rákkeltőek. Tehát ugye van geben und nehmen, ahogy a német mondja, bizonyos dolgokban nehezebb, bizonyos dolgokban könnyebb.
4: Uh-huh. Na jó, oké, közbevágtam, folytassa kérem.
5: Akkor ez most egy szőlészeti gondolat volt, de hogy mondjuk borászati hozzáállásunkat tekintve, például elkezdtem egész szűrtöket erjeszteni a tételekben. Ugye a kadarka kifejezetten egy könnyű fajta, de a kékfrankos is egy alapvetően egy ilyen közepesen tanninos, nem egy igazán nagy vörösbor, és én szeretném így az erjesztés technológiában a kocsánnyal, az egész bogyókkal egy kicsit ezt a könnyedséget, a vibrálását építeni a fajtának, tehát nem annyira a hordóval öltöztetjük a bort, mint mondjuk a világfajták esetében, hanem inkább az erjesztéssel, spontán élesztőkkel elkezdtünk dolgozni, tehát a szőlőben benne lévő saját élesztővel, ami szintén egy kicsit részletgazdagabb bort ad, veszélyesebb ugyanakkor, mert félre sikolhatnak ezek a mikrobiológiai folyamatok. Tehát azt gondolom, nekem nincs egyértelmű válaszom arra, hogy milyen egy irgalmatlan menő kék frankos, amiért 60 eurót kifizetnek, és 98 parkerpontot kap, de hogyha ezt nem kezdjük el keresni, hogy milyen, akkor megragadunk ott, hogy hát büszkék vagyunk arra, amit az apáink csináltak, meg a dédapáink, de hogy nem visz minket előre.
4: Az nem lehet, hogy ez a bizonyos aranyáron árult és magasra pontozott kadarka mondjuk, vagy kék frankos, ez mindig más? Hogy ennek nincs egy standardje, hanem hogyha valami jól sikerül, akkor az?
5: Szerintem ennek nincs standardje. Tehát itt trendek vannak, és ilyen mikrotrendek. Ez az egész a borvilágnak a felső része, vagy hogy úgy mondjam, tehát az izgalmas éttermek, ahol étsparikat keresnek a szakmabeliek, meg a vendégek is egyediséget keresnek. Tehát kicsit olyasmi talán, mint egy jó jazz, vagy az izgalmas ruhák.
4: Nincsenek fix standardek, amikhez lehet igazodni, hanem az ember csináljon jó bort, és akkor azt majd értékelik, ha szerencséje van. Szerintem, csak hát mi a jó bor, ugye?
5: Igen, a jó az fontos, de inkább talán az egyedi, és a koherens, tehát ami elmond az én gondolkodásomról valamit, Szekszárdról valamit, a magyarságunkról akár valamit, az ételekhez való hozzáállásunkról.
4: Azt mondja, hogy kell a történet, és ezt annyiszor hallom. De például a Heimann boroknak mi a története? Milyen történetet tud melléjük rakni, amitől azt fogják mondani, hogy aha, ez tényleg szól valamiről.
5: Pont most csináltam egy interjút, itt a 30 éve vagyunk a piacon, és készítünk egy újságot, és az interjút készítek az importőreinkkel, hát hárommal, és a kaliforniai Eric Dunch-nak hívják, egy ilyen nagykövet a magyar és kelet-európai boroknak. Ő emlegette fel, hogy amikor először voltam San Francisco, bevitt egy magyar nénének a boltjába, valamilyen Flórának hívják, és ott elkezdtem szavalni, meg valószínűleg névtáncoltam is neki valamit, és az Erik csak nézett, hogy nem ismert engem, hogy ki ez a srác, itt nem tudom, 26 éves voltam, hogy ki ez a srác, és így mit csináltad, hogy szerintem nekem a történetem az nyilván a szüleim, a birtokalapítás, ez a 90-es évek, 2000-es éveknek egy ilyen burjánzása, és a világfajtákban való öndefiníciónk, ez megvan, ez a sajátom, nekem ez fontos. Tehát épp úgy készítünk Merlot és Cabernet Franc szándékaim szerint világszínvonalon, de az is biztos, hogy a személyes becsvágyam az a hazai fajtáinkkal való bemutatása a borászatunknak és a régiónknak.
4: Említette, hogy a Heyman Barbár az egy ilyen védjegye volt nagyon sokáig, tulajdonképpen a védjegye volt nagyon sokáig a birtoknak. Róla mit kell tudni? Mitől Barbár?
5: Hát először is én a Barbárt nem múlt időben mondom, szerintem a Barbár továbbra is egy emblematikus terméke a borászatunknak. Ez egy olyan házasítás, ami a Merlot és a Cabernet Franc-on túl, ami mondjuk egy ilyen megszokott, hogy milyen egy szép bordói küvé, tartalmaz egy Tannat nevű fajtát, ezt a szüleim hozták be a spanyol-francia határról Madiramból, és nagyon tanninos, nagyon savas, nagyon egy ilyen erőkomponens a borban, és tartalmaz kékfrankost, ami 2006-ban, amikor először készült a Barbár, a kékfrankos kifejezetten egy könnyű bornak számított, tehát egy ilyen lesajnált fajta volt egy kicsit, ugye a csúcsborokban nem használunk kékfrankost, mert elkönnyíti. Nekem a szüleimnek nagyon fontos volt akkor is már, hogy a kékfrankos egy ihatóvá teszi a Barbárt, tehát ez szándékaink szerint úgy egy nagy bor, hogy közben megmarad jól ihatónak, és élvezetesnek, nem csak nagynak.
4: Hogy látja magát itt a múló évek közepette? Ugye mondja, hogy nagyjából egy évtizede vetette magát bele, és hát vannak nagy tervei. Hol kell tartani így évtized váltásokkal? Mondjuk 20 év, 30 év, 40 év, mi lesz a Heyman birtokkal?
5: Ez egy jó kérdés. Hát egyrészt az biztos, hogy én amikor hazaértem, akkor úgy éreztem, hogy hát ez 3 év, tehát hogy ezt meg lehet csinálni. Ugye itt belecsapunk a lecsóba, elkezdünk exportálni, és hát világhíres kadar.
4: A lábunk elé omlanak a borkedvelők, igen, és rendben vagyunk.
5: Ez biztos, hogy nem ilyen könnyű, tehát szerintem a piaci folyamatok is lassabbak, a bor egy lassú termék, és ez bizalmi tőkén alapul, tehát szerintem nekem ezért is fontos a szüleim munkája, és ezt elismerni, amit létrehoztak, mert ezt nem szabad kidobni a kukába, meg fölülírni egy-egyben. Annyiban meg egy kicsit kitérő választ szeretnék adni, hogy van egy szép és alkotó feleségem, van 3 kisfiunk, tehát az ő felnövésük is szerintem egy nagy érték. Az ő a borhoz és a gasztronómiához és a süteményekhez és az élethez való viszonyuk is számomra egy nagy érték. Tehát szerintem a célunk az, talán ezt fejezi ki a Heyman és fiai márka is, hogy ez nem egy önmegvalósítás elsősorban, hanem inkább így a szexárdon betöltött szerepünk, a mémjeinknek, az értékeinknek a tovább örökítése is a cél.
4: Zoltán, ezeket a célokat kívánom, hogy érje el, és még azt is, amit most meg sem fogalmazott, mert majd adja az élet. Örülök, hogy beszéltünk, és hát jó nyaralást kívánok, mert aztán jön a szüret valóban. Nagy gratuláció jár annak a borásznak, aki itt van a vonalban, mert hogy hát agyon pontozták a borát, azt gondolom borukat egészen pontosan, ennél több nem is kell, mondjuk sok fogyasztó, az biztosan kell. Lenkei Géza van itt a vonalban velünk, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
4: A Lenkei Pincészet társtulajdonosa, és hát amiről szó van, az a tokai aszú, amit önök készítettek, gondolom Mádon és környékén, mert hogy, ha jól sejtem, akkor arra felé van a borászatuk. Mit lehet tudni erről az minden ezrediknek mondott bor kap ilyen pontszámot, szóval erről a 100 pontos csúcsértékelésről?
6: Annyit szeretnék, hogy az igaz, hogy társtulajdonos vagyok, de nem egy külföldi befektető a társunk, hanem a két testvérem, tehát ez egy 100%-ig magyar családi pincészet a miénk, tehát van egy öcsém, meg egy húgom, Lenkei Csaba és Lenkei Krisztina.
4: Sőt, ha jól tudom, édesapjuk alapította magát a borászatot.
6: Így van, és a pincészetet pedig édesapám Lenkei Géza alapított 1999-ben, és erre a borról pedig azt lehet tudni, hogy ez a pincészetünknek az első aszubora, tehát rögtön az első évben, amikor még nem tudtuk azt, hogy ez egy milyen fantasztikus évjárat, mert még nem tartottunk ott tudásba. Egyébként szerintem azóta sem volt ilyen évjárat az én pályafutásomba. Tehát úgymond jókor voltunk jó helyen, és édesapám és Takács Miklós, aki akkor a birtokintézőnk volt, meg Soltész Laci, egy kollégám, aki a mai napig mellettünk van, ő volt az első kollega, akit felvettünk, tehát mi közösen készítettük ezt a bort, én arra emlékszem, hogy szét volt szórva a földön, műanyaglapokon sok asszuszám, hogy pakoltuk be a présbe, ahogy öntöttük föl az erjedő újborra, meg hogy spriccelt ki a présből, de hát akkor még nem tudtam, hogy egyszer majd ekkora öröm fog érni miatta. Annak a tudatában voltam, hogy úgy én 25 éve gyakorlatilag ez mellett, a bor mellett nem élem az életem, de sokszor maradtam már vele így magamban a pincében, amikor elmentek a vendégek. A pohárnak az alján maradt egy kis pici néhány cent, és Mádon nekem azt tanították, hogy az a jó aszú, amelyik nem barnul, hanem vörösödik. És én már nagyon sokszor elcsodálkoztam az, hogy mennyire vörös ez az aszú. Úgyhogy nagy öröm ez nekünk, hála érte a borvidéknek, a jó évjáratnak, meg édesapámnak, meg ugye Takács Miklósnak, akik
4: hát a szakértelem, ugye?
6: A szakértelem.
4: Hat futonyos ez a bor, amit most ilyen magasra értékel Jancis Robinson, és igen. Hát akkor ezek szerint 1999-es. Mennyi van még ebből?
6: Körülbelül 800 palackot.
4: Hát az nem sok. Na most jön az, hogy ennek mennyi lesz az értéke, igaz?
6: Igen. Szerettem volna kérni, hogy erre ne térjünk ki, mert tehát ez nekem itt, tehát ezt most én nagyon gyorsan el tudnám értékesíteni, de eszem ágában sem.
4: Na de hát ezért mondom pontosan, mert hogy igen. Hát ez innentől kezdve voltak éppen aranyatér. Tehát ha már híre van, ki van igen. Mondva róla, hogy ez mit tud, az egy másik fajta borrá válik azonnal a piacon.
6: Hát igen, tehát nem szeretnék szerintelen lenni, de én eddig is tudtam, hogy ez a bor mit tud. De az most nagy szerencse, hogy egy olyan ember is kimondta rá, aki a világon a harmadik legjobban elfogadott borszakértő. Tehát, hogy ő is úgy gondolja, ahogy én. Én ezt eddig is tudtam, hogy ez a bor, ez egy nagy kincs.
4: Mennyit rakjam saját magának? Ugye ez egy nehéz ügy.
6: Ez nagyon nehéz ügy. Tehát ilyenben még nekem nem volt részem. Én egyet tudok, hogy én ezzel visszaélni nem fogok, de ezt szeretném a legjobban kiaknázni a családom meg a szőlőbirtok számára, hogy továbbra is, tehát úgymond ez építse a mi utunkat a jövőben.
4: Hát ne vicceljen, hát innentől kezdve a Lenkei pincészetnek híre van a világban, és hát ki van mondva róla, hogy mit tud. Hát azért az egy nagy érték.
6: Egyébként, tehát ez sem szerintelenség, tehát mi eddig is már tudták szerintem sokan, hogy kik vagyunk, mert 12 országban kapatolok a boraink az ottani magas minőségi éttermekben, tehát de ez a bor, ez úgymond egyfajta ilyen jutalom nekünk, hogy jó az, amit csinálunk, és tehát, hogy ez egy jó követendő út, tehát, hogy maradhatunk ezen az úton.
4: Azt meg tudták fejteni a testvéreikkel? Vagy még hajdanában édesapjával, amikor ez a 99-es szület ez megvolt, és aztán jött a 2000-es, igen. Meg a 2001-es, hogy mi a különbség? Igen. Tehát amitől ez ennyire elképesztően, a következő év az már miért nem volt pont olyan?
6: A következő, amúgy én minden évjáratot el tudok önnek mondani, hogy melyik milyen volt.
4: Az igazi borász, igen.
6: De a következő év például, a 2000, az is egy fantasztikus év volt, az egy picit azért nem ennyire fantasztikus, mert ott egy picit melegebb volt, és kevesebb csapadék esett. Egyébként az is egy kimagasló évjárat. Nem annyira, mint 99, de egy kimagasló évjárat. 2000 is. 2001, az már más. Ott már duplája esett a megszokott csapadéknak, az már egy nagyon nehéz év volt. abban az évben már ezt a csúcsminőséget nem lehetett kihozni.
4: És így tovább egészen mostanáig. Az, hogy most például ennyire száraz idő volt, mert alig volt csapadék bizonyos heteken, hónapokon keresztül, az mennyire ad esélyt annak, hogy az idei az jó lesz?
6: Szerintem az idei az nagyon jó lesz. Azért, mert idén, bár nagyon, szerintem idén nem voltak olyan melegek, mint az előző években. Most ugyan épp egy nagyon, szerintem az idei nyár legmelegebb napjait éljük, de én azt éreztem az előző hetekben, hogy nem az a őrítő meleg volt, és hál' Isten csapadék is esett, voltak nagy esek, úgyhogy mondjuk 2018 vagy 2022 ennél sokkal melegebb, szárazabb évjáratnak számított, és akkor kevesebb eső is esett. Idén szerintem, bár addig még sokat alszik kint a szőlő, de van lehetőség szerintem egy kimagasló évjáratra. Nem szeretnék előre inni a medvebőrére, én így érzem, azért mondom.
4: Ez egyébként is egy türelemjáték, nem? Tehát aszúbort készíteni, az a türelmes ember tulajdonsága.
6: Hát igen, és nekünk meg, tehát édesapám miután, sajnos neki csak két szület jutott, és az volt a leosztás nálunk, hogy az öcsém esztergályos, mint édesapám volt, húgom ő könyvelő, tehát ők Pesten vannak, és apukám ezt a szőlőbirtok vezetését rám pakcsálta, vagy bízta, mielőtt elment volna örökre. És én akkor én azt megfogadtam, hogy én azért nem akarok itt maradni hegyalján, mert úgy kispesti gyerek vagyok, hogy úgy készítsem a borokat, mint a többiek, minden bántó szándék ellenére. Mondom ezt, hogy én tehát valami mást akartam, amit akkor még nem tudtam, hogy mi lesz, de az biztos, abban biztos voltam, hogy valami saját utat, saját karaktert szeretnék a borainknak, és ahogy telt múlt az idő, és kezdtem itt magam már kiismerni Tokaj-hegy alján, tudtam, hogy mire képes ez a fantasztikus borvidék, akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha én hosszabban érlelnék, és nem csak idesborok esetében, hanem mi a szárazborokat is sok esetben nagyon hosszú ideig érleljük, nem a megszokott módon, tehát néhány hónap, vagy fél év, vagy egy év, hanem nekünk például, hogyha az évjárat arra lehetőséget ad, akkor mondjuk a 2016-os szárazboraink, azok még hordóban vannak, és 10 éves hordós érlelés után szándékozom őket letölteni jövőre. Tehát ezt az utat találtam ki, mert ez egy fantasztikus borvidék, azt gondolom a világ egyik legkülönlegesebb, legfantasztikusabb borvidéke, és én igyekszem élni ezzel a lehetőséggel.
4: Benkei Géza, köszönöm szépen, örülök, hogy mesélt, köszönöm, hogy
6: köszönjük
4: mesélt.
6: Köszönöm szépen az érdeklődést.
4: Minden jót kívánok.
6: Köszönöm, tisztelettel.
3: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz kétnapos rendkívüli országgyűlés. Gyors ütemben számolnák fel az előző kormány által létrehozott alapítványi irányítási modellt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítványi irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképzőintézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Szerda reggel letartóztatták Szakács Istvánt, a Megafon influencerét, akit azóta már kiengedtek. A jobboldali megmondó embert azért vitték be, mert egy korábbi videójában arról beszélt, ha megpróbálják elvinni Magyar Péter pribékjei Orbán Viktort, akkor 500 ezer magyar fog menni és kiszabadítani a volt miniszterelnököt. Orbán szerint szintet lépett az önkényuralom. A helyzetet Ónódi Molnár Dórával és Németh Péterrel értelmezzük. Érez társadalmi igényt arra Torockai László, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk együtt takarítsák el a Tiszát. A Mi Hazánk elnöke a Hotel Lentulaiban azt mondta, Orbán Viktor egy történelmi személyiség, egy államférfi, és ez főleg most látszik, ahogy Magyar Pétert nézzük ebben a pozícióban. Erről, valamint a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság üléséről Torockai Lászlót kérdezzük. 4 órás adásszünetet követően hírek helyett magyar filmekkel tért vissza kedd este az M1 adása. Közben a közmédia átmeneti vezetése elkezdett megválni azoktól a vezetőktől és műsorvezetőktől, akik arcai voltak a Fidesz által leuralt állami műsorszolgáltatásnak. Polyák Gáborral beszélgetünk. 100 milliárdokkal csökkent a költségvetési hiány júniusban. A központi arrendszer a hónapot több mint 424 milliárd forintos többlettel zárta, így a hiány 90%-ról 80%-ra mérséklődött. Közben mélypontra került az infláció, ezért a kereskedők már az árrésstop kivezetését szeretnék. Vendégünk Németh Dávid. Ankarában tartja kétnapos csúcs találkozóját a NATO. A fő téma a szervezet költségvetése és az Ukrajnában zajló háború. Magyar Péter most vett részt először miniszterelnökként a csúcson, ahol arról beszélt, Magyarország egy egységes és erős NATO-ban érdekelt. Ankarából Novák András jelentkezik.
3: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ez lesz, ezek lesznek a témák, a vendégek, úgyhogy azt gondolom bőséggel van miért odafigyelni a megszólalókra. Itt van például rögtön Ónódi Molnár Dóra, a jelen újságírója, és Németh Péter, a Népszava főszerkesztője. Két első megszólalónk, szervusztok, jó estét kívánok. Annyit beszélünk a média átalakulásáról, változásáról az elmúlt néhány napban és az elmúlt egy napban egészen biztosan, hogy visszahoznám azt a témát, amiről talán most így akkor hirtelen kevesebbet. Mi van a Népszavával?
4: Hát nehéz kérdés, hogy mi van a Népszavával, és nem is tudok rögtön válaszolni rá, vagy olyan választ adni, ami egy megnyugtató lenne, akár a nézőknek, akik fontosnak tartják a Népszava létét, meg akár saját magamnak. Egyelőre egy új befektetővel kezdődött meg a tárgyalás, úgyhogy ennek részleteiről nem tudok beszámolni.
3: Ti tárgyaltok, vagy a korábbi tulajdonos?
4: Mi tárgyaltunk, de nem közvetlen a befektetővel, hanem gondolom, hogy annak képviselőjével. Most egy hónapos átvilágítás zajlik, megspékelve egy csoportos létszámcsökkentéssel, tehát igazán nem vagyok könnyű helyzetben. Augusztus 1-re ígért választ az új befektető, ami lehet jó is, lehet rossz is.
3: Augusztus 1-én megszűnik a napilap. Mint műfaj, augusztus 1-ére megszűnik a napilap, mint műfaj. Ugye július 31-ére megutaljára a Magyar Nemzet.
4: Lényegében igen, mert a Magyar Nemzet most már az utolsó napjait éli, és heti lap lesz, a Népszava tervei között is, most már csak az online. Mi szerettük volna folytatni a print napilapot, de sem az új befektető, sem a régi nem látta már értelmét azok után, hogy a MediaWorks azonnali hatállyal megszüntette a nyomtatást és a terjesztést is. Ráadásul ugye rettenetesen nehéz abból a szempontból a helyzet, hogy a napilap nyomdája csak a MediaWorksnek, mondhatnám ugye a Fidesznek, van terjesztő cége, már akik kiviszik az előfizetési lapokat, csak a Fidesznek van, vagyis a MediaWorksnek, így aztán nem túl rózsás a helyzet.
3: Egyébként a Blikk az a jelek szerint még megmaradt, hogy, ne, hogy azért maradjon egy napilap valóban a piacon. Hát, közmédia. Mit gondoltok erről?
5: Én ezt szimbolikusnak tartom, hogy ilyen hosszú leállást vetítenek előre. Nagyon szeretné a Tisza jelezni azt, hogy itt most nem egy átmeneti zűrzavar van, amit menedzselni kell, hanem itt most egy hosszú átállás következik, föl kell építeni egy új szerkesztőséget, és ezt szimbolikusan is üzenni szeretné, hogy ennek lesz egy néhány hetes időtartam, amíg ez eltart, ez a folyamat.
3: És az elbocsájtások, van egy hullám a közösségi médiában, kettő. Az egyik, amelyik kifejezetten örömmel fogadja azt, hogy átalakul a közmédia, és elbocsájtásokon keresztül zajlik ez az átalakulás, és van egy másik hullám, amelyik számon kéri, hogy miféle új világ az, ami azzal kezdődik, hogy kirúgdosnak embereket.
4: Hát ugye nem lehetett kétséges az, hogy ha itt egyszer bekövetkezik egyfajta rendszerváltozás, amely feltétlenül érinteni kell a közmédiát is. Ott azok az emberek, akik ilyen 100%-osan kiszolgálták az előző hatalmat, és csak olyan műsorokat készítettek, még egyperces hírekben is, amelyben tulajdonképpen vállalták, hogy lealázzák az ellenfelet, és kiszolgálják a hatalmat, azoknak nem lesz helyük. Tehát ez nagy meglepetés nem okozhat.
5: Meg ráadásul ez egy választási ígéret volt. Folyamatosan beszélt róla a Magyar Péter.
4: Tehát, de hogyha nem lett olyan választási ígéret, akkor is elvártuk volna, hogy ez a garnitúra természetesen személy szerint senkinek nem kívánom azt, hogy az utcára kerüljön, és azzal nem is értek egyet, hogyha ilyen kivezetnek valakiket a televízió épületéből, nem tudom milyen protokoll alapján, vagy automatizmus következtében.
3: Hát vagy ellenállás sokán, nem tudjuk.
4: Nem derült ki, hogyha az lett volna, akkor valószínűleg Császár Attila elmondja, hogy érte őt ilyen atrocitás. Mint ahogy annak idején ugye szinte agyonverték azokat az országgyűlési képviselőket, akik ott voltak bent, és Varjú Lászlót mégis el is ítélték ebben.
3: Azért az agyonverték, az poétikus.
4: Azért mondtam, szimbolikusan mondtam, de hát azért emlékszünk arra a képsorokra. Tehát azért ez ott van a fejünkben, hogy
3: ez így van.
5: Meg hát a közmédiának nagyon fontos politikai szerepe volt, része volt annak a választási csalásnak, amelyet ugye azért a Fidesz 18-ban és 22-ben is alkalmazott, végig propagandaként működött. Az tényleg vállalhatatlan lenne, hogyha ott megmaradnának emberek, főleg kulcspozíciókban, mert nincs folytonosság ezzel a működéssel.
3: Hát ez egy hitelességi kérdés is lenne alapvetően, miféle új média az, amelyik a régi szereplőkre épít.
4: Ugyan, és hát az egész,
3: ez itt egy alapkérdés.
4: Az egész rendszert nagyon jól jelképezte az a Magyar Péter interjú, amit már megválasztott miniszterelnökként készítettek vele, most azt a hölgyet is eltávolították, hogy még benne volt az a reflex, hogy utálni kell az új miniszterelnököt, és szakmailag vállalhatatlan dolgokat csinált, vagy kérdéseket tehát föl. Szóval, ahogy a Dóra mondta, ezek az emberek nem maradhatnak ott ebben a szakmában. Szerintem ebben a szakmában sem.
3: Azt mondja a Fidesz mindenre, hogy szintet lépett az önkényuralom. Ugyanezt mondja azzal kapcsolatban is, hogy Szakács Istvánt, a Megafon influencerét, egykori vezetőjét elvitték ma reggel a rendőrök az otthonából, aztán kiengedték délben, de hát az meg egy ilyen nagyhangú fenyegetőzésnek volt a következménye. Ez is szintlépés az önkényuralom felé, mondja Orbán Viktor.
5: Nem tudjuk még, hogy fog folytatódni ez az ügy. Mindenesetre az látszik, hogy a rendőrség ebben lépett, és valóban elvitték ezt az influencert, aztán utána 3 óra után elengedték. Én személy szerint nem tartom ezt egy elegáns lépésnek, főleg azért nem, mert a szólás szabadsága és a vélemény nyilvánítás szabadsága az 1990 óta egy olyan védett érték, amit az akkori alkotmánybíróság nagyon helyesen szerintem leszögezett, és ehhez tartották magukat.
3: Békony jég, hogy hol van annak a határa. Az a fenyegetőzött Szakács István, hogy 500 ezer megy ki az utcára, és fogja kiszabadítani Orbán Viktort, hogyha őt elviszik.
4: Jó, én az egészben azt tartom, és lehet, hogy durva lesz, amit mondok. Szóval számomra egy ostobának tűnő ember, aki azzal védekezik, hogy részegen nyaralás közben mondta ezt, amit mondott, egyfajta hősé próbálja magát maszkírozni, ebben segít neki Orbán Viktor, és ebben segít neki az a rendőrség, amelyik elvitte őt, vagy kihallgatta 3 órán keresztül. Én szerintem, ha a semmibe lehullik egy ilyen embernek az a mondata, hogy 500 000-en fogjuk majd kiszabadítani, az ostobaságon túl nem látok többet ebben.
5: Az, hogy egyébként a Tisza szempontjából ez hogyan fog lecsapódni ez az ügy, ez egy érdekes kérdés. Hogy az emberek várják az elszámoltatást, a felelősségre vonást, a tisztító tüzet, ugye, ahogy Magyar Péter meghirdette, de nem a buta kommunikátoroknak a eltakarítását várják elsősorban, hanem azt szeretnék látni a bíróságon, hogy megjelenik mondjuk Matolcsi György, vagy más súlyos vádakkal illethető miniszter az egykori Orbán kormányból. Ez a ilyen kis embereknek a megráncigálása, ez nem feltétlenül jó a Tiszának, különösképpen azért, mert a Fidesznek azt a narratíváját erősíti, amelyet most nagyon sokszor hallunk a parlamentben, az alkotmánymódosítás kapcsán is, hogy önkény van, hogy zsarnokság van, ugye ők ezzel próbálják szembehelyezni magukat a Tiszával, és az ilyen ügyekből azt veszi ki a Fidesz, hogy nem csak az a 3000 ember kell, hogy féljen, akiket janicsárként nevezett meg Magyar Péter, akiket ugye a tisztító tűzben szeretnének felelősségre vonni, hanem a kis embereknek is ergo vigyázni kell.
4: Megint nem jó irányba viszi a Fidesz sem ezt a dolgot. Tehát amikor Németh Balázs szólal meg a Magyar Televízió működéséről, és azt mondja, ez egy patrióta, vagy valami műsor volt, ami hát mondjuk legalább 3,5 millió ember, de inkább ennél sokkal többnek volt elfogadhatatlan, akkor megint az a pont olyan embert állít oda ennek a védelmére, aki részese volt ennek az egész hazugságjának.
3: Hát még ráadásul a patrióta kifejezést azzal azonosítani, hogy hazugság, álhír, a tömegek becsapása, félrevezetése, hát szerintem rájuk hullik vissza, ez megint csak nem jó, de amit Dóri mondott az előbb, én azóta is ezen gondolkozom, mondott, hogy nem jó a Tiszának. És nem azt kéne elengednünk, hogy azt feltételezzük, hogy ha a rendőrség kiszáll valakinek a lakására, amögött nincs kormány, amögött nincsen párt, hanem eljött az a pillanat, hát ha eljött az a pillanat, amikor a rendőrség azt teszi, ami neki magának a dolga, anélkül, hogy valaki a politika felé szólna.
5: Én most politikai kommunikáció szempontjából elemeztem, hogy a rendőrség valószínűleg önjáró ebből a tekintetben. Egyébként ezt a utat, ezt a Fidesz nyitottam meg még 2020 környékén, amikor ugye a Covid alatt volt olyan, hogy valakit a rendőrség ott rémhírterjesztés miatt vittek be, igen. És hallgattak ki, és egyébként a Helsinki Bizottságnak a adatai szerint ezzel a lehetőséggel, amit a Fidesz nyitott ki 2020-ban a véleménynyilvánítás korlátozások kapcsán, több száz ilyen ügy volt. Csak a rendőrség elindította ezeket az ügyeket, csak nem jutott el bírósági szakig, mert hogy ott blokkolódtak ezek az ügyek. Tehát a Fidesz ebből a szempontból sem túl hiteles, hogy zsarnokságról beszél, mert...
4: Na és abból a szempontból, hogy bojkottálni akarja. Mondat elég, hogy féltem magunkat, hogy ne relativizáljuk, mert 1000 példát tudunk a Fidesz 16 évéből hozni, amelyek kontrázzák mindezt, amit most csináltak. Annyit, hogy nem szerencsés a rendőrség egy ilyen embert elvisz, aki részegen, nem tudom, miket beszél.
3: Bojkottálja az alaptörvénymódosítás jövő heti vitáját a Fidesz.
5: Hát a Fidesz nem tud ebből jól kijönni. Ha bent van a parlamentben, akkor Magyar Péter felmossa velük a padlót, hogyha kimennek a parlamentből, akkor viszont átengedik a terepet a Mi Hazánknak. A Mi Hazánk fog, ugye látszik is a Mi Hazánknak a parlamenti munkája során, amikor éppen nem saját maguk ellenségei, zárójel bezárva, mert hogy elég sok olyan ügyet vesznek elő újabban, amiben egyébként szerintem magukat gyengítik, és nem fognak
3: mire
5: tudni.
3: Mire gondolsz?
5: Hát például az abortusz ügyről, vagy például a meleg kérdésről betegesen mások hálószobájába tekintgetnek be, miközben ez egy rétegpártnak maximum a stratégiája, ha ők ki akarnak nőni ebből a rétegpárt szerepből, és át akarják venni az ellenzék játék vezetője szerepet, akkor biztos, hogy le kéne jönni ezekről a témákról, ez egy zárójel bezárva. Tehát ugye a mi hazánknak átengedik a terepet ebben a nagyon fontos vitában és döntési napon, úgyhogy nem látom, hogy a Fidesznek ez miért jó. Azon túlmenően, hogy ugye meghirdették csütörtökre a stopp önkény tüntetést, ami meg a régi ellenzékre emlékeztet engem. A régi ellenzék is állandóan nyomta az önkény és a jogállamisági kérdéseket, joggal teszem hozzá, Orbán Viktor valóban hozzányúlt olyan kérdésekhez, amelyek gyengítették a jogállamot, de az embereket akkor sem érdekelte, amikor a Fidesz tényleg ott lihegett az emberek nyakában, és hogy szorította a mindennapjaikat azzal, hogy a jogállamot gyengítették, és akkor sem lehetett megszólítani az embereket ilyen nagyobb tüntetésre, hogy a jogállamiság veszélyben van, és hogy kiálljanak az értékek mellett.
3: Van itt egy csapda. Elmegy Orbán Viktor, az egy csapda, mert fejére lehet olvasni mindent. Nem megy el Orbán Viktor a saját maga által is meghirdetett tüntetése, az egy csapda. Hol van Orbán Viktor?
4: Nem tudom, hogy elmegye vagy sem, de hát minden esetre ugye Áder János delegálta oda, hogy kellően magas szinten legyen ez a tüntetés. Én azt hiszem egyébként, hogy túlságosan előre szalad a Fidesz. Tehát itt most 51 nehány nap alatt az ellenzéki lét összes fogását megpróbálja itt érvényesíteni, tüntetésekkel, bojkottal, stb. Mindazzal, amit egyébként az előző parlamentben nem volt hajlandó, és visszanyúl saját magához, még a Gyurcsány alatt, amikor Gyurcsány miatt kivonult, lehet, hogy ez még előtte áll, most csak az alkotmánymódosítás szavazásáról maradt távol. Szóval, hogy nem tudja, hogy mit csináljon, tehát, hogy ez az ellenzéki szerep, ez sehogy sem megy neki, Orbán Viktorral és Orbán Viktor nélkül sem.
5: Egyébként nagy kockázat ez neki, mert ha nem megy el, akkor megint az a látszat van, amit most már egy ideje látunk, amióta ő ellenzékbe szorult, hogy előre küldi golyófogónak az embereit, és ő meg háttérbe a lőtávon kívülről osztja az észt. Ha meg elmegy, és egyébként az én hipotézisem szerint sok embert ez nem fog megmozgatni, az önkény és a zsarnok, pláne úgy, hogy a Fidesz hirdeti ezt meg, akkor meg az lesz a látszat, hogy hiába van ő már ott, nem szólít meg tömegeket, ez gyengíti a pozícióját.
4: Pont ez a tegnapi tüntetés mutatta, amit utólag elhatárolódott a védvonal is, meg a Fidesz is.
5: Előtte nem volt.
4: Tessék, igen, voltak 12-en, de előtte nem mondták, hogy bocs, ezt nem mi hirdettük meg. Utólag mondták, hogy ez...
3: Hát ha jól sikerül, magunkra veszük, hogyha nem sikerül, jól, akkor semmi közünk nincsen hozzá. Vonodi Molnár Dóra, Németh Péter, köszönöm.
4: Köszönjük.

0: jobban. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Bán Viktor egy történelmi személyiség, egy államférfi, és ez főleg most látszik, ahogy Magyar Pétert nézzük ebben a pozícióban. Erről, valamint a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság üléséről Torockai Lászlót kérdezzük.
2: Jó estét, elnök úr! Most ugye előbb megemlítette Ódodi Molnár Dóra azt, hogy a Mi Hazánk pozíciója a parlamentben milyen érdekes lett, mert egyrészt, hogyha a Fidesz kibevonulgat, akkor ott marad a Mi Hazánk, tehát gyakorlatilag szószólója lehet az ellenzéki oldalnak egymaga. Másrészt azt is megjegyezte, hogy akkor viszont, hogyha ezt komolyan gondolják, hogy fel akarnak nőni nagy pártá, akkor nem olyan ügyekkel kéne állandóan előjönni, mivel saját magukat gyengítik, például az abortusz téma. Mit gondol erről?
3: Biztos, hogy ez most nagyon-nagyon sok olyan körben fölmerül ez a kérdés, hogy mi lesz most a Mi Hazánk mozgalommal, ahol foglalkoznak azzal, hogy hát a parlamentarizmus most nagyon érdekesen alakul. Mi bent fogunk maradni. Hát nincs egyébként ilyen döntés, frakciódöntés vagy elnökségi döntés, de mi bent szeretnénk maradni. És hogy én elmondtam éppen abban az igencsak nagy vihart kavart podcast beszélgetésben.
2: Ez a Hotel Lentulai.
3: Igen, ez a Hotel Lentulai féle podcast beszélgetésben. Mi készen állunk akár a magára maradt polgári Magyarország képviseletére is.
2: Mennyire polgári ma a Mi Hazánk, amit általában a szélső jobbra szokás sorolni, nem is feltétlenül minden ok nélkül?
3: Hát a polgári Magyarországot eddig ugye a Fidesz KDNP igyekezett képviselni, őket is a szélső jobb oldalra sorolják, azok, akik minket szélső jobb oldalra szoktak sorolni.
2: Hát ugye azt szokták mondani, hogy sodródnak. Igen.
3: Lehet erről beszélni, ugye ezt mindig el szoktam, hogy ez engem különösebben nem érdekel, az biztos, hogy már hogy az, hogy hova sorolnak minket, az biztos, hogy sokkal-sokkal több olyan témával kell foglalkoznunk, amivel lehet, hogy eddig nem foglalkozott eleget a Mi Hazánk mozgalom.
2: Mondjon példát.
3: És új pontokat. Hát ugye mi nagyon sokat foglalkoztunk, de valahogy nem ez ment át az emberekhez, nem ez jutott el. Nyilván ennek ezernyi oka van, és most éppen egy vizsgálóbizottság ülésről jövök, és szerintem nagyon fontos, hogy arról is tudjuk esetleg beszélni, mert ott rendkívüli események történnek, és fognak történni a következő időszakban, így ez az elszámoltatással kapcsolatos vizsgálóbizottság. Talán ez érdekli jól az embereket, de leginkább az, hogy mi még ott vagyunk az emberek között, tehát még nem szakadtunk el, mint például a Fidesz. Fidesz teljesen elszakadt az utóbbi években az emberektől. Mi ott vagyunk, éppen a múltkor kimentem a temetőbe Szegeden, és ott megállítottak nagyon sokan, nem gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalomra szavaztak, a beszélgetésből arra következtettem, de elmondták, hogy mit kérnek, hogy mit képviselünk az országgyűlésben, és leginkább az embereket természetesen olyan kérdések, a mindennapi életüket meghatározó kérdések foglalkoztatják, amit egyébként én a kérésnek, az utcán kapott, vagy a temetőben kapott kérésnek megfelelően rögtön föltettem Kapitány István miniszter úrnak ezen a héten, hogy most akkor tényleg mi van a rendszerhasználati díjjal, mennyit fognak az emberek fizetni a rezsiért, mi a helyzet most az elektromos energiával, miközben egyébként Ukrajnában folyamatosan nő ugye a kivitel. Itt olyan érdekes mondatok hangoztak el a miniszter úr szájából, hogy a magyaroknál nagyon használják a klímát este, mikor egyébként is otthon vannak. Tehát ezek a kérdések foglalkoztatják az embereket, hogy most ők mire számíthatnak. Feltettem a miniszternek, egyébként kaptunk egy jó szakmai választ, sőt a miniszter is azt mondta, hogy végre egy szakmai kérdés. Ez érdekli valójában az embereket. Eddig ugye nem erről szólt azért
2: ugye
3: a parlament.
2: Csak mondja ön is, hogy vihart kavart az interjú, és hát az azért van, mert ugye gyakorlatilag bejelentkezett vagy a Fidesz helyére, vagy pedig a Fidesz-szel kézenfogva a Tisza kormányzás megdöntésére. És hát mind a kettő egyfajta fordulat a korábbi kommunikációjához képest.
3: Én mindenképpen örülök annak, hogy egyáltalán beszélünk erről, mert az előbb említett vizsgálóbizottsági ülés azzal ért véget, hogy 2,5 órán keresztül szakmai kérdésekről teljesen normálisan, sőt kifejezetten konstruktív hangnemben beszélgettünk. Ha jól láttam, az ATV élőben közvetítette a YouTube csatornáján, tehát bárki ezt meg tudja nézni. Nagyon konstruktív szakmai vita volt, egyébként elég unalmas témákról, például az ügyrendről, de a Tisza párti képviselőkkel, a Fidesz-KDNP jelenlévő képviselőivel szerintem teljesen konstruktív vita volt, és a legvégén az egyik Tisza párti képviselő bizottság tagja megkérdezte, hogy mennyire tudom én majd elszámoltatni például a végrehajtói rendszer felelőseit, közöttük minisztereket, akár politikusokat, miközben én azt nyilatkoztam ebben az ön által említett podcast beszélgetésben a Hotel Lentulaiban, hogy koalícióra akarok lépni, tehát a Mi Hazánk és a Fidesz. És akkor erre ugye azt válaszoltam, hogy ezek szerint meg sem nézte a beszélgetést a képviselő úr. Ez a veszélyes a modern világban, ebben a nagy információ áramlásban, hogy kivágnak egy-egy mondatot, tesznek hozzá valamilyen kommentárt, és félreértik az emberek, és semmi ilyet nem mondtam. Egyébként elég nagy
2: azt mondta, hogy együtt takarítsák el a Tiszát.
3: Ugye elég nagy butaság lenne most egyébként Fidesz-Mi Hazánk koalícióról beszélni. Az egész kampányban a politikai ellenfeleink ugye ezt a sarat dobálták ránk, de jelenleg a Fidesz, én nem tudom, hogy hol van. Fidesz elnöke nincs is az országgyűlésben, és hát vége van a választásoknak, a Fidesz nem kormányoz, ez egész kérdésfelvetés butaság, és én semmi ilyet nem mondtam. Ami nagyon fontos volt ebből a több mint egy órás beszélgetésből, az egyik, hogy például azt a mondatot mondtam, hogy az elveinket mi soha nem adjuk fel. Egy. Kettő. Igen, ha magára marad a polgári Magyarország, több mint 2 millió szavazóról beszélünk, aki nem a Tisza pártot választott a választásokon, hanem a Fidesz-KDNP-t, tisztességes emberek. Keresztény, nemzeti, érzelmi emberek. Ha egyedül maradnak, ha nem lesz képviseletük, akkor igen, mi képviseljük, én hajlandó vagyok képviselni őket. És megkérdezte erre, ugye Lentulai Krisztián, hogy érzek-e ilyen társadalmi igényt, hogy akár ugye a Fidesz-KDNP szavazói elvárják azt, hogy együtt váltsuk le mondjuk, vagy takarítsuk el mondjuk a Tisza pártot, nem is tudom, hogy hogyan fogalmazott, ha visszaél a demokráciával, visszaél a felhatalmazással, és egyébként látunk ilyen jeleket, én ezt elmondtam a héten a vezér szónoklatban is, hogy mi a bajom az alaptörvény 17. módosításával, ezt nagyon hosszasan elmondtam, hogy sőt azt mondtam, hogy a végén a Tisza párt fogja megbánni pár év múlva, hogy most ilyen alaptörvény módosításokat.
2: Hát, hogyha az alkotmány, amit majd alkotnak, ezt teszi helyre.
3: Hát majd, na jó, de hogyha pontosan ugyanazzal a módszerrel alkotják, mint a Fidesz, akkor nem értem, hogy mi a különbség.
2: Ez az, amit végén látunk.
3: Erről szólt ez a vita, és ugye ennek kapcsán megkérdezte, és vannak, hát egyébként komoly aggályaim vannak, most tényleg nem sorolnám végig, de itt azért elég érdekes dolgok történnek, igenis, abszolút. Tehát a demokráciát nem lehet diktatúrával helyreállítani, jogállamot nem lehet nem jogállami módszerekkel helyreállítani, és itt az, hogy köztársaság elnököt egy fél mondattal a parlamenti többség levált, és utána Magyar Péter is elmondta, hogy akár a Tisza párt tagját, vagy a Tisza-sziget tagot, tehát egy politikusokat odaültetik, hát akkor az ugyanúgy báb lesz, mint hogy eddig is a Fidesz bábja volt a köztársasági elnök.
2: Közvetlenül, de bocsánat, most mit mond, hogy eddig is a Fidesz bábja volt a köztársasági elnök?
3: Közvetlenül, igen, ez így van, de hát nagyon sok mindenkinek...
2: Magyar Péter azt ígérte a választási kampányban, nekem le fogja váltani,
3: de igen, csak ez nem így működik. Nekem is nagyon sok bajom volt Göncz Árpáddal, de Göncz Árpádot sem lehetett volna így leváltani. Ennyit.
2: Nem volt hozzá meg az erő.
3: Egyébként pedig, hogyha a demokráciát szeretné helyreállítani, a jogállamot, akkor például a közvetlen elnökválasztást, köztársasági elnökválasztást erőltetné, de ezt mindig lesöprik az asztalról, meg mellé beszélnek.
2: Nem, én ezt például Magyar talán... Péter, ezt én ennél az asztalnál beszéltem meg egyszer Magyar Péterrel, hogy ő nincs ez ellen, sőt.
3: Láttam ezt a beszélgetést, csak Magyar Péternél már nagyon sokszor kiderült, hogy például azt mondta, hogy senki nem menjen nyaralni ezen a nyáron, a minisztériumi dolgozók, az országgyűlési hivatali dolgozók nem menjenek el nyaralni. Szegények, a titkárság ma ott ült mellettem, mert mi most is dolgoztunk ma is, hiszen hát nem mentünk el nyaralni, Magyar Péter meg éppen a török tengerparton van.
2: Ami most nagyon, még a NATO csúcson, majd nagyon, ezután lesz a tengerparton.
3: De ami de teljesen bár, rendben bárjon, van, ne értse félre, csak nem ezzel van a baj. Baj, hogyha bort iszik, vizet prédikál.
2: Nem, tehát mert most már tudjuk, hogy a parlament csak ez elmegy a baj. Egy hét szabadságra augusztusban.
3: Ön tudja, mi még nem tudjuk parlamenti képviselők, és nekünk is vannak gyermekeink, tehát legalább nekik mondjunk valamit, hogy mikor tudunk a gyermekeink.
2: Ez egy mai bejelentés volt. Na, de bizottsági ülés.
3: Bocsánat, ez egész csak azért mondtam el, hogy egy dolog, hogy mit mond Magyar Péter, csak annyira ad hoc módon működik jelenleg a kormányzás. Ugye úgy lettem ennek a vizsgálóbizottságnak is az elnöke, hogy 3 nappal azelőtt a Tisza párt és maga Magyar Péter is megszavazta, hogy nem én leszek, hanem egy Tisza párti. Aztán egy heves parlamenti vitánk során megváltoztatta a véleményét, és én lettem.
2: Tudja, mit elnök, hogy vezesse maga ezt a bizottságot, mondta Magyar Péter, és rám, mi történt a mai ülésen?
3: Igen. Na, hát nagyon jó, mert legalább tudtuk tisztázni, hogy a Tiszás tagja a bizottságnak nem nézte meg ezt a Lentulai interjút, ahol természetesen semmilyen Fidesz, mi azán koalíció.
2: Talán nem ez beszéltem. Volt a legkevésbé fontos.
3: Igen, igen, én azokról az emberekről beszéltem, akik most úgy érzik, hogy nincs képviseletük, én róluk beszéltem egyébként, és a vizsgálóbizottságról akkor egy picit, ha még van rá idő, akkor beszéljünk, mert ma az újságíróktól tudtam meg azt, hogy azok a vizsgálóbizottságok, amelyeket az országgyűlés különböző határozatokkal, egyébként nyilván a Tisza párt kezdeményezésére, bár ebből kettőt mi az előkészítülésen már javasoltunk ugye Magyar Péternek, ők is javasolták, hogy az egyik a Magyar Nemzeti Bankban történt korrupciógyanús ügyek kivizsgálásáról szóló vizsgálóbizottság, a másik pedig a végrehajtói visszaélések feltárását vizsgáló bizottság.
2: Az volt ez.
3: Igen, az volt ez, aminek most lettem én az elnöke nemrégiben. Mindegyiket felállította az országgyűlés, nagyon örülünk neki, üdvözöljük az összes vizsgálóbizottság. Nagyon-nagyon jó.
2: Történt a nagyon jó.
3: Ma kiderült, hogy a többi vizsgálóbizottság még nem kezdett el dolgozni, mi pedig ma már a második ülésünket tartottuk. Én egy történelmi feladatnak tekintem. A vizsgálóbizottság feladatait meghatározta az országgyűlés, nagyon jó céljai vannak. Ehelyről is szeretném mondani, hogy egyedi ügyekkel sajnos, és egyedi büntetőjogi felelősség megállapításával nem foglalkozhat a vizsgálóbizottság. Rengetegen keresnek minket egyedi ügyekkel, hogy a végrehajtó éppen most lakoltatja ki, sajnos nem foglalkozhat a vizsgálóbizottság.
2: Típus problémaként beviheti a bizottság.
3: Így van, be is fogadjuk, mindenre fogunk válaszolni, rengeteg megkeresést kapunk, viszont a feladata az a vizsgálóbizottságnak, hogy az egész rendszert átvilágítsa, a felelősöket megtaláljuk, hogy hogyan alakult ki egy olyan embertelen rendszer, ami az elmúlt évtizedekben magyar honfitársaink százezreinek az életét tönkretette, kilakoltatták őket, autójukat elvitték egy parkolási bírság miatt, vagy a devizahiteles csalássorozat, és a többi. Tehát ezeknek az egész rendszer szintű problémáknak a feltárása, a politikai felelősök megtalálása. Ugye itt a legfontosabb
2: addig
3: kérdés,
2: megy,
3: amit
2: kapok meg nem tudja nevezni őket?
3: Így van. Tehát most mindenki látni fogja, hogy én valójában sem a Tisza párt, sem a Fidesz, senki felé én biztos nem húzok, kíméletlen leszek itt a vizsgálóbizottság munkájuk
2: kapcsolatban. Következő ülés.
3: Rendkívül intenzíven dolgozunk, hetente ülésezünk, már eldöntöttünk, iszonyatosan intenzív a munka, évvégéig le kell tennünk az országgyűlésnek a jelentést, és én ma letettem egy olyan munkarendet a bizottság elé, még egyelőre a Fidesz és a Tisza párt sem támogatta, mert én beleírtam már az 59 szemét, közöttük miniszterelnökök, közöttük miniszterek, Rogán Antal is közöttük van, akiket be fogunk idézni, sőt én visszamegyek 1994-ig, képzelje el, 1994-ben alakították át profitorientált a rendszert, azóta van ez az embertelen rendszer, és egyébként Hak Péter, akkor képviselő volt, szólalt fel ellene, és mondta el, hogy milyen rendszer lesz majd ez a profitorientált rendszer, tehát én dr. Hak Péter jogászprofesszort is a beidézendő személyek közé beírtam, mindenkit meg fogunk tehát hallgatni, mindenféle pártállástól, pozíciótól függetlenül, és azokat a végrehajtókat is összeírtam ebbe a közel 60 névbe, akik bűnbánó, egyfajta ilyen pentítóként abban segítettek, ugye több mint egy évtizede foglalkozom személyesen is ezzel az üggyel, hogy sikerüljön földeríteni a Schadl Völner ügyet, ugye, ami a kormányig érő korrupciós
2: hálózatot. Hát, ami most sem derült föl, hogy ezt a kifejezést használja, mert mindig sehol nincs az az ügy a valósághoz képest, vagy a valóság teljességéhez képest.
3: De most mi nagyon kemény.
2: Elnök úr, muszáj a bajnom, mert már a híradó keményen is tart lassan. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: 4 órás adásszünetet követően hírek helyett magyar filmekkel tért vissza kedd este az M1 adása. Közben a közmédia átmeneti vezetése elkezdett megválni azoktól a vezetőktől és műsorvezetőktől, akik arcai voltak a Fidesz által leuralt állami műsorszolgáltatásnak. Polyák Gáborral beszélgetünk.
2: Média szakember, média jogász a vendégünk, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Hát az első a hitelesség kérdése. Visszamenőleg is, hiszen akiktől most megválnak, pont ezért kell megválni tőlük, és előre felé nézve is fel kell építeni. Hogyan?
3: Hát ez nem holnapra fog megtörténni. Fontos ez a szimbolikus szakítás ezzel a 16 évvel. Azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon látványos gesztus nélkül nem lehet elindulni azon az úton, hogy egyszer csak, és ez tényleg egy hosszabb időt fog igénybe venni, úgy tekintsünk mondjuk a közszolgálati média híreire, hogy ami ott elhangzik, az biztosan megbízható és igaz. Ehhez az kell, hogy jó szakemberek valóban érezzék azt a küldetést, hogy ők az egész országhoz kell, hogy szóljanak, mindannyiunk pénzéből, és ehhez türelem kell. Tehát a közönségnek egy jelentős részét elvesztette a közszolgálati média. Európában a legalacsonyabb a közszolgálati médiába vetett bizalom Magyarországon. Innen iszonyú nehéz lesz ezt feltornázni.
2: Miközben ugye az elfogulatlan hírközlés, hát azért az egy illúzió, az egy remény, az egy vágy. Mert hogy benne van mindig az individuum, a személy, aki közöl. Itt igazán talán az a fontos, hogy azt higgyük el, hogy ott a szándék tiszta, és nem egy dezinformációs szándék áll mögötte.
3: Ami a 16 évet jellemezte, a 16 évet éppen az jellemezte, hogy még a szándék sem volt tiszta. Hibázni lehet, az újságíró sem ismerheti a valóság minden szegmensét. Arra kell törekedni, hogy amit éppen mond, azt ő teljes meggyőződéssel igaznak gondolja, és hogyha tévedett, akkor ki lehet javítani. De tényleg a 16 év arról szólt, hogy, és egyébként abból látjuk ezt leginkább, hogy most az elmúlt hetekben a választások óta alapvetően nézhető, hallgatható híreket láttunk, hallottunk a közmédia csatornáin, tehát ők tudták, hogy amit előtte csináltak, az nem az volt, és tudták, hogy hogyan kell ezt úgy csinálni, hogy ez a valósággal összhangban legyen, és aztán elfogadták azt a helyzetet, hogy őket itt arra tartják, hogy egyetlen párt manipulációs érdekeit szolgálja.
2: Mint hogy az MTI munkatársai közül jó néhányan, majdnem 100-an fellázadtak gyakorlatilag a választás másnapján, tehát ők eddig úgy dolgoztak ott, hogy pontosan tudták, hogy ez így nincs jó.
3: Hiszen megtapasztalhatták azt, hogy ők írtak valamit, és aztán annak az ellenkezője vagy egy jelentősen átírt változata jelent meg a hírügynökségi hírek között, és aztán bementek másnap, és újra nekiálltak. Itt azért sokan vannak, akik olyan kompromisszumokat kötöttek, amiket nem volt muszáj megkötni.
2: Az átláthatóság és az értelmezhetőség lesz nagyon fontos szempont. Az átláthatóságot a jog meg a pénzügyi háttér is tudja garantálni. Tehát az, hogy ne legyen kiszolgáltatva mondjuk egy kormányzat jó szándékának a közmédia.
3: Az az érdekes, hogy a közmédia finanszírozása az bizonyos szempontból eddig is átlátható volt, bele volt írva egy törvénybe, hogy mi az a minimum összeg, amit meg kell kapnia, bele volt aztán írva az adott évi költségvetésre a költségvetési törvénybe, de azt már nem tudtuk, hogy miért pont annyi. Jó lenne, hogyha egyszer nem ebben a logikában működne a közmédia, hogy van egy kupac pénz, ezt el kell költeni, ilyenkor mit ad Isten, a kupac pénz a végére el fog fogyni, hanem az elején mondjuk meg, hogy ilyen meg ilyen műsorokat szeretnénk, gyerekműsort, ismeretterjesztést, nem tudom, főzős műsort, ezek műsorpercenként átlagosan ez az ára, és abból ki fog jönni egy összeg, és minden egyes fillérrel a végén tudjunk elszámolni, és akkor egyébként nem az a kérdés, hogy drága lesz-e, vagy mennyibe fog kerülni. Engem csak az érdekel, hogy minden fillérről tudom, hogy az ott valóban egy közszolgálati műsor készítésére ment.
2: Az, hogy ennyiféle csatornát működtet a közmédia, erre látunk példát a világban. Láttuk ellenkező példát is, hogy a közmédia az ami, tehát egy hírcsatorna, és befejeztük. Főleg az amerikai közszolgálati televíziózás ilyen, de hát látunk ellenkező példát, főleg Európában. Érdemes ennyi csatornát fenntartani? Ennyi felé ágaznia a közmédiának?
3: Én a közmédiában ma elsősorban tartalomgyártást látok, és azt gondolom, hogy ha közpénzt szánunk arra, hogy valamilyen módon az állam a médiában jelen legyen, akkor az arra kell, hogy fordítódjon, hogy értékes magyar tartalmak készülnek. olyanok, még mindig vannak olyanok, amiket a piac akármennyire is pezseg, és akármilyen sok független szerkesztőség élte túl a 16 évet, de mégsem képesek ellátni, és hogy ahhoz kell-e 5 tévécsatorna, vagy elég 1-2, és hogyan használjuk hozzá TikTokot, hogyan használjuk hozzá YouTube-ot, tehát mindenképpen oda kell menni, ahol a közönség is van. Nem lehet azt mondani, hogy a közmédia az mindig tévé volt, meg rádió. El fog jönni a pillanat, amikor tényleg nagyon-nagyon kevesen néznek hagyományos értelemben vett tévét, és senki nem hallgat rádiót. Ehhez el kell kezdeni alkalmazkodni, csak legyen mit podcast formájában, vagy YouTube csatorna formájában elérhetővé tenni, kell a magyar nyelvű tartalom.
2: Nagyon sokan azt kérték számon az elmúlt bő évtizedekben, már most már nyugodtan mondhatunk 2 évtizedet is, hogy a kultúragyártás szűnt meg a közmédiában. Tehát nem készülnek tévéjátékok, nem készülnek versműsorok, nincsenek komoly zenei fesztiválok, amiket a közmédia szervez, és így tovább, és így tovább. Ez egy régi modell, hajdanában ehhez volt hozzászoktatva a közönség, karmesterverseny és hasonlók. Érdemes ebben gondolkozni a 21. században még?
3: Én azt gondolom, hogy egy karmesterversenyt is lehet úgy elkészíteni, hogy annak legyen nézettsége, mert érdekes, mert valamit megtudok belőle, és ez biztos nem fogja senki más megcsinálni.
2: Ez lenne a dolga egyébként a közmédiának elsősorban, amit más nem csinál meg, mert üzletileg nem megalapozott, erre kapja a támogatást. Nem?
3: Igen, és ajlamosak vagyunk azt mondani, hogy de hát ma már minden információ elérhető. Ez részben igaz, de mégsem igaz. Tehát, hogy van egy csomó olyan kulturális termék, ami nem fog elkészülni, hogyha ezt közpénzből nem gyártjuk le. Rengeteg nagyon jó magyar nyelvű regény született, vagy gyermekkönyv született. Ezeknek egy jelentős részét meg lehetett volna filmesíteni. Azt nem fogja más legyártani, ahhoz kell egy közszolgálati média, és aztán a közszolgálati média találja ki, hogy hogyan fogja tudni ezt sok emberhez eljuttatni.
2: Van egy óriási törésvonal a társadalomban. Még most a választás után is, amikor úgy látszik, hogy van egy óriási felbuzdulás, lehet érzékelni azt, hogy a másik oldal kevésbé hangosan, mert nincs meg a jelentős képviselete, de jelen van, és például a Facebookon értetlenkedik. Hogyan lehet a közmédiát kivonni a napi politikai csatából, hogy azzá váljon, ami a lényege, szolgáltasson?
3: Azt kérdezi tulajdonképpen, hogy lehet kivonni a közmédiát a társadalomból. Amíg ez a társadalom ilyen mélységben megosztott, mint ahogy, addig a közmédia megítélése is kettős lesz. Az éppen ellenzékben lévő azt fogja gondolni, hogy a közmédia hazudik, és az éppen kormányon lévőre szavazók pedig azt fogják gondolni, hogy ez így alapvetően...
2: Hát ez olyan, mint a foci meccsen a bíró. Valaki mindig úgy fogja gondolni,
3: hogy a meccs végén csak lefújják 90 perc után, minket meg nem fújnak le. Tehát, hogy ezzel muszáj valamit kezdeni, és például a közmédiának abban is van feladata, hogy ezeket az árkokat segítsen betemetni. De hát ez ugyanaz a kérdés, ahonnan indultunk, a hitelesség kérdése. Egyszer csak el kell jutnunk odáig, hogy egy Fidesz szavazó, ha rákapcsol az M1-re most, akkor nem azt gondolja, hogy ez itt a Tisza propagandája, mert ami elhangzik, az egy igazolhatóan valós állítás. És ő ezt elhiszi. És itt nagyon-nagyon sok mindennek kell ehhez megváltoznia, nem csak a közmédiának.
2: A mostani média vezetés, a közmédia vezetése ideiglenesnek mondott. Majd lesz egy új elnök. Ami most történik, az mennyire köti majd őt?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem vagyok teljesen biztos benne, hogy erre bárki tud válaszolni, de azt gondolom, hogy ha komolyan veszük azt, hogy itt egy pályázati úton fogjuk kiválasztani, vagy fogja kiválasztani az erre kijelölt testület a következő vezérigazgatóját a közmédiának, akkor ő tiszta lappal kell, hogy indulhasson, és akkor ennek az ideiglenes vezetőségnek az a dolga, hogy annyiban készítse elő a terepet, hogy addig egy törvényes működést biztosít, addig a megfelelő pénzügyi jogi átvilágítást elvégzi, de én nem tudok másban gondolkodni, hál' Istennek ez nem érint, nem akarok indulni ezen a pályázaton, de hogy aki majd indulni akar, annak meg kell adni a lehetőséget, hogy a saját vízióját hozza ebbe a történetbe.
2: Hozzá kell nyúlni a média törvényhez ahhoz, hogy legyen egy rendes közszolgálati média Magyarországon, vagy nem kell hozzányúlni, mert igazából az alkalmazásával volt a baj.
3: A 2010-es médiatörvények nem csak az alkalmazásával volt a baj, tehát az MTVA, Duna Média szolgáltató megoldás, ez kifejezetten arra jött létre, hogy ne legyen világos, hogy kik hoznak döntéseket a műsorokkal kapcsolatban, és ne legyen világos, hogy hova költjük el a közpénzt. Ezt ugye megszüntette az új törvény, tehát itt már nincs ez a kettősség. Egyébként pedig valójában tényleg azon fog múlni, hogy egyrészt azok az emberek, akik a közmédia felügyeletére ki lesznek nevezve, azok magukat ne pártkatonának tekintsék, hanem ezt egy olyan társadalmi küldetésnek tekintsék, hogy végre egyszer legyen egy tisztességes magyar közmédia, amire az egész ország kattint, kapcsol, és egy kicsit még büszke is rá, és az ott dolgozó újságírók és menedzserek, azok pedig ne vegyék fel a telefont. Tehát szerintem ott kezdődik ez a történet. Nyilván a politikustól azt várom, hogy ne is hívja fel az újságírót vagy a szerkesztőt, de az újságírótól meg a szerkesztőtől is azt várom, hogy majd ne vegye fel, vagy azt mondja, hogy elnézést, de rossz számot hívott, és magában a közmédiában alakuljanak ki azok a mechanizmusok, amik az ilyen helyzeteket segítenek kezelni. Nem egy újságírónak magának kell ezeket megoldania. Politikai kultúra, újságírói kultúra és szervezeti kultúra változása kell, ez nem jogszabályi kérdés.
2: Kívánom a kollégáknak a közmédiában a független működést. Mert hiszen az utolsó mondatok erről szólt. A Poyá Gábor, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Média piac. Már a Spirit FM.

0: gyárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos felhős idő, Magyarország növeli a védelmi kiadásait, gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé, az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: 100 milliárdokkal csökkent a költségvetési hiány júniusban. A központi arrendszer a hónapot több mint 424 milliárd forintos többlettel zárta, így a hiány 90%-ról 80%-ra mérséklődött. Közben mélypontra került az infláció, ezért a kereskedők már az árrésstop kivezetését szeretnék. Vendégünk Németh Dávid.
3: A pénzügyminisztérium ma közölte a rovancs eredményét. 3,7%-os GDP arányos hiánnyal fogadta az évi költségvetést a parlament. Ugye 8,3 lett volna, hogyha így mennek tovább a folyamatok, mondja most a pénzügyminisztérium. Németh Dávid a vendégünk. Jó estét kívánok!
4: Jó estét!
3: A KNTH Bank vezető elemzője. Az, hogy ekkora a különbség a terv és a valóság között, és hát a valóságot is még csak álmodjuk, mert hát majd meglátjuk, hogy mennyi lesz ez az év végül. Ez egyfajta költségvetési alkalmatlanságot mutat az előző parlamentről, vagy egyszerűen senkit nem érdekelt már az, hogy mi mennyi?
4: Sok minden, ott le is vezette egyébként a költségvetésnek az alakulását a pénzügyminiszter, hogy mik azok, amik fölvitték 8,3%-ra a hiányt. Ebben vannak kisebb részben kedvezőtlenebb makrogazdasági pálya, mint alacsonyabb növekedés, de elég sok a választáshoz köthető különböző költekezésekhez kapcsolódik. Itt akár a 14. havi nyugdíjtól kezdve a fegyverpénzen át nagyon sok minden megjelenik. Volt egy-két bírság is, amit az Európai Unió kiosztott, és amiatt is nagyobb lett a hiány, illetve egy elég nagy tételt, 1,1%-ot GDP arányosan, azzal számoltak el, hogy az RRF pénzekhez már hozzá fog jutni Magyarország, és ezt elszámolták bevételként, miközben ugye nem nagyon történtek lépések abba az irányba, hogy valóban Magyarország megkapja az RRF.
3: De ez nem először fordul elő, a közeli években, 23-24-ben is volt olyan, hogy úgy számolták a költségvetést is, mintha jönnének az európai uniós pénzek, és nem jöttek.
4: Ez így van, ez sokszor előfordult, hogy kalkuláltak bizonyos európai uniós forrás beáramlással, de sokszor volt, hogy időközben, az évben azért a kiadásokat részben hozzáigazították, tehát amikor látszódott, hogy nem jönnek be azok az európai uniós források, akkor bizonyos projekteket mondjuk elhalasztottak, vagy ugye később indítottak el, és akkor ezáltal némiképp kompenzálták, de valóban minden évben szinte elmondható volt az elmúlt pár évben, hogy optimista volt a becslés a kormányzat részéről, hogy mennyi európai uniós forrás fog beáramlani a magyar költségvetésbe.
3: Vannak itt olyan tételek, amikkel kapcsolatban elindultak a vizsgálatok, a Belgrád-Budapest vasútvonal például ilyen, vagy a koncesziós szerződés 35 évre az autópályák ügyében. Ott nagyjából közel 1%-nyi GDP romlást lehet ennek a kárára írni, ennek a két tételnek, mondja a pénzügyminisztérium. Visszaszerezhető ez?
4: Hát ezek hosszú távú szerződések, amiket kötöttek, én nem tudom, hogy ezeket föl lehet-e bontani, vagy nem lehet fölbontani. Én azt gondolom, hogy ezek élő szerződések, tehát valószínűleg nem olyan könnyű ezeket fölbontani, de hát nyilván ezt majd a költségvetéssel kapcsolatban a minisztérium megvizsgálja, hogy mik vannak-e mögött pontosan.
3: Az, hogy ekkora a költségvetési hiány, az nyilván egy óriási teher a most regnáló, a hivatalba lépett kormánynak. Ezzel valamit tennie kell, főként azért, mert hát, hogyha komolyan gondolja az erről vezeti belépést, akkor rohamléptekkel kell valamit lépni. Ennek az első jeleit a 27-es költségvetésben látjuk majd?
4: Természetesen ugye ezt többször is hangsúlyozta a pénzügyminiszter is, hogy ez most csak egy technikai kivetítése a költségvetésnek, még egyébként ez a 7,5%-os hiány, amit ez a technikai kivetítés mutat, ugye nem 8,3, hiszen a uniós forrásoknak egy része az már elkezd beáramlani az idejében, és az javítani fogja az idejévi hiányt, de hogyha ez a technikai kivetítés 7,5, és innen indulnánk, ugye akkor is még ebből van egy csomó egyszeri tétel, ami az idejévi évet érintett, ez kb. 0,9%-a a GDP-nek, tehát valójában 6,6 hiány adódna, és hát bizonyos elemek, amik jövő évben automatikusan javítják mondjuk a költségvetési egyenleget, például a csökkenő kamatkiadások, vagy a magasabb gazdasági növekedés, azzal már 6,1% lenne a jövőre a hiány, és akkor innen indul el a tervezés. Viszont itt azért az fontos látni, hogy a Tisza kormánynak is voltak ígéretei, amiket szeretnének megvalósítani, ugye ez is pénzbe kerül. Az ő programjuk az alapvetően egy semleges költségvetés volt, tehát amennyit többet költöttek a programban, annyival több bevételre tettek szert más sorokon, vagy kiadásokat átcsoportosították.
3: De ezzel nem lehet csökkenteni.
4: Akkor, hogyha ezt viszik tovább, akkor még mindig 6,1%-os a hiány. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz, és ugye ami a másik nagy fókusz, hogy egy középtávú kitekintést is be kell nyújtani október végéig az Európai Bizottság felé, hiszen Magyarországgal szemben túlzott deficit eljárás van, és ezt többször is hangsúlyozta a pénzügyminiszter, hogy együtt kell majd kezelni a 27-es, illetve ezt a középtávú kitekintést, hiszen 2030-ra tervezik azt, hogy 3% alá csökken majd a költségvetési hiány, 3% alá.
3: Ez a Maastricht-i kritérium. Ez a Maastricht-i kritérium. Egy része. Mély ponton az infláció. Ez azt gondolom meglepően jó adat, amit most inflációs adatként látunk, és egyúttal, mintha elindult volna a gazdaság növekedése is.
4: Abszolút voltak nagyon pozitív hírek ezen a héten. Az infláció az ugye 1,8-1,9% volt a konszenzus, amit vártunk. Ehhez képest egy picit jobb lett. Megint az élelmiszerek területén volt egy nagy pozitív meglepetés, illetve a forint, erős forint az még mindig segítette az inflációnak a lassulását. Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy a Magyar Nemzeti Bank számára bőven ad mozgásteret a kamatcsökkentésre a következő időszakban, és valóban egy kiskereskedelmi forgalmi adat jobb lett, az ipari termelés is kedvezőbb lett, az látszódik, hogy most már egy kicsit a járműgyártás elkezd beindulni. Ugye már az elmúlt negyed évben láttuk azt, hogy a megrendelések a járműgyártásnál és a villamosberendezéseknél az megugrott, és most szépen lassan ezeket el is kezdik legyártani a cégek, úgyhogy valóban van egy kis fellendülés a magyar gazdaság. De közben meg a nemzetközi környezet azért nem teljesen ideális továbbra sem. Úgyhogy még mindig nem arról tudunk beszélni, hogy azért idén 2-3%-os növekedés lesz, hanem inkább a 1,5-2% közötti növekedési
3: tempó. De hát növekedésről beszélünk, és nem stagnálásról.
4: Ez így van,
3: ez és, óriási ugye, különbség.
4: És a mi költségvetési szempontból nagyon fontos, hogy szerkezetében egyébként a lakossági fogyasztás az ezt jóval meghaladhatja. Ugye az első negyedéves GDP adat is ilyen 5% körüli lakossági fogyasztás bővülést mutatott, és a nettó reálbér növekedések az első 5 hónapban az ilyen 8-9% körül alakultak. És ez egy nagyon stabil bázist ad annak, hogy az év második felében is maradhat ez a 4-5%-os lakossági fogyasztás bővülés. És ugye a 27%-os áfával számolva egy nagy részét ezeknek a fogyasztásoknak, ez egy óriási bevételi forrás a költségvetés számára. Tehát ez sokkal jobb, hogyha így 2% a növekedés, hogy közben nagy a lakossági fogyasztás, mint hogyha nincs lakossági fogyasztás, és csak néhány multinacionális cég húzza a magyar gazdaság növekedését.
3: Német Dávid, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Tartja két napos csúcs találkozóját a NATO. A fő téma a szervezet költségvetése és az Ukrajnában zajló háború. Magyar Péter most vett részt először miniszterelnökként a csúcson, ahol arról beszélt, Magyarország egy egységes és erős NATO-ban érdekelt. Ankarából Novák András jelentkezik.
2: Ez egy élő kapcsolás minden kockázatával és reményével. Szervusz András, jó estét kívánok!
3: Szervusz Egon, szép jó estét kívánok! Igen, most már lassan befejeződött a NATO csúcs. Most tartották az utolsó sajtótájékoztatót, az utolsó előtti Donald Trump volt, az utolsó pedig Erdoğan elnök úr. Hát igen, maratonira fogták. Donald Trump egy egészen szép monológot mondott, a végén már belevett mindenféle kábítószer kereskedőket és mindenféle kábítószer csempészeket Amerikában, de ami közvetlenül nem tartozik a NATO-hoz.
2: Tehát mondott igen, elég sok mindenről beszél. Spanyolországgal meg kell szakítani a gazdasági kapcsolatokat. Tehát egy egészen hajmeresztő mondatok is voltak.
3: Kereskedelmi kapcsolatokat, így van. Igen, ugye a spanyolok voltak az egyetlenek, Madrid, amelyik azt mondta, hogy ők kifogásolják ezt az 5%-os GDP védelmi kiadásokra fordítandó nagyságrendet. Ugye az Egyesült Államoknak ez egy nagyon komoly elvárása a tagokkal szemben. Magyarország ezt vállalta, az előző kormány, Magyar Péter is bejelentett, hogy ez így lesz, 2030-ig 5% lesz. Tulajdonképpen Madridon, tehát Spanyolországon kívül mindenki azt mondta, hogy igen. Na, annyira berágott Donald Trump, hogy amikor ment az úgynevezett kezdő doorstep, akkor oda is szólt valamelyik, azt mondta, hogy igen. Na, annyira berágott Donald Trump, hogy amikor ment

0: Csendéres a város, szinte mindenki elköltözött rokonokhoz, nyaralni ment, szabad napot kaptak, szabadságot kaptak. Azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg ember érkezett, tehát több tucat delegáció a világon mindenhonnan, 2200 újságíró, hihetetlen számok. Regisztrált és 60 ezer rendőrt vezényeltek ide Törökország teljes területéről. Hogy összehasonlítsuk, ez a 60 ezer fő, ez kétszer annyi, mint a teljes Magyar Honvédség. Na most ennyien vigyáznak erre a NATO központra itt, illetve hát az elnöki palotára, illetve erre a híres könyvtára, ahol a sajtóközpont is van.
1: Te voltál az egyetlen magyar televíziós újságíró, aki interjút készítettél ott a helyszínen, Magyar Péterrel. Hogyha azt kellene értelmezni túl azon, hogy miket mondott, és hogy mikbe álltunk bele, és mit vállaltunk, hogy milyen hangulatban érte őt ez a NATO csúcs, hogy azt kapta-e, amit remélt és várt a különféle államfőktől és NATO vezetőktől, akkor te hogy érzed?
0: Igen, mielőtt elkezdődött az interjú, azért tudtunk beszélgetni egy pár percet arról, hogy érezte magát, meg milyen volt az első csúcs, és azt mondta, hogy meglepően jól is érezte magát, és azt mondta, hogy jó hangulatban telt, mert rengeteg bilaterális tárgyalást folytatott, és azt mondta, hogy a többiek azt mondták, akik már korábban is részt vettek, tavaly Hágában is korábban is, hogy azért ez egy kicsit felszabadottabb volt, jó hangulatban, kellemesen telt, és voltak azok a sarkalatos pontok, amelyben egységet mutatott a NATO, itt például Ukrajna támogatása fegyverben, pénzben, vagy az, hogy egységet kell mutatni a NATO-nak, vagy hogy megerősítették az 5. cikkeit, ugye ez a kollektív védelem, ha egy valakit megtámadnak, akkor a többieket is megtámadják, tehát kollektíven kiállnak egymás mellett. Tehát azt mondta, hogy jó volt, jól érezte magát, és tulajdonképpen csak pozitívakat mondott a gyűlésről, annak ellenére, hogy ugye voltak konfliktusok.
1: Zelenszkij elnökkel lesz egy találkozója.
0: Találkozott a finn miniszterelnökkel. Igen, bocsánat.
1: Igen, igazából sok mindenkivel találkozott, persze. Egy utolsó kérdésként Zelenszkijre kérdeznék rá, hogy végre sikerült-e aláhozni azt a találkozót, amit most már 2 hónapja lebegtetnek?
0: Határozottan megállapodtak, hogy igen, vagy Budapesten, vagy Kijevben találkoznak. Ugye a legsarkalatosabb pont a határon túli magyarok, tehát a Beregszász környékén élő magyaroknak a jogai. Itt 11 pontot határoztak meg, és abban állapodtak meg, hogy a találkozó után együtt mennek át Beregszászra, és ott fogják folytatni ezt a tárgyalást. Tehát biztosan lesz kétoldalú tárgyalás. Az, hogy pontosan Budapesten vagy Kijevben, az még nem dölt el, de nem sokára az is ki fog derülni.
1: Te jössz haza, ő megy nyaralni, neked jó utat kívánok neki, jó nyaralás, és köszönöm szépen, hogy jelentkeztél. És köszönöm az önök figyelmét is. Most jön Szalvánszky Ferenc és az Aktuál. Szervusz, Feri.
2: Szervusz, Egon. Köszöntöm a kedves nézőket. Beszélünk arról, hogy a rendőrök előállították Szakács Istvánt. Ő egy fideszes korábbi megafonos influencer, ugyanis kitett egy videót, amiben Magyar Péternek üzent, hogyha magyar elmeri vitetni Orbán Viktort például az aranykonvoj ügyben, akkor ők 500 ezeren mennek és bárhonnan kiszabadítják a korábbi miniszterelnököt. Ez állítólag terrorcselekménnyel való fenyegetésnek minősül, de már szabadlábon van Szakács István. Aztán beszélünk arról, hogy önállósodna a KDNP. 2006 óta mindig minden választáson a Fidesz-szel pártszövetségben indult, úgy is mondhatjuk, hogy a Fidesz vitte be a hátán a parlamentbe. Érdekes, hogy pont egy ilyen választási eredmény után gondolják úgy, hogy önállóan nagyobb esélyük lesz. Aztán beszélünk arról, hogy ismét megszólalt Hankó Balázs. Azt mondja, hogy a letartóztatott korábbi kollégái ártatlanok, és legalább azt szeretnék kérni, hogy mindegyikük szabadlábon védekezhessen. Beszélünk arról, hogy Torockai László érez társadalmi igényt arra, hogy a Fidesszel közösen takarítsák el a Tiszát, bár most az Egyenes Beszédben azt mondta, hogy ő ilyet nem mondott. Majd megnézzük, hogy mit mondott, és megnézzük, hogy a vendégeink hogyan értelmezik, hogy ki nem ért jól magyarul. És lehet, hogyha lesz időnk, akkor beszélünk az iráni háborúról. Trump szerint vége van a békének, és az iráni vezetők olyanok, mint egy rákos daganat, amelyet ki kell vágni. Baka F. Zoltán, Kőszegi András és Virág Andrea lesznek a vendégek. Mindjárt kezdünk.
1: Köszönjük az ajánlást, Feri, és köszönöm a figyelmüket. Holnap este ismét várok mindenkit, remélem holnap este is találkozunk. Addig meg jó estét, szép éjszakát!
3: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától.

0: Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Igazság vagy bosszú? Politikai fegyver az MVVH. Harc az életért. Elzárják az abortuszipar pénzcsapjait. Isten a pályán. Miért vállalja egyre több sztárfocista hitét?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Ismét megszólalta a 17 milliárd forintos NK botrány kapcsán Hankó Balázs. A korábbi miniszter azt szeretné, ha letartóztatott munkatársai szabadlábon védekezhetnének. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
3: Őrizetbe vették, majd szabadon engedték Szakács Istvánt. A Megafon influencerét terrorcselekménye fenyegetést gyanúja miatt állították elő. Az önállósodás útjára lépne a KDNP egy vitaanyag szerint. A 2029-es EP választásnak már így futnának neki a kereszténydemokraták. Az amerikai elnök szerdán azzal fenyegetőzött, hogy ismét megtámadja Iránt. Donald Trump korábban kijelentette, hogy vége van a tűzszünetnek az Egyesült Államok és Irán között. Mai vendégeink Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Baka F. Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője. Kőszegi András, márkatanácsadó, kommunikációs szakértő.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön szerint a KDNP képes lesz önállóan bejutni a parlamentbe 2030-ban? Hát remélem nem nézik az elnökség tagjai a műsort, mert 2%-a mondja a válaszadóinknak, hogy igen. Igaz, hogy ez nem reprezentatív felmérés, és 98%-uk mondja azt, hogy nem. Fogunk erről beszélni, és lehet, hogy akkor megváltoznak az arányok, majd mutatom a végeredményt, és majd megnézzünk néhány érdekesebb kommentet. De nem ezzel kezdjük, hanem azzal, hogy reggel a rendőrök becsöngettek egy bizonyos Szakács Istvánhoz, aki korábban megafonos és Fidesz tag influencer, és aki egy videóban megüzente Magyar Péternek, hogyha magyar elmeri vitetni Orbán Viktort például az aranykonvoj ügyben, akkor ők 500 ezeren vonulnak utcára és kiszabadítják. Erre jött a ma reggeli rendőrségi reakció, nézzük a részleteket.
4: Szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Így reagált Orbán Viktor arra, hogy letartóztatták Szakács Istvánt, a Megafon influencerét. Takács Péter volt egészségügyi államtitkár is beszámolt a rendőri akcióról. Ő azt írta a saját posztja alá kommentben Szakács Istvánról, annyi volt a bűne, hogy kitett egy felháborodott posztot, amiben Orbán Viktor belengetett letartóztatásának hírére reagált, most pedig terrorcselekmény előkészítésével vádolják.
5: Ide figyelj, Magyar Péter! Meg ne próbáld csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékeiddel azért, hogy ti mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva. Mert abban biztos lehetsz, hogy abban a pillanatban, amikor ez a hír megjelenik, akkor ott 500 ezer magyar fog menni, és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akár kiáll velünk szembe Orbán Viktor. Ebben biztos lehetsz.
2: Szervusztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nyilván azért mosolyogtatok, mert kiderült, hogy időközben Szakács Istvánt elengedték, tehát jól van, szabadlábon van.
6: És ez mindannyiunk.
7: Ne leplezz le minket, légy szíves, hogy mosolyogtok.
2: Most is mosolyogsz.
7: Hát, mert annyira szürreális ez az egész történet, tehát nagyon nehéz ezt kommentálni, ezt az egész eseményt, vagy ezt a szereplőt, akinek most is ugye kétszer meg kellett kérdezzem a nevét, tehát annyira híres és elismert, nagy reputációjú közszereplőről van szó, aki mellé még a volt miniszterelnök is odaállt, hogy hát nézd, ez ilyen események alapvetően kommunikációs események is a mai közéletben, tehát ez nem egyszerűen egy rendőri intézkedés, hanem egy kommunikációs történet, egy jelzés, ki hogyan keretezi a jelentés a jövőt. Sokat beszéltünk itt ennél az asztalnál, hogy vannak társadalmi elvárások időnként, ha nem is történik semmi, valaminek történnie kell, hogy a közönség érezze azt, hogy az ígérvény beváltódik, amit a választás előtt ígértek, tehát hogy lesz számonkérés, elszámolás. Ennek egyik ikonikus szereplője a régi rendszernek, vagy az előző rendszernek a megafonosok, ezek a típusú fizetett propagandisták, influencerek. Tehát szerintem most úgy, nem tudom, a miniszterelnök Törökországban van, nem történik semmi, tehát valami történjen, és akkor lehet keretezni egy történést. Én nagyjából ezt látom ebben az egészben. Az, hogy a miniszterelnök kiállt a volt miniszterelnök Orbán Viktor a pasi mellett, ez pedig nagyon érdekes, mert ez az ember azt hiszi, hogy most lett valaki, de hát nyilván bocsánat, hogy így fogalmazom, egy eldobható eszköz most a régi...
2: Hát a holnapi tüntetés egyik mágnes.
7: Mágnese, igen, és lehet, hogy szószólója. Nagyon érdekes, hogy Orbán Viktor most ide pozícionálta magát. Tehát amíg korábban, hónapokkal ezelőtt világpolitikai tényezőként láttatta magát, ma ennek az influencernek, ha egyáltalán...
2: Beszűkült a tér hazai
7: mondani,
2: vizekre.
7: Kétszerű. Ez lett a szereplő partnere. Szóval le lehet vonni a konzekvenciákat.
8: Teljesen egyetértek, hogy ezt az adott eseményt azért elég nehéz kommentálni, és hát többet látni ebbe, mint amit itt meghallgathatunk. Inkább az az érdekes, szerintem is, hogy azért ez az egész mai esemény is beleillik abba, amit igazából a Fidesz, hát gyakorlatilag a választás másnapja óta elkezdett, amivel így belehelyezi magát egy ilyen áldozat szerepbe, mint hogyha őket most a csúnya, agresszív tiszások bántanák, és közben ugye rögtön ugye az kezdődött meg április 13-án gyakorlatilag, hogy azért ugye őriző szemünket tartsuk a Tiszán, nehogy visszaéljenek majd a kétharmaddal, és gyakorlatilag minden intézkedést ezzel kereteznek, legyen szó a közmédia átalakításáról, Súlyog Tamás elmozdításáról, a miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról, hogy minden a diktatúra felé vezet, és minden gyakorlatilag arról szól, hogy őket bántsák, ebbe illeszkedik ez a védvonal kezdeményezés is, ami szerintem szintén teljesen abszurd, és egy-két napig ugye volt róla szó, azóta nem hallottunk róla, most megint, mintha legalább a neve bekerült volna a hírekbe.
2: Ők tehát, majd védelmet adnak Szakács Istvánnak, a legmagasabb szintű jogászi védelmet.
8: Igen, próbálja az a párt, ami 16 éven keresztül kétharmaddal kormányzott, és hát tényleg most ne soroljuk itt fel, hogy hogyan éltek vissza a kétharmados felhatalmazásukkal, és hogyan viszonyultak a politikai ellenfeleikhez. Most hirtelen próbálja magát egy ilyen nagy a jogállamiság és a demokrácia védelmezőjeként feltüntetni, ami nem működik. Egyrészt az ő szavazótáboruk egyébként erre egyáltalán nem fogékony, köszönhetően az elmúlt 16 év kondicionálásának. Másrészt pedig egyszerűen nem hiteles az ő szájukból és ettől a politikusi gárdától ez a fajta kiállás, és hát ez látszik egyébként a támogatottsági adataikon is, hogy nem igazán tudnak abból a hát tényleg lefelé menő spirálból kijönni egyenlőre, amibe a választások előtt már belekerültek.
6: Ugye eddig a Fidesz szempontjából néztük ezt a sztorit, de hát azért hogy mondjam, szóval a NER lebontása felől nézve, vagy abból a szempontból nézve nem érzem nélkülözhetetlen jogi aktusnak Szakács István előállítását. Tehát nem ezt tartom a legsürgetőbbnek és a legfontosabbnak. Nem is nagyon tudjuk, hogy mi a jogi tényállás. Van egy állítása az influencernek, hogy őt terrorcselekmény előkészítése.
2: Igen, ez egy gyanúsítják.
6: Ezzel kapcsolatosan sem cáfolatot, sem megerősítést nem kaptunk a nyomozó szervek részéről. A belügyminisztériumnak aztán mostanában jött ki pár órával ezelőtt egy közleménye, abban csak azt erősítik meg, hogy együttműködtek az ügyészséggel, tehát hogy jogilag megalapozott volt ez a jogi aktus, de azt nem tudjuk, hogy mi a jogi tényállás. De könyörgöm, Szakács István kicsoda? Tehát tényleg gondolkoznunk kellett, össze kellett illeszteni a nevet az arccal, hogy egyáltalán tudjunk róla beszélni. Egy sokadik influencer ebben a mezőnyben. Hozzáteszem, hogy ez a posztja, vagy ez a videós bejelentkezése ennél sokkal durvábbak vannak a Facebookon, amire a rendőrség ugyanúgy ugorhatna és reagálhatna. Engem kicsit megijeszt az, amit te mondtál, hogy ezt kommunikáció szempontból kell értékelni. A jobb biztonság szempontjából én ezt aggályosnak tartanám, hogyha nem lenne teljesen megalapozott ez az eljárás.
2: Számos eset volt, megkérdeztem az AI-t, és nagyon okosan válaszolt, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetés ügyében hány embert állítottak elő, vagy gyanúsítottak meg. Azt írja, hogy nagyon sokat a TEK, illetve a készenléti rendőrség, például ilyenek vannak, hogy radikális iszlamista szimpátiával gyanúsított személyek, ez már alap lehet terrorcselekménnyel való fenyegetés gyanújára, iskolai bomba fenyegetők, fiatalkorúak, hatóságokat, hivatalokat zsarolók és fenyegetők, és itt például volt olyan, hogy valaki, aki alperes volt, felhívta a bíróságot, és azt mondta, hogy ha nem napolják el a tárgyalást, akkor majd bombát robbant a bíróságon, 6 hónapot kapott, igaz, hogy felfüggesztve, de hát, hogy ez egy létező.
6: Igen, most tényállás. Itt meg arról beszélünk, hogy felmegyünk Táncsicsért, hogyha lecsukják.
2: Hát, hogy 500,
6: tehát tele van feltételes móddal az egész.
7: De egyébként Németországban
6: nem lehet komolyan venni, hát aki megnézi ezt a videót, nem egy szavát nem tudja komolyan venni.
7: De erről beszéltünk, amit mondtál, hogy keretezik a történetek, tehát most ez egy ilyen átkeretezési verseny, lemegyünk a házajába a képkeretezőhöz, visszük a régi képet, a kép marad, de most teszünk rá egy valamilyen más, meg átfestettük, át van festve a ház meg a lakás, és kicseréljük a kereket.
6: A kormány mit nyer ezzel?
7: A kormány mit nyer ezzel
8: az akció? És kezdjük ott, hogy ugye ebben a videóban is ugye az hangzik el, hogyha Magyar Péter lemeri tartóztatni Orbán Viktort. Hát szóval könyörgöm, nem a miniszterelnök.
2: Ha elviteti, így mondja, elviteti
6: azt hiszem, elviteti.
8: Ja, igen, bocsánat, ezt ugye én el szoktam felejteni most.
7: Hát a kormány ennyit tud nyerni, hogy a figyelmet ő irányítja megint, akkor ő keretezi, hogy történnek a dolgok, nem akarom ismételni magam.
6: Tehát szerintem fölöslegesen csinálnak mártír Szakácsból, de lehet, hogy jogi alapon meg lépniük kellett, azt nem zárom.
7: És az, hogy ez egy kommunikációs aktivitás is részben, mint nagyon sok minden a politikai térben most, az még nem feltétlenül jelenti egyébként, hogy nincs jogi alapja. Tehát most a jog azt tudjuk, hogy azért nem annyira exakt sok esetben, tehát jogászok feszülnek egymásnak rengeteg ügyben, tehát hogy ez most alkalmas-e arra, hogy nagy nyilvánosságot, felbújtó, mert nem tudom, van 142 000 követője, sokkal nagyobb reputációja van a közösségi térben, mint nekem, mert neki nem tudom, 10-szer annyi követője van, vagy ilyen. Szóval, hogy lehet, hogy jogilag ez alkalmasra teszi arra, hogy ez mondjuk valamilyen tényállás megálljon. Tehát,
2: jó, de ezt majd meglátjuk, még egy
7: kérdés. Bocsánat, egyetértve azzal, hogy egyébként egy maga az egész videó egy közröhely tárgya.
2: Hát igazából az is közre, hogy valaki felhív egy bíróságot, hogyha nem napolod a tárgyalást el, akkor robbantok, aztán mégis 6 hónap.
6: De az meg egy konkrét fenyegetés.
2: Igen. Jó, hát nem vagyok jogász, csak mondom, hogy miket
7: annyiban
2: olvastam.
7: Annyiban ez is konkrét, mert nem tudjuk, hogy aki felhívta a bíróságot.
6: Ha lecsukják, kiszabadítják.
7: Na de hogy volt-e bombája, alkalmas volt-e arra, hogy valóban robbantson, ha nem napolják. Tehát ugye itt annak is, nem vagyok jogász, de ugye itt meg kell felelni, tehát a mondáson túl meg kell felelni annak, hogy felelhető-e.
6: Én most leginkább a rendőrség állásfoglalását várom ebben az ügyben.
2: És nézzük a politikai részt, hogy ez az önkény mint új topik, ez működhet szerintetek a Fidesz számára? Mert most mindenben önkény látok, már el is hangzott a TV, székház átalakítás, súlyok menesztése. Nem működhet? Akkor miért nem találnak ki jobbat?
7: Hát eddig mi nem találtak ki jobbat. Tehát, hogy ezt 2 évvel ezelőtt is elmondtam itt, hogy kontraproduktív a kommunikáció. nem szembesülnek a változásokkal. Tehát 2 éve, 3 éve, 1 éve, 1/2 éve a választás napján utána se szembesültek egész egyszerűen a változásokkal. És marad ugyanez ez a már utálom ezt a szót, de ez a kontraproduktív valóságtól elrugaszkodott kommunikáció. Számomra teljesen hihetetlen és érthetetlen ez a típusú hozzáállás, mert azt el lehet fogadni, hogy nagy arányban elvesztettünk egy választási vereséget, és beleszaladtak a pofonba. Most, hogy tudták előre, vagy nem, ez is egy kérdés, hogy ugye milyen számokból dolgoztak. Kizártnak tartom, hogy nem tudták, de mindegy, beleszaladtak, tehát jött ez az eredmény. És hogy ennek ellenére, amikor megújulásról beszélnek, amikor egy új helyzetről beszélnek, és alapvetően zsigerileg nem változik sem a működésük, és sem a kommunikációjuk. Tehát ezt én, mint kommunikáció szakember sem értem.
8: De szerintem pont azért nem tud változni, amiért egyébként a választások előtt sem tudott változni, aminek szerintem 2 fő oka van. Egyrészt, mert tényleg megszűntek azok a belső struktúrák, amik képesek lettek volna kellőképpen visszajelezni a legmagasabb szinten, hogy ez nem jó, és tényleg változtatni kell, és egyszerűen elbutult, én azt gondolom, a Fidesz stratégiai, kommunikációs gondolkodása az elmúlt években különösen. Másrészt meg azért, mert olyan hatalmi pozícióban voltak, és a saját, a belső hatalmi struktúrájuk is olyan, hogy nem lehet beismerni, hogy baj van. És szerintem a választási kampányban is ez volt egy nagyon nagy hiba, hogy annyira mindig erőből politizáltak kifelé is, de tényleg a belső csatornákon is, hogy önmagában azt elismerni, hogy gond van, hogy váltani, mert gond van, az gyengeség, és ez ebben a rendszerben nem fér bele. És valahogy a választások óta is, mintha ebben így nem találnák a helyet, hogy próbálják azt mutatni, különösen Orbán Viktor, hogy jó, hát most vesztettünk, van ilyen, megyünk tovább, nincs itt semmi, és nem kell változnunk, de közben azért van ez a bántanak minket diktatúra van, szóval én szerintem egyszerűen nem, nincs olyan szellemi teljesítmény most ott, ahol kellene lennie, hogy ebben ki tudják találni, rövid távon, vagy legalábbis középtávon, hogy mit lehetne csinálni, mert ez egy teljes tényleg megújulás kellene, és nem a korábbi kommunikációnak, meg álláspontoknak.
2: Egy új Habony Árpádra volna szükség, ő mondta 2002-ben,
6: de hogy a Ormányok nem tudnak leszállni a körhintáról. Végleg ott maradtak, örök időkre be van dobálva a zseton, és pörög, pörög, pörög. Egyébként neki kapura jön az, hogy azért lássuk be a mód, ahogy Magyar Péter próbál egy hátraarcot csinálni a NER-ből, abban időnként felfedezhetőek olyan jelek, amik messze túlmutatnak egy normál demokratikus átadás, átvétel lefolyásán. Tehát éppensége van mibe kapaszkodnia szerintem a Fidesznek, de ők ezt arra használják, hogy a szembenézést megint elodázzák. Tehát ez egy tökéletesen kapóra jön nekik, hogy áldozati pózba vágva magukat lehessen mutogatni Magyar Péterékre, hogy...
9: Itt van egy... Bocsánat, mennünk kell tovább, mert 1000 témák van, de innen folytatjuk, mert igazából Hankó Balázs is erről beszél.
6: Igen.
9: Politikailag determinált nyomozás, eljárás zajlik az NKA ügyben, és a Demokratának nyilatkozva megfogalmazott egy kérést is, nézzük meg.
3: Politikailag determinált akciónak nevezte a Nemzeti Kulturális Alap körüli eljárást Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter. A Demokratának adott interjújában Hankó azt kérte, hogy letartóztatott munkatársai legalább szabadlábon védekezhessenek. Mint mondta, az érintettek, köztük Bush Balázs fideszes politikus valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba. Hankó szerint a politikai ellenfelek ellehetetlenítése kezd bevett gyakorlattá válni, ami veszélyezteti a demokratikus működést.
9: Kihez szól ez a kérdés? Ki a címzetje? Régen Tibi bácsitól lehetett kérni, és ő teljesítette ezt, az, de hát egy ilyen ügyben most, hogy ad a Demokratának egy interjút, egy korábbi miniszter, ebből mi lesz? Mi értelme
6: van? Ez az ügy ezersebből vérzik. Itt embereket állítottak elő, mások maguk lemondtak, mert nem érezték tarthatónak a pozíciójukat. Az is kiderült, hogy itt bizonyos választó kerületi szempontok alapján gyanúsan, arányosan osztották ki ezeket a pénzeket. Tehát minden szál abba az irányba mutat, hogy ez egy megkonstruált, a választások elé időzített politikai propaganda célú pénzköltés volt.
7: Támogatottak, mert 2 milliárdot fizettek vissza, még mindig kevés, de hogy önként visszafizettek.
6: Az sem volna szükségszerű, hogyha nem éreznek azt, hogy forró a talpuk alatt.
9: Egyébként itt egy zárójelet hagyni, csak a Fidesz kiadott egy közleményt, hogy a 100 vagy 17 milliárd minden egyes forintja jó helyre ment, és jogos volt, és szakszerű, és tárgyszerű. És kiderült, hogy 20 millió forintot kapott Németh Szilárd korábbi Fidesz alelnök birkózó alapítványa a Kínba, és ők is visszaküldték a 20 milliót. Tehát a Fidesz szerint minden jogszerű, az alelnök birkózó egyesülete gyorsan visszaküldte. Tehát mintha már nem is beszélnének egymással.
7: Ez a téma kapcsolódik az előzőhöz, tehát hogy a Fidesznek a jelenlegi kommunikációjához, hogy miért csinálják ezt, és miért nem változtatnak. Igazából nem is nagyon tudnak változtatni. És a helyzet az, hogy az egész politikai változás, a szavazás eredménye, itt azért van egy vélhetően nagyon komoly büntetőjogi felelősség is sok esetben, és ebből kifarolni nagyon nehéz. Tehát, hogy ezek a típusú megszólalások, mint most a Hankóé és az összes többi ilyen, amiről beszéltünk, az egyfajta előre menekülés is, vagy egy olyan típusú. Szóval, hogy korábban a választás előtt erőből és dacból és pökhendiségből magasról beszéltek, most meg egyfajta pánik szerűséget érzek.
9: Tehát, de mit segít nem egy lehet interjú? Tehát ha jönnek a rendőrök,
6: én nem ezt látom, én azt látom, hogy összezárnak és fölépítik ezt az önkényuralmi rendszer narratívát, és addig sem kell szembenézni azzal, hogy miért kapta 2/3 vereséget áprilisban. De azt, erről szól az egész történet.
7: De azt, hogy ők nem néznek ezzel szembe, a társadalom pont egy adott önkényuralmi rendszert váltott le. Tehát egy leváltott önkényuralmi rendszernek arról beszélni, hogy most itt önkényuralmi rendszert
6: nyilván nem új szavazókat akarnak megfogni ezzel a narratívával, hanem a régiekből amennyire lehet megtartani.
8: Én is azt gondolom, hogy egyébként én legalábbis úgy látom minden eddigi mozgásból, hogy ezért a fő gondolkodás jelenleg inkább arról szól, hogy lehet ezt a, mondjuk nekünk itt a legutóbbi kutatásunkban a teljes népességben 21% volt a Fidesz támogatottsága, hogy lehet megőrizni azt, hogy kettessel kezdődjön ez a támogatottság, és ne egyessel. Ez, amit tényleg eddig csináltak, és ez az összevisszaság, és tényleg, hogyha már csak most csak kicsit messzebbről nézve, vagy mást, Orbán Viktor szerepe egyáltalán, hogy ugye rögtön a választások utáni héten azért ő nagyjából bejelentkezett, hogy köszöni szépen, ő azért maradna ugye a párt élén, tehát nem hagyott sok időt arra, hogy elinduljon bármifajta találgatás vagy mozgolódás, hogy merre lehetne másfele. Volt egy kongresszus, ahol neki egy nagyon kiemelt szerepe volt, meg az utána lévő hét az azért leginkább róla szólt, de azóta megint eltűnt, néha előkerül ilyen posztokkal, de aztán napokig semmit nem hallunk, szóval, hogy igazából még csak az se világos, hogy most tényleg ő vezeti a Fideszt, vagy nem, legyen szó arról, hogy belül ki az, aki diktál, legyen szó...
6: Azért tudjuk, hogy ő vezeti.
8: Hát belül igen, de kifele ez most már sokkal kevésbé egyértelmű, és ez is egy pont ugyanilyen típusú kérdés, hogy igazából nincs jó döntés jelenleg, legalábbis rövid távon nincs jó döntés a Fidesznek, mert Orbán Viktor nélkül ezt a 20%-ot sem lehet egyben tartani, de Orbán Viktorral nem lehet igazából
6: ez a Gyurcsány csapda.
8: Ez a Gyurcsány.
7: De azt az a kérdés, hogy láttok ti egyáltalán működni Fideszt? Tehát a parlamenti frakció, ami elég érdekesen állt össze, ugye, mert akiket a választók elutasítottak itt a Vitéz Esztertől a Németh Balázsig, nagyon-nagyon meggyőzően elutasították, ők listán bekerültek, de úgyhogy nem voltak listán. Tehát a listásoknak azt mondták, hogy de bekerültél volna, de köszönjük, lehet otthon maradni. Szóval, hogy én egyáltalán nem látok Fideszt, mint entitást, én innen jövök, hogy mint márkát, brandet, egy értékképviseletet nem látok.
9: Ér egyébként még a Fidesz brand valamit értékes? Vagy pedig egy zöldmezős beruházással kellene indítaniuk azoknak, akik még ebből a közösségből
6: politizálni akarnak? Én azt gondolom, hogy már rátérünk a mi hazánkos témára?
9: Még nem, hanem hogy nem.
6: Megelőlegezte.
7: Igen.
9: Viszont látom, hogy a reklámot azt mondom, hogy átugratunk, de az főbenjáró bő lenne, úgyhogy most megtesszük néhány perc szünet, és aztán jövünk. Yeah.

0: kérdésed.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal megyünk tovább, hogy egy KDNP-s belső felmérés vagy levél alapján úgy tűnik, hogy a KDNP önállósodna, és a krízis, a mostani krízis feldolgozás és az abból való kilábalás után egyedül mérettetné meg magát. Nézzük a részleteket.
2: Egy belső vitaanyag szerint a KDNP az önállósodás útjára lépne, írja az MTI. Az állami hírügynökség birtokába került dokumentum szerint a kereszténydemokrata néppártban teljes a konszenzus abban, hogy akkor tudnak kilábalni a jelenlegi krízisből, ha a párt képes a hibák őszinte feltárása után egy teljes körű tisztújításra. A Helyzet és Jövőkép című 23 oldalas irat szerint bár nem vitatják el az elért kormányzati eredményeket, de általánosságban erős kritikával illetik a pártszövetségen belüli viszonyokat. A 2029-es EP választáson már önállóan méretnék meg magukat.
1: Szóval 2005-ben kötötték meg a Fidesz-KDNP pártszövetséget, vagy alapították meg, és 2006 óta mindig a Fidesz-szel együtt jutottak a parlamentbe. Én dolgoztam egy heti lapnál, a Heteknél, csináltunk egy olyan címlapot, hogy Orbán Viktor a hátán viszi be konkrétan semmilyen Zsoltot a parlamentbe, és akkor nagyon fel voltak háborodva, perrel is fenyegetőztek, végül nem lett per, de nagyon fájt ez nekik. Holott hát kívülről nézve ez így tűnt. És azért nem értem ezt a mostani tervet, mert most érték el a legrosszabb eredményt. Tehát, hogy pont most egy ilyen brutál vereség után önállósodni, mekkora kockázat van ebben?
3: Hát kockázat nincs, mert nem létező párt bármit mondhat. Tehát attól, hogy valaki kiáll és azt mondja, hogy mi most egy önállóak leszünk, és egy önálló párt leszünk, ettől még nem lesz politikai márka, nem lesz politikai entitás, az egy önálló hang, egy önálló karakter, egy önálló egyéniség, egy önálló program, kellene nagyon sok minden. Én esélyt ennek láttam, egyébként ezzel akartam kezdeni, hogy egyébként már a 90-es években volt az első matek vagy közeledés, és a 2005-ös valóban 2006-os konkrétan 20 éve társultak be.
1: Hát előtte ketté szakadt a párt, ugye volt a gicsére vonal.
3: Igen, azért mondom, hogy a 90-es években már ez elkezdődött ez a típusú dolog, és akkor ugye 2005-2006-ban realizálódott, és azóta gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát az, hogy ők most rájöttek 2026-ban, hogy válságban van az ő pártjuk, ez több, mint megmosolyogtató. Én kizártnak tartom, hogy ők egyetértve most a nézőkkel, hogy önálló entitásként bármilyen eredményre jussanak, tehát elképzelhetetlennek tartom.
4: Én az Anditól kérdezném, hogy miért értek valaha külön a KDNP-t, vagy szóba se jött, mert nem is lehet módszertanilag se elhelyezni.
5: Hát, hogy mondjam, ráírni a kérdőívre rá lehetne, de hát szóba se jött soha, tényleg. Tehát, hogy miért merülne fel, hogy a KDNP-t, ami hát tényleg 20 éve gyakorlatilag a Fidesz részeként működik, és gyakorlatilag semmiben nem fogalmazott meg más véleményt, és semmilyen jelét nem adta eddig, hogy önálló pártként kívánna indulni választásokon, mérjük, soha fel sem merült, mindig Fidesz-KDNP-ként mértük őket, és hát várom, hogy egyszer külön leszerepeljenek a közvéleménykutatásokban. Hát én is egészen kizártnak tartom, hogy bármilyen értelmezhető politikai jövő állna a KDNP előtt, egész egyszerűen mindenfajta önálló identitását elveszítette ez a párt az elmúlt hát 21 évben, amióta ez a pártszövetség hivatalosan is létrejött, de azért nagyon jól mutatja ennek a vereségnek a mértékét, hogy még ezt is elérte ez a vereség. Tehát egyébként miközben a Fidesz egyébként saját magában nem tud szembenézni ezzel a vereséggel, azért azt kiváltotta, hogy a KDNP-ben ilyen hangok merülnek fel, tehát most egy picit elvonatkoztatva attól, hogy ennek milyen jövője lehet, meg milyen nem, vagy egyáltalán, hogy ez tényleg realizálódik, vagy nem, hogy egyáltalán ez felmerül, az egy nagyon szép lenyomata szerintem annak, hogy tényleg milyen brutális vereséget szenvedett ez a pártszövetség.
4: Előbb azt mondtam, hogy Orbáni fölragadtak a körhintán a KDNP, aki mindig zárásra ér oda a Vidán Parkhoz. Tehát soha nem jutnak be. Kicsit máshonnan közelítenék, mert én azért azt gondolom, hogy a magyar társadalomban a kereszténydemokrata értékrend az jelen van. Tehát igény biztos, hogy lenne egy ilyen politikai tömörülésre, és szerintem a Fideszhez ezek az értékrendi pontok nem kapcsolódnak olyan szorosan. Más miatt volt fontos a Fidesz a választóinak, nem a hagyományos kereszténydemokrata értékek szerint. Tehát ez egy befutható pályának látszik.
1: Inkább a vallásos tömegek megszólításához kellett.
4: Nem csak a vallásosság is, de sok minden más is ide tartozik szerintem. Egy egészséges nemzettudat, az biztos, hogy egy 20-30%-ot legalábbis el tud érni, hogy abból aztán mennyi fordítódik le tényleges választóra, az egy másik kérdés. De hogy erre van nyitottság a társadalom egy jelentős része számára, hogy semmilyen Zsoltokkal, meg Juhász Hajnalkákkal, meg Rétvári Bencékkel el lehet-e indulni ezen az úton, komoly kétségeim vannak. Ha jól tudom, és mondjátok, hogyha nem, akkor talán Navracsics Tibor is KDNP-s, és nem Fidesz tag, vagy KDNP frakcióba ült az Európai Parlamentbe. Összefolynak itt a dolgok,
3: de mondjuk azt nem gondolnám.
4: Volt valami kis okosság, mindegy, akkor ezt a részet hagyjuk is. A lényeg az, hogy egyébként ki fog szerintem bontakozni egy új mozgalom, egy új párt, amelyik rá ezt a politikai térképnek ezt a részét majd le fogja fedni, de hát nyilvánvalóan nem lehet ezekkel az emberekkel. Hát annyira lejárató. Egyrészt semmi konkrét pozitív ügy nem kapcsolódik hozzájuk, ellenben számos negatív ügy kapcsolódik hozzájuk, úgyhogy teljesen lejáratottak.
1: A vasárnapi boltzár az a KDNP egyik.
4: És nem is igazán érzem őszintének ezt a szembenézés.
3: Meg a helikopterrel vadászás is egy ilyen KDNP aktivitás
4: nem
3: volt.
4: Nem is érzem ezt igazából őszintének, ez egy politikai termék.
5: Azzal egyébként egyetértek, hogy jobboldali, egy ilyen kereszténydemokrata jobboldali pártnak Magyarországon tudna helye lenni, még hogyha nem is feltétlenül, mondjuk főleg a jelenlegi választási rendszerben, nem is feltétlenül egy kormányképes ellenzéki pártként, vagy egy kormányváltásra képes ellenzéki pártként, de azért van egy méretes szavazótábor, vagy olyan értékrendet valló társadalmi csoport Magyarországon, aki egy ilyen típusú politikára nyitott lehet, és az kétségtelen, hogy valamilyen fajta átrendeződés a pártrendszerben kell, hogy legyen ezután a választás után, csak még azt nem tudjuk, hogy ez milyen irányba megy. És most ugye inkább az látszik kibontakozni, hogy az, hogy melyik legyen a domináns jobboldali párt, az minthogyha ugye a Fidesz és a Mi Hazánk között indult volna be egy ilyen harc, ugye az ő viszonyuk is egy ilyen érdekes pontja az elmúlt.
4: Igen, csak ez a szélső jobb felé tolja az egészet.
5: Igen, és ugye akkor ott marad ez a közép, a mérsékelt, ami megürül, de ha őszinték vagyunk, akkor jelenleg ezt a Tisza tölti be egyébként, tehát hogy hiába mondja ugye Orbán Viktor, meg az összes magát jobboldalinak, vagy ugye nemzetinek apostrofáló politikus, hogy itt most egy ilyen baloldali liberális kormány van, amúgy nem az van, én szerintem nem is jobboldali egyébként, tehát azzal sem értek egyet, de a Tisza szavazótán Bora felöleli azért ezeknek a kicsit konzervatívabb, a nemzettudatot fontosnak tartó, jobboldalinak mondott értékeket valló szavazótábornak egy részét, nem az egészet.
4: Tisza egy gyűjtő párt.
5: Igen. És hogy
4: egy rendszerváltó párt. Hogyha letisztulnak a viszonyok, akkor igen.
5: Tehát, hogy a Tiszának baloldali, liberális oldalról lesz ellenzéke, vagy jobb oldalról, mert azt nehéz látni, hogy ez a fajta gyűjtőpártiság, ez hosszú távon.
4: Ez rendszerváltó párt, és nem pedig értékalapú.
3: Igen, azt azért kell egyetértsek most Magyar Péternek azzal a mondásával, ez a nincs jobb, nincs bal, hogy ezt 20 éve feszegettem ezt a témát már akkor politológusokkal, hogy ezen lehetne már túllépni, ez a nagyon merev, klasszikus bekategorizáltság, hogy itt beszélünk a liberalizmusról, hogy ugye ez is egy szitok szó lett, de hát az emberek többsége liberális, mert szeret szabadon vállalkozni, utazni, stb. Tehát millió szólásszabadság, tehát millió olyan dolog mellett kiáll, ami egyébként liberálisnak mondott érték. Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy ezen lehet, hogy valóban eljött az idő, hogy egy kicsit túllépjünk, és most jelen pillanatban van az a helyzet, ami van, tehát, hogy egy ilyen értékalapú működési területeket lehet vinni szerintem gyűjtőpárton belül is. Tehát az, hogy mondjuk a párt mit gondol a kereszténységről, vagy hogyan rendezi a viszonyát az egyházzal, mit gondol a klasszikus értékekről, vagy hogyha a szolidaritásról mit gondol, attól még nem lesz baloldali párt, mert valaki együttérző, szolidális, szereti a sokszínűség, társadalmi sokszínűséget. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy gyűjtőpárton is lehet belül is lehet klasszikus értékeket képviselni, amik korábban Silókban voltuk, és akkor azt mondtuk, hogy ha te ezt mondod, akkor te baloldali vagy, ha ezt mondod, akkor liberális van. Tehát egy társadalmilag elfogadott valamilyen típusú értéket, azt nem kell bekategorizálni. És szerintem ezért nincs most életképes alternatívája az ilyen típusú kezdeményezéseknek. Vagy lehetőség nem alternatíva.
5: Gondolat, hogy például az, hogy egy most, és tényleg én azt gondolom, hogy az, hogyha valamilyen ilyen típusú kereszténydemokrata jobboldali párt kinőne, vagy lenne, hát az nem feltétlenül a mostani KDNP-ből reális, hogy formálódjon. De egyébként az, hogy ilyen típusú kezdeményezéseknek mennyi lehetősége lesz, vagy mennyire lesznek ezek életképesek, azért az nagyban attól is függ, hogy tényleg átalakul-e, és hogyha igen, akkor hogyan a választási rendszer
1: Magyarországon. Igen, ezt akartam kérdezni, mert, hogy hát... ennek látjátok esélyét, hogy mondjuk visszajön a két fordulós választási rendszer, az arányos választási rendszer.
4: Hát ez ígéret volt Magyar igen. Pétertől, tehát mint a családi pótlék hát, emelése.
3: Én ezt
4: az most nem történik meg.
1: Idén nem lesz családi pótlék
4: hát
1: emelés?
4: Hát mint a utalás lett volna rá, hogy meg kell várni a 26-os pótköltségvetés és a 27-es költségvetési tervezést, és akkor érdemes visszatérni erre. Nem pont ez volt az ígéret a választások előtt, de nem akarok itt leragadni. Az arányos választási rendszer az egy elég erős ígéret volt, és szerintem az a legtöbb szavazójának egy fontos.
5: Nem arányosabb volt ez az ígéret, és akkor innen ugye.
4: Igen, de hogy pont, hogy megelőzzük azt, hogy még egyszer egy ilyen helyzet előfordulhasson, mint ami 2010-ben, vagy 2026-ban éppen ki honnan nézi. Úgyhogy, és én is azt gondolom, és ha innen nézzük Magyar Péter intézkedéseit, akkor azért sok minden magyarázható, mert hogyha valóban végrehajtja az alkotmányos reformot, és utána ennek részeként rögzíti az új választási rendszert, akkor lényegében ez egy sziklaszirátságú alkotmány lesz majd, mert nem tud előállni az a helyzet, hogy valamelyik párt is egymaga kétharmados többséget szerezzen.
1: Hát ez valódi önkorlátozás lenne, amitől kicsit elszoktunk itt, ezért egy picit hihetetlenül is hangzik.
3: Szerintem ez kicsit korai ez a téma, még ugye az önkormányzati választások majd, és annak a rendszere meg fogja előzni ezt a problematikát, és én, hogy ez teljesen visszajön ez a rendszer, ez az arányos vagy arányosabb rendszer a 2030-asban, én ennek még azért viszonylag kevés esélyt látom, inkább 2030 talán. 4 év ez nem lesz elegendő arra, hogy bármilyen akarás mellett is, hogy itt minden teljesen elrendeződjön, szerintem.
5: Szerintem a választási rendszerben muszáj lesz belenyúlniuk, azért azt tényleg, azt én, tehát nagy összegeket mondjuk arra biztos nem tennék, hogy egy teljesen arányos választási rendszer lesz 2030-ra.
3: Az attól függ, hogy áll a TISZA 2028-90, és nyilván ezt fogja irányítani.
5: Szerintem ez egy annyira központi választási ígéret volt, meg egy annyira ennek a szavazótábornak fontos kérdés, hogy azt nem tehetik meg politikailag, hogy valamilyen módon ne nyúljanak hozzá. Itt szerintem inkább tényleg az lesz a kérdés, hogy mennyire, hogy mit lesznek a technikai részletek, tényleg a kétforduló, vagy a arányokon változtatni, hogy hány mandátum kerül listáról,
4: vagy
5: a győztes kompenzáció, kerület határok megrajzolása, tehát azért itt nagyon sok részletkérdés van, de szerintem valamennyit muszáj lesz változtatniuk rajta, mert politikailag szerintem túl kockázatos.
3: Hát kérdés, hogy mikor, nekem ez a kérdés, hogy mikor.
1: Most nézzük akkor a KDNP-t és a NAP kérdését, tehát 2030-ra vonatkozik a kérdés. Ön szerint a KDNP képes lesz önállóan bejutni a parlamentbe? Nem tudtuk önöket meggyőzni. 2% mondja, hogy képes lesz, 98% a válaszadóinknak azt mondja, hogy nem lesz képes. Köszönjük, hogy szavaztak és aktívan figyelik a műsort. És akkor néhány érdekesebb kommentet is ismertetnék. Ferenc képes lesz, persze, látogatójeggyel. Marianna, ez az év vicce, ha nem a Fidesz szatellitpártja lenne, már rég megszűnt volna. Éva, nem. Magyarországon egyre kevesebben vallják magukat vallásosnak. Az egyház annyira összekapcsolódott az Orbán kormánnyal, hogy emiatt hiteltelenedett is. A KDNP parlamenti performanszai csak rontanak a helyzetükön. Ildikó, szerintem 3 dolog nincs meg ehhez. Keresztényi magatartás, demokrata politika és a nép. Ibolya, akkor lesz esélye, ha a Fidesz Mi Hazánk koalíciót köt. A Fideszben sem nézik jó szemmel a Mi Hazánkhoz való húzást. Sándor, röviden nem. Eddig is csak a nevük kellett Orbán keresztény vonal víziójához. Ha mellé veszik az őket övező keresztényinek csöppet sem nevezhető botrányokat, azon is csodálkoznék, ha meghaladnák a gattyánféle pornópárt szintjét. És végül Krisztián, én még nem láttam KDNP szavazót, létezik egyáltalán? Köszönjük szépen, továbbra is az ellenzékkel foglalkozunk. Az a kérdés, hogy összeállhat-e a Fidesz és a Mi Hazánk? Torockai László néhány napja adott egy interjút egy podcastban. Ehhez képest ma egy picit mást mondott itt az Egyenes beszédben, de nézzük az előzményeket.
6: Én érzek valamit. Megerősíted vagy megcáfolod?
7: A tegeződő baráti hangulatú interjú végén a házigazda Lentulai Krisztián felvetette, hogy a heterogén magyar jobboldalnak, amely az enyhén liberális polgári széltől a szélső jobbig terjed, kifejezetten tetszene, ha a Fidesz és a Mi Hazánk, valamint további jobboldali formációk vált-válnak vetve együtt takarítanák el a Tiszát.
6: Te ezt érzed, vagy én ezen rosszul?
8: Érzek ilyen társadalmi igényt egyébként, vagy például amikor kimentem a influencerek által szervezett migrációs paktum elleni tüntetésre, az valami egészen csodálatos volt, ahogy ott engem fogadott az a tömeg, több ezer fős tömeg, akikkel ugye a Kossuth térre vonultunk, és ott kaptam egy felkérést, hogy szólaljak föl egy 2 percben, ami ugye nekem nagyon nehéz 2 percben beszédet tartani.
6: Azt de látom.
8: Nagyjából sikerült. És az a szeretet, amit ott kaptam, az valami egészen fantasztikus volt, miközben, ahogy vonultunk ott, még azért felhangzott a Viktor, tehát látszott, hogy ez egy, de nagyon sok Mi Hazánkos is volt a tömegben.
1: Szóval emellett Orbán Viktort államférfinak nevezte és történelmi személyiségnek. Ma viszont itt azt mondta az Egyenes beszédben, hogy elég nagy butaság lenne most Fidesz Mi Hazánk koalícióról beszélni, mert az egész kampányban az ellenfeleink ezt a sarat dobálták ránk, és hogy ő nem mondott ilyet. Hát nem tudom, akkor most én értettem rosszul, hogy azt mondta, hogy érzi ezt az igényt, és egyébként őt nagyon szeretik és tisztelik, és Orbán Viktor államférfi, tehát akkor, hogy ebből én joggal kihallhatom, hogy azért ez nincs teljesen elvetve, ez az ötlet, vagy rossz az én értelmezési képességem?
3: Eddig nem gondoltam rá, de most így, hogy beszélgetünk róla, megnéztük a bejátszásokat, nekem van egy ilyen érzésem most, hogy Orbán Viktor szerepére vagy helyére készülő. Tehát, hogy ő most valami olyasmit érez, hogy ő lehet Orbán Viktor alternatívája, és hogy ezek milyen utakat választ. Tehát nagyon, nagyon érdekesek ezek a típusú mekkora államférfi, és hogy úristen, hát ő itt aztán tényleg ebben igaza van, hát Orbán Viktor nagy államférfi lett a végén. A előjeleket mindenki oda teszi, hova akarja. De hogy most ebben a pillanatban éreztem azt, hogy lehet, hogy ő bejelentkezett tulajdonképpen a váltásra, hiszen Orbán Viktornak nem tudunk alternatíváját, vagy nem tudunk utódlásról, ami reális lett volna. Most a Lázártól, a Szijjártóig, nem tudom, ezek most teljesen irreális, a helyzet miatt irreális alternatívák. Tehát egész egyszerűen nincs, aki ezt az oldalt, vagy ezt a típusú Mi Hazánk Fidesz közeledést az élére tudná állni, vagy tudná vezényelni, vagy arca lehetne, és szerintem egész egyszerűen bejelentkezett most erre a pozícióra.
5: Nagyjából egyetértek szerintem, egyébként sokkal hamarabb bejelentkezett, mert szerintem az a választások utáni héten volt, amikor azt nyilatkozta Torockai, hogy a következő évek a Mi Hazánk és a Tisza párharcáról fognak szólni, és ugye már az is gyakorlatilag ezt kívánta előrevetíteni, hogy a Fidesz összeomlásával a Mi Hazánk lép be ennek a helyére, és ezt nyilván olyan módon lehet azért elérni, hogyha a Mi Hazánk valamilyen módon elszipkázza a Fidesz szavazótáborának a jobb szélét és a Mi Hazánkra nyitott részét, ami azért elég méretes, tehát még a választások előtt azért csináltunk ilyen másodlagos pártpreferencia kutatásokat, amiben azért látszott, hogy tényleg van egy átjárás a Fidesz jobb szélétől a Mi Hazánkhoz. És hát persze szerintem is az van, hogy ahogy azért Torockai most azt látja, hogy a Fidesz akkora bajban van, mint amiről itt az elmúlt, nem tudom, 30 valahány percben beszélgettünk, hogy itt az idő arra, hogy rámenni erre az útra, és valahogy lenyomni a Fideszt. Csak ebben ugye ez egy nehéz egyensúly szerintem, hogy Orbán személyével ő mit csináljon, mert egyrészt azért kicsit ütni kell a Fideszt, és nem tűnhetnek ők úgy, mint hogyha meg hát nem is tudnának azért ebben a Fidesz konkrét szövetségesei lenni, mert nyilván versenytársak, de közben Orbán Viktor személyesen meg nem annyira bánthatja, mert hogyha ő ezeket a szavazókat meg akarja szólítani, akik egyébként még mindig nagyon szeretik Orbán Viktort, az visszaüthet, szóval ebben.
1: Hát ő inkább udvarol Orbán Viktor irányába, igen. Mert államférfi, ő Orbán mindig megadta neki a tiszteletet, igen, szemben a magyarral.
3: Magasztalja, szóval, egész egyszerűen magasztalja szóval. Őt, és szerintem ő készül az ő szerepére, csak egyfajta, ebből szeretne, tehát ez az udvarlás egyfajta imástranszfer, tehát hogy le akarom váltani, tisztelem, szeretem, és akkor ezt a típusú Orbán, mondjuk így, hogy imádatot, azt valahogy abból szeretne maga rátúzni. Hát itt is elmondta, hogy hát engem szeretnek, és a tömeg is annyira megható volt.
1: Az nem lehet, hogy átfutott a fejem, bár ez nagyon furcsa kérdés, hogy kinek mi fut át a fejem mások szerint, hogy azért itt elég sok hatósági vizsgálat fenyegetheti a korábbi miniszterelnököt, tehát hogy nem biztos, hogy lesz ideje a saját pártjára. Torockainak viszont lesz.
4: Ezt nem tudom, hogy ez átfutotta a fején. Az nyilvánvaló, hogy Orbán a Fidesz megpróbálja elmozdítani a szélső jobb felé. Részben a vadhajtásos utalása is erről szólt, meg számos kiszólása, megjegyzése is azt az irányt mutatja, hogy középről inkább a szélsőjobb felé akar elmozdulni, és a torockaiék, ez a torockaiék terepe. Ott ők vannak otthon. Ők ismerik ezt a világot. Ők használják azt a nyelvi készletet. Tehát én tökre megértem Torockainak ezt a magabiztosságát. Ugye a választások előtt már mindenféle kombinációk születtek, hogy előállhat olyan helyzet, hogy a Fidesz csak a Mi Hazánkkal együtt tud majd kormányozni, és akkor is ez az álláspont volt a Mi Hazánktól, hogy egyszer azt mondták, hogy szó sem lehet róla, aztán meg azt mondták, hogy mindenre is nyitottak vagyunk, majd a választás eredményének fényében tudunk erről tárgyalni. Tehát most ebből nem vonnék le következtetést, hogy tegnap mit mondott, meg ma mit mondott. Egy biztos, hogy a Mi Hazánk most erősebb pozícióban van. Mert ők megőrizték a státuszukat, sőt azt gondolom, hogy ha nem lett volna ilyen rendkívül nagy részvétel a választáson, akkor még több emberre tudtak volna bemenni a parlamentbe, a Fidesz pedig egy leszálló ágban van. Tehát most szerintem jobb pozícióban vannak, és az ő térfelükre akar bemenni a Fidesz. Ez is mellettük szól, úgyhogy én látok ebben bizonyos értelemben rációt, hogy Torockai kinyilvánítja a nyitottságát, hogy én látok ebben bizonyos értelemben

0: összeállna a Fidesszel, hogy ezt aztán a Fidesz szavazók hogyan fogadnák, az egy nagyon nagy kérdés, hogy az ő gyomoruk bevennie azt a retorikát, amit a Mi Hazánk azért meg tud magának engedni, afelől nem vagyok teljesen biztos, hogy Orbán Viktor milyen lehetőséget lát ebben, ha tényleg gondolkozik ilyen együttműködésben, az sem teljesen tiszta még előttem, de egy irányba mozog ez a két tömb, az látszik.
1: Az biztos, hogy
2: igen,
1: a KDNP és beszéltünk pártokról, hogy lehet, nem lehet külön, mi lesz velük, hogy ma jelen pillanatban a Tiszának és a Mi Hazánknak van egyfajta látható identitása, tehát egyfajta márkaérték képviselete, hogyha saját területemhez ezt tudom mondani. Tehát itt tetten érhető, és az összes többi az teljes útkeresésben, hát ilyen zűrzavarban vannak.
2: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket. Kedves nézők, köszönjük a megtisztelő figyelmet, holnap is lesz aktuál, Paprika Kinga számít az önök figyelmére. Én már búcsúzom, a viszontlátásra.

Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany.

és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeger zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak.

kezemben a fényképed. Szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod. De nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással. Nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt,

0: dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start, köszöntöm Önöket szeretettel. A legfontosabb politikai döntést tegnap meghozta az országgyűlés 2026. július 7-én, ugye a teljesítmény értékelését a pedagógusoknak felfüggesztették az idei tanévre ezt a rendszert. A beszámolók szerint a döntés nyomán ugye az a 25-26-os tanévben már nem folytatják le az értékelést, ugyanakkor a korábban megállapított illetmények változatlanul megmaradnak. Köszöntöm a stúdióban Gosztonyi Gábort, a pedagógusok szakszervezetének alelnökét, aki eredetileg orosz töri szakos tanár, de hát ugye középiskolában tanított történelmet, később ugye közoktatási vezető is volt, úgyhogy egyszerre van jelen az esetében a szakmai és az intézmény irányítói tapasztalat. Ki is használom, ugye? Jelenleg ugye a pedagógusok szabadságon vannak nagy részben, ugye vége vannak a Havel-féle értekezleteknek, hogy a szomszédokba összehívták a tantestületet, ugye?
2: Így van, jó reggelt kívánok, igen. Talán most már az adminisztrációval is mindenki elkészült, és azok a kollégák, akik nincsenek beosztva különböző ilyen napközi ügyelet tartására, illetve éppen nem táboroztatnak, ők most már a jó megérdemelt szabadságokat töltik.
1: Az, hogy ez megtörtént, ez a döntés, a pedagógusok számára konkrétan milyen változást hoz?
2: Gyakorlatilag egy részüknek egy kis bosszúságon kívül más probléma nincsen. Ugye messzebbről indítanék, amikor erről a térről először másodszor volt szó, a pedagógusok szakszervezete jelezte, hogy biztos, hogy rossz a koncepció is. Hagyjuk most az értékelési szisztémát, mert az úgy volt katasztrofális, ahogy volt, tehát az a teljesen szubjektív értékelés az mindenre alkalmas volt, csak a pedagógusok teljesítmények értékelésére nem. De eleve már azt kifogásoltuk, hogy nem lehet egy ilyen teljesítményértékelésre adott pénzt ilyen örökélet ingyensör szintre odaadni a kollégáknak. Ha valami, akkor ez nyugodtan mehetne pótlékformában, és akkor annak lenne értem, hogy évente ezt mondjuk az intézmény vezetők újra osztják. Nem ez történt, és ami legfelháborítóbb, hogy mi ez 2025 Ben már nyártól, de aztán ősszel erőteljesebben jeleztük az akkori oktatási irányítás felé, hogy nem találjuk a költségvetésben ennek a fedezetét. És mint kiderült, nem is volt benne, tehát nekünk volt igazunk, bár nyilván Maruza Zoltán akkor államtitkár ezt tagadta, de hát tudtuk, hogy hazudnak. Tehát itt mondjuk azok a kollégák most, akik szívvel, lélekkel megcsinálták a 2025-26. Tanévnek a feladatait, és ugye például azt a három vállalást teljesítették, na ők most egy kicsit rosszul érezhetik magukat, hoppon maradnak, ezért mondom azt, hogy...
1: Mármint milyen hármat?
2: Hát volt ugye ez az értékes szempont, hogy három olyan ingyen munkavállalást kellett betenni, ami egyébként a kötelező feladatokon túl van, és hát ezt ilyen hozomra bevállalni, hogy ezt megcsinálom, aztán vagy 80 pont fölött kapok, vagy nem, vagy kapok érte pénzt, vagy nem.
1: Ez a módszer, ez végig jellemezte amúgy a nemzeti együttműködés rendszerét, hogy valamit beígért pozitív változásként, de ugyanakkor olyan státuszba kényszerített a pedagógusokat, ami a korábbi jogálláshoz képest kevesebb jogot adott nekik, ugye? És tulajdonképpen kiszolgáltatottá tette ismeretlen intézmény irányítási szempontoknak, amelyeket centralizált a szakma.
2: Ez teljesen pontos megírása volt a rendszernek, igen.
1: A tér az maga az a teljesítmény értékelési rendszer, csak a néző kedvéért mondom. Ez nem egy oktatási reform, hogy ezt leállították, ugye? Hanem ez gyakorlatilag egy konfliktusnak a kivétele a rendszerből.
2: Így van, és nagyon jó mondja, hogy leállították, tehát nem megszüntették.
1: Igen.
2: A jogszabályban is az, hogy felfüggesztették, tehát biztos, hogy lesz valami mérés értékelés. Ezt kell majd kidolgozni, akár a nyár folyamán, akár a jövő tanév folyamán. Mindenképpen elvárja a pedagógusok szakszervezete, hogy a szakszervezeteket is bevonják, de mi azt is elvárjuk, hogy különböző olyan civil szakmai szervezeteket vonjanak be, akik esetleg mondjuk ebbe a témába jártasabbak, és mondjuk tudnak segíteni a jelenlegi oktatási irányításnak.
1: Azt a tüntetések meg az érdekeegyeztetés, hát mondjuk egyoldalú rohamai mutatták, ugye, hogy ott vagyok az oktatási minisztérium előtt, ami nem volt, csak az épület, az mutatta, hogy a szakma részéről van egy igény, hogy ezeket a törekvéseket beemelje az oktatási irányítás, de ez nem történt meg. Az új miniszterelnök viszont már megígérte, hogy rehabilitálják azokat a pedagógusokat, akiket kár ért ugye az előző rendszerben. Erről lehet-e tudni valamit, illetve hát arról, hogy ezeket a szakmai kifogásaikat jelezték-e az új kormányzatnak, mert ugye Lannert Judit nem olyan régen foglalt el hivatalát, és ha jól a háttérinfóim jók, akkor ugye jelenleg ugye a struktúra kialakítása meg az intézményirányítási felső vezetés foglalja el a pozíciókat, amelyre szükség van.
2: Ez így van, úgyhogy nem tisztem megvéden nekem itt a jelenlegi kormány, de valóban nincsenek könnyű helyzetben. Most egy teljesen új struktúrát kell létrehozni. Hála Istennek van külön oktatási és gyermekügyi minisztérium. Ugye itt az elnevezés is nagyon fontos, mert itt a bölcsödétől az egyetemig, tehát gyakorlatilag tényleg a fiatalok kezdeti életpályát végig lehet kísérni, és egy minisztériumban tudnak ezzel foglalkozni, ez nagyon jó. Hát jelenleg még a struktúra kiépítése zajlik, még nem állt föl teljesen, ami tapasztalataink szerint a rendszer, és nagyon várjuk, hogy végre most már egy olyan intézményesített, egy érdekegyeztetési rendszer is fölálljon, amivel aztán egy kicsit gördülékenyebbé lehet tenni a munkát.
1: Önnek biztos van mondjuk benyomása arról, hogy mire lehet számítani az új minisztertől, tehát ő egy ismert név a szakmában, tehát tudjuk, hogy mit csinált eddig, vagy legalábbis ott, akik ebben mozogtak, tudják, de hát lehet róla olvasni, tehát azért a neten tele van az ő módszertanával az internet. Egyrészt mire lehet számítani, másrészt ugye több ezer meghirdetett állás van pedagógusból. Az a kérdés, hogy ugye azt a szaktanár hiányt, ami mondjuk a kémia, fizika, matek, hogy erre vonatkozólag tudunk-e valamit mondani, hogy ez megváltozik esetleg?
2: Hát meg kell változni, mert különben katasztrófa elé nézünk. Miniszterasszony személye önmagában akár garancia is lehet, de tudjuk, hogy hát azért egy fecske nem csinál nyarat, egy miniszter kevés, tehát mindez attól függ, hogy mekkora szakmai önállóságot és ezeknek a megvalósítása, az ötletek megvalósítása, mekkora anyagi fedezetet biztosítanak számára, mert mind a kettő elengedhetetlen. Szakmailag azt gondoljuk, hogy teljesen rendben van, tehát Lannert Juditot régóta ismeri a szakma és a pedagógusok szakszervezete is többször dolgozott már vele együtt különböző kutatásokban, előadásokra hívtuk, és ő el is fogadta a meghívást, legutóbb 2025 őszén volt, amikor a népesség fogyással kapcsolatban tartottunk egy előadást, ahol ő is meghívott vendég volt, és elmondta a véleményét. Úgyhogy ezzel nincsen probléma. Itt még az a probléma, hogy kinek meddig terjed a hatásköre, milyen jogköröket kapnak ténylegesen, nem csak a miniszterasszony, hanem az államtitkárok. Tehát ez még... Ez
1: ne
2: még
1: feledjük el, hogy a Klebersberg központ az megszűnt, ugye?
2: Tehát, hát nem.
1: Nem?
2: Még nem, még létezik. Ezt se fogjuk tudni egyik napra a másikra megszüntetni. Az a probléma, vagy hát az a helyzet, hogy azért ezt egyik napra a másikra így átalakítani nem lehet. Tehát el kell keserítsem azokat, akik azt hitték, hogy a 2026-27-es tanév az úgy indul, hogy akkor mindent vissza az önkormányzatnak és egyébeknek. Ez egy hosszú folyamat lesz. Egyébként éppen ma megyek Csömörre, ahol pont egy ki az iskola, egy ilyen szakmai oktatási fórum lesz. Ott is ezt a kérdést fogják körbejárni a felkért előadók. Én hozzá szólóként lettem megszólítva, vagy meghívva. Úgyhogy ez azért még egy kicsit képlékeny, és itt még azt gondolom, hogy kell egy olyan szakmai előkészítés, ami azt gondolom, hogy így az oktatás szereplőinek, kezdve a fenntartóktól a fizetés, az iskola használók, tehát a diákok, a szülők, az oktatásban dolgozók között egy ilyen nagyobb konszenzusra van szükség. Ez biztos, hogy nem lehet egyik napra a másikra így 13-14 évet visszaállítani.
1: Én már megelőlegeztem a Klebersberg központ megszűnését, de akkor amikor megszűnik, akkor is visszatérünk, de remélem hamarabb is visszajön hozzánk.
2: Köszönöm a kívást, amikor hívnak.
1: Köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm.

őrzolat sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel, választasz barát, aki szeret, és nem csak belinkel, aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer, amit ad.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben, még semmit nincs, de már most a tiéd minden. És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól. Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben, még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Szerda reggel letartóztatták Szakács Istvánt, a Megafon influencerét, akit azóta már kiengedtek. A jobboldali megmondó embert azért vitték be, mert egy korábbi videójában arról beszélt, ha megpróbálják elvinni Magyar Péter pribékjei Orbán Viktort, akkor 500 ezer magyar fog menni és kiszabadítani a volt miniszterelnököt. Orbán szerint szintet lépett az önkényuralom. A helyzetet Ónódi Molnár Dórával és Németh Péterrel értelmezzük. Érez társadalmi igényt arra Torockai László, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk együtt takarítsák el a Tiszát. A Mi Hazánk elnöke a Hotellen tulaiban azt mondta, Orbán Viktor egy történelmi személyiség, egy államférfi, és ez főleg most látszik, ahogy Magyar Pétert nézzük ebben a pozícióban. Erről, valamint a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság üléséről Torockai Lászlót kérdezzük. 4 órás adásszünetet követően hírek helyett magyar filmekkel tért vissza kedd este az M1 adása. Közben a közmédia átmeneti vezetése elkezdett megválni azoktól a vezetőktől és műsorvezetőktől, akik arcai voltak a Fidesz által leuralt állami műsorszolgáltatásnak. Polyák Gáborral beszélgetünk. 100 milliárdokkal csökkent a költségvetési hiány júniusban. A központi alrendszer a hónapot több mint 424 milliárd forintos többlettel zárta, így a hiány 90%-ról 80%-ra mérséklődött. Közben mélypontra került az infláció, ezért a kereskedők már az árrésstop kivezetését szeretnék. Vendégünk Németh Dávid. Ankarában tartja 2 napos csúcs találkozóját a NATO. A fő téma a szervezet költségvetése és az Ukrajnában zajló háború. Magyar Péter most vett részt először miniszterelnökként a csúcson, ahol arról beszélt, Magyarország egy egységes és erős NATO-ban érdekelt. Ankarából Novák András jelentkezik.
2: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ez lesz, ezek lesznek a témák, a vendégek, úgyhogy azt gondolom, bőséggel van miért odafigyelni a megszólalókra. Itt van például rögtön Ónódi Molnár Dóra, a Jelen újságírója, és Németh Péter, a Népszava főszerkesztője. Két első megszólalónk, szervusztok, jó estét kívánok.
3: Jó estét.
2: Annyit beszélünk a média átalakulásáról, változásáról az elmúlt néhány napban és az elmúlt egy napban egészen biztosan, hogy visszahoznám azt a témát, amiről talán most így akkor hirtelen kevesebbet, hogy mi van a Népszavával?
4: Hát nehéz kérdés, hogy mi van a Népszavával, és nem is tudok rögtön válaszolni rá, vagy olyan választ adni, ami egy megnyugtató lenne, akár a nézőknek, akik fontosnak tartják a Népszava létét, meg akár saját magamnak. Egyelőre egy új befektetővel kezdődött meg a tárgyalás, úgyhogy ennek részleteiről nem tudok beszámolni.
2: Ti tárgyaltok, vagy?
4: Befektetővel kezdődött meg a tárgyalás, úgyhogy...

0: a napilap, tessék? Mint műfaj, augusztus 1-ére megszűnik a napilap, mint műfaj. Ugye július 31-ére jelent utoljára a Magyar Nemzet.
1: Lényegében igen, mert a Magyar Nemzet most már az utolsó napjait éli, és heti lap lesz, a Népszava tervei között is, most már csak az online. Mi szerettük volna folytatni a print napilapot, de sem az új befektető, sem a régi nem látta már értelmét azok után, hogy a MediaWorks azonnali hatája megszüntette a nyomtatást és a terjesztést is. Ráadásul ugye rettenetesen nehéz abból a szempontból a helyzet, hogy a napilap nyomdája csak a MediaWorksnek, mondhatnám ugye a Fidesznek, van terjesztő cége, már akik kiviszik az előfizetési lapokat, csak a Fidesznek van, vagyis a MediaWorksnek, így aztán nem túl rózsás a helyzet.
0: Egyébként a Blikk az a jelek szerint még megmarad, hogy, ne, hogy azért maradjon egy napilap valóban a piacon. Hát, közmédia. Mit gondoltok erről?
2: Én ezt szimbolikusnak tartom, hogy ilyen hosszú leállást vetítenek előre. Nagyon szeretné a Tisza jelezni azt, hogy itt most nem egy átmeneti zűrzavar van, amit menedzselni kell, hanem itt most egy hosszú átállás következik, föl kell építeni egy új szerkesztőséget, és ezt szimbolikusan is üzenni szeretné, hogy ennek lesz egy néhány hetes időtartam, amíg ez eltart, ez a folyamat.
0: És az elbocsájtások, van egy hullám a közösségi médiában, kettő. Az egyik, amelyik kifejezetten örömmel fogadja azt, hogy átalakul a közmédia és elbocsájtásokon keresztül zajlik ez az átalakulás, és van egy másik hullám, amelyik számon kéri, hogy miféle új világ az, ami azzal kezdődik, hogy kirúgdosnak embereket.
1: Hát ugye nem lehetett kétséges az, hogy ha itt egyszer bekövetkezik egyfajta rendszerváltozás, amely feltétlenül érinteni kell a közmédiát is. Ott azok az emberek, akik ilyen 100%-osan kiszolgálták az előző hatalmat, és csak olyan műsorokat készítettek, még egyperces hírekben is, amelyben tulajdonképpen vállalták, hogy lealázzák az ellenfelet, és kiszolgálják a hatalmat, azoknak nem lesz helyük. Tehát ez nagy meglepetést nem okozhat.
2: Meg ráadásul ez egy választási ígéret volt. Folyamatosan beszélt róla a Magyar Péter.
1: Tehát, de hogyha nem lett volna ilyen választási ígéret, akkor is elvártuk volna, hogy ez a garnitúra természetesen személy szerint senkinek nem kívánom azt, hogy az utcára kerüljön, és azzal nem is értek egyet, hogyha ilyen kivezetnek valakiket a televízió épületéből, nem tudom milyen protokoll alapján, vagy automatizmus következtében.
0: Hát vagy ellenállás sokán, nem tudjuk.
1: Nem derült ki, hogyha az lett volna, akkor valószínűleg Császár Attila elmondja, hogy érte őt ilyen atrocitás. Mint ahogy annak idején ugye szinte agyonverték azokat az országgyűlési képviselőket, akik ott voltak bent, és Varjú Lászlót mégis el is ítélték ebben.
0: Azért az agyonverték, az poétikus.
1: Azért mondtam, szimbolikusan mondtam, de hát azért emlékszünk arra a képsorokra. Tehát azért ez ott van a fejünkben, hogy
0: ez így van.
2: Meg hát a közmédiának nagyon fontos politikai szerepe volt, része volt annak a választási csalásnak, amelyet ugye azért a Fidesz 18-ban és 22-ben is alkalmazott, végig propagandaként működött, az tényleg vállalhatatlan lenne, hogyha ott megmaradnának emberek, főleg kulcspozíciókban, mert nincs folytonosság ezzel a működéssel.
0: Hát ez egy hitelességi kérdés is lenne alapvetően, miféle új média az, amelyik a régi szereplőkre épít.
1: Ugye, és hát az egész, ez itt egy alapkérdés. Az egész rendszert nagyon jól jelképezte az a Magyar Péter interjú, amit már megválasztott miniszterelnökként készítettek vele, most azt a hölgyet is eltávolították, hogy még benne volt az a reflex, hogy utálni kell az új miniszterelnököt, és szakmailag vállalhatatlan dolgokat csinált, vagy kérdéseket tehát föl. Szóval, ahogy a Dóra mondta, ezek az emberek nem maradhatnak ott ebben a szakmában. Szerintem ebben a szakmában sem.
0: Azt mondja a Fidesz mindenre, hogy szintet lépett az önkényuralom. Ugyanezt mondja azzal kapcsolatban is, hogy Szakács Istvánt, a Megafon influencerét, egykori vezetőjét elvitték ma reggel a rendőrök az

0: katonából, aztán kiengedték délben, de hát az meg egy ilyen nagyhangú fenyegetőzésnek volt a következménye. Ez is szintlépés az önkínyúrulom felé, mondja Orbán Viktor.
1: Nem tudjuk még, hogy fog folytatódni ez az ügy. Minden esetre az látszik, hogy a rendőrség ebben lépett, és valóban elvitték ezt az influencert, aztán utána 3 óra után elengedték. Én személy szerint nem tartom ezt egy elegáns lépésnek, főleg azért nem, mert a szólás szabadsága és a vélemény nyilvánítás szabadsága az 1990 óta egy olyan védett érték, amit az akkori alkotmánybíróság nagyon helyesen szerintem leszögezett, és ehhez tartották magukat.
0: Ez egy nagyon vékony jég, hogy hol van annak a határa. Az a fenyegetőzött Szakács István, hogy 500 ezer magyar megy ki az utcára, és fogja kiszabadítani Orbán Viktort, hogyha őt elviszik.
2: Jó, én az egészben azt tartom, és lehet, hogy durva lesz, amit mondok. Szóval számomra egy ostobának tűnő ember, aki azzal védekezik, hogy részegen nyaralás közben mondta ezt, amit mondott, egyfajta hősé próbálja magát maszkírozni, ebben segít neki Orbán Viktor, és ebben segít neki az a rendőrség, amelyik elvitte őt, vagy kihallgatta 3 órán keresztül. Én szerintem ha a semmibe lehullik egy ilyen embernek az a mondata, hogy 500 ezeren fogjuk majd kiszabadítani. Az ostobaságon túl nem látok többet ebben.
1: Az, hogy egyébként a TISZA szempontjából ez hogyan fog lecsapódni ez az ügy, ez egy érdekes kérdés. Hogy az emberek várják az elszámoltatást, a felelősségre vonást, a tisztító tüzet, ugye, ahogy Magyar Péter meghirdette, de nem a buta kommunikátoroknak a eltakarítását várják elsősorban, hanem azt szeretnék látni a bíróságon, hogy megjelenik mondjuk Matolcsi György, vagy más súlyos vádakkal illethető miniszter az egykori Orbán kormányból. Ez a ilyen kis embereknek a megráncigálása, ez nem feltétlenül jó a Tiszának, különösképpen azért, mert a Fidesznek azt a narratíváját erősíti, amelyet most nagyon sokszor hallunk a parlamentben, az alkotmánymódosítás kapcsán is, hogy önkény van, hogy zsarnokság van, ugye ők ezzel próbálják szembehelyezni magukat a Tiszával, és az ilyen ügyekből azt veszi ki a Fidesz, hogy nem csak az a 3000 ember kell, hogy féljen, akiket janicsárként nevezett meg Magyar Péter, akiket ugye a tisztító tűzben szeretnének felelősségre vonni, hanem a kis embereknek is vigyázniuk kell.
2: Megint nem jó irányba viszi a Fidesz sem ezt a dolgot. Tehát amikor Németh Balázs szólal meg a Magyar Televízió működéséről, és azt mondja, ez egy patrióta, vagy valami műsor volt, ami hát mondjuk legalább 3,5 millió ember, de inkább ennél sokkal többnek volt elfogadhatatlan, akkor megint az pont olyan embert állít oda ennek a védelmére, aki részese volt ennek az egész hazugságjának.
0: Hát még ráadásul a patrióta kifejezést azzal azonosítani, hogy hazugság, álhír, a tömegek becsapása, félrevezetése, hát szerintem rájuk hullik vissza, ez megint csak nem jó, de amit Dóri mondott az előbb, én azóta is ezen gondolkozom, mondott, hogy nem jó a Tiszának. És nem azt kéne elengednünk, hogy azt feltételezzük, hogy ha a rendőrség kiszáll valakinek a lakására, a mögött nincs kormány, a mögött nincsen párt, hanem eljött az a pillanat, hát ha eljött az a pillanat, amikor a rendőrség azt teszi, ami neki magának a dolga, anélkül, hogy valaki a politika felé szólna.
1: Én most politikai kommunikáció szempontjából elemeztem, hogy a rendőrség valószínűleg önjáró ebben a tekintetben. Egyébként ezt a utat, ezt a Fidesz nyitottam meg még 2020 környékén, amikor ugye a Covid alatt volt olyan, hogy valakit a rendőrség ott rémhírterjesztés miatt vittek be, igen, és hallgattak ki, és egyébként a Helsinki Bizottságnak a adatai szerint ezzel a lehetőséggel, amit a Fidesz nyitott ki 2020-ban a véleménynyilvánítás korlátozások kapcsán, több száz ilyen ügy volt. Csak a rendőrség elindította ezeket az ügyeket, csak nem jutott el bírósági szakig, mert hogy ott blokkolódtak ezek az ügyek. Tehát a Fidesz ebből a szempontból sem túl hiteles, hogy zsarnokságról beszél, mert...
0: Na és abból a szempontból, hogy bojkottálni akarja.
2: Hogy féltem magunkat, hogy ne relativizáljuk, mert ezer példát tudunk a Fidesz 16 évéből hozni, amelyek kontrázzák mindezt, amit most csináltak. Annyit, hogy nem szerencsés, ha a rendőrség egy ilyen embert elvisz, aki részegen, nem tudom, miket beszél.
0: Bojkottálja az alaptörvény módosítás jövő heti vitáját a Fidesz.
1: Hát a Fidesz nem tud ebből jól kijönni. Ha bent van a parlamentben, akkor Magyar Péter felmossa velük a padlót, hogyha kimennek a parlamentből, akkor viszont átengedik a terepet a Mi Hazánknak. A Mi Hazánk fog, ugye látszik is a Mi Hazánknak a parlamenti munkája során, amikor éppen nem saját maguk ellenségei, zárójel bezárva, mert hogy elég sok olyan ügyet vesznek elő újabban, amiben egyébként szerintem magukat gyengítik, és nem fognak
0: tudni. Mire gondolsz?
1: Hát például az abortusz ügyről, vagy például a meleg kérdésről betegesen mások hálószobájába tekintgetnek be, miközben ez egy rétegpártnak maximum a stratégiája, hogy ők ki akarnak nőni ebből a rétegpárt szerepből, és át akarják venni az ellenzék vezetője szerepet, akkor biztos, hogy le kéne jönni ezekről a témákról, ez egy zárójel bezárva. Tehát ugye a Mi Hazánknak átengedik a terepet ebben a nagyon fontos vitában és döntési napon, úgyhogy nem látom, hogy a Fidesznek ez miért jó. Azon túlmenően, hogy ugye meghirdették csütörtökre a stopp önkény tüntetést, ami meg a régi ellenzékre emlékeztet engem. A régi ellenzék is állandóan nyomta az önkény és a jogállamisági kérdéseket, joggal teszem hozzá, Orbán Viktor valóban hozzányúlt olyan kérdésekhez, amelyek gyengítették a jogállamot, de az embereket akkor sem érdekelte, amikor a Fidesz tényleg ott lihegett az emberek nyakában, és hogy szorította a mindennapjaikat azzal, hogy a jogállamot gyengítették, és akkor sem lehetett megszólítani az embereket ilyen nagyobb tüntetésre, hogy a jogállamiság veszélyben van, és hogy kiálljanak az értéket mellett.
0: Van itt egy csapda. Elmegy Orbán Viktor, az egy csapda, mert fejére lehet olvasni mindent. Nem megy el Orbán Viktor a saját maga által is meghirdetett tüntetése, az egy csapda. Hol van Orbán Viktor?
2: Nem tudom, hogy elmegye vagy sem, de hát minden esetre ugye Áder János delegálta oda, hogy kellően magas szinten legyen ez a tüntetés. Én azt hiszem egyébként, hogy túlságosan előre szalad a Fidesz. Tehát itt most 51 nehány nap alatt az ellenzéki lét összes fogását megpróbálja itt érvényesíteni, tüntetésekkel, bojkottal, stb. Mindazzal, amit egyébként az előző parlamentben nem volt hajlandó, és visszanyúl saját magához, még a Gyurcsány alatt, amikor Gyurcsány miatt kivonult, lehet, hogy ez még előtte áll, most csak az alkotmánymódosítás szavazásáról maradt távol. Szóval, hogy nem tudja, hogy mit csináljon, tehát, hogy ez az ellenzéki szerep, ez sehogy sem megy neki, Orbán Viktorral és Orbán Viktor nélkül sem.
1: Egyébként nagy kockázat ez neki, mert ha nem megy el, akkor megint az a látszat van, amit most már egy ideje látunk, amióta ő ellenzékbe szorult, hogy előre küldi golyófogónak az embereit, és ő meg háttérbe a lőtávon kívülről osztja az észt. Ha meg elmegy, és egyébként az én hipotézisem szerint sok embert ez nem fog megmozgatni, az önkény és a zsarnok, pláne úgy, hogy a Fidesz hirdeti ezt meg, akkor meg az lesz a látszat, hogy hiába van ő már ott, nem szólít meg tömegeket, ez gyengíti a pozícióját.
2: Pont ez a tegnapi tüntetés mutatta, amit utólag elhatárolódott a Védvonal is, meg a Fidesz is.
1: Előtte nem volt.
2: Tessék, igen, voltak 12-en, de előtte nem mondták, hogy bocs, ezt nem mi hirdettük meg. Utólag mondták, hogy ez...
0: Hát ha jól sikerül, magunkra veszük, hogyha nem sikerül, jól, akkor semmi közül nincsen hozzá. Vonodi Molnár Dóra, Németh Péter, köszönöm.
3: Köszönjük. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már is egy újabb tanár a vendégünk, aki Miklóssy László, a történelmi tanárok egyletének elnöke.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Ugye hosszú évek óta meghatározó szereplője a történelmi tanítás és oktatás kérdéseiről szóló nyilvánosságnak. Ugye ebben a beszélgetésben nyilván nem történészként van jelen, hanem tanárként és civil megszólalóként. Egy fontos hír a tegnapi napról, ugye, hogy az országgyűlés elfogadta az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvénymódosítást, amely alapján létrejön egy ilyen minősített iratfelülvizsgálatot segítő tanácsadóbizottság, és hát a testület hozzáférhet továbbra is minősített állambiztonsági iratokhoz, javaslatot tehet a titkosítás feloldására, és a Nemzetbiztonsági Szolgálatoknak teljes körű tájékoztatást kell adniuk a náluk őrzött dokumentumokról, amelyek érintik a szolgálatok működését. Ez a háttér. Nem is erről fogunk beszélgetni, hanem inkább arról, hogy mit gondol, hogy ez a munka, amely nyilván az október 23-i események köré csoportosul, hogy akkor valamiféle szimbolikus gesztusként megvalósulhat egyfajta jogi szabályozás, ez segíti-e azt, hogy a jövő generációja többet tudjon a múltról?
2: Én nagyon remélem, hogy igen. Jó néhány évtizede, hogy megtörtént a 89-es rendszerváltás, és máig nincs a tankönyveknek egy olyan szemelvénygyűjteménye, pedig lehetne, amely bemutatja ezt az állambiztonsági rendszert. Ebben például helye lenne egy olyan ügynök történetének, aki önként is lelkesen lépett be, tényleg. Míg egy másikat bezsaroltak, egy harmadik meg valami egész extrém módon keveredhetett bele, három különböző történet, és mindegyik csak arról szólna, hogy ők miként lettek ügynökök. És akkor nem szóltunk arról, hogy ki mit csinált, vagy nem csinált ebben a helyzetben. És a történet itt még izgalmasabbá kezd válni, mint a beszervezés pillanatában. Én azt gondolom, hogy ezt nem csak a felnövekvő nemzedéknek, diákjainknak kell megismerni, hanem a magyar társadalomnak is. És éppen ezért egy megkésett, de roppant fontos lépésnek tartom, hogy végre ez a kérdés kikerül az asztalra. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy roppant hézagosak az anyagok. És az értelmezés az nem egyszerű. Tehát egyáltalán ne arra számítson a kedves néző, hogy na, 22-én leülök a gép elé, és mindent tudni fogok. Ez ennél sokkal nehezebb és bonyolultabb, de el lehet kezdeni nézelődni és gondolkodni a kérdésen, és utána nézni. Szerintem épp ideje.
1: Ugye az 1994-es jogszabály az elég megkésett volt ahhoz képest is, hogy az első szabadon választott országgyűlésnek a negyedik évében született meg az átvilágítási törvény, amely részben valósította meg ezeket a célokat. Az országgyűlés utolsó napján állt fel az az átvilágító bizottság április 7-én, 94-ben, amely elvégezte a fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését. Ez egy háttéradalék. De ez jól mutatja, hogy maga az első országgyűlés is hogy küzdött ezzel a témával. Ugye 90-91-ben volt egy Dembski-Hax-féle javaslat, amely megpróbálta gyakorlatilag behatárolni az iratok körét, és azt, hogy milyen szolgálatokra vonatkozik az állambiztonsági iratok mennyisége ebből az átvilágítás, illetve hát az, hogy a feltárás. És akkor született egy összvér megoldás, hogy bizonyos kutatók számára hozzáférhető a levéltár, a történeti levéltár, és valakik, akik kérelmet nyújtanak be, ők megismerhetik a rájuk vonatkozó részeket.
2: Hát igen, és akkor arról még nem is szóltunk, hogy mi az az iratmennyiség, ami egyáltalán akár csak a kutatók rendelkezésére is áll. Számos irat, akár ha tetszik, nekem személyes anyagaim is, annak is csak egy töredékét láttam. A töredék töredékének a töredékét.
1: Hogy honnan vajon... tudjuk, hogy van még?
2: Hát például nem kaptam meg azt a jegyzőkönyvet, amelyet 88. november 15-én 5 példányban vagy 6-ban írtam alá, amikor bevittek egy szétvert tüntetésről, 6-unkat vittek be. Hova lett az a 6 példány? Szóval csak egy apróságot mondom. Tehát, és rengeteg más dolgot nem kaptam meg, hát az vagy a belügyminisztériumban üldögél, vagy máshol van, félreértés ne essék. Természetesen rengeteg iratot annak idején megsemmisítettek, ugye az égetések, láttuk, Dunagét botrány. De nem adtak át minden anyagot, én úgy gondolom. Azon kívül, amit átadtak, ahogy ez nagyon helyesen elhangzott, ezt egy jelentős körben a történészek kutathatják. De például az érintettek, akár jó magam is, hogyha bemegyek, akkor a rám vonatkozó, számomra tálalt anyagokat láthatom napjainkban, és egy csomó hátteret és kapcsolódó anyagot nem. Tehát ez egy rettentő dzsungel, de azért a kedves nézők már most is, ha nem bírnak várni október 22-ig, a rendszerváltás nagy tüntetéseinek rengeteg háttéranyagát és BMS jelentését megnézhetik a tüntetésekről szóló honlapon, az ABTL oldaláról is elérhető. Ezt közösen csináltuk az ABTL-lel ezt az
1: ez
2: oldalt.
1: Ez a történeti levéltár.
2: Így van.
1: Így van.
2: És ez azért roppant izgalmas, mert néhány példán keresztül bele lehet látni, hogy hogy működött a rendszer. Nem csak megfigyelt, manipulált. Ők értek el bizonyos döntéseket.
1: Hagyj kérdezem meg, hogy lehet ezt tanítani, ezt a kérdést, mert ugye az elkerülendő, hogy itt most boszorkányüldözés legyen, tehát ezt a szélesebb közvélemény számára mondom, de a fiatalok számára nagyon sok jó feldolgozás van, könyvek, filmek, amelyek bemutatják, hogy ez a rendszer hogy működött. Ezek segítségével, vagy más módszerrel?
2: Én úgy gondolom, hogy rengeteg lehetőség van, nyilván művészeti alkotások, filmek, könyvek, egyebek, személyes visszaemlékezések, személyes történetek, családi történetek, és így tovább. És ami nagyon izgalmas, és ez napjainkig hiányzik, hogy ezeket a személyes történeteket ütköztetni lehessen. Ez megtehető egy osztályteremben, amikor mondjuk ugyanarról az eseményről két különböző történet jön be az osztályban, megtehető a médiában, megtehető a nyilvánosság különböző terein, és azt gondolom, hogy ezt társadalmilag is végre el kéne kezdenünk.
1: Gyors kérdés, egy szavas választ szeretnék, ha lehet. A fiatalokat érdekli ez?
2: Én úgy gondolom, hogy igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy befáradt.
2: Köszönöm.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Pán Viktor egy történelmi személyiség, egy államférfi, és ez főleg most látszik, ahogy Magyar Pétert nézzük ebben a pozícióban. Erről, valamint a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság üléséről Torockai Lászlót kérdezzük.
2: Jó estét, elnök úr! Most ugye előbb megemlítette Ódodi Molnár Dóra azt, hogy a Mi Hazánk pozíciója a parlamentben milyen érdekes lett, mert egyrészt, hogyha a Fidesz kibevonulgat, akkor ott marad a Mi Hazánk, tehát gyakorlatilag szószólója lehet az ellenzéki oldalnak egymaga. Másrészt azt is megjegyezte, hogy akkor viszont, hogyha ezt komolyan gondolják, hogy fel akarnak nőni nagypártá, akkor nem olyan ügyekkel kéne állandóan előjönni, mivel saját magukat gyengítik, például az abortusz téma. Mit gondol erről?
3: Biztos, hogy ez most nagyon-nagyon sok olyan körben fölmerül ez a kérdés, hogy mi lesz most a Mi Hazánk mozgalommal, ahol foglalkoznak azzal, hogy hát a parlamentarizmus most nagyon érdekesen alakul. Mi bent fogunk maradni. Hát nincs egyébként ilyen döntés, frakciódöntés vagy elnökségi döntés, de mi bent szeretnénk maradni. És hogy én elmondtam éppen abban az igencsak nagy vihart kavart podcast beszélgetésben.
2: Ez a Hotel Lentulai.
3: Igen, ez a Hotel Lentulai féle podcast beszélgetésben. Mi készen állunk akár a magára maradt polgári Magyarország képviseletére is.
2: Mennyire polgári ma a Mi Hazánk, amit általában a szélső jobbra szokás sorolni, nem is feltétlenül minden ok nélkül?
3: Hát a polgári Magyarországot eddig ugye a Fidesz KDNP igyekezett képviselni, őket is a szélső jobb oldalra sorolják, azok, akik minket szélső jobb oldalra szoktak sorolni.
2: Hát ugye azt szokták mondani, hogy sodródnak. Igen.
3: Lehet erről beszélni, ugye ezt mindig el szoktam, hogy ez engem különösebben nem érdekel. Az biztos, hogy már hogy azt, hogy hova sorolnak minket, az biztos, hogy sokkal-sokkal több olyan témával kell foglalkoznunk, amivel lehet, hogy eddig nem foglalkozott eleget a Mi Hazánk mozgalom.
2: Mondjon példát.
3: És új pontokat. Hát ugye mi nagyon sokat foglalkoztunk, de valahogy nem ez ment át az emberekhez, nem ez jutott el. Nyilván ennek ezernyi oka van, és most éppen egy vizsgálóbizottság ülésről jövök, és szerintem nagyon fontos, hogy arról is tudjuk esetleg beszélni, mert ott rendkívüli események történnek, és fognak történni a következő időszakban, így ez az elszámoltatással kapcsolatos vizsgálóbizottság. Talán ez érdekli van az embereket, de leginkább az, hogy mi még ott vagyunk az emberek között, tehát még nem szakadtunk el, mint például a Fidesz. Fidesz teljesen elszakadt az utóbbi években az emberektől. Mi ott vagyunk, éppen a múltkor kimentem a temetőbe Szegeden, és ott megállítottak nagyon sokan, nem gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalomra szavaztak, a beszélgetésből arra következtettem, de elmondták, hogy mit kérnek, hogy mit képviselünk az országgyűlésben, és leginkább az embereket természetesen olyan kérdések, a mindennapi életüket meghatározó kérdések foglalkoztatják, amit egyébként én a kérésnek az utcán kapott, vagy a temetőben kapott kérésnek megfelelően rögtön föltettem Kapitány István miniszter úrnak ezen a héten, hogy most akkor tényleg mi van a rendszerhasználati díjjal, mennyit fognak az emberek fizetni a rezsiért, mi a helyzet most az elektromos energiával, miközben egyébként Ukrajnában folyamatosan nő ugye a kivitel. Itt olyan érdekes mondatok hangoztak el a miniszter úr szájából, hogy a magyarok nem nagyon használják a klímát este, mikor egyébként is otthon vannak. Tehát ezek a kérdések foglalkoztatják az embereket, hogy most ők mire számíthatnak. Feltettem a miniszternek, egyébként kaptunk egy jó szakmai választ, sőt a miniszter is azt mondta, hogy végre egy szakmai kérdés. Ez érdekli valójában az embereket. Ez eddig ugye nem erről szólt azért
2: ugye
3: a parlament.
2: Csak az, mondja ön is, hogy vihart kavart az interjú, és hát az azért van, mert ugye gyakorlatilag bejelentkezett vagy a Fidesz helyére, vagy pedig a Fidesz-szel kézenfogva a Tisza kormányzás megdöntésére. És hát mind a kettő egyfajta fordulat a korábbi kommunikációjához képest.
3: Én mindenképpen örülök annak, hogy egyáltalán beszélünk erről, mert az előbb említett vizsgálóbizottsági ülés azzal ért véget, hogy 2,5 órán keresztül szakmai kérdésekről teljesen normálisan, sőt kifejezetten konstruktív hangnemben beszélgettünk. Ha jól láttam, az ATV élőben közvetítette a YouTube csatornáján, tehát bárki ezt meg tudja nézni. Nagyon konstruktív szakmai vita volt, egyébként elég unalmas témákról, például az ügyrendről, de a Tisza párti képviselőkkel, a Fidesz-KDNP jelenlévő képviselőivel szerintem teljesen konstruktív vita volt, és a legvégén az egyik Tisza párti képviselő, a bizottság tagja megkérdezte, hogy mennyire tudom én majd elszámoltatni például a végrehajtói rendszer felelőseit, közöttük minisztereket, akár politikusokat, miközben én azt nyilatkoztam ebben az ön által említett podcast beszélgetésben a Hotel Lentulaiban, hogy koalícióra akarok lépni, tehát a Mi Hazánk és a Fidesz. És akkor erre ugye azt válaszoltam, hogy ezek szerint meg sem nézte a beszélgetést a képviselő úr. Ez a veszélyes a modern világban, ebben a nagy információ áramlásban, hogy kivágnak egy-egy mondatot, tesznek hozzá valamilyen kommentárt, és félreértik az emberek, és semmi ilyet nem mondtam. Egyébként elég nagy
2: azt mondta, hogy együtt takarítsák el a Tiszát.
3: Ugye elég nagy butaság lenne most egyébként Fidesz Mi Hazánk koalícióról beszélni. Az egész kampányban a politikai ellenfeleink ugye ezt a sarat dobálták ránk, de jelenleg a Fidesz, én nem tudom, hogy hol van. Fidesz elnöke nincs is az országgyűlésben, és hát vége van a választásoknak, a Fidesz nem kormányoz, ez egész kérdésfelvetés butaság, és én semmi ilyet nem mondtam. Ami nagyon fontos volt ebből a több mint egy órás beszélgetésből, az egyik, hogy például azt a mondatot mondtam, hogy az elveinket mi soha nem adjuk fel. Egy. Kettő. Igen, ha magára marad a polgári Magyarország, több mint 2 millió szavazóról beszélünk, aki nem a Tisza pártot választott a választásokon, hanem a Fidesz-KDNP-t, tisztességes emberek. Keresztény, nemzeti, érzelmű emberek. Ha egyedül maradnak, ha nem lesz képviseletük, akkor igen, mi képviseljük, én hajlandó vagyok képviselni őket. És megkérdezte erre, ugye Lentulai Krisztián, hogy érzek-e ilyen társadalmi igényt, hogy akár ugye a Fidesz-KDNP szavazói elvárják azt, hogy együtt váltsuk le mondjuk, vagy takarítsuk el mondjuk a Tisza pártot, nem is tudom, hogy hogyan fogalmazott, ha visszaél a demokráciával, visszaél a felhatalmazással, és egyébként látunk ilyen jeleket, én ezt elmondtam a héten a vezér szónoklatban is, hogy mi a bajom az alaptörvény 17. módosításával, ezt nagyon hosszasan elmondtam, hogy sőt azt mondtam, hogy a végén a Tisza párt fogja megbánni pár év múlva, hogy most ilyen alaptörvény módosításokat.
2: Hát, hogyha az alkotmány, amit majd alkotnak, ezt teszi helyre.
3: Hát majd, na jó, de hogyha pontosan ugyanazzal a módszerrel alkotják, mint a Fidesz, akkor nem értem, hogy mi a különbség.
2: Ez az, amit végre látunk.
3: Erről szólt ez a vita, és ugye ennek kapcsán megkérdezte, és vannak, hát egyébként komoly aggályaim vannak, most tényleg nem sorolnám végig, de itt azért elég érdekes dolgok történnek, igenis, abszolút. Tehát a demokráciát nem lehet diktatúrával helyreállítani, jogállamot nem lehet nem jogállami módszerekkel helyreállítani, és itt az, hogy köztársaság elnököt egy fél mondattal a parlamenti többség levált, és utána Magyar Péter is elmondta, hogy akár a Tisza párt tagját, vagy a Tisza sziget tagot, tehát egy politikusokat odaültetik, hát akkor az ugyanúgy báb lesz, mint hogy eddig is a Fidesz bábja volt a köztársasági elnök.
2: Most mit mond, hogy eddig is a Fidesz bábja volt a köztársasági elnök?
3: Közvetlenül igen, ez így van, de hát nagyon sok mindenkinek.
2: Magyar Péter azt ígérte a választási kampányban, le fogja váltani.
3: De igen, csak ez nem így működik. Nekem is nagyon sok bajom volt Göncz Árpáddal, de Göncz Árpádot sem lehetett volna így leváltani. Ennyit.
2: Nem volt hozzá meg az erő.
3: Egyébként pedig, hogyha a demokráciát szeretné helyreállítani, a jogállamot, akkor például a közvetlen elnökválasztást, köztársasági elnökválasztást erőltetné. De ezt mindig lesöprik az asztalról, meg mellé beszélnek.
2: Nem, én ezt például Magyar talán... Péter, ezt én ennél az asztalnál beszéltem meg egyszer Magyar Péterrel, hogy ő nincs ez ellen, sőt.
3: Láttam ezt a beszélgetést, csak Magyar Péternél már nagyon sokszor kiderült, hogy például azt mondta, hogy senki nem menjen nyaralni ezen a nyáron, a minisztériumi dolgozók, az országgyűlési hivatali dolgozók nem menjenek el nyaralni. Szegények, a titkárság ma ott ült mellettem, mert mi most is dolgoztunk ma is, hiszen hát nem mentünk el nyaralni, Magyar Péter meg éppen a török tengerparton van.
2: Ami most nagyon, még a NATO csúcson, majd nagyon, ezután lesz a tengerparton.
3: De ami de teljesen bár, rendben bárjon, van, ne értse félre, csak bárjon, nem ezzel van a baj. Tudjuk, vizet prédikál.
2: Nem, tehát mert most már tudjuk, hogy a parlament csak ez elmegy egy hét szabadságra augusztusban.
3: Ön tudja, mi még nem tudjuk parlamenti képviselők, és nekünk is vannak gyermekeink, tehát legalább nekik mondjunk valamit, hogy mikor tudunk a gyermekeinket.
2: Ez egy mai bejelentés volt. De bizottságülés.
3: Most ez egész csak azért mondtam el, hogy egy dolog, hogy mit mond Magyar Péter, csak annyira adhok módon működik jelenleg a kormányzás, ugye úgy lettem ennek a vizsgálóbizottságnak is az elnöke, hogy 3 nappal azelőtt a Tisza párt és maga Magyar Péter is megszavazta, hogy nem én leszek, hanem egy Tisza párti, aztán egy heves parlamenti vitánk során megváltoztatta a véleményét, és én lettem.
2: Tudja,
3: az
2: mit
3: elnök,
2: hogy vezesse maga ezt a bizottságot, mondta Magyar Péter, és rám, mi történt a mai ülésen?
3: Igen. Na, hát nagyon jó, mert legalább tudtuk tisztázni, hogy a Tiszás tagja a bizottságnak nem nézte meg ezt a Lentulai interjút, ahol természetesen semmilyen Fidesz Mi Hazánk koalícióról
2: nem beszéltem. Talán ez volt a legkevésbé fontos.
3: Igen, én azokról az emberekről beszéltem, akik most úgy érzik, hogy nincs képviseletük, én róluk beszéltem egyébként, és a vizsgálóbizottságról akkor egy picit, ha még van rá idő, akkor beszéljünk, mert ma az újságíróktól tudtam meg azt, hogy azok a vizsgálóbizottságok, amelyeket az országgyűlés különböző határozatokkal, egyébként nyilván a Tisza párt kezdeményezésére, bár ebből kettőt mi az előkészítülésen már javasoltunk ugye Magyar Péternek, ők is javasolták, hogy az egyik a Magyar Nemzeti Bankban történt korrupciógyanús ügyek kivizsgálásáról szóló vizsgálóbizottság, a másik pedig a végrehajtói visszaélések feltárását vizsgálóbizottság.
2: Az volt ez.
3: Igen, az volt ez, aminek most lettem én az elnöke nemrégiben. Mindegyiket felállította az országgyűlés, nagyon örülünk neki, üdvözöljük az összes vizsgálóbizottság. Nagyon-nagyon jó.
2: Történt a nagyon jó.
3: Ma kiderült, hogy a többi vizsgálóbizottság még nem kezdett el dolgozni, mi pedig ma már a második ülésünket tartottuk. Én egy történelmi feladatnak tekintem. A vizsgálóbizottság feladatait meghatározta az országgyűlés, nagyon jó céljai vannak. Ehelyről is szeretném mondani, hogy egyedi ügyekkel sajnos és egyedi büntetőjogi felelősség megállapításával nem foglalkozhat a vizsgálóbizottság. Rengetegen keresnek minket egyedi ügyekkel, hogy a végrehajtó éppen most lakoltatja ki, sajnos nem foglalkozhat a vizsgálóbizottság.
2: Típus problémaként bevéheti a bizottság.
3: De így van, be is fogadjuk, mindenre fogunk válaszolni, rengeteg megkeresést kapunk, viszont a feladata az a vizsgálóbizottságnak, hogy az egész rendszert átvilágítsa, a felelősöket megtaláljuk, hogy hogyan alakult ki egy olyan embertelen rendszer, ami az elmúlt évtizedekben magyar honfitársaink százezreinek az életét tönkretette, kilakoltatták őket, autójukat elvitték egy parkolási bírság miatt, vagy a devizahiteles csalássorozat, és a többi. Tehát ezeknek az egész rendszer szintű problémáknak a feltárása, a politikai felelősök megtalálása, ugye itt a legfontosabb kérdés,
2: addig megy, amíg meg nem tudja nevezni őket?
3: Így van, tehát most mindenki látni fogja, hogy én valójában sem a Tisza párt, sem a Fidesz, senki felé én biztos nem húzok, kíméletlen leszek itt a vizsgálóbizottság munkájuk
2: kapcsolatban. Következő ülés.
3: Rendkívül intenzíven dolgozunk, hetente ülésezünk, már eldöntöttünk, iszonyatosan intenzív a munka, évvégéig le kell tennünk az országgyűlésnek a jelentést, és én ma letettem egy olyan munkarendet a bizottság elé, még egyelőre a Fidesz és a Tisza párt sem támogatta, mert én beleírtam már az 59 szemét, közöttük miniszterelnökök, közöttük miniszterek, Rogán Antal is közöttük van, akiket befogtam már az 59 szemét, közöttük miniszterelnökök,

0: attól függetlenül, és azokat a végrehajtókat is összeírtam ebbe a közel 60 névbe, akik bűnbánó egyfajta ilyen pentítóként abban segítettek, ugye több mint egy évtizede foglalkozom személyesen is ezzel az üggyel, hogy sikerüljön földeríteni a Schadl Völner ügyet, ugye, ami a kormányig érő korrupciós
1: hálózatot. Hát, ami most sem derült föl, hogy ezt a kifejezést használja, mert mindig sehol nincs az az ügy a valósághoz képest, vagy a valóság teljességéhez képest.
0: De most mi nagyon kemény.
1: Elnök úr, muszáj a bajnom, mert már a híradó is tart lassan. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ez a mai műsor a tanárok blokkja. Üdvözlöm a stúdióban Horn Gábort, aki egyébként közgazdász végzettségű tanár, és korábban koalíciós koordinációért felelős államtitkár, SZDSZ országgyűlési képviselő is, de most a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökeként van itt, mert hogy megbeszéljük, amúgy nem is volt része a médiatörvény csapatában, mármint hogy médiatörvénnyel foglalkozó képviselői csapatnak, ugye? Tehát ott Haraszti Miklós volt az, aki ezzel foglalkozott.
2: Igen, Haraszti, Molnár Péter, Haraszti Miklós, igen. Szerencsére nem az én dolgom.
1: Igen, de ugye azt azért láttuk, hogy tegnap kiírta a képernyőre a közmédia, hogy a közmédia nem hazudhat, és egy elnézést kérő mondat is megjelent a képernyőn. Ez nyilván valami olyasmi lehet, amit az összes olyan szakma felé tesz az új hatalom, bár a közmédián keresztül ugye elvileg nem szabad kommunikálni a hatalomnak, ez is egy érdekes dolog, amely ugye arról szól, hogy az elmúlt 16 évben nagyon súlyos érdeksérelmek keletkeztek.
2: Igen, hát a magyar közmédia, királyi televízió és rádió, ami, ha jól emlékszem, napokban voltam ott bent, ami ritka az én életemben, ugye 16 éve elég ritkán, de éppen talán tegnap előtt, vagy mikor voltam, az utoljára még benne, mind a Kossuth rádióban, mind a magyar televízióban. Azért tényleg, hogy mondjam, az igazi szócsöve volt annak, mindannak, amit Orbánék jelentettek. Kritika nélkül, propagandisztikusan, tényleg el lehet mondani, hogy hazudtak reggel, délben, este. Tehát ha valamiről el lehetett mondani, akkor erről a média felületről mindenképpen el lehetett mondani. Ami egészen elképesztő volt, hiszen közpénzből, méghozzá nem is kevés közpénzből, hogy legutóbb azt hiszem 164 milliárd forint volt az idei költségvetési kerete a magyar közmédiának, ami döbbenetesen nagy pénz. A nagykereskedelmi televíziók ennek a harmadából működtetnek ennél több csatornát, mint ami a köztelevíziónak például van. Tehát döbbenetes pénzből folyt a hazugság, a gyűlöletkeltés. Én azon csodálkoztam egyébként, hogy miért nem április 13-án következik ez be. Hogy a 3 hónapnak kellett eltelnie, hogy ezt a tegnapi számomra is fontos feliratot meglássuk. És fontosnak tartom egyébként, hogy minél előbb legyenek azért hírek a köztelevízióban, közrádióban, Kossuth rádióban, mert azért ezek, hogy mondják, igazodási pontok. Fontos ez, hogy legyen érdekes ebből a szempontból, épp előtt erről így beszéltünk, hogy a Hír TV kiírta, hogy egyedül maradtunk, most már csak mi vagyunk jobboldali. Ezek szerint a hírtelevízió munkatársai szerint a köztelevízió egy jobboldali televízió volt, tehát nem a köztelevíziója, az enyém nem volt, mert én például egy liberális ember vagyok, hanem a jobboldaliak televíziót, és most elbukott. Úgyhogy, hogy mondjam, haladunk előre, ez tényleg úgy tűnik ez az egész, mintha itt egy igazi rendszerváltás kellős közepén lenne.
1: Pontosan ismeri Orbán Viktort, ugye ő is kiírta, hogy irány a Hír TV, és hogy az igazság ott van. De Orbán Viktor amúgy Amúgy ezt pontosan tudja elméletileg, hogyha nem, nehéz nem nézni az ő kormányzását, de elvileg pontosan tudja, hogy egy közmédia ezt nem csinálhatja meg, amit csinált.
2: Igen, de nem számított. Tehát egy végtelen gátlástalan időszakot éltünk át az elmúlt 16 évben, de jó ezt kimondani, ezt az elmúlt 16 évet, hogy ez már nincs, ahol bármit és annak az ellenkezőjét is megnyegethették az urak és hölgyek maguknak. Mi 2025-ben egy éven keresztül figyeltük a Magyar Televízió főhíradóját. Döbbenetes adat volt, csak egyet
1: mondom. Mármint a Republikon?
2: A Republikon intézet. Az egy év alatt 1800 valahányszor szerepelt személyesen Orbán Viktor, mind az 1800 valahány szereplése, nem emlékszem az utolsó két számra, azért mondom a valahányt, kizárólag pozitív kontesztusban volt, tehát még csak neutrális se volt, mind az 1800. Ehhez képest ugyanebben ebben az egy évben...
1: Na de Gábor, hát ha valakinek nincsen negatív lépése...
2: Persze, akkor... de hagyd tegyem hozzá, okay. Ugyanebben az egy évben Magyar Péter 2100-szor szerepelt, és mind a 2100 kizárólag negatív, tehát még az se volt, hogy neutrális lett volna. Tehát egy igazi hazugsággyárral álltunk szembe, teljesen gátlástalanul, ahol az a német Balázs, aki most ugye benn ül a Fidesz frakcióban, volt a hír beolvasója, aki odáig el tudott menni, hogy kihirdette, hogy kire kell szavazni. Tehát a magyar közfinanszírozatokon működő televízió, rádió közvetlenül szolgálja ki az aktuális politikai hatalmat. Ilyen, hogy mondjam, ez nem egyszerűen arcátlan, és nem csak cinikus, hanem választási csalás az én értelmezésemben, hiszen arról van szó, hogy közpénzből egy politikai akaratot, az állampártot szolgálom ki. Önmagában ezért fel lehetett volna függeszteni akár egy választás eredményét. Természetesen sajnos mondom, és föl sem merül, hogy 2014-ben, 18-ban és 22-ben ezekkel az eszközökkel tulajdonképpen Orbánik elcsalták a választást. Tehát nem arról van szó, hogy olyan jól kormányoztak, hogy nyertek kétharmaddal, ugye magát a választási rendszert is átalakították, arról van szó, hogy egyszerűen a médián keresztül, az óriás plakátokon keresztül, a propaganda gépezeten keresztül elcsalták ezeket a választásokat. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon komoly politikai és kommunikációs teljesítmény, hogy ennek ellenére tudott 2026-ban nyerni Magyar Péter és pártja.
1: Sőt, hát ugye működött egy egypárti médiahatóság, ugye? És egy panaszbizottsági eljárásban azt a műsort, ahol ő, Németh Balázsról van szó, ahol ő állást foglalt kommentatíve, azt el is marasztalta. Tehát az esti híradónak azt a műsorát, az konkrétan elmarasztalta ez a panaszbizottság. Nagyon kevés ilyen döntés született az elmúlt 16 évben, ez egyik ez.
2: Igen, de láthatóan ez a éppen most a demokráciáért agódó Németh Balázst egy kicsit se zavarja, ugye egészen elképesztő, ahogy talán pont ő volt, aki a parlamentben azt mondta, hogy tüntetni fogunk talán holnap, ugye azért, hogy megmaradjon, hogy végre legyen, hogy mondjam, diktatúra Magyarországon, nagyon emlékszem pontosan, hogy fogalmazott.
1: Stop önkény, mondja Orbán Viktor.
2: Igen, de Németh Balázsnak azt sikerült mondani, hogy az önkény mellett fog tüntetni, tehát csak azért mondom, hogy időnként őszinte mondatok is kijönnek a rendszerből.
1: Ugye ez a tüntetés, amelynek a képeit néha bejön a híradóban, ez ugye elvileg tegnap este lett volna az MTV a Kunigunda utcai székházánál, hárman vagy négyen voltak azok, akik, hát mondjuk előre úgy tűnt, hogy a Fidesz és a Védvonal hirdeti a tüntetést, de aztán kiadott egy közleményt a Fidesz és a Védvonal, hogy nem ők, tehát az északpesti szervezete a Védvonalnak, ami nincs egyébként, de az jó. Nézzük azt, hogy szakmai értelemben mit lehet mondani erről a megoldás, hogy átmeneti időszak van a közmédiában. Tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy majd bead valaki egy elnöki pályázatot, és akkor azokat a vezetőket, akik most ezt az átmenetet levezénylik, fel fogják cserélni egy másikkal?
2: Hát nyilván ez egy nehéz időszak, ugye valakinek el kell végezni a piszkos munkát, rendet kell teremteni. És nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy a rendteremtő egyben a folytató is. Tehát ez egy nehéz feladat, ugye itt egészen újra kell építeni valamit, a semmiből. Tehát annyira, én beszéltem olyan televíziós munkatársal, köztelevíziós munkatársal, nem mondom a nevét, aki egy ilyen, miközben kint vártunk a folyosón, azt mondta neki, milyen nehéz lehet ma jobboldali újságírónak, azt mondta nekem, hogy a Gáborkám propagandistának még sokkal nehezebb lenni, mondta őszintén a szememben nézve. Tehát, hogy itt a megtisztulás, a mértékek, meddig jut el ez, mert nyilván nem kell mindenkit kirúgni a magyar televízióból, a magyar rádióból, hiszen tisztességes munkatársak, gyártásvezetők, operatőrök, és így tovább lehetnek ott tömegével, nyilván baromi sokan, tehát egy túlméretezett apparátus van, döbbenetes az a gyár, ami a Kunigunda utcában felépült, méretében, kinézetében, egy kicsit sem emlékeztet egy ilyen kulturális intézményre, sokkal inkább egy ilyen üzemre, ahol igen, valamit gyártanak, tehát a légköre se igazán jó, én néhányszor mondom, voltam, hogy el lehet tévedni, nem tudja az ember, hogy hol van, na de mindegy, minden esetben azt gondolom, hogy kell egy átmeneti idő, hogy ez a rendteremtés, ez az újragondolás megtörténjen, és egyáltalán ez nem azt jelenti, hogy akik most elkezdték csinálni szerkesztőként, hírműsorvezetőként, ugye Bodasz Balázs például, aki legutóbb vele beszélgettem ugyanebben, ő ült a teszékedben, és én meg itt. Ugye ez a változás nem azt jelenti, hogy ők nem maradhatnak, hanem azt jelenti, hogy valaki kell majd, ami biztos, hogy változás kell, hogy legyen, az MTVA élén nagyon fontosnak tartom, hogy nyilvános pályázat útján kiválasztott vezető kell, akiről el tudja képzelni a szakma, tehát az újságíró szakma, meg mi is, akik laikusan szemléljük ezt az egészet, hogy tud csinálni egy igazi, működőképes, hiteles, független köztelevíziót és közrádiót.
1: Mi a garanciája annak, hogy ez nem egy ellenkező jelű közmédia lesz, amely szintén aláfekszik a kormánynak, illetve hogy ez egy fajta politikai átváltása lesz a közmédiának egy új szelek, hogy mondjam, üzeneteinek közvetítésére?
2: Hát ugye láttuk ezt, hogy azért a éppen aktuális politikát valamennyire mindig kiszolgált az a 2010-ig is az aktuális média, közmédia. De a mérték azért az itt nagyon lényeges, hogy ennek milyen mértéke van, mennyire jelent ez, hogy mennyire van függetlenség. Azt gondolom, hogy a biztosíték az, hogy ezt várjuk a Tiszától.
1: Én azért hadd mondjam el, én ott dolgoztam 2005 és 2010 között, a Századvég készített elemzést arról, hogy a 2009-es EP kampányban melyik a legobjektívebb műsorszolgáltatás, hír műsorszolgáltatás, és a közmédiát hozta ki. Kert Attila szerintem többször volt raporton Gyurcsány Ferencnél, és soha nem hajlott meg.
2: Ez így van, Kert Attilát én is egy kiváló munkatársának, vagy újságírónak gondolom, aki akár alkalmas is lehetne erre a feladatra, de azt gondolom, hogy az, hogy valamennyire az éppen aktuális kormányzat számára biztosíthat felületet az éppen aktuális közmédia, ez rendben van, hiszen a kormány tevékenysége az egy megismerendő dolog. De az, hogy végtelenül elfogultan egy pártot szolgáljon ki, ez egyszerűen azért nem fordulhat szerintem még egyszer elő, mert amire a Tisza vállalkozott, amit Magyar Péterek ígértek, az pont az ellenkezője. Tehát ha ez történik meg, akkor az a biztos bukásukat jelenti. Tehát azt kell mondanom, hogy mi vagyunk a garancia, a választópolgárok, hogy azt várjuk, hogy ez újból ne ismétlődhessen meg. Ezért fontos szerintem a nyilvános pályázat, ezért fontos az, hogy ahogy most az új médiatörvény keretei között ugye a szakma is jelen van, hogy az ellenzéki politikai erők is egyharmadnyi szerepet kapnak, tehát hogy helyreállni látszik az a fajta helyzet, ahol igenis vannak garanciák, ahol nem az aktuális politikai hatalomtól függ minden, ettől persze lehet, mert nyilván lesznek olyan újságírók, akik így gondolkodnak a világról, úgy gondolkodnak, de mégis alapvetően a függetlenség, a közszolgálat az, ami meghatározó, és én nagyon bízom abban, hogy még egyszer nem fordulhat velünk elő az, ami előfordult az elmúlt 16 évben, aminek egy ilyen zászlós hajója volt az én szememben a magyar közmédia, a magyar televízió és a magyar rádió.
1: Ne feledjék el, hogy 2006-tól kezdődően szinte minden utcai megmozdulást az MTV élőben közvetített, ugye a hírműsorokban a kormány elleni lázadást gyakorlatilag, raportra hívtuk a minisztereket, tehát azért hívtuk be az estébe, a híradóba, hogy őket kérdezzük, tehát hogy a kritikát megfogalmazzuk. Tehát én azt gondolom, hogy az az időszak, a 2005-2010, az nem arról szólt, hogy kiszolgálja a közmédia az aktuális hatalmat.
2: Bár megint ezt élnénk meg, én is voltam raporton annak idején a Magyar Televízióban, ismerem ezt az időszakot, amikor még az újságíró volt, és nem propagandista, most egy más időt éltünk, és abban bízom, hogy megint egy olyan időt élünk, ahol az újságíró újból lehet újságíró a Magyar Televízióban, a Magyar Rádióban is.
1: Igen, egyrészt Hon Gábornak köszönöm, hogy beszélgethettünk, másrészt, ha úgy tűnt volna, hogy én egy személyes szálat hozok be, az csak azért van, mert én kapom azért az üzeneteket, hogy álljak ki az egykori kollégák mellett, akik tudják, hogy mi a közszolgálatiság étosza, és tudják, hogy az újságírás nem propaganda. Úgyhogy ha ezt érezte a néző, akkor ez azért volt. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

Lassan 2 hete is van már, hogy egy ostoba veszekedés után összecsomagoltam és otthagytalak. Pár napig jó volt nélküled.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki.